és a számadás akkor már nem fog megbocsátással záródni. Ezért tiszta szívből javaslom, hogy olvassuk a Bibliát, mint Isten szavát, hogy aszerint éljünk, és ne a sátán becsapásai, és mindent kificamító javaslatai alapján. Nem mese az, hogy Isten egy ideig elnézi a bűnöket, de egyszer mindenkinek számot kell adnia azzal az ítélet napján, hogyan élt itt a földön. Isteni szeretetben, vagy szeretetnek hazudott lázadásban.

1314. kérdés. Lót felesége hátra nézett. Elizeus nem. Mi a kapcsolat köztük? A válasz. Ismerjük Lót feleségének a történetét, de azért idézzük föl az utolsó perceket. Isten súlyos, kénköves tűzzel pusztította el a fajtalankodó Szodomát és Gomorát, de ki akarta menteni az ott élő Lótot, aki Ábrahám unokaöccse volt, és annak családját, feleségét és leányait. Ezért két angyalt küldött az Úr, ők segítettek a menekülésben. Igen ám, de Lót feleségével nehezen boldogultak, mert ő nem előre nézett a menekülés kegyelmét megbecsülve, hanem hátrafelé pislogott, hogy mi lett az ő szeretett városával. Jézus mondja erre, hogy ahol az ember szíve van, ott van a vagyona is. Lót feleségének szíve még a romlott várossal volt. Sajgott érte. Jaj, de kár, hogy oda lett. Vonzotta még régi élete, sajnálta. Szívében nem az Úr törvénye volt az első, hanem saját megszokott életvitele. Ezért az Úr azt adta neki, amire vágyott. Ott maradhatott. De csak sóbálvány szoborrá merevedve, örökre intő példaként. Aztán ott volt a másik eset Elizeus proféta életében. Illés proféta megszólította őt, és elhívta arra a profétai szolgálatra, amit ő éppen befejezett, mert az Úr magához hívta. Amikor találkoztak, Elizeus éppen 12 pár ökörrel szántott, tehát eléggé gazdag ember volt. Elfogadta a szegény profétai szolgálatot, és az 1 király 19 tanúsága szerint fogta az egyik pár ökröt és levágta. A hozzájuk tartozó szerszámokból tüzet csinált, megfőzte a húst és gondoskodott a szolgák étkéről. Nos, itt kétféle magatartással találkozunk. Amíg Lótné esetében ő sajnálta, hogy felégette az Úr a szennyes múltat körötte, és nem becsülte az Úr kegyelmét, addig Elizeus proféta hátranézés nélkül volt kész elhagyni földi gazdagságát, és követni Isten elhívását egy cseppet se könnyű életbe, hiszen pontosan tudta, hogy elődeként Illés mit élt át.

1315. kérdés. Gyakran mondják. Jézus érti a nyomorunkat, mert átélte. Helyes ez a megállapítás? A válasz. Különös dolog ezen gondolkodni, mert mielőtt Jézus Krisztus a földre jött volna, már velünk volt. Átélte minden gyötrődésünket, és segített is nekünk. Ő Istenként mindent lát, hall, érez, ami velünk történik. Nézzünk erre példákat is. Ott volt például az az eset, amikor Ábrahámot próbára tette az Úr, hogy fel tudná-e áldozni a fiát neki, azt a fiát, akire azt mondta az Úr, hogy ő lesz annak az áloga, hogy te mérdek utóda lesz. Nos, Ábrahám elindult azzal a szent meggyőződéssel a szívében, hogy Isten sose kérne ilyet igazából, és igaza volt. Az Úr tökéletesen átérezte érzéseit. Ott volt például a zsidó nép sivatagi vándorlása. Olvassuk, hogy az Úr velük volt minden napon. Nappal felhő oszlopként volt felettük, és védte őket a tűző naptól. Éjjel pedig tűz oszlop képében, hogy világítson. Távol tartsa a sivatagi ragadozókat. Később, amikor Mózes megütötte a sziklát, és víz jött belőle, ott a sivatagban ezt olvassuk. Maga Jézus Krisztus adta a vizet nekik. Amikor három angyalforma élőlény megjelent Ábrahámnál, az egyik Jézus volt. Leszállt, hogy megnézze a bűnvárosát, Szodomát és Gomorát, és ítéletet hozott. Az Úr szent lelke által volt jelen Illésben, Keresztelő Jánosban és sok más szentben. Ismerte az Úr Pál apostol gyűlölködő lelkét is, aki hatalmas erővel üldözte a keresztényeket. Ismerte az azonnali halállal büntetett Szafira és Anániás házaspárt, akik be akarták csapni a szent lelket. Ismerte Mária tiszta, Isten szerető lelkét, akit kiválasztott annyi ezer és ezer zsidó lányka közül, hogy Jézus földi édesanyja legyen, és most nem kronológiai sorrendben haladtunk. Tehát a kérdése az az igazi válaszunk, Jézus. Valójában sok nehézséget élt meg a földön, mert a sátán mindennel megkísértette, és ő mindvégig hű maradt a teremtőhöz, de nem ezért ismeri minden gondunkat. Aki csak földi életére hivatkozik, az lebecsüli az Urat, mint Istent. Már a zsoltárokban is így olvassuk. Hívj segítségül engem minden nyomorúságban. Én megsegítelek, és te dicsőítesz engem. Ez pedig így van most, így volt régen, és így lesz a jövőben is.

És akkor ime itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1316. A minap azt hallottam a rádióban, hogy az ősi Egyiptomban is volt egy istenhét, mert az egyik fáraó törölte a többi istenség imádatát. Igaz ez? 1317. kérdés. A sátán gyakran használja a női bájakat rosszra. Mondj ilyet a Szentírásból. 1318. kérdés. Milyen jelentősége volt annak a tanításnak, hogy régi ruhát nem foltozunk újjal? 1319. kérdés. Milyen esetekben hívhatjuk segítségül Isten, ha elrontottunk valamit akkor is? 1320. kérdés. Jézus magától tette a dolgait itt a földön.

0: Most pedig búcsúzom, műsorunk mára véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. A heti adás kedden 15 óra 30, és az ismétlés majd pénteken 15 óra 20 után. Találkozunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk, és reméljük, hogy ti is itt lesztek. De addig is, Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok ennek, a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személyi életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért. Amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. No, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását.

A Gedeon Társaság tanúságtevései. Kedves hallgatóim, bizonyára jól emlékeztek, hogy az előző adásunkban arra mutattunk példát, hogyan lehet napjainkban is találékonyan teljesíteni Jézusnak ezt az utasítását, amit Máté evangéliumának utolsó mondataként olvasunk. Menjetek el tehát! Tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ime, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nos, valljuk csak be a kor némi ismerete után, hogy ezzel a végrendeletnek is beillő utasítással azért, volt némi bibi az apostolok szívében is, de Isten mindenre képessé tette őket. És ez így van ma is. Ha valaki kinyitja a szívét Isten felé, akkor ő cselekszik. Ha arra hívja, hogy ő szolgáljon, akkor arra. Ha arra hívja, hogy ő fogadja be az igét, akkor arra. Ma ismét ezekből a történetekből merítünk Isten dicsőségére. Ime az első. Félsz a haláltól? Ezt a nehéz kérdést kellett föltenni egy norvég ápolónőnek. Aznap reggel az osztályos főnövér a folyosó végében található szobát rám bízta. Nem volt hálás feladat. A szobában egyetlen egy beteg volt, egy tüdőrákos férfi, aki az utolsó stádiumban volt. Ezzel az emberrel nagyon nehéz volt kijönni. Minden idegesítette. Ha valaki hozzászólt, azonnal összevonta a szemöldökét. Az ápolónő vette egy mély lélegzetet, és elindult a szoba felé. Elhatározta, hogy udvarias lesz, és a lehető legkevesebbet fog beszélni, hogy a beteg ne bosszankodjon. Amíg ápolta, a férfi hirtelen megragadta a kezét. Rémültnek látszott. Félsz? Kérdezte az ápolónő, és a férfi bólintott. A haláltól félsz? A férfi bólintott ismét. Eszébe jutott, hogy minden kórházi ágy mellett itt is van egy Gedeon Biblia. Udvariasan megkérdezte tőle, hogy fölolvashatna-e belőle néhány sort, és amikor a férfi beleegyezett, fölolvasta neki a János 3.16-ot, ami így szól. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Majd még egyszer fölolvasta, de már úgy, hogy beleolvasta beteg nevét is. Mert úgy szerette Isten, és itt jött az illető neve. Csak azért, hogy személyessé tegye. Aztán fölolvasta neki még a János 1.12-t is. Akik pedig befogadták, azokat fölhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Amikor az ápolónő megkérdezte tőle, hogy ő is be akarja fogadni Jézust a szívébe, ő azt válaszolta, hogy pontosan ezt akarja. Ezután elmondtak együtt egy rövid imát. Alig, hogy befejezték, a férfi előre bukott, és meghalt. Az ápolónő elkezdett sírni, de nem a szomorúságtól. Az öröm és a hála könnyei voltak, mert tudta, hogy ennek a férfinek az utolsó órája a földön létfontosságú lett az örökké valóságban. Ime egy másik történet. Az egész egy üzleti utazással kezdődött. A férfinak fontos kérdés kellett eldöntenie, kit visz magával az üzleti útra, a feleségét vagy a barátnőjét? Feleség, barátnő?
Aztán úgy döntött, hogy a barátnőjét viszi. A szállodában, miután kicsomagolt, leült. Észrevett egy kis könyvet az asztalon, és fölvette. Egy Gedeon társaságféle új szövetség volt. Elkezdte olvasni, és amit ott olvasott, az pár perc alatt elítélte őt a bűnei miatt. Amikor bejött a barátnője, és kérte, hogy most már csak ráfigyeljen, ő ránézett, és ezt mondta: mi nem lehetünk itt. Ez a probléma. Amit teszünk, az nem helyes. A barátnő kifakadt, és ezt mondta: rendben, akkor hazamegyek. Becsomagolt, majd hívott egy taxit, és elment. A férfinak még maradnia kellett a megbeszélések miatt, de minden szabad idejét arra használta, hogy a Szentírást olvassa. Úgy ment haza, hogy magával vitte a könyvet is. Amint hazaért, sietett, hogy találjon egy keresztény lelkipásztort, aki az írásban szereplő Jézusról kérdezhet. Ma ez az ember és egész családja keresztény. A férfi pedig a Gedeon társaság tagja. És akkor ima következő tanúságtevés. A Gedeon tagok Budapesten egy kórházban bibliákat osztottak. Egy 90 éves nő nagyon elcsodálkozott, hogy neki ajándékba adnak bibliát. Nagyon megköszönte, és elmondta, hogy ő még soha nem kapott, és nem is volt saját bibliája. Még nem olvasott belőle soha, pedig a gyülekezetben együtt imádkozták a rózsafűzért. Sírt, és nagyon megköszönte a Gedeon bibliát, hogy most már neki is van egy saját bibliája, amit olvashat. Aztán egy fiatal nő levelet írt Imrének, és nagyon megköszönte a Gedeon bibliát. Korábban szüleivel sokat járt gyülekezetbe, de később eltért Isten útjától. Nem akart bibliát olvasni, vagy gyülekezetbe járni, imádkozni. Nem akart Istenről tudomást venni. A saját útján akart járni, világi életet élni. Érezte azonban, hogy valami hiányzik az életéből. Csak azt nem tudta, hogy mi. Most nagyon megköszöni, hogy Isten újból megszólította és kezébe adta a Bibliát. Újból elkezdett gyülekezetbe járni, imádkozni és a Bibliát olvasni. Aztán egy másik történet. Egy iskolában osztottunk szentírásokat. A tanárok aggódtak egy fiú miatt, aki engedetlen, mozgékony, visszabeszélő gyerek volt. Féltek, hogy valami rosszat fog mondani, és ő biztos, hogy nem fogadja el a Bibliát. A fiú azonban csendben maradt, és ő is kért egy Gedeon Bibliát. Amikor az ebédhez mentek a gyerekek, akkor ez a fiú a kezében nyitva fogta a Bibliát, és olvasta. Megkérdezte a tanárnőt, hogy mit jelent az a rövidítés, hogy zsid. A tanárnő elmagyarázta neki, hogy ez a zsidókhoz írt levél, és azt, hogyan kell használni és olvasni a Bibliát. A gyerek megköszönte, de közölte, hogy ő nem hívő. De még lehetsz, válaszolta a tanárnő. A gyermek elcsodálkozott. Valóban, lehetek még hívő? Járhatok gyülekezetbe is? Ez nagyszerű, mondta a fiú, és tovább olvasta a Bibliát.

Egy nagy iskolában osztottuk a szentírásokat, és egy évvel később egy fiú a szünetben oda ment a tanárához. Megkérdezte őt. Tanár úr, most mit tegyek? Adjon nekem tanácsot. Már kiolvastam a Bibliát, amit kaptam a Gedeon társaságtól, most mi legyen? A tanár elcsodálkozott. Te valóban kiolvastad az egészet? Igen, válaszolta a fiú, mert akik osztották, azt mondták, hogy olvassuk lehetőleg naponta. Én megtettem, és elolvastam végig. Én nem tudom, hogy mit csinálj, de menj el a lelkipásztorhoz, mondta a tanár. Ő majd megmondja neked, járhatsz hittanra, templomba, konfirmálhatsz, ha szeretnél, válaszolt a tanár ismét. Köszönöm, akkor elmegyek a gyülekezetbe, mondta a fiú. Később megkérdeztem a tanárt, hogy tudod-e, mi lett ezzel a fiúval? Ó, igen, válaszolta a tanár. Elmentek a gyülekezetbe a szüleivel együtt, megtért az Úr Jézus Krisztushoz, és Isten úgy vezette, hogy teológiára kezdett járni, és lelkipásztor lett belőle. Aztán. Az egyik wellness szállóban történt, hogy egy fiatal lány lépett a recepciós pulthoz, és megkérdezte a recepciós, hogy megtarthatná-e a nála lévő könyvet. Egy Gedeon Biblia volt a kezében. A recepciós megengedte, és beszélgetésbe elegyedtek. Kiderült, hogy a lány depressziós volt. Nem látta értelmét az életének. A szülei nem tudtak vele mit kezdeni. Próbálták vigasztalni, bátorítani, de hiába. Az édesanyjának jutott eszébe, hogy elküldjék a lányukat egy wellness szállodába egy hétvégére, hát ha jót tenne neki. A lánynak öngyilkossági gondolatai voltak, és arra gondolt, hogy a szállóban meg is ölheti magát, ha nem lesz jobban. A szobájában talált rá a Gedeon Bibliára, és elkezdte olvasni. Az olvasás közben megtért, és ezért is akarta elvinni a Bibliát magával. Végre van értelme az életemnek, és ezt ennek a könyvnek köszönhetem. Isten szólított meg általa, mondtam. Ime. Az egészségügyben dolgoztam 32 évet. A mindennapos megfeszített életmentő munka, túlórák, ügyeletek kikezdték az egészségemet. Nagyon betegnek éreztem magam. Hosszas kivizsgálás után állapították meg a diagnózis, csontvelő rák, többszörös áttéttel. Tudtam, hogy életveszélyben vagyok. Befeküdtem a megyei kórházba, ahol a kórteremben én is megkaptam a Gedeon társaság ajándékát, egy új szövetséget. Olvasni kezdtem, és a reménység jó érzése töltötte el a szívemet. A citosztatikus kezeléseket az ős sejt beültetés megpróbáltatásai követték. Egy hónapon keresztül voltam teljesen egyedül egy steril szobában. De a Biblia már velem volt. Isten igéjét olvasva egyre jobban éreztem az ő közelségét. Majd még tovább nehezedett a próbatétel. Férjem hirtelen megbetegedett és meghalt. A karantén miatt még a temetésén sem tudtam részt venni. A kezelések után hazakerültem. Hihetetlenül egyedül éreztem magam, szinte féltem az üres lakásban. A Biblia olvasása segített. Olyan jó volt megtapasztalnom Isten közelségét, keresni kezdtem hívő emberek barátságát. Így jutottam el a református gyülekezet egyik csendes hetére, ahol megtértem. Azóta lett teljes az életem, mert értelmet nyert Jézus Krisztusban. Hálás a szívem, hogy én is Isten gyermeke lehetek, és a hátralévő földi életemet Jézus Krisztussal való közösségben élhetem.
Aztán nézzünk egy másik történetet is. Az egyik amerikai Gedeonita, Derek beszámolója a budapesti bibliaosztásról. Budapesten a belvárosban álltam társaimmal egy középiskola előtt. Mielőtt elkezdtük a bibliaosztást, azért imádkoztam, hogy Isten küldjön nekünk olyan embereket, akiket ez érdekel. Az egyik ilyen ember Balázs volt. Átnyújtottam neki egy Bibliát. Megmutattam neki a Biblia elején lévő címszavakat, majd az utolsó lapon a megváltás tervét. Elmagyaráztam neki, hogy a megváltás terve egy olyan tájékoztató, amelyet elolvasva megbizonyosodhat arról, hogy halála után a mennybe kerül-e. Ezután megkérdeztem tőle, hogy biztos-e abban, hogy a mennybe kerülne, ha most kéne meghalnia. Balázs azt felelte, hogy ő ebben nem biztos. Aztán megkérdeztem tőle, tudja-e, hogy mit mond a Biblia arról, hogy valaki hogyan kerül a mennybe. Ő azt felelte, hogy nem nagyon. Szeretné-e, ha elmagyaráznám, kérdeztem. Igen, szeretném tudni, válaszolta. És ekkor elmondtam neki az örömhírt. Aztán azt kérdeztem Balástól, hogy kívánja-e megkapni az üdvösség ingyen ajándékát, amely föl van neki kínálva, és hogy hajlandó-e átadni az életét Jézusnak, hogy az ő ura is megváltója legyen. Balázs mindkettőre igent mondott. A folytatáshoz három dolgot kértem tőle. Áldozzon időt minden nap a Biblia olvasására, keressen egy helyi Biblia hívő gyülekezetet, valamint keressen régebben hitben járó keresztény embereket abban a gyülekezetben. Végül gratuláltam Balázsnak, hogy meghozta élete legfontosabb döntését. Nos, kedves hallgatóim, bár sokszor igen szűkszavúak ezek a tanúságtételek, és nem is tudjuk meg igazán, hogy mi is játszódott le az emberi szívekben, a lelkekben, de egy valami nagyon is kirajzolódik ezek által. Az, hogy minden embernek szüksége van Jézus szeretetére, még azoknak is, akikről először vagy másodszor senki se gondolná. Mi csodálkozunk legjobban, hogy ezek a szívek mennyire megváltoznak, hogy a kőszívek helyét egy vadonatúj hús szív veszi át, melyet Jézus ad ajándékban mindenkinek, aki nyitott erre, és aztán tovább vezeti őt a Szentlélek. Adja az Úr, hogy minél több ilyen történetet hallhassunk.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk mára véget ért, szeretettel búcsúzik tőletek, a viszont hallás reményében, Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30-kor, és az ismétlésben szerdán délután 15:45-kor. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit, és mindazokat, akik a média segítségével kísérik figyelemmel Biblia tanulmányozásunkat. Egy igét szeretnék felolvasni a Szentírásból, amely a Korintusbeliekhez írott második levél, 4. fejezet 6. versében található. Így szól. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Imádkozzunk! Mennyei jó atyánk, hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre, és megváltott bennünket. Arra kérünk téged, hogy áldjál meg bennünket, ahogy így tanulmányozzuk az ígét, és mindezokat, akik hallgatják, és figyelemmel kísérik Biblia tanulmányozásunkat. Kérünk, Urunk, hogy adj értelmet, bölcsességet számunkra, és vezesd életünket, legyél a betegekkel, és mindazokkal, akik hozzád kiáltanak.

0: Dr. Kormos Erik, tanár úr is, őt is szeretettel köszöntjük.
1: Én is sok szeretettel köszöntelek egyrészt benneteket, másrészt a kedves hallgatókat. Jézus a mesteri tanító. És nagyon érdekes, hogy itt a mesteri az egy melléknevet jelent, és a tanító nagy tével van írva. Ugyanakkor, ha azt mondjuk, hogy mester tanító, akkor már is mi Erikkel érezzük azt, hogy ez egy milyen fontos dolog a mai oktatási rendszerben. És másrészt a Károli tudatosan a rabbit mindig mesternek fordítja, és a rabbi azért egy nagyon-nagyon nagy tanító képességgel megáldott valaki volt, aki összefogta, aki továbbadta azt a hagyományt, azt a tradíciót, azt az ismeretet. És amikor azt mondjuk, hogy Jézus mesteri tanító, akkor egyrészt gondolunk arra, hogy a tanítványaival milyen mesterien bánt, bár úgy nézett ki, hogy 3,5 éven keresztül ezek a talmudimok, ezek a tanítványok, ezek meg fognak bukni. Az áróvizsgán meg fognak bukni. Kellett nekik egy 10 napos felkészülési idő, kellett nekik a Szentlélek, amely megváltoztatja Jézushoz, a világhoz, Istenhez, és főként egymáshoz való viszonyukat, és végül azt tudjuk látni, hogy az áruló kivételével azért mind átment a záróvizsgán, és mind a bizonyságtevés és a misszió területén csodálatos tapasztalatokat gyűjtöttek. A zsidókhoz írt levél első fejezet első 4 verse az atya bemutatásával hozható kapcsolatba. Mit mond számunkra ez az ige?
0: Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk.
1: Nagyon szép ez a zsidókhoz írt levél részlete, hogy bevezeti, számomra egy kicsit János prológusához hasonlít.
2: Hát és legyünk őszinték, hogy roppantó kényes téma. Zsidóságnak írni arról utólagosan, hogy ki volt Jézus Krisztus,
3: meg
2: hiszen
3: fiú,
2: ugye, halála
3: meg
2: után.
3: Meg az ő kisugárzása.
2: Igen. Tehát azok gondolkodtam most is közben, míg Marika olvasta, hogy annyira disztingváltan szépen fogalmaz, körülírja kisugárzás. Képmásnak, az különösen nagyon jó, hogy az eikon görögbe. Ádámra mondja a görög fordítása az Ószövetségnek, hogy ikon, és Jézusra, de az Új Szövetségben mindig csak Jézus Krisztus az ikon. Amúgy Ádám lenne az ikon. Aztán körülírja, hogy...
3: Az első Ádám, meg második Ádám.
2: Aztán használja is Pál apostol ezt a kifejezést, de szóval szabályszerűen körülírja, és azért, ha egy kicsit a egyház történelembe szétnézünk, azért nagyon sokat vitatkoztak ám azon, hogy van ez akkor, hogy Jézus földi, de mennyei, de isteni, de emberi,
3: milyen
2: de hogy...
3: Milyen szinten van Istenhez képest, meg mikor alakult, meg mikor született, meg
2: igen.
3: Egy lényegű, meg nem azonos lényegű,
2: így
3: meg
2: van.
3: Isteni természet, vagy...
2: És valahogy, ha ma belenyúlnánk ebbe a témába, még mindig ugyanolyan darásfészek lenne, ugye felekezetek között, pedig inkább azt látni, hogy inkább az érdektelenség szintjére kell süllyedni a kicsoda Jézus kérdés, nem?
1: Igen, pontosan így van. Ma minden az érdektelenség szintjére süllyed. Nézzük meg, amikor egy polgármesteri hivatalban fogadó óra van, bemegy a polgármester, egy hatalmas nagy lakossággal rendelkező település esetében nincs 2 ember, aki elmenne is, a település dolgairól beszélne. Így van, Jézusról akarunk sokszor beszélni, meghirdetjük, kiosztjuk a meghívókat, és néhány ember jön el, és lehet, hogy az a néhány ember tiszteletből jön el. Nem azért, mert a világ egyszerűen visszautasítja, talán az a legjobb kifejezés, amit előbb említettél, Erik testvérem, hogy közönyös.

0: közönségessé vált. Közönyössé vált. De nagy kérdés, hogy vajon nem a mi keresztény közösségünk közönyössége halmozódik-e fel a világban? Ha látnák a keresztények közönytől való mentes életüket, hogy nem közönyösek, akkor lehet, hogy a világ is egy picit másképp látna bennünket.
1: Én tanultam a gyakorlatban valamit erről, nincs benne a Bibliában így megfogalmazva, hogy elmondom, de sugallja ezt a Szentírás, ezt a tanítást, hogy a minőség mennyiséget hoz. Tehát egy minőségi keresztény életet mutatunk be, akkor az érdeklődést fel fogja kelteni, és mennyiségileg is embereket fog hozni. Ha viszont mi is közönyössé válunk, és azt mondom, hogy az egész világ ilyen, akkor miért erőltessem meg magam, akkor miért várom azt, hogy a kereszténységünk jobb legyen?
0: Nagyon jól tudjuk, a kereszténység az akkor vált igazán gyengévé, amikor óriási tömegeket beengedett, és a keresztény mennyiség fontosabb volt, mint a minőség is. És ez egy nagyon fontos kérdés ma is, mennyiség vagy minőség? Hogy látod, Marika?
2: Nagyon fontos a minőség, úgy gondolom, és a tanulmányunk megemlíti a Billy Grahamet, a világhírű evangélizátort, aki tényleg nagyon sok embert segített ahhoz, hogy keresztényé váljon.
0: Gyorsan elmondjuk, hogy a magyar koronát az ő segítségével kapta vissza hazánk, és ez egy elévülhetetlen, ennek a baptista lelkipásztornak a közbenjárására.
2: Igen, és a tanulmányunk azt mondja, hogy Billy Graham egyszer elmesélte azt, hogy valamikor ellátogatott a katonai kórházba, ahová elkísérte az egység tábornoka. Volt ott egy fiatal katona, aki olyan súlyosan megsérült, hogy hason kellett feküdnie neki egy vászon és egy acél szerkezeten. Az orvos odasugta Billy Grahamnek, nem hiszem, hogy valaha lábra tud még állni a katona. És a katona pedig megszólította a tábornokot, és azt mondta neki: Uram, én magáért harcoltam, de még sohasem láttam az arcát. Láthatnám most? A tábornok erre leereszkedett, bebújt a vászon és az acél alkotmány alá, hogy elbeszélgessen vele. Közben Billy Graham észrevette, hogy az arcára hullott a fiúnak a könnye, a katonának a könnye. Megrázó történet.
0: Igen, mindenféleképpen. És én azt hiszem, hogy ez egy picikét jelképezi az egész megváltást, és ha mi is látnánk a mi tábornokunk arcát, ha Jézus arcát sűrűbben látnánk, akkor sokkal kevesebb problémánk lenne az életben. Mert úgy vagyunk, hogy csak akkor megyünk Jézushoz, ha már nincs más útunk. Ha már minden próbálkozásunk zsákutcába került, akkor végül azért itt van Jézus. Mennyivel szebb lenne, ha rögtön a problémák elején tudnánk menni?
1: Olyan, mint a vakember ott Jerikónál, nem, hogy Jézus könyörül rajtam, akkor, mikor már nagy baj van. Amúgy meg, mintha nem is vennénk róla tudomást.
0: Így van. Menjünk tovább, van egy szép szigeti idézetünk megint.
2: Igen, ez az idézet Jézus megy velünk az úton című könyvéből található, illetve abban található. Jézus embersége az evangélium igazi titka. Ő magát emberfiának nevezte, mely kortársai előtt Dániel könyvéből jól ismert profétai kép volt, de Ezékielt, a profétát is így szólította meg Isten. A megváltott embernek, aki a bűn fogságából megszabadult, újra és újra emberré kell válni világunk mindennapi embertelenségei között is. A szívünk mélyén őrizzük az emberré levés vágyát.
0: Nagyon fontos. Én azt hiszem, hogy ez a Biblia szöveg ismét elgondolkoztat bennünket, és én azt hiszem, hogy nagyon sokszor nekünk nem csupán hívőknek kell lenni, nem csupán keresztényeknek kell lenni, hanem a szó igazi értelmében emberekké kell válni. És ezt az emberré válást megtapasztalja a környezetünk, akkor talán valamilyen módon érdeklődés nyújt azok iránt, a dolgok iránt, amelyet szeretnénk megismertetni velük. Hogy látod, Erik?
1: Sőt, én azt hiszem, hogy ha megragadhatom azt, amit mondtál, hogy keresztényé kell lenni, hívővé kell lenni, tehát én nem tudok el lenni. Direkt hangsúlyozom helytelenül a mondatot. Tehát vagy válok valamivé, valaminek a hatására, vagy valakinek a hatására, vagy pedig ilyen görcsös merevséggel próbálok ragaszkodni valamihez. És hát bocsánat, én egy olyan háttérből származtam, hogy nem itt nőttem föl kiskoromban, gyerekkoromban az egyházon belül, és nagyon sokszor más keresztények, sőt saját berkeinken belül is nyugodtan mondhatom, egyes keresztények életében ezt a görcsösséget láttam, erre neveltek, ezt kell csinálnom. Most ne gondolja senki, hogy ez bárkit vonz.
0: Igen.
1: Na most mit csinált Jézus? A gyereköves, nem? És nem tartott arról óriási erkölcsi prédikációkat, hogy mi a helyes, vagy mi a helytelen, hanem megmutatta. És akkor utána kérdezték, válaszolt, abból lett a hegyi beszéd, abból lettek olyan nagy tanítások, amik fel vannak jegyezve ugye az evangéliumokban, teljesen más is ez a mintakövetés. Tegyük csak föl magunknak a kérdést, hogy fiataljaink ma milyen mintát követhetnek? Ki lesz a példakép? Hol találunk olyan hiteles személyeket, akire azt mondom, na fiam, tessék, ő egy olyan ember, akinek az élet története követendő. Alig van.
0: Sőt, a mai generációnak már nem nagyon van példaképe, vagy ha van, az sem példakép, csak valamiért kitűnik a tömegből, és akkor fél szemmel rájuk tekintenek, szóval ez az igazi példakép, mint ami még a korábbi generációknál megvolt, az valahogy eltűnőben van. De hogy látod, Marika?
2: Igen, viszont eszembe jut most egy adventista lelkésznek a gondolata, aki találkozott valakivel, és megkérdezték tőle, hogy fogalmazza meg nekik, hogy mit jelent az, hogy hetednapi adventistának lenni, és ő csak két szót mondott, Krisztus követése. Tehát, hogyha valaki Krisztust követi, tudjuk, hogy van Kempis Tamásnak is egy ilyen kis könyve, amit érdemes olvasni. Krisztus
0: Imitáció
2: követése.
0: De
2: igen. Fontos, hogy legyen példaképünk, és elsősorban Jézus legyen a példaképünk.
0: És ez nem valami erőltetett példakép, hanem egyszerűen ösztönös példakép. Nem az állandó ráhivatkozással válik Jézus példaképé, hanem abban a szerénységben, abban az egyszerűségben és a gondolatainak, a jellemének az átvételében, amelyben ő élt.
1: És egyébként hihetetlenül fontos a követhetőség. Tehát akármennyire próbálunk itt individuum, tehát egyéniség lenni, nem valljuk be, de szükségünk van a példákra. Különösen a fiatalabb korosztálynál észre se veszi és sodródik. Miért ne csinálnál rosszat, ha mindenki csinálja, és mindenki azt mondja, hogy jó, nem? Krisztus pedig egyértelmű tudott lenni, tehát nem voltak olyan cselekedetei, ami ellentmondásba hozta volna önmagát a korábbiakkal, vagy ellentmondásba került volna akár a tanítványokkal. Ha ilyen volt, akkor gondoljunk Júdás esetére, akkor ugye nem Jézus volt a kezdeményező.
0: Ez így van. A következő gondolatsor, bemutatni az atyát, ennek a második része, vagyis a hétfői gondolatnál vagyunk. János 1.19. Mit mond?
2: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová megy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nékünk az atyát?
0: Itt azt hiszem, hogy Jézus, mint igazi rabbit ismerjük meg, aki a tanítványait már akkor is tanítja, amikor még nem is fogadta őket tanítványá. Hiszen abban az időben minden híres rabbinak volt néhány tanítványa. 5, 10, 15, de nem százak. És ez a szűk tanítványi kör, ez életvitelszerűen együtt éltek. Együtt aludtak, együtt meneteltek, együtt mentek el a piacra, együtt futottak, együtt pihentek, együtt menekültek az emberek elől. Még talán azt is mondanám, hogy ha valaki nem érti félre, akkor együtt kódultak, mert Jézusnak nem volt bevétele, tehát ő nem kapta meg havonta az átutalást a kedves papától a jeruzsálemi számlájára. Ha ez nem is olyan volt, mint a mostani kódulás, de rá volt utalva azoknak az embereknek a jó indulatára, amely falvakban ők településeken átmentek. Az egyik adott egy vekni kenyeret, a másik adott egy gyümölcsöt, a harmadik adott valami mást, és az emberek jó indulatára voltak hagyatkozva, és a tanítványokat tanítja, de ezek a tanítványok valahogy az első időben nagyon nem akartak tanulni. Ezek a tanítványok akarták tanítani Jézust. Majd mi elmondjuk neked, hogy milyen az Isten országa, majd mi elmondjuk, hogy a Messiásnak milyennek kell lenni, majd mi elmondjuk, hogy a rómaiakat innen ki kell paterolni. És egyszerűen nem értik a tanítványok, nem értik Jézus tanítását, és nem látják meg Jézusban az atyát.
1: Bocsánat, egy kicsit itt a teológiai oktatáshoz hozok egy párhuzamot, de úgyis ugye arról beszélünk, hogy az ember annak idején, és gondolok a saját példámra, beül az első teológiai órára, akkor valami olyan dolgot gondol, hogy most valami óriási nagy titkot fognak itt megosztani valakiről, valamiről, és helyette tanuljunk például Izrael történelmét, nem? Évszámok, királyok, események, háborúk, átülünk egy másik órára, ja, ott meg tanulunk nyelvet, hébert, görögöt, száraz, unalmas, úgy tűnik akkor, és eltelik 2-3 év, és még mindig nem volt szó a titokról, amire az ember odament. De most úgy gondolom, hogy a tanítványoknak is valami ilyesmit vártak, hogy hú, itt egy nagyon nagy dolog fog történni, és tulajdonképpen történt, nem?
0: Mert csak nem az, amit ők vártak.
1: Mert betegek gyógyultak, meg halottat is támasztottak fel, megváltozott minden, de nem úgy, ahogy az ember elképzeli. És utólag, ha visszatekintünk 20-30 pár év távlatába, akkor azt mondom, hogy milyen jó, hogy nem úgy lett, ahogy én akartam, ugye? Hanem ahogyan az Isten akarta. És mekkora felelősség az, amikor azt mondja Jézus, hogy engem kövess. És majd én megmutatom neked nem mást, mint a mennyei atyát, hogy milyen. Óriási nagy felelősség.
0: Úgy gondolom, igen, Marika?
2: Azt látjuk a Bibliából, hogy Jézus csodálatosan bemutatta a tanítványoknak az atyát, és János evangéliuma tényleg magával ragadó bevezetőjében az apostol úgy mutatja be Istent, mint az örök ige, az állandó, aki nem változik.
0: Menjünk tovább, a következő gondolat a mesteri tanító gondolatai, és a Filippi beliekhez írt levél második fejezet, és ott viszonylag egy hosszabb ige szakasz, az első 11 vers jön.
2: Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó, figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú, dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Senki a maga hasznát ne nézze. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Úgy gondolom, hogy ez a Biblia vers visszautal az Ézsaiás 53. fejezetébenre, illetve vannak részletek belőle. Hogy látjátok?
1: Hát a új szövetségi részét egyértelműen, ha csak a Filippi szakaszt olvassuk, ugye ez egy szép Krisztus himnusz, így szokták hívni azt a részt, ami úgy kezdődik, hogy annak okáért, vagy károliul az az indulat legyen bennetek újabb fordítás szerint, ami összefoglalja visszamenőlegesen, hogy mit tanít nekünk Krisztus testélétele, alázata, engedelmessége, majd utána a feltámadása. Ugye ez a három sík fontos, tanít az is, hogy testélet valamit Istenről, aztán tanít valamit arról, hogy hogyan engedelmeskedett a keresztfának haláláig, hogy az ige mondja, és egy harmadik dolog megint, amit tanít, hogy mi jelent a föltámadás utáni Krisztus. És azt hiszem, az Ézsaiás 53-mal ott a kapcsolat az alázatos ebedjahve, az alázatos szolga,
0: aki
1: nem nyitja meg száját, aláveti magát Isten rendeletének, ugye ezt hangsúlyozza az a középső része a himnusznak.
0: És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha jól tudom, akkor ez nem páli gondolat, legalábbis a Krisztus himnusz, hanem ez egy viszonylag idegen test a Filippi ebben a fejezetében. Valószínűleg, hogy ez egy olyan hitvallás volt, amit a keresztények, az őskeresztények már szájhagyomány formájában továbbadták, ez egy krédó volt, és milyen jó lenne, ha ezt mi is tovább tudnánk adni a mi gyerekeinknek, a mi unokáinknak, mert egy-egy ilyen Biblia versnek a megtanulása az azt jelenti, hogy később hatással van, mert amikor megtanulja az 5-10 éves gyerek, akkor még csak úgy kívülről tudja, de amikor az élet éles helyzetébe kerül, akkor viszont fog rá emlékezni. És azt hiszem, hogy az új szövetség egyik legszebb, ez a Krisztus himnusz, a új szövetség legszebb gondolata ez a Krisztus himnusz.
1: És hát az egyik legtömörebb is. Igen. Tehát van is olyan egyházi dogmatikai tanítás, ami ennek a szakasznak egy bizonyos szavára épül csak, a megüresítés, hogy mit jelent az, hogy Isten a földre jön, megüresíti magát, és nyilván a dogmatikában itt nem megyünk bele, de annyit feltétlenül el kell mondani, hogy a legnagyobb titok, hogy a halhatatlan Isten hogy tud meghalni az emberért. Mert ha csak emberként hal meg, akkor az kevés a megváltáshoz. De ahhoz, hogy Istenként meg tudjon halni, mégiscsak halandóvá kell neki. Így van. Tehát ott van ez a dilemma, amit az egyház próbál szabályozni mindenféle dogmatikai tanításokkal, de valójában a megérthetetlent akarjuk megmagyarázni. Tehát egyszerűbb, ha követjük Krisztust.
0: Így van. Szóval Krisztus is csodálatosan be tudja mutatni az Atyát. Ha nem azt keressük Krisztusban, az Atyát, hanem a saját elvárásunkat és gondolatunkat vetítjük rá, akkor annak nem fog megfelelni. Akkor kritikát fogunk mondani, mint a tanítványok. De ha minden elvárás nélkül csak az elveket, csak az életszentséget, az Istennel való kapcsolatát szemléljük, és nem nézzük, szemléljük, tanulmányozzuk, akkor ez óriási hatást és óriási erőt jelenthet egy-egy megfáradt ember életében, egy-egy útkereső, vagy utat tévesztett ember, vagy megbotlott ember életében. Úgy tudom, hogy a következő gondolat a mester és a békéltetésnél van egy néhány soros idézeted megint.
2: Igen, Szigeti Jenő könyvéből van egy rövid idézet. A könyvnek az a címe: Istennél nincs elfeledett bűn. Mi nem egy feledékeny, hanem egy megbocsátó Istenben hiszünk, akinek bűnbocsánata az új kezdet lehetősége. A bűn világában indít el a szeretet útján. Ezért sokszor nem értjük az útját, mert a bűn eltakarja előlünk kegyelmes arcát. Nem értjük meg, hogy ítélete is a szeretetének része, hiszen ő nem felejt el bennünket, bűnünket sem. Ő megbocsát, ami az új élet lehetőségét jelenti. Ez lesz életünk igazi célja. Életünkben a jó, meg a rossz is értelmet fog kapni.
0: Mester is a békéltetés, ennél a gondolatsornál vagyunk. És nyilván mi a békéltetést 21. századi füllel halljuk. De azért ne felejtsük el, hogy a shalom, az a héber gondolkodásnak, a héber kultúrának, ha lehet ilyet mondani, héber teológiának, azért az egyik legfontosabb alappillére volt. És ez egy eszményi, ideális állapot volt, ugye a béke. Mert mit csinált a bűn? Az valamit elszakított, ugye? Az eiréné, az a békesség, innen van az irén kifejezésünk, és az azt jelenti, hogy ismét az elszakított dolgokat egymás mellé helyezzük. Tehát a mester, a messiás békét teremt, de nem úgy, hogy erővel, nem úgy, hogy hatalommal, mert azt mondja Zakariás, nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkem által. Szóval van egy béke, vagy egy békesség, ami túllép az emberi békesség határain, ami az Istentől jövő csendesség, az Istentől jövő elfogadás, nem a bűnben való belenyugvás, hanem az Isten akaratának megismerése, és ebbe való belesímulást jelenti. Hogy látod?
1: Azt gondolom, hogy a sálom fogalmát nem nagyon érti a mai nyugati ember, de menjünk Jézushoz oda-vissza a hegyi beszédéhez, ahol meghirdeti a programját, messiási vagy profétikus programját, és ugye van ez a mondat, hogy boldogok a békességre törekvők vagy igyekvők. Azért mondom kétféleképp, mert a szó lefordítva se nem ez, se nem az, hanem békecsinálók.
3: Maker.
1: És ugye ezt a békecsinálók, ez nem is lehetne így visszaadni, mert nevetségessé válna a Biblia fordítás, de akkor állítsuk szembe egy olyan kifejezéssel, amit mindenki nagyon jól ismer, bajkeverő.
3: Igen, ugye? Azt már értjük.
1: A bajkeverő egy olyan ember, hogy megjelenik, nem csinál semmit, lehet, hogy még nem is szól, de képes úgy összekeverni az emberi szálakat, hogy
3: felkavarja
1: nagyon ne érezd jól magad érzelmileg, vagy mentálisan, mert teljesen bele rondít ebbe az egészbe. Na most ezt fordítsuk meg, erről beszél Jézus, hogy legyél olyan, aki megjelenik, és a másiknak sálomja van tőled. Hát ugye ezt nagyon meg kéne tanulni, hogy én hogy tudok sálom lenni, hogyha hiányzok valahonnan, akkor azt mondják, hogy mikor jön már megint, mert olyan jó vele lenni. Nem tudom, hogy valaha is el tudjuk-e érni ezt az állapotot még a mostani földi életben, de Jézus ezt a programot hirdette.
0: Igen, a sálom az valahogy több, mint a háború nélküliség. A sálom az az Isten akaratának a megismerése, elcsendesülés, az Isten akarata előtt való meghajlás, a sálomban benne van a jellem átformálódása,
1: a belső nyugalom
0: egy stabilitással, nem csak egy pillanatnyi nyugalom, hanem egy ilyen stabilitással, és nézzük meg, hogy a modern ember mennyire nem rendelkezik a sálom stabilitásával, olyan hamar ki tud borulni, elég egy elég egy közlekedési szituáció, elég egy olyan dolog, hogy nem ér valahova oda, és már kora reggel a maga feszültségével, nem véletlen, hogy olyan stresszesek az állapotunk, és én azt hiszem, hogy a sálom az egy ilyen stresszoldó, tehát egy stresszűző, tehát aki a sálomot megérzi az életében, az nem fog nyugtatókon élni, és nyilván most nem akarom a nyugtatókon élőket bántani, tehát nem ez a cél, tehát senki félre ne értse, mert a 21. században már egy olyan őrült világban élünk, hogy már mindenki nyugtatókon alszik, mindenki altatókkal alszik, nyugtatókat, szinte mindenki, nem tudom, a gyógyszeripar bevételének a 75%-a az a nyugtatók és az altatókból jön ki. Tehát mennyivel csodálatosabb az Istenre ráhangolódni? Mennyire csodálatos, hogyha a mester és a békéltetés. És figyeljük meg, hogy a tanítványok, hát ugye ott voltak a tanítványok a mennydörgésnek a fiai. És akkor bementek egy településre, egy faluba, és nem fogadták el. És akkor azt mondták, tűz szálljon alá, pusztítsa el az Isten ezt a falut, a hitetleneknél is rosszabbak. És akkor Jézus oda megy, megveregeti a vállukat, és azt mondja, hát nem tudjátok, mi némű lélek van bennetek.
1: Magyarul nem ismered saját magadat sem. Nem. És ugye itt a probléma forrás, hogy azért nincs bennem sálom, mert a másikban látom azt a hibát, ami bennem van.
3: Így van.
1: És innen indul el a probléma.
3: Kiprojektálom
1: a másikra.
0: Van egy nagyon szép Biblia szöveg a Korintusi 2. levél 5. fejezet 16. versétől.
2: Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk tesz szerint. Ha ismertük Krisztust tesz szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk, ő benne.
0: Gyorsan hozzátettem, hogy bűnné tette érettünk, és nem bűnössé. Mert nagyon sokszor a gondolatunkban a bűn az egyenlő a bűnössel, bűnné tette, tehát halandóvá tette, ráakasztotta a mi bűneinket, ráterhelte a mi bűneinket, de olyan csodálatos mindig, amikor ezt olvasom, hogy tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. És ez valami csodálatos dolog, mert a világ nem akar kibékülni Istennel. Mert a világ hozzászokott a háborúhoz, az emberek hozzászoktak a feszültséghez, az emberek hozzászoktak, hogy mindig valakivel szemben kell állni, ellenzékké kell viselkedni az egyházban, a családban, a munkahelyen, a templomban, és valami másról szól az Isten békéltetése, hogy valahogy másképpen lássuk helyünket a világban. Nekünk nem valami ellen, hanem valami mellett kell érvelnünk. És itt nem arról van szó, hogy akkor minden igazságtalanság előtt be kell hunyjuk a szemünket, és azt kell mondani ájtatosan, hogy hát mi jó keresztények vagyunk, csak imádkozzatok testvérek. Nem. De nem kell a világnak minden nyomorúságát a vállunkra akasztani. Nem kell nekünk minden békétlenségbe oda menni és elsőként véleményt mondani. Krisztusért kérünk, akinek követségében járunk, béküljünk meg az Istennel. És ha az Istennel békességben vagyunk, akkor talán egymással is másképpen tudunk párbeszédet folytatni.
1: Igen, és ennek az alapja az, hogy hogyan látjuk a másikat. Ugye van ez a elég száraz és nehezen érthető kifejezés, nekem mindig bajom volt ez, hogy test szerint. Biztos emlékszel, kedves Imre, amikor a Galata levelet fordítottam, hogy én ezt teljesen megváltoztattam, igen, hogy húsvér ember szerint. Igen. Mert tulajdonképp azt jelenti, amit a mi gondolkodásunkban mondunk, hogy hát amaz is csak egy húsvér ember, és ezzel mindjárt letoljuk arra a szintre, hogy alapjába véve kódolva van, hogy vétkezik, hogy rossz, hogy vitatkoznom kell vele, mert nem értek egyet. És itt azzal kezdi, hogy tulajdonképpen Pál azt a életprogramot folytatja, amit Jézus meghirdetett a hegyi beszédben. Azt mondja, hogy békéltetés igéje. De mi az a békéltetés igéje? Hát először nem húsvér embernek látom a másikat, hanem többnek, megváltottnak látom. És innentől kezdve, hogy rövidre zárjam, egy nagyon jó meghatározást hallottam, hogy a bajkeverés logikája, hogy a barátaidból minden áron ellenséget csinálsz, a békéltetés és a misszió logikája pedig, hogy a potenciális ellenségeidből barátot, testvért csinálsz így. De rossz oldal csinálni, mert nyilván nem én teszem, hanem Isten teszi, de ez az egymással két szembeállított fél mondat, vagy mondat nagyon jó kifejezi az egésznek a lényegét.
0: Nagyon érdekes a teremtés történetben ott van az asza kifejezés, ami csinálni jelent, de nagyon érdekes, amikor ezt az Isten végzi, akkor mindig teremteni igével. Tehát mi tudunk csinálni, mi nem teremtünk. De amikor az Isten csinál valamit, az már teremtés. Úgyhogy nagyon érdekes, így van, nagyon érdekes. A következő a Kolossé 1.15.20.
2: Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.
0: Nagyon szép ez a kolossi gondolat, és azt látjuk benne, hogy ott beszél ezekről a fejedelmességekről, ezekről a hatalmakról, ezekről az uralmakról, és utána végül is eljut oda, hogy békességet szerzett a keresztfán. Szóval ez azért már egy kemény logikai teológia, amit Pál itt a kolosséiaknak elmond. Hogy látod?
1: És hát ugye ez is az a disztingvált fogalmazás, ami a zsidókhoz írt levél. Ugye ott mondtam ezt a ikont, hát pontosan ez az az ige, ahol elmondja a láthatatlan Isten képe, ikonja, ami minden teremtmény előtt született, tehát megint körülír valamit, ami nem körülírható. És hát most hogy magyarázzal egy kolosséi keresztény gyülekezetnek, ahol vannak olyan mozgalmak, akik angyalokat tisztelnek, ráadásul bukott angyalokat, tehát volt egy ilyen angeológia abban a kultúrában.
4: Ez már demológia.
1: Igen, tehát démonológia, igen, tehát tudunk róla erről a háttérről, hogy most mondja azt Jézusról, hogy hasonló, mint az angyal, ugye ezzel kezdi a zsidókhoz írt levél, hogy nagyobb, de hasonló, nem, itt most elmond valamit, minden teljesség benne van, és nagyon jól teszik a Biblia fordítók, hogy nagybetűvel írják ezt a teljességet, mert mi olyan, mintha az Isten fogalmának a megnevezése lenne egy másik nyelven, azt akarja vele kifejezni. De a teljességnél nincs több, de ahhoz már nem lehet hozzátenni semmit, és ugye ez mind benne van Jézus Krisztusban. Tehát mit követünk? Itt követünk, a teljességet követjük.
0: nézzük csak, hogy mit is jelent első tanítványnak lenni. És ezzel kapcsolatban Lukács evangélium a 2. fejezet 8. versétől a 18. verséig nézzük meg egy viszonylag hosszabb szakaszt.
2: Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka anyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, mi ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik.
0: A mai világban már nem értjük ennek a szónak a negatív, pejoratív átvitelét vagy hangzását, amit a pásztorok jelentettek. A pásztorok az erőszakos, verekedő, kegyetlen embereket személyisítették meg abban a világban, akik nem féltek sem a medvétől, sem a vadállattól, akik olyan bátrak voltak, hogy puszta ököllel elzavarták a vadállatokat a rájuk bízott nyáj megmentése érdekében, de akik ugyanilyen kemények voltak az élet más helyzetében is. Úgyhogy a pásztoroktól az emberek a lehető leggyorsabban elmentek, és az angyal kinek jelent meg? Az Úr milyen tanítványokat hívott? Ilyen kemény, hát majdnem úgy mondhatni, hogy ilyen kegyetlenül kemény embereket, és figyeljük meg, hogy amikor az angyal eltűnt, akkor azt mondták a pásztorok, hogy menjünk el Betlehembe.
1: Sőt, ugye én hallottam egyik tudományos konferencián erről egy előadást, hogy ez a pásztorok, ez ilyen nagyon, úgy mondjuk, hogy eufémizmus, tehát megszépíti. Igen. A képet. Valójában nyugodtan odaolvashatjuk, hogy rablók. Igen. Tehát az a fajta durva, martalóc, természetű emberekről van szó, és a angyal jelenlétében minden megváltozik. Tehát innen kezdődik az evangélium, arra hozta példának az előadó, hogy nem tudni, hogy honnan kezdjük a történetet, ő innen kezdte, és ezért. És az arra használt, ugye példagyanánt, hogy bármilyen emberek lehetünk, ha belép az életünkbe Jézus Krisztus által Isten, akkor mi is meg tudunk változni.
0: És ezek az emberek tényleg tanítványokká lettek, ott vannak valahol Betlehem határába, és ha behunyom a szemem, akkor eszembe jut az utóbbi betlehemi látogatásunk néhány évvel ezelőtt. Van egy kilátó, és a kilátó előtt egy ilyen nagyon szép völgy, ma is gyönyörű pázsit fű van benne, és hát ott legelnek a bárányok. A betlehemiek azóta sem engedték, hogy ezt a területet, ahol az angyal megjelent, hogy azt beépítsék, hogy a modern város arra terjeszkedjen. És egyszerűen onnan följöttek, az egy nagyon kemény, hát nem azt mondom, hogy olyan, mint a Gellért hegy, de itt-ott azért nagyon meredek hegyoldalon kellett felmenni a városba, és megkeresték, nem tudom, hogy keresték, bezörgettek, stb. Megtalálják a jászolban lévő újszülöttet, és felismerik az újszülöttben. Miért? Mert hát ők a mesternek az első tanítványai. Az angyal az adott annyi információt, hogy fel tudták ismerni. És figyelitek, azt mondja a Biblia szöveg, és elmondták mindazt, amit az angyal mondott, az ott álló embereknek, és nyilván Máriának is, és Józsefnek is. Mária és József azért már tudott, hogy itt valami rendkívüli dolog van, de hogy már jönnek idegenek is, és már azok is ezt mondják, hát épp, hogy megszületett a gyerek, és már is jönnek ezek a pásztorok, és elmondják a mennyei jelenést. Marika, látom, gondolat van.
2: Igen, arra gondoltam, hogy mi ma élő keresztények is csatlakozhatunk a pásztorokhoz, a bölcsekhez, és azokhoz, akik imádják Jézus Krisztust. Tegyük meg ezt ma, mert ez a legfontosabb az életünkben, hogy Jézust kövessük.
0: Akkor rögtön kérlek a Máté Evangélium második fejezet első két versét olvast föl.
2: Ez így hangzik, amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született, mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.
0: A bölcsek. És itten gyorsan időhiányában csak annyit mondanék, hogy itt azért egy olyan jó 1500 kilométeres kirándulásról van szó, szóval nehogy arra gondoljunk, hogy eljöttek hát néhány napi távolságra. Itt nagyon-nagyon komoly időket kellett eltöltetni azzal, hogy ezek tevékkel... Igen, az Eufrátesztől szépen, nem tudom én, ott Hárán mellett lekanyarodjanak Jeruzsálembe, és ők komolyan vették. Miért? Mert ők is tanítványokká váltak. Az Úrnak a tanítványaivá váltak, a Mester tanítványaivá váltak. És az összefoglalást szeretnénk hallani.
2: Igen, ezt Ellen White-tól egy idézetet szeretnék felolvasni, aki... világhírű amerikai írónő, nagyon sok könyve jelent meg, és az adventista egyházban mi ezt nagyon sokat használjuk. Ő így szól most hozzánk. Kedves tanító, a munkádra való legfőbb felkészítésként emlékeztetlek téged a tanítók fejedelmének szavaira, életére és módszereire. Azt tanácsolom, hogy állandóan szemléld őt. Ő a te igazi eszményképed, időz nála mindaddig, amíg az isteni tanító birtokába nem veszi szívedet és életedet.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Az Úr áldja meg az elhangzott gondolatokat a mi szíveinkben. Amen, és egy imádságra hajtsuk meg fejünket. Erik, imádkozzunk veled.
1: Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked most újra, hogy fiadban, Jézus Krisztusban olyan sokféleképpen nyilatkoztattad ki magad, és többé nem vagy titok, hanem felfedted mindazt, amit belőled, rólad tudnunk kell ahhoz, hogy békében lehessünk veled, világgal és önmagunkkal. Ezt szeretnénk most neked megköszönni és könyörögni azért, hogy mindazok, akik hallották, látták most ezt a programot, szintén elgondolkodhassanak ezen, megtalálhassanak téged, és követhessenek fiad Jézus Krisztus kegyelméért. Amen.
0: Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb részében. Ma is közöttünk tudhatunk egy nagyon különleges, és talán azt is mondhatom, hogy kalandos szemét, Hamar Dániel személyében. Üdvözlünk az Érted Podcastben.
2: Sziasztok.
3: Szia, Dániel.
0: Lehet a hallgatók közül már egyesek ismerik Dánielt, de akik nem, azok most megismerik. Hogyha jól látjátok, akkor van a Dániel felsőjén egy négyecske. Nos, ez nem véletlenül van ott, ez nem valami nagy márka, hanem ez valamit szimbolizál, és már erről szeretnénk beszélni Dániellel, arról a programról, mozgalomról, projektről, mert elmondja, hogyan kell ezt nevezni, amit ő behozott Magyarországra, és ami már évek óta segíti a férfiakat. Nekem is van egy kis négyecském, és nem csak a levegőbe beszélek.
4: Akkor én vagyok a kakukk tojás.
0: Nos, és ez a legdrágább pólóm egyébként. Nem azért, mert sokba került, hanem mert keményen meg kellett érte küzdeni. Na de Dániel, hagylak téged, hogy mesélj erről a négyemről, meg arról a azokról a programokról, amiket te szoktál szervezni.
2: A bemutatkozáshoz, és először is én is köszönöm, hogy itt lehetek, meg üdvözöllek benneteket, meg a hallgatókat. A bemutatkozáshoz két dolgot raknék hozzá. Az egyik az az, hogy mozgalom, tehát ahogy kerested a megfelelő kifejezést, ez egy mozgalom, férfiak egy mozgalma, ami nem csak ugye Magyarországon van, hanem most már szerintem 24 országban a világon, több ezer férfi a része, és az is egy kiegészítés, hogy nem én hoztam be, mi hoztuk be, tehát fontos volt, hogy hogy férfiak egy csoportja, férfiak egy közössége ment el először egy ilyen programra, vagy a négyem által szervezett egyik programra Nagy-Britanniába, és több férfinak egy együttes víziója volt, és megfeszített munkája, hogy ez elindult itt Magyarországon, aztán később Magyarországon keresztül máshol is.
0: Itt tudnám beszélni most különösen az XCC-ről, ami a négyemnek az egyik külön programja. Ez milyen ötletből indult, és hogyan került ez ide?
2: Az XCC, ami angolul egy rövidítés Extreme Character Challenge, a jellem extrém próbája, az egy többnapos program a vadonba férfiaknak, és úgy lehetne, tehát többféleképpen lehet ezt leírni röviden, ez egy kaland. Tehát egy olyan program, aminek az útja, a programpontjai, azok a résztvevők előtt az utolsó pillanatig rejtve vannak. Tehát ha valaki jelentkezik erre, az első dolog, amivel szembesül, hogy nem tudja pontosan, hogy mire jelentkezik. Van egy elképzelése. Az időpontját tudja, de még a helyszínét se az utolsó pillanatig. Amit tudhat erről, hogy a neve az elárulhat valamit, hogy ez egy kihívás, egy challenge, egy próba. És ugye egy próba az egy olyan út, ami nyilvánvalóvá tesz dolgokat. Na most minek a próbája? Ez is benne van a nevében, a jellem próbája. Tehát amit nyilvánvalóvá fog tenni, az a legbelsőbb részünk, hogy miből vagyunk. És az extrém meg azt jelenti, hogy hát ez az extrém zónában zajlik. Tehát hogy minden szituáció az életben elárul valamit rólunk a jellemünkről, de ez egy olyan program, ami az extrém zónába zajlik, ami nagyon sok mindent felhozhat, néha olyan dolgokat, amiket még mi se látunk. Tehát én úgy tudnám leírni, hogy az XCC olyan, mint egy műszaki vizsga. A műszaki vizsga egy férfi számára. A műszaki vizsga az igazából nem egy szerelő, de amit történik, az az, hogy az ember szembesül azzal, hogy mi az állapota. Most ez nem azt jelenti, hogy csak rossz dolgokkal szembesülhet. És ez nagyon fontos, mert sokszor nem vagyunk tisztában mi férfiak a saját erőnkkel. És a saját erőnk az egy olyan dolog, ami nem lehet csak szavakkal átadni nekünk. A férfi belső megerősödése az nem úgy történik, hogy valaki odajön és azt mondja, hogy nagyszerű vagy és erős vagy, ezért én nagyszerűnek és erősnek érzem magam. Hanem a belső erőnk, ez a fajta erőérzet, ez annak az eredményeképpen jön, hogy belemegyünk szituációkba, ahol megpróbáltatunk. Tehát ki kell tartanunk, döntéseket kell hoznunk, szembe kell néznünk nehézségekkel, kihívásokkal, és amikor az ember ezt megcsinálja, akkor erőt érez. Tehát egészen nagy a különbség a között, és erről még beszélhetünk, mert ez a mostani kultúránknak egy problémája, hogy követelik a jogokat az emberek arra, hogy valamilyennek neveztessenek, anélkül, hogy letennének valamit az asztalra, de hogy alapvetően nagyon nagy a különbség a között, amikor egy szerető, kedves ember pozitív visszajelzés, ami egyébként

területek vannak, amik nincsenek rendben. És sajnos nagyon sok terület nincs rendben a férfiakkal, a férfiak életébe. Tehát van baj velünk. Rengeteg jel mutatja ezt. Nehéz nekünk szembesülni, nehéz nekünk lelepleződni, erről is beszéltünk még, hogy miért nehéz ez. De az út során ez a lelepleződés megtörténik, ahol megláthatja az embert a dolgokat, amiben változnia kell, és nem alkuthatja a változást, és megláthatja a dolgokat, amiben erős, és ez az erő, ez a felfedezett erő, ez is óriási változást okoz. És mindez hogy történik? Együtt. Tehát a négyemnek van négy alapértéke, a kaland, a bajtársiasság, a hit és az igazságosságért való harc. Na most az egyértelmű, hogy a kaland az miért van benne minden programunkban. Ezt megint csak erről is tudnék hosszan beszélni, nem akarok mindjárt egy fél órás monológot elmondani, de az egyik értékünk a bajtársiasság, ami azt jelenti, hogy egészen más végigmenni egy küzdelmes úton egyedül, meg egészen más átmenni másokkal. És az XCC a bajtársiasság helye is. Tehát egy út, amiben egy dolgot tudhatnak, rengeteg dolgot nem tudnak a résztvevők, de azt tudhatják, hogy nem egyedül mennek, hogy más férfiakkal küzdik végig azt az utat, és ez lehetőséget nyit olyan barátságok, olyan kötődések létrejöttére, amiből egyébként nagyon nagy hiány van. Tehát elképesztő magány uralkodik férfiak között. Iszonyatosan sokan, főleg a nyugati társadalomban küzdenek a férfiak közül magánnyal. Tehát egy út, ami megpróbál, ami kalandos, ami bajtársiasságot eredményez, és talán amit még elmondhatok az XCC-ről, hogy azon kívül, hogy a vadonban zajlik, tehát nem egy domestikált környezetben van, nem egy kényelmes dolog az XCC. Egyébként talán ezért is vonzó sokak számára, tehát semmi jót nem mondunk, semmi nagy dolgot úgymond nem ígérünk. Ilyen szempontból nem vagyunk túl érzékenyek a fogyasztókra, milyen lesz, nehéz, és mit csinálunk, nem mondjuk el, és kb. Ennyi információt kapnak. De valahol a férfiak vágynak a kaland, és vágynak a domestikált környezeten túlira. Vágynak a kalandra, vágynak a vadonra, tehát az is van benne, és végül talán amit még hozzá lehet tenni, hogy mi az XCC, annélkül, hogy elárulnám, hogy voltak éppen mi történik, az XCC a változás helye, mert ez is valami, amire iszonyatosan szüksége van a férfiaknak, az a változás, tehát én ezt a magam példájából tudom, a több száz, vagy most már több ezer férfi, akivel találkoztam, az ő példájukon is látom, és visszaigazolást nyer újra és újra, hogy a férfiak beragadnak. És amikor beragadnak, nagyon sok esetben leplezik a beragadottságukat. Egy kapcsolati krízist, vagy éppen egy munkahelyi krízist, vagy egy érzelmi krízist. És tipikus klisé, vagy jellemző férfiakról, hogy öregednek, egyre inkább keményednek, meg merevednek meg, egyre kevésbé tudnak változni, áttörni dolgokon. Persze fiatalon még mindannyian nagyon rugalmasak vagyunk, de ez egy tipikus dolog. És néha a saját utat se, az utunkat se találjuk az érzelmeinkhez, a saját belsőnkhöz. És nagyon sokan vannak, akik már régóta tudják, hogy az életük nem olyan, mint lenni kéne. Hordoznak magukban, ahogy előbb mondtam, magányt. Hordoznak magukban kétségbeesést, depressziót. Azt érzik, hogy az életük jelentőség hiányában van, nem jelentőség teljes. Végig gondolják a gyerekkoruk álmait, hogy mik azok a hőstettek, mik azok a nagyszerű dolgok, amiket megélnek, hogy milyen felnőttek akarnak lenni, és már régóta nem azok, de nincs jobb ötletük, mint a fájdalomcsillapítás, vagy az érzéketlenség felé elmozdulni, mert ez egy nagyon nagy teher, tehát sokan éhezik a változást, éhezik, hogy legyen már valami más. És amit el tudunk mondani az XCC-ről, hogy ez egy olyan program, ahol emberek megváltoznak, de úgy, hogy maradandóan. Na most hozzáteszem még egyszer, ez nem könnyű. Tehát én valahol, ha valaki eljön egy XCC-re, sajnálom őt. Én tudom, hogy mivel néz szembe. És nem gyerekjáték. Tehát férfiak eljönnek az XCC-re, és kétségbe esnek. És sírnak, és örjöngenek, és fenyegetnek. És olyan dolgokon mennek át, amikre a nagy részük azt mondja, hogy talán az életem egyik legnehezebb dolga volt. De még ez mindig jobb, mint megmaradni néha olyannak, ami ennek régóta tudjuk, hogy nem kéne megmaradni.

0: Említetted azt, hogy itt szembesülnek az extrém helyzetekkel, és hogy ki jön a jellemüknek az igazi valója, akár pozitív értelemben, akár negatív értelemben, hogy ez minden XCC részeőre érvényes, vagy vannak, akik az elől ki tudnak bújni. Illetve azt is említetted az előbb, hogy nagy változások mennek keresztül ezek a férfiak. Hogy ez jellemző minden részevőre, vagy azért vannak kivételek, akiket sehogy nem érint meg ez a program? Hogy látott ezt?
1: Nagyon minimális. Tehát mit tudom, én azt mondom, hogy 99%-kal megtörtént.
0: De ez nagyon jó.
1: Döbbenetes.
0: Ez nagyon jó.
1: Döbbenetes az eredmény. Mondom, ez nem is annyira arról szól, hogy mi milyenek vagyunk, hanem arról, hogy a férfiak mire reagálnak. És talán ebbe találtunk rá valamire, ami működik. De hozzáteszem, ez nem jelent 100%-os, hogy mondom, 100%-os eredmény. Tehát az ember megátalkodottsága az nagyon nagy. És általában az XTC rostájáról azok esnek ki, akik a lelepleződés útját nem szeretik bevállalni.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, miután tükröt állítottak a férfiak elé, hogy van-e utána valamilyen megoldás, nyújtás, vagy ilyesmi. Tehát, hogy valószínűleg az vonul vissza, vagy az nem akar szembesülni ezzel, aki tagadja a valóságot is, hogy jé, ez vagyok, ez jött ki belem ebben az extrém helyzetben, és nem akarja ezt kellőképpen, vagy megfelelőképpen feldolgozni.
1: Mindig van választási lehetőség egy férfinek. Uh-huh. És az XCC ebből a szempontból totálisan szabad. Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy elfordul attól, amit lát, vagy megragadja azt a hazugságot, amit, de persze mi férfiak nem valljuk ezt be. Majdnem minden helyzetben mi szeretjük igazolni magunkat egy olyan módon, amivel megmarad az erőnek a látszata. Tehát nagyon kevés az a férfi, aki azt mondja, hogy én valami olyasmivel találkoztam, amit nem tudok feldolgozni.
0: Igen,
1: tehát
0: erősnek,
1: én azt gondoltam magamról, hogy én erős vagyok, és kiderül, hogy én vagyok a csapat leggyengébb láncszeme. Mivel én vagyok a leggyengébb láncszem, így én nem akarok ebbe a pozícióba lenni, inkább hazamennék. Vagy én azt gondoltam magamról, hogy eljövök és hülyéskedek, de most ehelyett a kényelmemen kell túllépni, és igazából én rájöttem arra, hogy az én kényelmességem mindennél fontosabb, és voltak éppen engem nem nagyon érdekel semmi, csak hogy bizonyos mennyiségű kényelem fölött nekem legyen uralmam, tehát én szeretnék hazamenni, lefürödni, Netflixet nézni és sörözni. Ezt nem fogják elmondani, de én elmondom nekik. Mert ők azt fogják mondani, hogy a családjukat szeretnék megmenteni. Azt a családjukat, akiktől most elvesznek pár órát, de egyébként rengeteg más területen cserben hagyják őket. És ezek nehéz üzenetek, és hozzáteszem még egyszer, hogy döbbenetes, hogy férfiak mennyire pozitívan reagálnak. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés az az ember, aki tényleg elkötelezett amellett, hogy ne változzon, de ők is általában egyébként hosszú távon, tehát van olyan ember, aki úgy tűnik, hogy ott kemény volt, de utána nem. Utána később törik össze, nem egy ilyen volt, aki visszajött. De hozzáteszem, hogy inkább az döbbent meg, hogy milyen iszonyú nagy százaléka a férfiaknak kész a változásra. Tehát ami az én szemem előtt lezajlik, az, hogy férfiak, akiknek nagy részének pontosan tudja, hogy nem elég jó, nem elég erős, tudja, hogy hűtlen rengeteg területen, és küszködik, amit kap, az iszonyú erő. Azt látom, hogy hősökké válnak, hogy fölveszik a felelősséget, hogy kilépnek az áldozat mentalitásukból, hogy megragadják egymás karját, és azt mondják, hogy tudod mit, akkor ezt csinálni fogom. Hogy visszaveszik a kardot. Mert az van, hogy ez illik a kezünkbe. Tehát azért a férfiak, amikor meglátják a kardot, meglátják a küzdelmet, persze nehéz a váltás, de egyből érzik, hogy emberek egyébként, hogyha rájönnek arra, hogy megtehetik, akkor cserélnek. És ezt egyébként a környezetük igazolja vissza. Tehát mi nagyon sokszor kapunk visszajelzést feleségektől, hogy amit otthon látnak, nem tudják, mi történt velük, meg mit csináltunk velük, de ennek nagyon-nagyon örülnek. De ami viszont nagyon-nagyon látványos, az, hogy mégis ami ott történt, az maradandó, és elég könnyen vissza lehet hívni. Tehát, és ezt a saját életemben látom, tehát nekem is ez az utam egy XCC-vel kezdődött, ami maradandóan megváltoztatta az életemet. És bizonyos pillanatokban, amikor én is elcsúszok, elgyengülök, pudingá válok, mert egyébként a pudingá válás az egy velem született, vagy legalábbis nem tudom, hogy kik azok, akik világéletükben platina erősségű gerincsel tudnak végigmenni. Én személyesen küzdök a saját gyengeségemmel, meg a meg az önigazolásommal, az önfelmentéssel, a függőségeimmel, de az a durva, hogy már sose felejtem el, hogy ez bizonyos dolgokból kijött, meg vannak dolgok, amik sose jöttek már vissza. Tehát én azt is látom, hogy vannak olyan helyzetek, amik tényleg soha nem jönnek vissza. Tehát emberek hazamentek, és egyszer és mindenkorra megváltoztatták az életüket.
0: Lehet, hogy most hazabeszélek, de hadd szúrjon be ezt a kérdést. Ez az XCC. Az apa-fia mennyire hasonlít az XCC-re, vagy lehet-e ilyen jellegű, hogy hasonló hatása? Én arra jelentkeztem, mint mondtam neked a beszélgetésünkre.
1: Hát az apa-fia az valahol egy teljesen más történet, mert ez egy specifikus dolog, és a specifikus része az, hogy az apa, egy apa és a fiának a kapcsolata áll a központjába. Tehát itt van egy közös kalandotok, és egy 14 éves, 13 éves fiúnak nem lehet ugyanazon végigvinni, mint az apját, nem is kell. Nagyon-nagyon jó, de nagyon-nagyon más, mint az XCC. Én azt mondanám, hogyha...
0: Tehát mind a kettőt meg kell csinálni apáknak.
1: Igen, igen.
0: De nincs rendsége.
1: Tehát tényleg az apa-fia a programról rébuszokba tudok beszélni, mert az egy dolog, hogy meghat az, amit férfiakon látok, azt a változást, és főleg azután, hogy klisévé válik, hogy 40-50 éves férfiak, főleg, hogyha nagyon sikeresek. Tehát minél nagyobb vezető pozícióban vannak, minél nagyobb megmondó emberek, annál merevebbek. És ezek nem tudnak változni. És az, hogy ilyen emberek benyúlnak a 5 lakattal lezárt szobába, és megnyitják a legmélyebb sebeket, és meggyógyulnak, és változnak, az megható. De hogy még
0: hát ez lelkesítő is ebben a szolgálatban.
1: Igen, igen.
0: Ez...
1: De még ennél is meghatóbb, amikor apa-fia kapcsolatok gyógyulnak. És az, ahogy látsz egy fiút hősként tekinteni az apjára, és látsz egy apát tényleg könnyek között büszke lenni a fiára, és hogy ha nem történne ez égvilágon semmi, akkor is tökéletes lenne ez a program. Tehát 3 napon át valaki egy kalandot szervez, úgyhogy csak ketten ott vagytok, és együtt élitek meg. Tehát ez egy főnyeremény, a legnagyobb teher az apáknak, hogy nem csak, hogy szakítsanak időt, tehát már az óriási, hogy el van kötelezve, de mit csináljanak? Pontosan, hogy lesz ez jó? És ott van egy program, amiben mindenki ezt segíti. Tehát amíg a központban egy bizonyos módon, egy nagyon kemény módon a férfi van az XCC-nél, addig itt a szervezők bajtársai az apáknak, cinkosai, mert tudják, hogy mindenki azon dolgozik, hogy abban a dologban, amiben az apák tudják, hogy egy nagyon nagy feladat van előttük, abba segítse őket. És persze a gyerekek is vannak segítve, de általában megint csak az van, hogy az apák szívében történik a legnagyobb változás. De én végignéztem a saját unokaöcséimet, hogy a bátyáimmal hogy mentek végig, a barátaimat, és csodálatos volt, és nagyon maradandó élmény volt, és nagyon maradandó változást is hozott. És ez megint csak hiányzik, tehát egy olyan időszakában élünk a világnak, ami egyrészt rendkívül kényelmes, meg sok szempontból biztonságos, de cserében viszont a hétköznapiságban nincsen meg az a fajta együtt töltött idő, amit nem kell megszervezni. Tehát nem dolgozik együtt az apa a fiával, nem kell kalandokra mennie, nem kell a biztonságért küzdeni, nem történik meg az a természetszerű felnőtté válási, amiben a fiú példát lát először, eltanulja az apjától, majd egy idő után részt kell venni a felnőttek világába, tehát egyfajta beavatás történik. És ezért iszonyú nagy kincs minden olyan idő, amiben ilyen közelségben, ilyen mennyiségű időt töltet úgy az apjával, hogy nem egy erőltetett kapcsolódás van, hanem egymást látják valamin átmenni, dolgokat csinálni. Szóval nagyon, az egy nagyon jó program.

0: Kanyarodjunk vissza kicsit a férfiakhoz. Ugye nekem is ez egy kimagasló pillanat volt, mikor beszélgettem ott az XCC-n több férfival, és ezeknek a nagy részük, ugye, ahogy te is mondtad, családember volt, otthon gyerekkel, feleséggel, és mégis úgy érezték, hogy szükségük van valami pluszra, egy kalandra. Ugye csak a hallottakból az ember gondolhatja azt, hogy erre az XCC-re olyanok jönnek, akik szeretnek kalandokra járni, akik szeretnek túrázni esetleg.
1: Outdoor emberek.
0: Vagy hasonlók. Igen, de hogy nem ezek az összetevő az XCC-nek. És az én kérdésem az, hogy a te meglátásod szerint miért működik ennyire az XCC? Tehát miért érezik a férfiak magukba ezt az ürességet? Vagy akár úgy kérdezhetném, hogy hol csúszott félre a férfiasság a 21. században?
1: Csak reflektálva a mondatod első részére, tehát nekünk a mottónk is, hogy mindennapi emberek, de nem mindennapi életek. Tehát mi hétköznapi embereket várunk. Mi magunk hétköznapi emberek vagyunk. Én nem egy hegymászó vagyok. Tehát nekem nem az volt, hogy technikai ruhába futottam föl és alá, és nem tudtam eldönteni, hogy siklóernyőzni menjek, vagy snowboarddal ugratni, vagy sziklát mászni. És az igazság, hogy extrém sportolók és extrém zónába tudnak kerülni, csak nekik éppenséggel az, hogyha magasan állnak, meg ki kell ugrani egy repülőbe, az nem extrém zóna. De ez nem jelenti azt, hogy az extrém zóna nem kihívás egy férfinak. Tehát az fontos látni, hogy és ez már egy kicsit válasz a kérdésedre, hogy amit nekünk éreznünk kell, és ez az egyik legnagyobb kérdése egy férfinak, hogy elég erős vagyok-e. És ez gyerekkortól kezdve, ez ott van egy kisfiúban, ahogy megmutatja, hogy mit csinál, hogy mire képes, és vár a visszaigazolásra, mert főleg ebbe a kicsi korba egy apa az, aki elmondja, hogy igen, neked te nagyszerű vagy, micsoda ugrás, mennyire erős vagy. És folyamatosan kell tudni azt, hogy ő erős. Persze az erő önmagában nem elég, azt tudni kell kontrollálni, és ez is a felnőtté válásnak az útja. Na most, hogyha én az életemet kompromisszumokba élem, akkor azt érzem, tehát bárki bármit mondhat, de én pontosan tudom jól, hogy nem nézek szembe a kihívásaimmal. És ez elkezdi erodálni az embert. És mindegyikünk fél valamitől. Tehát az én életemet megnézem, van pár olyan dolog, amik a legnehezebb kihívásai az életemnek. Ami tök más lehet, mint másnak, és egy férfi tendál, hogy afba próbáljon otthon lenni, amiben jó. Tehát a férfiak összegyűlnek egy terembe, akkor elkezdik a beszélgetést azokra a témákról, amiben kompetensek.
2: A gyengeségeikről nem?
1: Nem, a gyengeségeikről nem beszélnek. Az egész férfivá válás, hogyha az ember egy kicsit utána kutat szociológiai szemmel, egy kulturális antropológiai szemmel, tehát a különböző kultúrákban mindig valahol a férfinál a felnőtté válás egy kényszer hatására történt. Tehát a kisfiú, ő szeret kisfiú maradni, szereti a biztonságot, és amikor a férfiak közé kerül, azt is szereti, de a férfiasság ára már nehezen megy. Tehát ő szeretne a férfiak közé kerülni, de nagyon sok közösség azt mondta, hogy téged még nem nevezünk férfinak, mert akkor nevezünk férfinak, ha. És furcsa, hogy ott van, akkor nevezünk férfinak, ha. Ha már képes vagy a lovat egyedül felszerelni, ha már képes vagy egy ekkora területet fölkapálni, hogyha leülöd az állatot egyedül, ha már egyedül tudsz vadászni, akkor a férfiak közösségében rétezel, mert a férfiasság nem csak egy jogkör, hanem egy felelősségi kör, feladatod van. És ez a fajta kihívás, ez elengedhetetlen a felnőtté váláshoz, és ahhoz az erőérzethez, meg megszilárd, férfiasságba való megszilárduláshoz, amiről az elején beszéltem, hogy én tudom, hogy az ott van. Tehát ez nem működik kihívás nélkül. Na most egy olyan világban élünk, amiben megpróbálják igazából ezt a kihívást kialkudni, vagy lealkudni. Mindenkinek megvan mindenre a joga. Tehát én azt gondolom, hogy például az is probléma, hogy a közösségi médiában bárki megszólalhat. Egy normális emberi közösségben ki kellett érdemelni azt, hogy te mindenki előtt megszólalhattál. Nem volt 17 éves influencer. Most nem akarok úgy hangozni, mint aki mindig azt mondja, hogy a régi szép idők, de ezeknek tényleg van hatása. Hatása van az, hogy mindenből viccet csinálunk, hogy nincsen tisztelet, hogy elmehetünk bulizni. Tehát igen, örömünnepet ült egy adag katona, amikor visszatért a hadjáratból, amiben a bajtársiak együtt nevettek és örültek, de ők pontosan tudták, hogy tudtak komolyak is lenni, és tudtak vértizzadni, és tudtak szembenézni a félelemmel, a félelmetessel, de most csak annyi maradt meg, hogy bulizunk. És az ürességet ad. És én azt gondolom, hogy az ok a teremtettségünkben található. Hogy szerintem Isten teremtett minket ilyennek. Hogy ez a maszkulinitás, ez egy jó dolog. Persze van toxikus maszkulinitás, és a férfi erő, és a férfiasság megjelenése rengeteg kárt is hozott. Ezért mondom, hogy az erő nem elég, azt tudni kell uralni is. Ahogy John Eldridge a Kalandvágyó harcos hős című könyvébe mondta, hogy a problémánk a kultúrával, hogy mint hogyha egy csődör, aki egy nagyon, hogy egy férfit, mint egy csődörhöz hasonlítjuk, aki egy ménesbe egy nehéz eset, tehát aki lovakkal foglalkozik, tudja, hogy egy csődör az egy nehezen kezelhető állat, de ezt meg lehet oldani úgy, ezt a nehezen kezelhetőségét, hogy kiheréli az ember. És akkor sokkal szelidebb lesz, sokkal könnyebben betörhető, csak hogy abban a pillanatban elveszti a lényegét, nem lesz termékeny. És hogy azt mondja, hogy egy kicsit a világ fölismert veszélyeket, amik valódiak, károkat, amik valóban megtörténtek, az erőszak tényleg ott volt az erővel együtt, és észrevette ezeket a dolgokat a férfiakban, és a herélés utat választotta, hogy megoldja. Csak hogy ez nem oldja meg. Most persze most nagyon leegyszerűsítettem egy elképesztően bonyolult, meg sokrétű képet, és nem is akarom úgy beállítani, mintha egyszerű lenne, de a lényegében ez van, hogy szerintem a férfiak önmagukban tudják, hogy az ünnep kihívás nélkül ürességet eredményez. Vagy az, hogy a csak úgy átadott jog, meg a kiérdemelt jog között óriási különbség van. Az, hogy én csak úgy eljátszom, hogy férfi vagyok, vagy tényleg a férfiasságnak van elvárása. Tehát milyen érdekes, hogy az XCC az elvárás hangjával szól. Egyszernek valakinek azt mondta, hogy kicsit olyan az XCC, mint egy lekevert atyai pofon. És az emberek azt mondják ebbe a világba, hogy köszönöm. Vagy köszönöm, hogy valaki lekeverte nekem az atyai pofon. Köszönöm, hogy valaki elmondta, hogy van elvárás, hogy nincs mindenre jogom. Mert hogy erre teremtettem, meg tudom egyébként küzdeni az elvárásokat. Most persze hozzáteszem, hogy nagyon sok olyan férfi nőtt föl, akinek indokolatlanul adtak kegyetlenül bántalmazó módon atyai pofonokat, és csak elvárásokat, és soha nem adtak visszaigazolást, és nem szabad elfeledni ezeket a sebeket. Egyébként ezekből is nagyon sokan gyógyulnak az XCC-n. De ettől függetlenül hiányzik, egyszerűen hiányzik a kihívás, és hiányzik a kaland, mert ugyanúgy a másik oldalt meg domestikáltak vagyunk, tele van az életünk, nagyon kiszámítható, bekeretezett, és sokszor unalmas dolgokat, tehát nehéz nekünk az iskola, nehéz nekünk egy helybe ülni. Az egyház nagyon sok szempontból feminim. Azt úgy mondom, hogy mindeközben én az egyháznak nagyon nagy támogatója vagyok. Nagyon fontosnak tartom, és az XCC-t is úgy látom, mint valami, ami az egyháznak alárendelt, nem pedig fölé rendelt. De ott is néha olyan viselkedési minták vannak, amik nem természetesek nekünk, a képernyő előtt ülni nem természetesek, és azt vettem észre, hogy függetlenül attól, hogy egy férfi outdoor vagy nem outdoor, kimegy a vadonba, szembesül a kihívással, és 99%-uk föléled. Föléled. Tehát azt mondják, hogy itt nem ahogy mondtam, nem az extrém sportolók élednek föl, mert ez nekik a stílusuk, hanem emberek fölállnak a könyvelők, művészek, tudósok, lelkészek, tehát emberek, akik lehet, hogy nem jártak kirándulni, nem aludtak soha sátorba, hogy azok az emberek azt mondják, hogy szükségem volt némi vadságra. Valami fölé lett. És utolsó mondatom még ehhez, hogy én szerintem nem szabad elfelejteni, hogy a fizikalitást nem lehet elválasztani a jellemtől. Tehát ez egy totális téveszme, ami a kultúránkban van, hogy én csak a fejem, a gondolkodásom, meg az érzelmeim vagyok, és akkor a fizikai testemet nagyjából megpróbálom formába tartani, de én ne lehetek ugyanolyan. Nem. Bizonyos szempontból a megelőző korok emberei ellenállóbbak voltak, mint mi. Azért, mert sokkal több fizikai kihívással szembesültek. És a fizikai kihívásokkal való szembesülés megacéloz embereket. Most belemehetnék abba, hogy van az, hogy sportolók, komoly sportolók egyébként miután a sportkarrierükkel végeztek, jobban teljesítenek más területeken is. Megtanulták a fegyelmet, megtanulták túllépni a korlátaikat, eltűrni a fájdalmat, leküzdeni a fáradtságukat, és ez nem elválasztható, és valaki otthon ül, filozofálgat, meg cinikus kommenteket ír, meg sziszenti a sörét, és azt mondja, hogy nekem nincs szükségem erre, én tudom, én megélem. Nem. Nem, én ezzel vitatkoznék.

0: Erről szeretnék kicsit beszélni, hogy meséltél arról is, hogy a férfiaknak vannak bizonyos szerepeik. Ugye nem csak férfiak vagyunk, hanem egyszerre voltunk fiúk, vagyunk most férfiak, vagyunk apák, munkások, hasonlóak, és ezekben a szerepekben mind-mind helyt kell álljunk. Hogyan tud segíteni abban, úgy maga a férfi közösség, illetve az XCC is abban, hogy a férfiakat abba az irányba terelje, hogy betöltsék a szerepeiket? Mert a férfiaknál az egyik nagy gond nem az, hogy nem tudnak helyt állni, hanem hogy nem tudnak váltani. Hogyha munkás vagy, akkor te játszod reggel a munkást, hazamész, és te áldozatot játszod otthon. De nem, te miután munkás vagy, hazamész, te kell játszod az apa szerepét is. És hogyan tud ebbe segíteni az XCC, a férfi közösség?
1: Most nem akarok feltétlenül vitatkozni. Én nem tudom, hogy az a legnagyobb probléma, hogy nem tudunk váltani, vagy hogy ez csak férfiakra igaz. Szerintem ez... Az, hogy váltogatnunk kell sapkákat, az egy általános emberi probléma. Az, hogy hogy tud segíteni a... tehát abban biztos, hogy egyet értek, hogy sok különböző sapkánk van. Meg az is nagyon tetszik, hogy ezek a jungi archetípusok, amik később Robert Bly írásaiban is megjelennek, egyébként Bedő Imre is ír ezekről, ezek nagyon igazak, hogy a férfi életének vannak szakaszai. A szerelmes, a harcos, a király, a bölcs, a mágus, és mindegyik fontos része a férfiasságnak. És persze egészen más férfiasságról szól, egészen más szerepe van valakinek, aki a fiatal szakaszában van, a harcos szakaszában. Neki tényleg végig kell tudni küzdeni azokat a részeit az életének, amiben elsajátítja, pallérozza a képességeit, hogy utána helyt álljon. De királyként már teljesen más a feladata. Mármint, hogy ez az archetípus királyként. Szóval ez is különböző. Tehát én azt látom, hogy tényleg sok szerep, meg sok időszak van. Amit látok, hogyha ezt végigkíséri egy férfi közösség, ahogy mondtad, hogy tud ez segíteni, akkor rengeteg dolog történik. Az egyik az az, hogy a kihívás hangja megmarad. Most tegyük föl, hogy azt szerintem nem kell taglalni, hogyha az ember életében van egy apa, van egy bölcs, van egy mester, van egy mentor, az miért jó? Miért jó, hogyha nem egyedül megyek bele a felnőtt korba, hanem az édesapám végigkísér? Miért jó, hogyha királyként, hogyha én már nagy felelősségű ember vagyok, vezetem a családomat, rám bizattak dolgok, tényleg életek múlnak rajtam, hogy van mellettem egy bölcs? Ezekről, tehát az, hogy a különböző időszakú, különböző korosztályú és különböző szerepkörű férfiak miért jó, hogyha együtt vannak, az nem is kérdés. De mondjuk azt kérdezzük, hogy kortársaknál ez mit tud adni. Én azt vettem észre például az egyik dolog, hogy a kortársak, ők képesek arra, hogy váltogassák a sapkát. Tehát, hogyha nekem van egy bajtársam, néha ő az, aki kihívást intéz félem, néha ő az atyai hang, néha ő a bölcs. És az a furcsa tulajdonsága van a férfiaknak, visszautalva arra, amit ítéztél, azt hiszem pontosan Dávid úgy mondta, hogy a fiúkat a nők szülik, a férfiakat pedig a férfiak. A szerepünk férfiként nem az, hogy egy nőhöz a kérdésünket vigyük el azzal kapcsolatban, hogy férfiak vagyunk-e. Tehát nem is a mi bajunkról, nem is csak rólunk szól, hanem a viszonyról. A férfinak, egy nőnek nem az a szerepe, hogy rugdossa a férfit. És általában nem is kényelmes teljesen neki ez a szerep. És az édesanyja se teszi meg, édesanyja a feltétel nélküli szeretetre tanítja meg a gyereket. Arra tanítja meg, hogy vigasz van, hogy minden módon el van fogadva. De kell egy olyan hang is, ami azt mondja, hogy nem vagy minden módon elfogadva. Tehát ahhoz, hogy felnőtt férfi legyél, be kell vállalnod a fájdalmat, be kell vállalnod a felelősséget. Ezek kényelmetlen dolgot, erre én kényszerítelek. Az anya inkább azt mondaná, hogy nem baj, gyere ide, búj ide hozzám. Csak meglátjuk, hogy mi van akkor, hogyha egy ilyen anya kisgyereke marad egy férfi 30 éves korára. Hogyha nem, szándékosan nem kényszerítik ki. De most éppen ezért egyébként az a játék, amit egy férfi tud űzni, ha anyát keres, az nagyon káros tud lenni. Egyrészt a nőnek, másrészt a kapcsolatuknak, tehát biztonságot keres, visszaigazolást keres, az élet félelmeivel kezdve a család melegét, az akol melegét keresi. De egyben lenyűgözheti a nőt azzal kapcsolatban, hogy ő férfi, és egyébként könnyű lenyűgözni egy nőt. Ehhez értünk, ez az, amit játszmázunk. Eljátszuk a biztonságot, és a nők panaszkodnak is, hogy valaki eljátsza az erős és biztonságos férfit, aztán aztán olyan, mint a gyerekem. Nem visel felelősséget, nem tud, nem mondja azt, hogy elkezdjük a kapcsolatot, nem mondja azt, hogy vége a kapcsolatnak, nem vár felelősséget a döntéseiért, sodródik, nem tudja, hogy mit akar. Ilyen panaszok érkeznek, hát millió számra ezt hallom vissza a lányoktól. De lehet, hogy az elején megnyerő volt és erős volt, de az erő látszata nem elég.
2: Valóság.
1: A valóság. Na most a férfiak, és az érdekes az is, hogy én azt vettem észre ezt a saját példámban, mert nekem is vannak ilyen fejezetek sajnos az életemben, hogy nekem se elég. Tehát én érzem a saját férfiasságom hiányát, attól érzem magamat megnyugodva férfiként, hogy végre fogtam magamat és szembenéztem azokkal a kihívásokkal, amiket halogatok, amikről pontosan tudom, hogy gyáván menekülök előle. És erodál engem, akármennyire nem akarok ezzel szembesülni, erodál a saját megkötözöttségem azokban a dolgokban, amiben nem kéne ott lennem.

0: Lord, though you know all our ways, yet your love for us endures. Amen.
1: Most erre jön egy férfi. Tehát elképesztő különleges az, hogy amikor az ember úgy nőtt föl, hogy nem volt rendesen apja, vagy nem tette azt, amit apaként tud tenni azért, hogy végigvigye a felnőtté váláson, akkor a barátaid nagyon-nagyon be tudják tölteni ezt a szerepet. És én ezt a saját életemben látom, hogy amikor én észrevettem, hogy hol futott zátonyra az én férfiasságom, hogy hol ragadtam meg, akkor mi barátok együtt elkezdtünk ezzel foglalkozni, és egymás fele nem csak kihívásokat intézni, hanem visszaigazolni, hogyha viszont beleálltunk a küzdelembe, ha viszont győztünk, vagy nem is csak, hogy győztünk, hogyha szembenéztünk, akkor láttuk a büszkeséget egymás szemébe, és ez számít. Tehát az a durva, hogyha egy nő azt mondja egy férfinak, hogy férfi vagy, akkor a férfi nem érzi magát teljesen annak. Ha egy férfi, akit ő férfiként tisztel, tehát így vagyunk összedrótozva, ha én valakit tisztelek, és annak a szemébe tiszteletet látok felém, az maradandóan ott marad bennem. És nem utolsó sorban, hogyha az életet együtt küzdjük, tehát amikor ez összeáll, hogy neki megyünk valaminek, amit nem akarunk végigcsinálni, de fölküzdjük magunkat a hegycsúcsra, együtt férfiak. Egyik pillanatban én adom föl, a másik pillanatban te adod föl, és én húzlak. És végül fölérkezünk, és ott vagyunk, és az érzés, hogy végigcsináltuk, és együtt, és egymást büszkék vagyunk. Tehát, mert én ott voltam veled, az egy óriási dolog. Na ez jelenti bajtásként végigmenni az életen. Mert hogy az van, hogy egy házasság nehéz, meg az apasság nehéz, meg nagyon rossz, amikor elkezd leromlani az egészséged, meg földolgozni, elkezdi az ember 30 évesen földolgozni a érzelmi traumáit, meg sebeit, addig úgy gondolja, hogy legyőzhetetlen. És ez nehéz. És nagyon nem mindegy, hogy ezt egyedül csinálja, vagy együtt. És én a saját életemben tudom elmondani, hogy micsoda változást hozott, amikor nekem 34-5 éves koromban elkezdtek ezek a bajtási kapcsolatok megszilárdulni. Hogy mennyire különleges ez, hogy mennyire abba a kevésbe tartozom, akinek ez megadatott, ez a kiváltság. Hogy ennyire sok, ennyire közeli barátsága van, férfi barátsága, és szükségem is van rá.
2: Ide be kell azt szúrnunk. Tehát ez nagyon, nagyon tetszik, Dani, hogy ezt elmondtad, meg megerősítesz ebben bennünket, meg a hallgatóinkat is, hogy ez egy dolog, hogy bocs, akarjad, hogy legyenek férfiak a kapcsolatod, tehát legyenek barátod, legyenek férfiak körülötted. A másik, hogy minőségi emberek. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen jellemmel rendelkező férfiakkal veszem körbe magam. Ez nem azt jelenti, hogy megválogatom, hogy csak a főlelkész meg a püspök kell nekem, meg ilyesmi, de hogy ne a kocsmába menjek barátságokat kötni, mert ez engem úgy fog majd visszaigazolni, meg úgy fog majd engem bátorítani,
1: hogy lehúzni. Egyébként ez nem könnyű. Tehát
2: persze, én nem, is, ez kihívás.
1: Tehát egyszer csak azon kaptam magam, hogy van 10 darab kétes barátságom, fél kétértelmű barátságom nőkkel. Vagy 5. Amik mindentalan az évek során egyszer csak valamikor kibukik, hogy valami egészségtelen kötődés az csak kialakult. Miközben a férfi barátsággal nem tudok mit kezdeni. De hát ez az én töketlenségemről szólt, hogy én nem tudtam mit kezdeni a férfiak, és annyira vicces volt körbenézni, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, tehát azokban az években, hogy én is fölhozom, hogy te figyelj, lehet, hogy az én problémám valahol itt ezzel a férfiasság kérdéssel van, és úgy, nekem is, én is ezen gond. És akkor elkezdtünk nyíltak lenni, elkezdtünk őszintén, és kiderült, hogy milyen sokan küzdünk ezzel a problémával, nem tudunk férfiakkal barátságot létrehozni. Hogy nem tudjuk, hogy kell. És akarni kell, mert egyébként valaki tényleg azt mondja, hogy nekem sokkal kényelmesebb a lányokkal.
2: Igen, és ez csapda.
1: Ez csapda.
2: Egyébként a tesódik, Dávidék rávilágítottak tavaly erre az Evangéliumi Fórumon Bojki Lacival, meg Szabados Ádámmal karöltve, meg lehet mások is, hogy ez nagyon fontos az ember életében a bukás megelőzési szempontjából, hogy legyenek körülötted emberek, akik tényleg így fenékbe rúgnak, figyelmeztetnek, visszaigazolnak, csatolnak. Tehát, hogyha elizolálod magad, és te vagy a hős, aki mindent egyedül megoldasz, és egy ilyen, hogy is, egy zsákutcában mész, meg csak álmítod magadat is, meg a többieket is, hogy te stabil vagy, neked nincsenek arcaid, nincsenek függőségeid, ez vakvágy.
1: Egyébként ez nem tudom, tehát amikor mi az első XCC-ken átmentünk, mi magunk résztvevők, tehát az is maradandó volt, és tényleg utána megváltozott, hogy hogyan beszéltünk egymáshoz. Mert rájöttünk arra, hogy konfliktust kerülünk folyamatosan, finomkodunk, félünk, hogy megbántjuk egymást. Állandóan ez a mindenkinek a kedvébe akarunk járni. Ezért hozzáteszem, hogy Én azt mondom, hogy sokkal több az az ember, akinek az a problémája, hogy mindenki kedvébe akar járni, konfliktus kerülő, mint az, aki túl agresszív.
2: Nálunk is. Keresztény közössége mindenki.
1: Hát keresztény közössége 90%. És ilyen jó fiú effektusok vannak, meg minden. És itt nekünk meg kell érdesedni, fogakat kell növeszteni, meg kell tanulni kiállni magunkért, meg kell tanulni nemet mondani, meg kell tanulni odalépni, meg kell tanulni néha félelmetesnek tűnni, nem túl biztonságosnak tűnni, amit egyébként nem feltétlenül támogat se a nyugati kultúra, se az egyház. Na most ebben az az érdekes ezzel együtt, hogy amikor elkezdtük észrevenni azt, hogy szükségünk van arra, hogy fogakat növesszünk, hogy egy kicsit keményebbek legyünk egymással, akkor ez egy felfrissítő módon hatott, nem bunkók lettünk egymással, csak próbáltunk őszinték lenni. Eldöntöttük, hogy csináljunk egy tanácsot, ami semmi formalitás nem volt, csak néha összeültünk, és akkor azt mondtuk, hogy ez most összeül a tanács. Ha valamelyikünknek a hármunk közül akartunk mondani valami őszintét.
2: Nagyon jó.
1: De ez tényleg kemény volt. Hogy figyelj, az van, hogy amit most például beleszólni egy házasságba, az egy ilyen. Hogy figyelj, itt most a feleséged az, aki hordja a nadrágot, megmond neki dolgot, és most nem arról van szó, hogy fölhívunk, hogy legyél egy abúzív férfi, hanem mondj nemet, állítsd meg, hogy így nem beszélt veled, ezt nem csinálja, de közben meg legyél férfi, aki felelősséget vállal azokért a dolgokért, amiért most ő vállal felelősséget, és téged náspángol el, mint anya a gyermekét. Tehát ez csak így jár együtt, tehát hogy felelősséget kell vállalni. Vagy figyelj, aggódok, mert függő vagy. Függőséged van. Tehát ez most aggódok, mert tagadsz. Itt figyelj, eddig én azért gyakoroltam veled szembe megértést, mert ez tényleg nehéz volt, de körülbelül idáig tartott a gyász folyamat, és most már csak a gyászt használod jogosítványul arra, hogy egyszerűen testi legyél. És ennek abba kell maradni. Tehát, hogy ilyen üzeneteket átadni, de ezt nem ezzel játszottuk, ezeket a puskákat lőttük egymásra, csak elkezdtük merni ezeket elmondani. És ez nagyon sokat segített. Nagyon felfrissítő volt, amikor elkezdődött a négyen Magyarországon, és összeállt ennek a vezetősége, hogy hogyan beszéltünk egymáshoz, hogyan mennyire őszinték mertünk lenni a bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Szóval ezek jól jönnek, ezek hasznosak.
2: Ezt Jézustól is látjuk, már egy podcast után ezt említettük. Nem ugrik be a szerző, ő írta azt a könyvet, hogy hova tűntek a férfiak a gyülekezetekből, és miért nem szeretnek oda járni. És egy fejezetben ezt hangsúlyozik, hogy Jézus ezt tette. Körülvette magát 11 átlagos, 12 judás is beszámoljuk, és felforgatták aztán a világot. Tök átlagosak voltak. És ezek a férfiak formálták egymást, hatással voltak egymásra.
3: Hát, Dániel, nagyon szépen köszönjük mindent, amit megosztottál velünk. Reméljük, hogy a hallgatónk számára is hasznos volt, és hogyha egy kalandra vágytok, akkor ajánljuk nektek. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
4: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre, és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Jogunk van a szent dolgokhoz. A mai ige Mózes 3. könyve 22. fejezet 11. verse. De ha a pap pénzén vásárol meg valakit tulajdonául, az ehet belőle. A házánál született szolgák is ehetnek eledeléből. Gondolatok az igéről. Idegenek, jövevények és szolgák nem ehettek a szent dolgokból. Elméletileg ez még ma is így van. Csak kétféle bódol lehetett ezeknek az embereknek joga a szent eledelekhez. Vagy mert a pap tulajdonpénzén megvásárolta őket, vagy mert házánál születtek. A megvásároltnak és az ott születettnek vitathatatlan joga volt a szent dolgokhoz. Akit megvásároltak, ők azok, akiket hatalmas főpapunk drága áron megvásárolt, aki benne hisz és remél. Ők az Úr tulajdonai, mindenestől az övéi. Nem a saját érdemükért, hanem Krisztus érdeméért, akinek tulajdonai lettek, ugyanazt a kiváltságot élvezhetik, mint ő, és ehetnek eledeléből. Eledele olyan, mint amit a világ fiai nem ismernek, de aki Krisztusé, részesül ebben az eledelben. Aki pedig a házában született, ez volt a másik biztos módja a kiváltság megszerzésének. Aki a papházában született, annak joga volt helyet foglalni a családi asztalnál. Az újjászületés bennünket is örökös társakká és az egy test tagjává tesznek. Az örömöt, békességet és dicsőséget, melyet az Atya Krisztusnak adott, Krisztus nekünk adja. Így a megváltás és az újjászületés kettős előjoga alapján nekünk is szól ez az ígéret. Augusztus 21 és 23-a között rendezik meg az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Ez alkalommal a pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztiválon a program ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurták György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és este 6 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra bíztatnak, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Ma hétfőn is derült, száraz az időnk, de kevés felhő is lehet. Délies a szél, és már 35-40 fokunk van. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Amikor a 11. óra tájban is kiment, megint talált ott ácsorgókat. Megkérdezte tőlük, mit ácsorogtok itt egész nap tétlenül? Nem fogadott fel minket senki, felelték. Erre azt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőben.

Jézus a szőlőmunkásokról szóló példabeszédében a mennyek országáról tanít. A gazda, akiről beszél, nem más, mint a mennyei atya, aki munkásokat fogad fel a szőlőjébe. Igaz ugyan, hogy különböző időszakokban hívja meg őket, a béreket azonban egyformán osztja ki. Vannak, akik már egészen fiatalon, ők a reggeli munkások. Mások esetleg felnőttként, ők a déli munkások. És vannak, akik csak idős korukban mondanak igent a hívására. A jó hír az, hogy Istennél mindenki egyenlő eséllyel indul. Hiszen a mennyországban mindannyiunk számára van hely. Ő mindenkit szeretettel vár a szőlőjébe. Azokat is, akikről már mások lemondtak. Akik tétlenül ácsorognak. Ma is vannak olyanok, akik ugyanazt mondják, mint a példabeszédbeli emberek. Nem fogadott fel engem senki. Már nincs szükség a szolgálatomra. Nélkülem is boldogulnak a gyerekek. Járják a maguk útját. A gazdának azok is kellettek a szőlőskertbe munkásnak, szolgálónak, akik nem kellettek már senkinek sem. Ő ugyanis soha senkit nem ír le, senkit nem néz le, senkire sem tekint selejtként. Mindannyian kellünk neki, mert szeret minket.

rád is szüksége van. Számodra is van feladata. Téged is hív, téged is küld a szőlőbe. De ahhoz, hogy ennek a hívásnak eleget tudj tenni, le kell venned a tekintetedet önmagadról. Ki kell jönnöd az önsajnálatból. Abba kell hagynod a saját sebeid nyalogatását. Mert ez pontosan az ellenkezője annak, amit Isten mond neked annak kapcsán, hogy mit tegyél. Ha befele fordulsz, és minden energiádat önmagad sajnálatára fordítod, nem fogsz előrébb jutni. Ezért többet ne hangoztass ilyen negatív üzeneteket, hogy senki sem bánik jól velem, mindenki neheztel rám, nekem semmi nem jön össze, mert ez nem így van. Kifele fordulj, Isten és az emberek fele. Ahelyett, hogy azt várnád, hogy veled foglalkozzanak, hogy téged sajnáljanak, és neked segítsenek. Inkább fókuszálj mások érdekeire, szükségeire. Arra figyelj, hogy hogyan tud segíteni nekik. Hogyan tudod őket felemelni. Csak így tudod teljesíteni Isten rád vonatkozó akaratát.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 3-a. 80. Zsoltár, 8-tól 20. versig. Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, népeket űztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengedted, gyökeret vert és ellepte a földet. Árnyéka hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas cédrosokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár, lerágja az erdei vatkan, és lelegeli a mezei vad? Seregek Istene, fordulj hozzánk! Tekints le az égből, lásd meg, és gondozd ezt a szöllőt. Oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. És mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Felócsúdó imatusával azonosulhatunk ma. Történelmi távlatokra tekint vissza a zsoltáros, amikor egészen az egyiptomi kivonulásig és a kánaáni honfoglalásig nyúl vissza. Felidézi az áldott, gondviseléstől áthatott, gyümölcsöző időszakokat, amelyek kontrasztjában döbbenten állapítja meg, hogy végveszélybe kerültek. Gondos gazdájuk, a mindenható, hirtelen magukra hagyta őket. Megszűnt az addigi természetesnek vett védelem. Bár őszintén szólva és mélyen befelé nézve, ez a idézőjelben hirtelen fordulat mégsem annyira előzménymentes, számos előjel és megannyi figyelmeztetés előzte meg. Maga a nép vadult el, azaz fordult el Istentől. Egyetlen remény maradt, mégiscsak és újra az Úrhoz folyamodni, oltalmáért könyörögni. Emberközi viszonylatban az a vélemény fogalmazódna meg hasonló esetben, hogy még van orcája azok után segítséget kérni. Érkezne a szemrehányás, az emlékeztetés, a szembesítés. Mind jogosan persze. Hozzátársulna a kéretlen pedagógiai felhang. Majd ebből okul. Nagy áldásunk, hogy Isten nem ilyen attitűddel viszonyul hozzánk. Sosem késő imádkozni, nem késő felocsódni. Isten a végsőkig vár ránk. Fülét sosem zárja be, mert szíve szándéka szerint kész megbocsátani és visszafogadni. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatót Dixon Okorafor írta Anambra államból, Nigériából. Várj csendben az Úrra. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Zsoltárok könyvének 40. fejezetének 2. verse. Váratlanul elveszítettem a munkámat. Miközben a számlák egyre csak tornyosultak, az önbecsülésem pedig folyamatosan apadt, elhatalmasodott rajtam a szorongás. Azonnali válaszokat akartam, amelyek egy csapásra véget vetnek a problémáimnak. Kétségbe esetten imádkoztam. Ekkor eszembe jutott a Zsoltárok könyvének 37. fejezetének 7. verse, légy csendben, és várj az Úrra. Csendben lenni és várni lehetetlen. Mégis valami belül azt súgta, próbáld meg. Kezdetben elviselhetetlen volt a várakozás, de aztán csodálatos dolgok történtek. Az aggodalom görcse oldódni kezdett, és olyan mély bizalom váltotta fel, amelyet korábban soha nem éreztem. Naponta legalább 10 percet szenteltem a csendes elmélkedésnek, hogy teret adjak Istennek. Az imáim leírása is. Minden nap felsoroltam 3 dolgot, amiért hálás lehetek. Csatlakoztam egy hívő közösséghez is, ahol bátorítást és lelki támogatást kaptam. Ezek együtt békét, tisztánlátást és végül sikert hoztak. A zsoltárok segítenek bízni Isten időzítésében és elengedni az irányítást. Visszatekintve látom, hogy a várakozás időszaka nem volt hiába való. A Szentírás emlékeztet rá, hogy Isten útjai sokkal jobb célokhoz vezetnek, mint amit el tudnánk képzelni. A várakozás átformál. A türelem nemesíti a jellemünket, és elmélyíti az Istenre való hagyatkozásunkat. Istenünk, segíts türelmesnek lennünk, hogy felismerjük munkádat az életünkben. Amen. Napi gondolat. A lelki gyakorlatok segítenek elcsendesedni és bízni Istenben. Imádkozzunk a hívő közösségünkért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Vizi István, tégy mindent Isten kezébe. Tégy mindent Isten kezébe. Ne kérdezz tőle, mit ad cserébe, hisz tőle kaptad földi életed, és megváltásod elvégeztetett. Csak szent kezébe tedd le mindened, a fájó múltat, súlyos terheket, lelkedet gyötrő átkos bűnödet, jelen idődet, minden percedet. Kezébe tedd le, amíg teheted. S mit hoz a jövő? Nem is sejtheted. Nem kell, hogy tudjad. Tudja Istened. Most arra kérlek a Jézus nevébe, tégy mindent Isten kezében. Hagyj mindent Isten kezében. Mit neki adtál, bízd rá egészen, az Úrra hagyjad minden utadat, ó, add át néki teljes önmagad. Ő számon tartja minden dolgodat, ne vedd kezedbe ismét sorsodat. Hadd tartson kézben mindent, ő Urad. Attól ne félj, hogy néked nem marad. Aki így véli, szegény és balgatag. Ne félj, csak higgy a Jézus nevében, hagyj mindent Isten kezében. Védj mindent Isten kezéből, jót akar néked egész szívéből. Fogadd el tőle a jót, a szépet, belső nyugalmat és békességet, áldást, kegyelmet, szent reménységet. De vedd át azt is, ami fáj és éget, nyomorúságot vagy betegséget, mert abból fakad a kipróbált élet. Gyújjon ajkadon hála, dicséret, szárnyaljon szerte újongó ének. Tégy bátran vallást a Jézus nevéről, védj mindent Isten kezéből.

0: amit érdemes megtenni.
1: Krisztus munkatársai, akármit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Kolossé 3.23. Gondolatok az ígéről. Nagy munka vár ránk. Segítenünk kell a férfiaknak és nőknek, Krisztushoz vezetve őket, de nem a nyelvek adománya vagy csodák által, hanem a megfeszített Jézus prédikálása nyomán. Bárhol is dolgozunk, akár az üzleti életben, akár mezőgazdaságban, akár hivatalban, törekednünk kell az emberek megmentésére. Az élet telve van drága alkalmakkal, amelyeket felhasználhatunk arra, hogy Istentől kapott képességeinket mások áldására fordítsuk, és így módon áldást nyerjünk, anélkül, hogy magunkra gondolnánk. Jelentéktelennek tűnő események vagy körülmények gyakran csodálatos áldásnak bizonyulnak az olyan ember számára, aki elvből cselekszik, és megszokta az igazi út követését, egyszerűen azért, mivel az az igazság. Törekedjünk jellemünk tökéletesítésére, és mindent Isten dicsőségére tegyünk. Legyünk hűségesek a legkisebb és a legnagyobb dolgokban egyaránt. Tanuljuk meg szólni és cselekedni az igazságot mindenkor. Rendeljük alá és adjuk át szívünket teljesen Istennek. Életünk munkájának eredményét megláthatjuk majd a mennyben, az örökké való korszakokon át, mivel kedves Isten előtt.

0: A víz áldása.
1: Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. János evangéliuma 4. fejezet, 13. és 14. vers. Jézus az élő víz forrása, és ha minden nap iszunk ebből a forrásból, ő fogja kielégíteni lelki szükségleteinket. Nem is olyan régen volt egy olyan élményem, amely megmutatta, hogy milyen fontos, hogy gyakran igyak a víz forrásából, szó szerint. Egy reggel erős alhasi fájdalommal ébredtem, amely több mint egy órán át tartott. Amikor a fájdalom elviselhetetlenné vált, elmentem a kórház sürgősségi osztályára. Az orvos megvizsgált, majd szó nélkül távozott. Egy idő után felhívtam egy nővért, hogy megtudjam, mi történt. Azt mondta, hogy az orvos megpróbálta kihívni a sebészt a műtőből, hogy megvizsgáljon, és elmagyarázza, hogy lehet, hogy műtétre lesz szükségem. A műtét gondolata megrémített. Amikor az orvos visszajött, mondtam neki, hogy nem állok készen a műtétre, és kértem, hogy bocsásson el, mert már jobban érzem magam. Bár aggódott, kitöltötte az elbocsátó papírt, és adott nekem egy fájdalomcsillapítót. Azt mondta, hogy ha további fájdalmaim lesznek, akkor vissza kell jönnöm egy teljes kivizsgálásra, és készen kell állnom a műtétre. Másnap elmentem egy természetgyógyászhoz, kivizsgálásra, aki azt javasolta, hogy a problémámnak köze lehet a székrekedéshez, mert nem ittam elég vizet. Elkezdtem napi 6 pohár vizet inni. Nem sokkal később a fájdalom fokozatosan elmúlt. Továbbra is napi 6 pohár vizet ittam, és többé nem volt gondom a hasi fájdalommal. Szerencsés voltam, hogy a problémám kezelése ilyen egyszerű volt, mivel rájöttem, hogy a tartós hasi fájdalom komoly problémákat jelezhet, amelyek valóban műtétet igényelnek. Ez az eset fontos lecke volt számomra. Ahogyan a fizikai egészségünk megőrzéséhez naponta vizet kell innunk, úgy a lelki egészségünk megőrzéséhez is naponta vizet kell innunk a lelki forrásból. Ha a mennyiség nem elegendő, nem fogjuk megtapasztalni azt a teljes hasznot, amire szükségünk van. Uram, segíts, hogy naponta 6-8 pohár vizet igyak, hogy testem egészséges maradjon, és add, hogy mindig a te életed vizéből igyak, hogy lelkileg se legyek szomjas.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 3-án a következő képpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a 100. Zsoltár 3. sorából olvasom. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Az új szövetségi igét pedig az apostolok cselekedeteinek 11. fejezetében a 18. versben olvashatjuk. Amikor mindezt hallották az apostolok és a testvérek, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak. Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. El tudod fogadni, hogy Isten nem kért tőled engedélyt arra, hogy kit szólítson meg? Lehet furcsa ez a kérdés. Lehet, hogy egy kicsit provokatív is. De sokszor annyira zárt rendszerben gondolkodunk, hogy el sem tudjuk képzelni, mennyire határtalan a Szentlélek munkája és a kegyelem érintése. Néha még a pogányokat is meg tudja szólítani. Sőt, néha még a keresztényeket is. Így történt ez akkor is, amikor Péter beszámolt az apostoloknak arról, hogy Cezáreában a pogány Kornélius és háza népe részesültek a Szentlélek ajándékában és a keresztségben. A számon kérésből hirtelen bizonyságtétel lett. Amikor mindenki hallotta, hogy a cezáreai kitérő nem Péter kihágása volt, hanem Isten akarata, akkor megnyugodtak. Milyen jó lenne ilyen egyértelműen felismerni azokat a helyzeteket, amikor nem az ember lépi át a határokat, hanem az Isten. Azért tudták ezt megtenni a jeruzsálemiek, mert ők maguk is Istenre figyelő életet éltek. Teret engedtek Isten határtalan, határokat átlépő kegyelmének. A 100. Zsoltár arra az örömre hívja az egész földet, hogy az Úr az Isten, aki mindannyiunk teremtője. Az ő alkotásai vagyunk, kivétel nélkül mindenki. Az is, aki másként gondolkodik, aki másként él, akit nem értek, akit lehet, hogy kívülállónak tartok. Mindannyiunknak megadja az esélyt, hogy megtudjuk, ő az Isten. Imádkozzunk! Teremtő Urunk, köszönjük, hogy ma is emlékeztetsz arra, hogy minden embertársunkkal együtt a te alkotásaid vagyunk. Te formálsz, te alakítasz, jó tetszésed és szándékod szerint, és tudatod velünk a megtérés és az élet lehetőségét. Taníts örülni mások megtérésének, taníts együtt újongani a föld népeivel. Erősíts minket azokban a helyzetekben, amikor meg kell vallanunk, hogy te vagy az Isten. Amen. Az áhítatot Pápai Attila írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Amikor mindezt hallották az apostolok és a testvérek, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak. Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek.

A nevét senki sem tudta a kisvárosban. Egyszerűen csak így hívták maguk között. A fehér ruhás lány. Minden reggel pontosan 7-kor megjelent a főtéren, hófehér, tiszta ruhában. Nem luxus anyagból, hanem egyszerű vászonból varva, de makulátlanul tisztán. Arca nem volt különösen szép, de a mosolya, az a mosoly valami egészen más volt. Szelíd, mély és valóságos, olyan, amilyet az ember csak egyszer lát az életben, és onnantól sosem felejti el. Az emberek csak találgatták, honnan jött. Nem volt otthona, nem kéregetett, nem panaszkodott. Viszont mindig megállt azoknál, akik sírtak, veszekedtek, vagy egyszerűen csak elfelejtettek nevetni. Leült melléjük, megfogta a kezüket, és azt mondta: tudod, hogy ma is kaptál életet? Nem a saját igazságodért. Isten adott neked egy újabb esélyt. Ma is. Egyik este egy fiatal fiú, Áron, látta, ahogy az egyik sikátorban néhány suhanc durván fellöki a lányt. Ne prédikálj már annyit nekünk, hófehér angyalka! Röhögtek persze, miközben a föld

fehérbe, mint valami szent. A lány ránézett, és a következőt mondta. Nem a ruha tesz tisztává, de amit viselek, emlékeztet engem arra, hogy Krisztust képviselem. Ha haragot mutatnék, megtörném a képet róla. És tudod mit, Áron? Nem csak a ruhámnak kell fehérnek lennie, hanem a gondolataimnak, szavaimnak, sőt, még a járásomnak is. Mert mások néznek engem, és nem engem látnak igazán, hanem azt, akit visszatükrözök.

Aznap este Áron forgolódott az ágyában. Emlékezett arra, hogy hányszor bántotta az öccsét, hányszor hazudott, hogy előnyt szerezzen, és mennyire közömbös volt a világ és más emberek iránt. Másnap reggel ő is fehér inget vett fel, és amikor meglátta a lányt a téren, odament hozzá. Úgy szeretnék élni, mint te, mondta Áron. A lány elmosolyodott, és így válaszolt. Nem úgy kell élni, mint én, hanem úgy, ahogy Krisztus. Kezd azzal, hogy amit teszel, azt szeretetből teszed. Amikor jársz, gondold végig, követne Jézus ezen az úton engem? Ha beszélsz, hallaná-e örömmel ő is? És ha másokkal bánsz, bánj úgy velük, ahogy Jézus bánt veled.

az élet minden egyes napja Isten ajándéka, nem pedig az emberi érdem jutalma. A hívő ember napját hálaadó tudatossággal kell kezdenie. Minden reggel egy új lehetőség, nem csak élni, hanem Isten jellemét hordozni, és ami a legfontosabb, tükrözni. Nem a külsőségek fontossága a hangsúly, hanem a jellembeli tükröződés. Amit viselünk, az tanúskodik a szív állapotáról. Nem a divat követésére lettünk elhívva, hanem hogy Krisztus követői legyünk, tisztán, egyszerűen és szerényen. A fehér ruha szimbólum, a megigazulás és a megtisztított jellem képe. Krisztus követése nem vasárnapi vagy szombati öltöny, hanem hétköznapi életmód. Az emberek nem azt nézik, mit hiszünk, hanem hogy miként járunk, hogyan beszélünk, és miként viselkedünk. A testtartás, hangszín, a szavak mind-mind kis tükör darabok, melyek visszaverik, hogy kit képviselünk. Ha Krisztus lakik bennünk, akkor nem csupán az imaházban, hanem a piacon, az otthonunkban és az utcán is jelen kell lennie. Minden, amit a testtel teszünk, befolyásolja a lelkünket is. Ez a gondolat összekapcsolódik a környezet tiszteletével is. Ha Isten teremtményeit tiszteljük, akkor a teremtett világban sem rombolunk, hanem áldássá válunk mások számára. Ha minden nap emlékezünk rá, hogy aznap is

kegyelemből élünk, akkor nem nehéz másoknak is kegyelmet adnunk. Az egész világ figyeli, hogy miként öltöztök, éltek, beszéltek. Legyetek a világ világossága, nem a saját fényetekből, hanem Krisztus tükröző ragyogásból.

Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák feltöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlan ékessége, amely igen értékes az Isten előtt. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 3. és 4. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Augusztus, új kenyér, kisasszony, nyár utóhava. A régi magyar nyelvben többféle neve volt. Gyümölcsény, nyár utó, nyolcat hó, nyolcány. A keresztény népi elnevezés a kisasszonyhava. A hónap a régi római naptárban még sextilisként szerepelt. Krisztus előtt 7-ben a szökőnapok miatt a Julius Cézár által bevezetett naptárreform korrekciója során nevezte el magáról Augustus császár. A szó jelentése fenséges. Népi szokás, hogy elsején nem jó ómen házasságot kötni, a szőlőtermőknek meg dolog tiltó nap, mert a szőlőszemek lepereghetnek a fürtről. Nevezetes névnap 5-én Krisztina, amely Krisztushoz tartozót keresztényt jelent. A 10-ei Lőrinc név több szólásunkban és közmondásunkban is megtalálható. Ráül Lőrinc a derekára, azaz a sok kapálástól megfájdul a dereka. E naptól már vizenyős a dínye. Ha 12-én Klára napján szeles az idő, hamar beköszönt az ősz. 10-től 13-áig tart a kívánság teljesítő, látványos csillaghullás. Jeles egyházi ünnep 15-én Nagy Boldog Asszony napja, Mária mennybe menetelének ünnepe, sokféle búcsónap. 20-át Szent István napját Első László király kérésére 1092-ben avatták Szent nappá. Mária Terézia rendelkezése szerint 1774 óta államalapító királyink ünnepe, valamint az új kenyéré. Technikai és média nap szeptember 12-én. A gyülekezeti kommunikáció ma már elkerülhetetlenül fontos része a szolgálatunknak. Nem csak arról szól, hogy hírt adjunk programjainkról, hanem arról is, hogy hitelesen mutassuk be közösségeink életét, megszólítsuk az embereket és segítsük az evangélium eljutását minél többekhez. Ezért szervezik meg szeptember 12-én a technikai és média napot, melyre szeretettel várják mindazokat, akik jelenleg kommunikációs feladatokat látnak el, illetve azokat is, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe a szolgálatba. A nap során gyakorlati műhelyek, eszközbemutatók és tapasztalatcserék segítségével olyan témákat járnak körül, mint a hírírás, fotózás, videókészítés, közösségi média, honlapkészítés, online közvetítés és a kommunikációs csapatmunka. Céljuk, hogy a résztvevők azonnal használható ötletekkel, új ismeretekkel és értékes kapcsolatokkal térjenek haza. A Baptista Egyház szervezi a programot, és szeretettel várják a jelentkezőket. A részvétel gyülekezeti szolgálóknak díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek és kultúrának. A Tourcy Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják majd az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Ma hétfőn is derült, száraz az időnk, de kevés felhő is lehet. Délies a szél, és már 35-40 fokunk van. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Egyszer azt mondta neki az anyósa, Naomi. Leányom, keresek én neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd csak, a mi rokonunk Boáz, akinek a szolgálóival voltál, ma éjjel árpát szór a szérőn. Mosakodj meg, kend meg magad, vedd föl a ruhádat és menj le a szérőre. Ne mutatkozz azelőtt a férfi előtt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást. Amikor lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol lefekszik, azután menj oda, hajtsd föl a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Rút azt mondta neki, megteszem mindazt, amit mondasz. Le is ment a szérűre, és mindent úgy csinált, ahogyan az anyósa parancsolta. Boáz evett, ivott és jól érezte magát, azután elment, lefeküdt a garmada szélén. Ekkor odalopódzott az asszony, felhajtotta lábánál a takarót, és odafeküdt. Éjféltájban a férfi fölriadt, és megfordult. Akkor látta meg, hogy egy asszony fekszik a lábánál. Megkérdezte, ki vagy te? Az így felelt. Én vagyok, Rút, a szolgálód. Terítsd rá ruhád szárnyát szolgálódra, mert közeli rokon vagy te. Ekkor azt mondta Boáz, áldjon meg az Úr, leányom. Hűségedet most még jobban megmutattad, mint előbb, mivel nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Ne félj hát, leányom, mindent megteszek, érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derék asszony vagy. Igaz ugyan, hogy közeli rokon vagyok, de van nálam közelebbi rokonod is. Maradj itt ezen az éjszakán, és ha holnap az vállalja a rokoni kötelezettségét, jó, vállalja, de ha nem akarja vállalni a rokoni kötelezettségét, akkor majd én vállalom, az élő Úrra mondom. Feküdj hát itt reggelig. Rút könyve 3. 1-től 13-ig.

0: a szérűn.
1: Hogyan érezhette magát Ruth a szérűn sötétedéskor, amíg várta, hogy Boáz elaludjon? Sikerül majd végrehajtania anyósa rábízott tervét? Vajon tudja-e, hogy milyen játszmába kezdett, milyen kiszolgáltatott és sebezhető állapotba került? Ruthnak az idegenből jött özvegynek nincs egyebe, mint a jó híre, amit a faluban gondoskodó, szorgalmas mennyként elért. Ha kitudódik, hogy éjszaka titokban egy férfihez megy, vagy Boáz egyszerűen visszaél a helyzettel, akkor bizony minden odavész. A legjobb esetben is csak a szégyen lesz osztályrésze, ha más, még rosszabb nem is. Ez bizony kényes feladat. A tét, minden vagy semmi. Ha nem sikerül, akkor minden elvész. Megható Ruth bátorsága és bizalma. Mindent egy lapra tesz fel, feltétel nélkül bízik Istenben. Feltétlen bizalom Istenben, ez bizony nehéz. Pedig nekem nincs is annyi vesztenivalóm, mint Ruthnak, aki egész egzisztenciáját kockáztatja. Szeretném és kívánom magamnak ezt, az Istenbe vetett korlátlan bizalmat, amely tud bátor lenni, és hűségesen cselekszik a hétköznapokban is. És kívánom mindenkinek, hogy mi is átéljük. Isten vigyáz ránk, ő az életünknek valóban ura.

Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét. Imádkozzunk!

A mai reggelen úgy érzem, a mélységből kiáltok föl hozzád, Uram. Taníts meg, hogyan kell a könnyezés után hamarost békére jutni. Adj erőt, hogy az elbizakodottság, a kevésség csillogását elkerüljem, és az alázatosság mélyét ismerhessem. Taníts meg, Istenem, hogyan kell a gyöngékhez hajolni, és arra is, hogy a túlerővel szemben egyenesen állhassak. Ha bántások érnek, taníts kitartásra, szelíd szóra, bátorságra, mikor nagyon félek. Legyek képes emelt fővel újra kezdeni, ha utat vétettem. Mert belátom, Uram, sokat, sokat hibázom, még ha a legjobb szándék vezet is, és oly nehezen tudok magamnak megbocsájtani. A te kegyelmedben bizakodom, hogy azáltal rálelek az igaz útra, magam és az életben rám bízottak számára éppen úgy. Hiszen minden mélységből a te erőd emelhet ki. Minden szomorúságot általad oszlathatok el, és te adod meg a belső békét, jó Istenem!

0: közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 3-a. Keresztúri Pál, református prédikátor, hitvitázó, jeles pedagógus 1624-ben kezdte meg külföldi tanulmány útját. Augusztus 3-án a Leideni Egyetem anyakönyvébe vezették be nevét. A következő esztendőben Angliában tett hosszabb utazást. 1629 késő nyarán tért haza. Ekkor a Gyulafehérvári Akadémia gimnáziumi tagozatának lett fő skólamestere. A humanizmusban gyökerező pedagógiájának általános jellemzője a szelídség, a testi fenyítés lehetőség szerinti elkerülése, a pozitív motiváció alkalmazása. Teológiájának alapvonása a református ortodoxia és a puritanizmus szintézise. A reformátori teológiai örökséget határozottan képviselte. Arra ösztönzött, hogy amit a tanítás magában foglal, az a keresztjén embernek személyesen végiggondolt és megküzdött élménye legyen. Maradandó művei: Csecsemő keresztjén, Felserdült keresztjén, Lelki legeltetés, Mennyei társalkodás.
2: Schneller István 1847-től 1939-ig élt pedagógiai író, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Felsőfokú tanulmányokat a Soproni Evangélikus Teológiai Akadémián folytatott, majd a Hallei és a Berlini Egyetemen lett teológiai és bölcsészdoktor. 1874-től az Eperjesi, majd 82-től a Pozsonyi Evangélikus Teológiai Akadémia tanára, később igazgatója volt. A Kolozsvári Pedagógiai Intézet és a Tanárképző Intézet vezetőjeként 1906-tól a középiskolai tanárképzésben is részt vett. Didaktikai tantev történeti és elméleti elképzeléseit a kolozsvári református középiskolában valósíthatta meg. Választási lehetőséget kínált a tanulóknak a humanisztikus óklasszikai és a realisztikus modern irány között. A Szegedi Egyetemen kutatási területe a neveléselmélet, a személyiségpedagógia és a személyiségnevelés volt. Főműve a Pedagógiai Dolgozatok című munkája, mely 1900 és 1910 között jelent meg 3 kötetben, több mint 1000 oldalon.
1: Ignótus Hugo, publicista, költő, író, 1949-ben hunyt el. A Lár-Pur-Lár határozta meg művészetét, szemben állt a maradisággal. Éles kritikai erővel támogatta a nyugatos írókat és költőket. Nála a mérce az esztétikai teljesítmény, a művészi tökély. A kritika történelem kiváló alakja. Megalapozta az impresszionistának nevezett élményközpontú, intuitív kritikai írást, mely a teljes művészi és befogadói szabadságot hirdeti. Irodalom szervezésének hatása szinte fölmérhetetlen. Újságíróként dolgozott. A Hétnél, a Magyar Hírlapnál, a Nyugatnál, a Keleti Újságnál, emigrációjában amerikai magyar lapoknak írt, mint a Szabadság, a Harc. A Líra sem volt idegen tőle. Kocsizó című verséből idézünk. Álmodban velem álmodj és szeress, keltedben velem ébredj és szeress. Éltemben nekem élj csak és szeress. Holtomban hajj utánam és szeress.
2: 1889 és 1961 jelöli ki élethatárát Tildy Zoltánnak, aki református lelkész, politikus, miniszterelnök, majd köztársasági elnök is volt. 1910-ben a Pápai Református Teológiai Akadémia elvégzése után egy évig az írországi Belfastban tanult teológiai ösztöndíjasként, majd a Somogy megyei Szennán, később 1920 és 1930 között Tahitótfaluban, illetve 1932-től 1946-ig Szeghalmon volt lelkész. 1924-ben alapító tulajdonosa a Szilveszter Irodalmi és Nyomdai Intézet részvénytársaságnak, amely egyházi kiadványokat, szakkönyveket jelentetett meg. Politikai pályafutásának kanyarulataival most nem foglalkozunk, inkább főbb munkáit soroljuk. A boldog és igaz élet útja. A presbiter kötelességei és hivatása. Mózes perbeszáll az Úrral. A Tóth család esetei. Elbeszélések. Első-második kötet. Az aradi vértanúk története. Valamint Berecki Alberttel közös elmélkedés kötete. A Krisztus győz.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél. Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja. Példabeszédek könyve 27. fejezet 5.-6. vers.

Ha egy barátod bele akarna inni egy üvegbe, amiről sejtelme sincs, de te tudod, hogy méreg van benne, mit tennél? Természetesen azonnal figyelmeztetnéd a veszélyre.

0: A mai ige által Isten azt üzeni meg, hogy jobb, ha nyíltan figyelmeztetsz valakit, mint ha titokban szereted őt. Akkor is bízhatsz a barátodban, ha fáj, amit mond. De az ellenséged akkor is rosszat akar, mikor hízeleg. Éltél már át olyan dilemmát, hogy láttad a barátod helytelen lépést készül megtenni, hibás döntés előtt áll, rossz úton halad, nem a megfelelő helyre igyekszik, vagy rosszul választott, de nem tudod, ezt hogy hozd a tudomására. Legyél tapintatos és úgy figyelmeztesd, vagy inkább erélyesen rázd föl. Egyáltalán szólj-e bármit is, vagy ne avatkozz bele, mert az ő dolga és az ő döntése. Lehet, hogy nem is úgy van, ahogy te gondolod. Félsz, hogy úgy megsértődik, hogy megszakítja a barátságot, és ezt nem szeretnéd. Nehéz kérdések ezek. Isten azt tanítja, hogy felelősséggel tartozunk egymásért. Ha te már biztosan látod előre, hogy valaki a vesztébe rohan, vagy annak, amit tenni készül, tudod, hogy rossz vége lesz. Ha igazán szereted, a te dolgod, hogy figyelmezteted, mellé állsz, és a jó döntésben támogatod. Egyszer valaki ezt úgy fogalmazta meg. Az igazi barát a hibáinkat ostorozza, de a botlásainkban mellettünk áll.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Mindaz, aki a keresztre tekint, élni fog.
1: A mai ige, Mózes 4. könyve, 21. fejezet, 9. verse. Mózes tehát csinált egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. És az történt, hogyha megmart valakit a kígyó, és azt föltekintett a rézkígyóra, életben maradt. Gondolatok az ígéről. Az Úr Jézus megvédte Izrael gyermekeit a mérges kígyóktól a pusztában, de a történetnek ezt a részét nem ismerték. Mennyei angyalok csatlakoztak hozzájuk, és nappal felhő oszlopban, éjjel tűzoszlopban Krisztus volt védelmük utazásuk során. Ám önzővé váltak, és zúgolódtak, és hogy el ne felejtsék értük való gondoskodását, az Úr keserű leckében részesítette népét. Megengedte, hogy a tüzes kígyók marják meg őket, de nagy irgalmában nem hagyta, hogy elpusztuljanak. Mózesnek meghagyta, hogy emeljen fel egy bronz kígyót a póznára, és kihirdette, hogy aki csak feltekintett rá, élni fog. És mindaz, aki feltekintett, élve maradt. Azonnal visszanyerték egészségüket. Micsoda különös jelképek Krisztusnak a hasonlóság azokhoz a kígyókhoz, amelyek megmarták az embereket. Ezt a jelképet felemelték egy póznára, és aki csak felnézett rá, meggyógyult. Így tétetett Jézus is bűnre hajló test hasonlóságára. Bűnhordozóként jött el. Ugyanez a gyógyító, életadó üzenet hangzik most is. Rámutat a megváltóra, akit a szégyen fára emeltek. Felszólítják azokat, akiket megmart a régi kígyó, az ördög, hogy nézzenek fel és éljenek. Nézz egyedül Jézusra, mint igazságodra, és értet hozott áldozatra. Amint hitáltal megigazulsz, a kígyó halálos marása is meg fog gyógyulni. A kereszt nélkül nem lehetne az embernek közössége az Atyával, minden reménységünk benne gyökerezik. Róla sugárzik az üdvözítő szeretetének fénye, és ha a bűnös a kereszt tövéből felnéz arra, aki megmentéséért meghalt, teljes örömmel örvendhet, mert bűnei megbocsáttattak. Hittel térdelve a kereszt alá, eléri azt a legmagasabb helyet, amelyet az ember a földön elérhet.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Vigyázz éberen a szavaidra. Óriási erejük van. Vagy áldanak, vagy sebeznek. Amikor gondatlanul vagy negatívan szólsz, kárt okozol másoknak, de magadnak is. A beszéd eme képessége egy hatalmas kiváltság, amivel csak azokat hatalmaztam fel, akiket képmásomra alkottam. Segítségre van szükséged, hogy ezt az óriási hatalmat felelősen használd. Bár a világ megtapsolja a szellemes replikákat, a reakciókat, én egészen másféle utasításokat adtam a kommunikációdra nézve. Legyetek gyorsak a hallásra, késedelmesek a szólásra, és késedelmesek a haragra. Kérd lelkemet, hogy segítsen valahányszor megszólalsz. Mondd, segíts Szentlélek, még mielőtt a telefont felveszed. Már tapasztalod is az áldásait. Ugyanezt alkalmazd, amikor a körülötted lévőkkel kommunikálsz. Ha csendben vannak, imádkozz, mielőtt szólsz hozzájuk. Ha beszélnek, imádkozz, mielőtt válaszolsz nekik. Ezek csak röpke imák, de így is kapcsolatba kerülsz a jelenlétemmel, és a lelkem irányítása alá kerül a beszéded. Ahogy a pozitív beszédminták átveszik a negatívak helyét, el fogsz ámulni, mekkorára növekszik az örömöd.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Példabeszédek könyve, 12. fejezet, 18. vers. Jakab levele, 1. fejezet, 19. vers. Efézus beliekhez írott levél, 4. fejezet, 19. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás siralmai, 4. rész. Az ostromolt Jeruzsálem ínsége. Jaj, de megfeketedett az arany, elváltozott a színarany. Szétszórták a drága köveket minden utcasarkon. Sionnak színaranyat érő drága fiait, jaj, csak cserépedénynek tekintették, fazekas keze munkájának. Még a sakálok is odatartják emlőiket kölykeiknek, és szoptatják őket, de népem leányai oly kegyetlenek lettek, mint a stuccok a pusztában. A csecsemő nyelve ínyéhez tapadt a szomjúság miatt. A gyermekek kenyeret kértek, de senki sem tört nekik. Akik csemegéket szoktak enni, éhen pusztultak az utcákon. Akiket bíborban neveltek, a szemétdobban turkáltak. Nagyobb volt népem bűne, mint Sodoma vétke, amely egy pillanat alatt elpusztult, kezét sem mozdíthatta benne senki. Előkelői tisztábbak voltak, mint a hó, fehérebbek, mint a tej, testük pirosabb volt, mint a korall, mintha zafírból metszették volna őket. Testük feketébb lett, mint a korom, nem ismerni rájuk az utcákon, bőrük a csontjukhoz tapadt, elszáradtak, mint a fa. Jobban jártak azok, akiket fegyverölt meg, mint akik éhen haltak. Azok átdöfve múltak ki, ezek pedig azért, mert elfogyott a föld termése. A gyöngéd lelkű asszonyok saját kezükkel főzték meg gyermekeiket, hogy legyen táplálékuk népem összeomlása idején. Szabad folyást engedett haragjának az Úr, kiöntötte izzó haragját. Lángba borította a Siont, megemésztette még az alapját is. Nem hitték a föld királyai, sem az egész világ lakói, hogy be tud hatolni az ostromló ellenség Jeruzsálem kapuin. Prófétáinak vétkei miatt, papjainak bűnei miatt történt ez, akik igazak vérét ontották benne. Vakon botorkáltak az utcákon, vértől beszennyezve, érinteni sem lehetett az öltözetüket. Félre az útból tisztátalan, kiáltoztak feléjük, félre, félre az útból, meg ne érintsétek. Ha botladozva eljutottak is a népek közé, azok azt mondták, nem maradhatnak itt tovább. Maga az Úr szolgáltatta ki őket, nem tekint rájuk többé. A papok személyét nem tisztelték, a véneknek sem kegyelmeztek. Már a szemünk is belefáradt, vártuk a segítséget, de hiába. Őrhelyünkről lestük a népet, amely nem hozott szabadulást. Minden lépésünket figyelték, az utcára sem mertünk kilépni. Elközeledett a vég, letelt az időnk, eljött a vég. Gyorsabbak voltak üldözőink, mint sasok az égen. A hegyeken hajszoltak bennünket, a pusztában leselkedtek ránk. Az Úr fölkentje, éltető leheletünk foglyul esett vermükben, pedig azt gondoltuk, hogy oltalma alatt élhetünk a népek között. Örülj, örvendez Edum leánya, aki Úz földjén laksz. Hozzád is oda kerül még a pohár, te is lerészegetsz és pőrére vetkőzöl. Véget ért büntetésed, Sion leánya, nem maradsz tovább a fogságban. De a te bűnödet, Edum leánya, számon kéri az Úr, és leleplezi vétkeidet.

0: Mai szakasz, Jeremiás síralmai, negyedik rész. Milyen módon öntötte ki Jehova égő haragját Sionra, és miért? Az ostromlott Jeruzsálem rajza igen keserves állapotokat mutat, már az indító kép igen hangsúlyos az első-második versben. Jaj, de meghomályosodott az arany! Elváltozott a szép színarany. Kiszóradtak a szent hely kövei minden utca szegletére. Sionnak drága fiait, akik becsesebbek valának, mint a színarany, cserépedénynek tekintették. Nincs víz, sem kenyér, és a pompában nevelkedettek is kénytelenek hamut szórni fejükre. Most feketébb az ő ábrázatjuk a koromnál, nem ismerik meg őket az utcákon, bőrük csontjaikhoz ragadt, elszáradt, mint a fa. 4-8. A büntetés nagyobb, még a Szodoma bűnéért járó büntetésnél is. Jobb azoknak a sorsa, akiket karddal vágtak le, mint azoké, akik éheznek. Az asszonyok például éhségükben megfőzték saját gyermeküket. Jehova kiárasztotta égő haragját. A hihetetlen bekövetkezett. Az ellenség bevonult Jeruzsálem kapuin. De miért? A prófétáinak bűne és a papjainak tévelygése miatt, akik igaz vért ontottak. Jehova elfordította arcát tőlük. Gyorsabbak valának a mi üldözőink az égnek saskesejűinél. A hegyeken kergettek minket, a pusztában ólálkodtak utánunk. Olvassuk a 19. versben. Sajnálatos mai helyzetünk is, hiszen egyének, családok, nemzetek életéből teljesen kimaradt Isten. Ahol istentelenség van, ott az embertelenség sokféle formája is megvalósul. A hitetlenségnek mindig erkölcstelenség a következménye, az pedig magában hordja ítéletét. Isten figyelmeztette többször az ő népét, küldött hozzájuk prófétákat. Azok tükröt tartottak az emberek elé, leírták milyenek, és milyenek lehetnének. Jeremiás is megfogalmazza a 4-6-ban, nagyobb az én népemnek bűnhődése Sodoma bűnhődésénél, amely elsüllyedt egy pillanat alatt, noha kézzel sem ütöttek felé. Elmondta Isten, hogy minek mi lesz a következménye. Ezeket a prófétákat azonban sorban elhallgattatták, magát Jeremiást is börtönbe csukták, aztán gödörbe dobták, hogy ott fulladjon meg, miért meri megmondani az igazságot. Ez lett a próféták sorsa, és a végén bekövetkezett az ítélet, amit leír Jeremiás ebben a könyvben. Gondoljuk meg, az Úrral szembeni lázadás magában hordja az ítéletét, és az feltétlenül bekövetkezik.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

iránt. Másnap reggel ő is fehér inget vett fel, és amikor meglátta a lányt a téren, odament hozzá. Úgy szeretnék élni, mint te, mondta Áron. A lány elmosolyodott, és így válaszolt. Nem úgy kell élni, mint én, hanem úgy, ahogy Krisztus. Kezd azzal, hogy amit teszel, azt szeretetből teszed. Amikor jársz, gondold végig, követne Jézus ezen az úton engem? Ha beszélsz, hallaná-e örömmel ő is? És ha másokkal bánsz, bánj úgy velük, ahogy Jézus bánt veled.

az élet minden egyes napja Isten ajándéka, nem pedig az emberi érdem jutalma. A hívő ember napját hálaadó tudatossággal kell kezdenie. Minden reggel egy új lehetőség, nem csak élni, hanem Isten jellemét hordozni, és ami a legfontosabb, tükrözni. Nem a külsőségek fontossága a hangsúly, hanem a jellembeli tükröződés. Amit viselünk, az tanúskodik a szív állapotáról. Nem a divat követésére lettünk elhívva, hanem hogy Krisztus követői legyünk, tisztán, egyszerűen és szerényen. A fehér ruha szimbólum, a megigazulás és a megtisztított jellem képe. Krisztus követése nem vasárnapi vagy szombati öltöny, hanem hétköznapi életmód. Az emberek nem azt nézik, mit hiszünk, hanem hogy miként járunk, hogyan beszélünk, és miként viselkedünk. A testtartás, hangszín, a szavak mind-mind kis tükör darabok, melyek visszaverik, hogy kit képviselünk. Ha Krisztus lakik bennünk, akkor nem csupán az imaházban, hanem a piacon, az otthonunkban és az utcán is jelen kell lennie. Minden, amit a testtel teszünk, befolyásolja a lelkünket is. Ez a gondolat összekapcsolódik a környezet tiszteletével is. Ha Isten teremtményeit tiszteljük, akkor a teremtett világban sem rombolunk, hanem áldássá válunk mások számára. Ha minden nap emlékezünk rá, hogy aznap is kegyelemből élünk, akkor nem nehéz másoknak is kegyelmet adnunk. Az egész világ figyeli, hogy miként öltöztök, éltek, beszéltek. Legyetek a világ világossága, nem a saját fényetekből, hanem Krisztus tükröző ragyogásból.

ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák feltöltése, hanem a szív

elrejtett embere. A szelíd és csendes lélek romolhatatlan ékessége, amely igen értékes az Isten előtt. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 3. és 4. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Halász emléknap. Háromnapos megemlékezés a balatoni halászokra augusztus elején. 1-én, 2-én és 3-án immáron 30. alkalommal került megrendezésre a balatoni halászok napja, a 40 halász emléknapja. Arról a 40 halászról emlékeznek meg évről évre, akiknek sikerült épségben megmenekülniük a pusztító balatoni viharból 1792 telén. A legenda szerint Vonyarcvashegyen 1729 telén 40 halász rekedt a jégrianásakor egy leszakadt jégtáblán, és a tó közepe felé sodródtak. A fagyhalára készülő halászok fohászkodtak és fogadalmat tettek. Ha megmenekülnek, építettek egy kápolnát a dombon. Akkor a szér megfordult és partra sodorta őket. Így meséli a hagyomány hazánk egyetlen halászkápolnájának, a Vonyarcvashegyi Szent Mihály kápolnának születését. Ezt ünneplik 1992 óta zeneszóval, vigassággal a balatonparti városban. Mindenki értékes Isten számára. 90 éves a Szivárványház, fogyatékosok református otthona. Idén ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját a Tiszafüreden működő Szivárványház fogyatékosok református otthona. Nagyon áldott ünnepük volt. A templomban tartottak hálaadó istentiszteletet, ahol Fekete Károly püspök szolgált, és az egész nagyon családias hangulatú volt. Jó érzés látni, hogy a városban szinte mindenki kötődik valahogy az otthonhoz. Azt érzik, hogy helyük van Tiszafüreden, van létjogosultságuk, és az ünnepség megszervezésében mutatott összefogás példaértékű volt. Az ünnepi beszédben a főigazgató emlékeztetett rá, hogy 1931-ben alakult meg az Országos Szeretett Szövetség, mely idén 95 éves. Több mint 500 menekült kapott új esélyt. Lezárult az Együtt a menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat Konzorcium által megvalósított Együtt a menekültekért program Budapesten az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex, személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak, személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológia és mentálhigiénés segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a központba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-e, hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Ma hétfőn is derült, száraz az időnk, de kevés felhő is lehet. Délies a szél, és már 35-40 fokunk van. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik nyomon kísérik ezt a sorozatot, tudják, hogy az elmúlt alkalmakkor egy-egy személyre koncentráltunk. Hát ezt ma is így fogjuk tenni, és az az igazság, hogy nem is csak egy alkalommal fogunk Timóteusról beszélni, ma csak elkezdeni tudjuk, hiszen azt mondhatjuk erről a tanítványról, hogy Pál apostolnak legkitartóbb és leghűségesebb munkatársai közé tartozott, ha nem a legkitartóbb és leghűségesebb munkatársként kell rá gondolni. Minden esetre egy olyan valaki, akiről mindig úgy beszél Pál, mint szeretett fiáról, természetesen lelki értelemben, mint aki hűséges és kitartó, és mint aki a gyülekezetek számára is hasznos. De hogy ne szaladjak elé a Biblia tanulmány igéjének, hadd kérjek mindenkit, hogy a Timóteushoz írt második levélnél nyissuk ki a Bibliánkat. Persze már is lehetne kérdezni, hogy hát ha Timóteusról akarunk beszélni, akkor miért nem az első levéllel kezdjük? Nagyon egyszerű, mert ma Timóteus élettörténetéből egy pici részletről szeretnék beszélni, és ott találunk egy nagyon különös és nagyon hangsúlyos igét, amiben visszautal Pál Timóteus ifjúkorára. Tessék csak hallgatni, így indul a Timóteushoz írt második levél. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Timóteusnak, szeretett fiának, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól, és a Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelki ismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Egy pillanatra megállok, hiszen ez a második timóteusi levél, ez abszolút nem kellemes környezetből íródott, és csak annyit szeretnék mindenkinek a szívére tenni, hogy ha valaki ennek a levélnek a bevezetését végighallgatta, nem hiszem, hogy egyből arra gondolt, hogy a síralomházból íródik ez a levél. Abszolút nem ez a hangulata, és nem is az a célja Pálnak, hogy legalább Timóteussal sajnáltassa magát, mert ez soha nem jutott, azt hiszem, Pál apostolnak eszébe. Éppen az a legfontosabb célja, amikor Timóteusnak írni kezd, hogy a szolgálatot úgy vigyék majd tovább a munkatársak, köztük Timóteus is, mint akik nem bizonytalan célra futnak, nem úgy haladnak a Krisztus ösvényén, mintha az az ösvény valami mocsárban egyszer csak elveszne, hanem úgy éljenek, úgy járjanak, mint aki előtt bizonyos a cél. De most nem erről fogunk beszélni, hanem magáról, Timóteusról. Tessék csak hallgatni. Könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Képmutatás nélkül való hit. Ez egy olyan kifejezés, ami nagyon jó lenne, ha terjedőben lenne. Na, nem a kifejezés, hanem maga a képmutatás nélkül való hit. Ugyanis ez azt jelenti, hogy abszolút megbízható, teljes mértékben hiteles, és egészen bizonyos lehet az egész környezete Timóteusnak abban, hogyha valamire igent mondott, az igen, és hogyha valamire nemet mondott, az nem. És Pál egy nagyon különös fordulattal azt mondja, hogy egyébként nagyanyádban, Loisban ez először megvolt, és aztán édesanyádban, Eunikében is ez lakott, és meg vagyok arról győződve, hogy megvan benned is. Erre lehet azt mondani, hogy ja, könnyű, hát akkor talán ennek a Biblia tanulmánynak már nincs is sok értelme. Hát ha valaki ilyen fantasztikusan jó családból származott, genetikailag kódolva hozta magával a hitet, hát annak aztán igazán egyszerű lehetett Krisztussal járni. Hát, de mi nem ilyen családból származunk, talán minnyájan, és éppen ezért kínlódunk az élet ösvényén, a Krisztussal járás sem olyan egyszerű, mint az ilyen Timóteushoz hasonló, különleges, szerencsés embereknek, de hát ez érthető. Na álljunk csak meg egy kicsit, még mielőtt nagyon belelovalnánk ebbe magunkat, mert hogyha valaki nem jó környezetből indul, akkor az éppen Timóteus. Lehet, hogy most valamelyik hallgató legszívesebben venné a telefont, és hívna, és azt kérdezné, hogy elolvastam-e ezt az igét, mert itt az van, hogy az anyukája, meg a nagymamája is már hordozta. Igen, azt kell mondanom, hogy ez bizonyára így van, de hogy az anyuka és a nagymama nem genetikailag kódoltan hordozta, arra bizonyíték van a Szentírásban. És hogy ne legyen köztünk e felől vita, a 16. fejezethez tessék lapozni az apostolok cselekedeteiben. Ugye ezt Lukács, a történész jegyezte föl nekünk, mármint az apostolok cselekedeteit, és Pál apostolnak a második misszió útjáról beszél. Tetszenek emlékezni, az első misszió úton különleges események történtek, és második misszió úton Pál végigmegy újra azon a területen, ahol az első misszió úton annyi hányattatás éri, és azt olvassuk itt, hogy így jutott el, mármint Pál, Derbébe, és aztán Lisztrába is. És volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikónémi testvérek. Pál magával akarta őt vinni, és ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Hát látszólag ez nem egyéb, mint egy rövid kis híradás arról, hogy Timóteus hogy került a szolgálatba, de ha valaki ezt végig gondolja, és nagyon szeretném, ha most végig gondolnánk, akkor nagyon messze menő következtetéseket érdemes ebből levonni. Az első, hogy is van ez a család? Hát először is egy hívő zsidó asszony és egy görög apa fia, ez a bizonyos Timóteus. Megmondom őszintén, hogy azt sem tudom pontosan, hogy valóban Timóteusnak hívták-e, mert hogy a Timóteus azt jelenti, hogy aki féli az Istent, vagy aki megdicsőíti az Istent, az anyukájának a neve pedig Euniké, ami azt jelenti, hogy jó győzelem. És ezt leginkább a hitben járók szoktak ilyen neveket adni egymásnak, nagyon-nagyon sokan annak idején, amikor keresztényné lettek, a nevük is változott, fölvettek másik nevet, vagy a többiek lelki ajándéknak megfelelően adtak nekik másik nevet, és nem számol arról be a Biblia, hogy ezt már korábban hordozta. De tessék arra gondolni, hogy egészen biztos, hogy az a család, amiben Pál apostol találja Timóteust, egy megosztott család. Mert hogy azt mondja, hogy egy hívő zsidó asszony és egy görög apa. Nem azt mondja, hogy egy megtért görög apa, és együtt, egységesen ez a család így él és szolgálja az urat, hanem akkor, amikor Timóteus a szolgálatba kerül, akkor még mindig ott van a családban, úgy tűnik egy kettősség. Hogy és mikor jutott az édesanyja és a nagymama élő hitre? Ez egy nagyon különös kérdés. Biztos, hogy korábban, hiszen most a második misszió úton vagyunk, és a második misszió úton már úgy beszélnek Timóteusról Pál apostolnak, mint akire nagyon oda kell figyelni, mint aki igazán tanítvány. A tanítvány akkor nem csak valami szinonímája volt a testvérnek, meg a jó barátnak, kedves rokonnak, kedves közös klubtársnak, bocsánat a szóért, ma nagyon sokszor ilyen értelemben használjuk, hogy igazából a jelentősége az teljesen eltűnik. Ha azt mondták róla Pálnak, hogy ő tanítvány, akkor ez azt jelenti, hogy be is mutatta ez az ember, hogy mit jelent a Krisztus követés, de hát még egyszer föl kell tenni a kérdést. Mikor jutottak hitre? Az első missziót előtt biztos nem, hiszen Pál és Barnabás volt az, aki először az ő városukba hirdette az igét. Na de az, ami ott történt, alkalmas volt arra, hogy elinduljon egy nagymama és egy édesanya a Krisztus követésében, és aztán az ő kezük között, vagy az ő bizonyságtételük mellett, vagy esetleg pont az események kapcsán egy ifjú ember is elinduljon Krisztus követésére? Ha nem haragszanak, hadd olvassuk föl most az apostolok cselekedetei 14. fejezetéből, hogy mi is történt ott. A 8. verstől ezt olvasom. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábadra, egyenesen. Akkor az talpra ugrott és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak, az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pált meg Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, jótevők volt, a mennyből esőt adott nektek, termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbeli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Antiochiából és Ikoniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, visszament a városba, másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Ami ott történt, az megragadhat egy ifjú embert, és azt mondhatja, hogy hú, ahogy ezt a Pált megkövezték, hát én is ilyen életre várok. Na nem, egészen biztos nem ez volt az indító ok, de itt elhangzott valami nagyon megdöbbentő. A prédikáció. És a prédikációban az, hogy nem hagyta Isten magát bizonyság nélkül. Úgy tűnik ebből a beszámolóból, hogy Lisztrában nem igen lehetett nagyszámú zsidó közösség. Egészen biztosan talán még zsinagóga se lehetett, hiszen akkor az első útja oda vezetett volna Pálnak. Ám az az asszony, aki valami miatt úgy döntött, hogy elfogadja azt a kényszerítő, talán biológiailag kényszerítő helyzetet, hogy hát az ember egy idő után férhez megy, párt választ, aztán családot alapít, gyermeke lesz, hát neki egy görög fiatal ember volt az, aki megkérte a kezét, de hát ezzel a család elindult az asszimiláció útján. És nem tűnik úgy, hogy a nagymama ebben különösebben akadályt jelentett volna. Nem szeretnék most ebben nagyon mélyen belemenni, de a lényeg az, hogy egészen biztosan nem tudtak, vagy nem akartak a sarkukra állni, hiszen a görög apa elérte azt, hogy a fia, amikor megszületik, nem metélhető körül. Ő nem zsidó fiút nevel, hanem egy görögöt. Ugye tetszenek érteni? Amikor Pál apostol már megtért állapotban találja ezt a fiatalembert, akkor kiderül, hogy valami utolérte. Nem csak őt, hanem a nagymamát, az anyukát. Az az Isten, aki nem hagyta magát bizonyság nélkül, és aki ezt a családot, aki eredetileg a választott néphez tartozott volna, anyai ágon, nem akarta veszni hagyni. Nagyon sokszor elfelejtkezünk arról, hogy az Isten ígéretei megbánhatatlanok és visszavonhatatlanok. Hogy az ő gyermekei után, sokféle módon, úton utána nyúl. Lois, a nagymama, és mivel úgy említi Pál, hogy először a te nagymamádban, nyilván nem az életkor miatt először, hanem amiatt, mert valószínűleg először Lois jutott Krisztus felismerésére. Aztán Eunike jutott Krisztus felismerésére, és képmutatás nélkül való hit ébredt a szívükben. És ez a képmutatás nélkül való hit, ez példává lett Timóteus számára, annak a Timóteusnak a számára, akit már úgy mutatnak be a második misszióúton érkező pálapostolnak, hogy derékember, hasznos tanítvány, dicsérőleg szól róla Lisztra és Ikónium. Ami azt jelenti, hogy az ő hitének a saját városán túlmenő híre lett. Úgy gondolom, hogy nem szabad elfelejteni, hogy amikor hirdetjük az evangéliumot, amikor látja a világ, hogy hiteles az evangélium hirdetés, amikor azt látják, hogy a keresztények, a hívők áldozatokat is vállalnak a hitükért, nagyon-nagyon sok emberben elindulhat egy ugartörés, egy magvetés Isten lelke által, és ebben a helyzetben olyanok indulhatnak útra, mint a lisztrai Timóteus. Azért akartam ezt nagyon hangsúlyozni, mert nem igaz az, hogy a jólét termi az igazán jó tanítványokat. A jólét nagyon sokszor megront. Tessenek csak a Salamon által följegyzett Agúr imádságára gondolni, aki azt mondta, hogy se nagy gazdagságot, se nagy szegénységet ne adj nekem, Istenem, hogy nehogy meggazdagodva elfelejtkezzek rólad, vagy megszegényedve esetleg tagadóvá legyek. Kérlek, Istenem, hogy tarts engem az úton. Na hát valami hasonlót kell gondolnunk arról is, hogy mikor van az, amikor eredményesen halad a kereszténység. Akkor, amikor a wellness kereszténység terjed az egész világon, Isten sokszor megengedi azt, hogy akkor álljunk meg egy kicsit. Legyen egy próbája a hitnek. Nem olyan kívánatos dolog ez, de szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ezek között a helyzetek között termelődött ki, bocsánat, a nagyon csúlya szóért, egy Luther Márton, egy Calvin János, egy Zwingli Úrik, egy Hubmaier Baltazár, és még sorolhatnánk a neveket, magyar neveket is, bőven hozzátéve ehhez, de nem a jólét szokta meghatározni a kereszténységnek a növekedését. Pál apostol egy különleges helyzetben van Timóteussal kapcsolatban. Valami miatt nagyon hamar összedobban a szívük, és úgy gondolja Pál, hogy nagyon jó lesz Timóteus munkatársnak. Egyébként a Timóteusról szóló bibliai feljegyzések, amelyek gyakorlatilag az apostolok cselekedeteitől a zsidókhoz írt levél végéig mindenütt föllelhetők, talán csak a Jelenések könyvében nem találunk meg a János leveleiben vele kapcsolatos megjegyzéseket, de egyébként aminek bármiféle köze kapcsolata van Pál apostolhoz, vagy társszerzőként, vagy a levél vivőjeként, vagy kiküldött munkatársként meg fog jelenni, Pál apostol környékén ő egy természetes velejárója lesz az apostolnak, hogy úgy mondjam, de ahhoz, hogy azzá legyen, Pálnak itt most dönteni kell. Körül fogja metélni. Az a Pál, aki egyébként azt fogja mondani, hogy ha Krisztus nem lakik bennetek, akkor a körülmetélés semmit nem használ. Az a Pál, aki minden szempontból szembe fog menni azzal, hogy összezagyválja valaki a krisztusi utat, a Krisztus követését az ószövetségi törvényekkel. Van itt egy indoklás. Azt mondja, hogy az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte, mert mindenki tudta, hogy görög apja volt. Mit tesz Pál? Ezzel a különleges szertartással részben elismeri, hogy Izrael közösségehez tartozik. Ugye a körülmetélésnek ez az első üzenete. A másik kaput nyit az ige hirdetésre. Mert Timóteus nem csak a pogányok között, hanem majd a zsidók között is bátran kell, hogy szólja az igét. Alkalmas kell, hogy legyen rá. És valóban lejárt annak az ideje. Már akkor, hogy valaki az Ószövetség bélyegeivel mutassa meg azt, hogy ő Krisztus követő, de nem is emiatt lett ő. Őt nem a hitvalló keresztség helyett részesítette Pál körülmetélésben, Timóteus ekkor már a hitvalló keresztségen nyilván régen túl van, hanem azért tette, hogy kapu nyíljék a számára a zsidó közösségben is. Ne legyen kérdés, hogy ő kicsoda. Megalkuvás? Nem gondolom. Bölcsesség. Pontosan azért, hogy olyan vitás helyzeteket és olyan vitás kérdéseket, amiket aztán minden egyes településen föl lehetne vetni Timóteussal kapcsolatban, lehetőleg elkerüljenek. Timóteus számára is rengeteg ajtót nyitott tesz ki később. Minden esetre azért a szeretni mindenkinek a szívére tenni, hogy ezt az ószövetségi feljegyzésekből is tudjuk, hogy Timóteus számára ez nem a kisbaba korban átélt vagy átélhető, minimális fájdalommal járó szertartás volt, neki ennek már komoly következményei voltak. Ugyanakkor vállalta. És ez a másik oldal. Ez is bizonyítja, hogy értelemmel és hűséggel állt oda a Krisztus követésére. Vállalt olyan dolgokat, amit talán más ember sokkal, de sokkal nehezebben, vagy éppen vonakodva, vagy még úgyse vállalna. Munkatárs lett. Ha tovább olvassuk csak egyetlen verssel a beszámolót az apostolok cselekedeteiben, azt olvassuk, hogy végigjárták a városokat, és átadták nekik a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és a vének hoztak, hogy tartsák meg azokat, és a gyülekezetek pedig erősödtek a hitben. Magyarul Timóteusnak úgy kezdődött a teológiai képzése Pál részéről, hogy mindenütt világosan és egyértelműen elmondták, ő nyilván csak hallgatta, különösen az elején, hogy nem terheljük a testvéreket, tartózkodjanak a paráznaságtól, a fulvaholt állattól, a vértől és a bálványimádástól, egyébként pedig a Krisztus evangéliuma, a Krisztus Jézus személye legyen a döntő. Ez egészen bizonyosan elkísérte Timóteust. Onnan tudjuk, hogy elkísérte, mert Krisztus után 97-ben, Efézusban, abban a városban, ahol akkor őt már a város püspökeként, azaz felvigyázó presbitereként, mint aki mindenkinek a lelkéért felelős presbiter, így tartották számon, megölte a pogány sereg. Vértanúságot szenvedett. De addig nagyon-nagyon sokat szolgált, nagyon hűséges követője volt Krisztusnak. Nem tudom, kedves hallgatóim, hogy rólunk el lehetne mondani képmutatás nélküli hitél bennünk. Aztán vajon dicsérőleg szólnak-e rólunk, mint tanítványról a környezetünkben élők? És vállalunk-e esetleg áldozatokat is? Mert hogy Timóteusról nem tudjuk, hogy mikor került vissza legközelebb Lisztrába. Mikor látta legközelebb az édesanyját? Mikor találkozott a rokonaival? Úgy tűnik, minthogyha egy kilőtt rakétaként indult volna el Pál mellett, és végezte a szolgálatot egészen késő öregkoráig. Talán a példáját érdemes megfogadni és követni. Amen.
1: Az Úr örökké uralkodik. 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog, szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig.

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

Somogyi Imre, Jerikói kürtök. 7 napig szóltak a kos szarv kürtök Jerikó város falai alatt. És Izraelnek dicső urái volt a 7 napon minden pillanat. 7 napig kérték a segítséget Józsué, népe, szentelt papjai. És 7. napon, ím, leomlottak a bezárkózott város falai. Ó, mennyi ember zárja el lelkét, hogy bene jusson oda semmi jó. Sok-sok embernek lelke még ma is. Egy-egy zárt város, egy-egy Jerikó. Bezárják gyorsan lelkük kapuját, ha közeledik Isten igéje, hogy bene jusson oda bűn helyett isteni áldás, isteni béke. Figyelje minden Krisztus követő lelkében azt az égi, szép zenét, mely elzárkózott, zord szívek előtt megmutathatja régi erejét. Legyen az Úrnak szentelt a város. Kérje ezt buzgón, hő imáival, kiáltsa is. És fegyverek nélkül leomlik mind a Jerikói fal.

0: Egészségpercek.
1: A menstruációt kísérő kellemetlen, sokszor fájdalmas tünetek sok fiatal és középkorú nő életét nehezítik meg. A szaknyelven premenstruációs szindrómának hívott tünetegyüttes a hastáji fájdalom mellett magában foglalja a fejfájást, a mellfeszülést, a kimerültség érzését, valamint az érzelmi labilitást és a depressziót. Habár a tünetek okai nem egészen tisztázottak, sőt egyes elemei teljesen ismeretlenek, mégis lehet enyhíteni a panaszokon. Amellett, hogy a súlyosabb esetekben gyógyszeres kezelés is indokolt lehet, hangulatjavító és gyulladásgátló szerek, vagy vizelethajtók, női hormonok, tabletták nélkül is segíthetünk a nehézségeken. A szakemberek azt javasolják, hogy fogyasszunk döntően növényi étrendet. Csökkentsük a sóbevitelt, és teljesen hagyjuk el a koffeintartalmú ételek és italok fogyasztását. Emellett a menstruáció előtt ételeinket kiegészíthetjük extra kalcium fogyasztással. Mindemellett érdemes a menstruációt megelőző tüneteinkről rövid feljegyzést készíteni, mert így sokkal egyszerűbb kiválasztani a megfelelő gyógymódot, valamint könnyebb elkönyvelni a javulást is. Abban az esetben, ha az életmódbeli változtatások és a recept nélkül kapható gyógyszerek nem hoznak javulást, mindenképpen keressük fel a nőgyógyászati szakrendelést.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 145. rész. A teremtett világ dicséri az Urat. Dávid dicsérete. Magasztallak téged, Istenem királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Fenségeden, ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. Elmondják, hogy milyen félelmetes a hatalmad, én is felsorolom nagy tetteidet. Áradoznak emlékezve nagy jóságodra, és örvendeznek igazságodnak. Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Magasztal, Uram, minden teremtményed, és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról, megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökké való ország, uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Támogat az Úr minden elesettet, és felegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Istenfélő kívánságát, meghallja kiáltásukat, és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja örökké minden ember az ő szent nevét.

0: Mai szakasz 145. Zsoltár. A korabeli gyakorlatban ezt az akrosztichonos zsoltárt, amely Istent mint királyt dicsőítette, a reggeli és az esti áldozat idején énekelték. Az, hogy valaki a dicsőítés hangjaival kezdi meg és fejezi be napját, meghosszabbíthatja az életét, és segít megőrizni az egészségét. A tudósok nincsenek egy véleményen arról, hogyan történhet ez meg, de tudjuk azt, hogy a pozitív beállítottságú és hálás emberek jobban ellenállnak a közönséges betegségeknek, jobb mentális és fizikai egészségnek örvendeznek, és kisebb az esélyük a szívbetegségek okozta halálra. Salamon, a világ legbölcsebb embere ezt mondta: a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Példabeszédek 17:22. A keresztény ember számára Isten a dicsőítés tárgya. Isten irgalmas és könyörületes Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és könyörületes minden teremtményéhez. Nem érdemeink szerint bánik velünk, hanem szeret minket, mint teremtményeit. Ez nem csupán rólunk és Istenről szól. Gondoljunk arra, milyen csodálatos példát adunk gyermekeinknek és a következő nemzedéknek azzal, ha együtt ünnepeljük Isten hűséges voltát és uralmát az életünkben. Isten dicsőítése legyen ott minden napunkban, bármilyen körülmények között vagyunk is. Isten nem változik. Kegyelme, bocsánata, szeretete és hűsége irántunk végtelen. Dicsőség neki, dicsőség nevének.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Krisztus tudta, hogy Isten segítsége nélkül az emberiség elpusztul, és látta, miként pusztulnak el tömegek, miközben a bőséges segítség csak egy karnyújtásnyira van tőlük. Isten Krisztusra, mint helyettesünkre és kezesünkre helyezte minden gonoszságunkat, bűnünket és igazságtalanságunkat. A bűnösök közé számláltatott, hogy megválthasson bennünket a törvény kárhoztatásától. Ádám minden leszármazottjának bűne az ő szívére nehezedett. Isten bűngyűlölete, nem tetszésének félelmetes kinyilatkoztatása a gonoszság miatt rettenettel töltötte el fia szívét. Krisztus egész életén keresztül közvetítette az elesett világ fele az Atya kegyelmének és megbocsátó szeretetének jó hírét. Üdvösség a bűnösök számára, ez volt munkájának célja. Most azonban, amikor a bűn szörnyű terhét hordozta, nem tudta meglátni a mennyei Atya békét sugárzó arcát. Annak az érzete, hogy az Atya megvonta tőle jelenlétét, legnagyobb nyomorúságának ebben az órájában, olyan bánattal és fájdalommal járta át a megváltó szívét, amit senki emberfia nem érthet meg teljesen.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél. Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja. Példabeszédek könyve 27. fejezet 5.-6. vers.

Ha egy barátod bele akarna inni egy üvegbe, amiről sejtelme sincs, de te tudod, hogy méreg van benne, mit tennél? Természetesen azonnal figyelmeztetnéd a veszélyre.

A mai ige által Isten azt üzeni meg, hogy jobb, ha nyíltan figyelmeztetsz valakit, mint ha titokban szereted őt. Akkor is bízhatsz a barátodban, ha fáj, amit mond. De az ellenséged akkor is rosszat akar, mikor hízeleg. Éltél már át olyan dilemmát, hogy láttad a barátod helytelen lépést készül megtenni, hibás döntés előtt áll, rossz úton halad, nem a megfelelő helyre igyekszik, vagy rosszul választott, de nem tudod,

0: Nehéz kérdések ezek. Isten azt tanítja, hogy felelősséggel tartozunk egymásért. Ha te már biztosan látod előre, hogy valaki a vesztébe rohan, vagy annak, amit tenni készül, tudod, hogy rossz vége lesz. Ha igazán szereted, a te dolgod, hogy figyelmezteted, mellé állsz, és a jó döntésben támogatod. Egyszer valaki ezt úgy fogalmazta meg. Az igazi barát a hibáinkat ostorozza, de a botlásainkban mellettünk áll.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Legyőzheted a kísértést. Második rész. Isten hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Pál első levele a korintusiakhoz, 10. fejezet, 13. vers. Az Amplified Bible című magyarázó bibliafordításban a következőket olvassuk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, bizonyos benne, hogy rendíthetetlen az elméje, szilárdan megáll, vigyázzon, hogy el ne essék a bűnbe. Emberi erőt meghaladó kísértés, bűnre késztető megpróbáltatás, függetlenül attól, hogy miből ered vagy mire vezet, még nem ért titeket. Tehát semmilyen kísértést vagy próbatételt nem éltetek át, amely meghaladná az emberi ellenálló képességet, amely ne lenne szerves része az emberi életnek, és amelyet ne tudna elviselni az ember. Isten pedig hűséges igéjéhez és irgalmas természetéhez, és bizonyosan nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt mindig el fogja készíteni a szabadulás útját is, menekülő utat egy biztos helyre, hogy elbírjátok azt viselni. Pál első levele a korintusiakhoz, 10. fejezet, 12. verstől a 13. versig. A menekülő út kifejezés nem azt ígéri, hogy elkerülheted a kísértést. A sátán, akinek a neve is kísértő, soha nem alszik és nem vesz ki szabad napot. Istennek azonban az a célja, hogy megerősödj azokon a területeken, ahol korábban gyenge voltál, és végül elbírt azt viselni. Ne add fel hát! Ahogy egyre inkább megerősödsz az Úrban, úgy gyengülnek majd fokozatosan a kísértések, amelyekkel küzdesz, míg végül teljesen elveszítik feletted az uralmukat, és te győzelemben kezdhetsz járni.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 21. szakasza. Luther barátait megrémítette és lesújtotta a hír, hogy a császár végül engedett a követelésnek, és Luthert az országgyűlés elé idézte. Ismerték a Lutherrel szembeni előítéletet és gyűlöletet. Attól félve, hogy ellenségei a mennlevelet nem fogják tiszteletben tartani, kérlelték, hogy ne tegye ki veszélynek az életét. Luther így válaszolt. A katolikusok nem Worms-ban való megjelenésemet kívánják, hanem elítéltetésemet és halálomat. De ez nem számít. Ne értem.

imádkozzatok, hanem Isten igéjéért. Krisztus meg fog áldani lelkével, hogy diadalmaskodjam a téveigés e szolgáin. Életemben megvetem őket, halálommal győzedelmeskedem rajtuk. Wormsban azon fáradoztak, hogy tanaim visszavonására kényszerítsenek. Az én visszavonásom pedig a következő lesz. Korábban azt állítottam, hogy a pápa Krisztus helytartója. Most pedig kijelentem, hogy Urunk ellensége és az ördög apostola. Luthernek nem egyedül kellett a kockázatos utat megtennie. A leghívebb barátai közül hárman döntöttek úgy, hogy a császári futáron kívül ők is elkísérik. Melanchthon nagyon szeretett volna velük tartani. Szíve összefort Lutheréval. Sóvárgott, hogy követhesse, ha kell a börtönbe vagy a halálba. De hasztalan könyörgött. Luther halála esetén a reformáció reménysége a reformátor ifjú munkatársában összpontosul. Luther így szólt búcsúzóul Melanchthonhoz. Ha nem térek vissza, mert ellenségeim a halálba küldenek, folytasd a tanítást, és állj meg szilárdan az igazságban, dolgozz helyettem is. Ha te életben maradsz, az én halálom nem sokat jelent. A Luther búcsúztatására összegyűlt diákok és polgárok mélyen megindultak. Sokan, akiknek szívét érintette az evangélium, sírva vettek búcsút tőle. A reformátor és társai így indultak el Wittenbergből. Útközben észrevették, hogy az emberek lelkét bal sejtel meggyötrik. Egyes városokban semmi megbecsülést nem tanúsítottak irántuk. Egyszer, amikor éjszakára megálltak, egy barátságos pap az egyik olasz mártír reformátor arcképének megmutatásával fejezte ki aggodalmát. Másnap tudomásukra jutott, hogy Wormsban betiltották Luther írásait. A császári hírnökök hirdették ki a császár rendeletét és azt, hogy a tiltott műveket át kell adni a magisztrátusoknak. A futár, féltve Luthert a zsinattól, és gondolva, hogy elszántsága talán megingott, megkérdezte, hogy kívánja-e útját folytatni. Luther így válaszolt. Bár minden városból kiközösítettek, én mégis tovább megyek. Erfurtban Luthert nagy tisztelettel fogadták. Rajongói tömegének kíséretében haladt át azon az utcákon, amelyeket koldus tarisznyájával sokszor bejárt. Elment zárda cellájába, és azokra a küzdelmekre gondolt, amelyek nyomán a Németországot most elárasztó világosság akkor az ő lelkére sugárzott.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Jogunk van a szent dolgokhoz. A mai ige Mózes 3. könyve 22. fejezet 11. verse. De ha a pap pénzén vásárol meg valakit tulajdonául, az ehet belőle. A házánál született szolgák is ehetnek eledeléből. Gondolatok az igéről. Idegenek, jövevények és szolgák nem ehettek a szent dolgokból. Elméletileg ez még ma is így van. Csak kétféle módon lehetett ezeknek az embereknek joga a szent eledelekhez. Vagy mert a pap tulajdonpénzén megvásárolta őket, vagy mert házánál születtek. A megvásároltnak és az ott születettnek vitathatatlan joga volt a szent dolgokhoz. Akit megvásároltak, ők azok, akiket hatalmas főpapunk drága áron megvásárolt, aki benne hisz és remél. Ők az Úr tulajdonai, mindenestől az övéi. Nem a saját érdemükért, hanem Krisztus érdeméért, akinek tulajdonai lettek, ugyanazt a kiváltságot élvezhetik, mint ő, és ehetnek eledeléből. Eledele olyan, mint amit a világ fiai nem ismernek, de aki Krisztusé, részesül ebben az eledelben. Aki pedig a házában született, ez volt a másik biztos módja a kiváltság megszerzésének. Aki a papházában született, annak joga volt helyet foglalni a családi asztalnál. Az újjászületés bennünket is örökös társakká és az egy test tagjává tesznek. Az örömöt, békességet és dicsőséget, melyet az Atya Krisztusnak adott, Krisztus nekünk adja. Így a megváltás és az újjászületés kettős előjoga alapján nekünk is szól ez az ígéret. Augusztus 21 és 23-a között rendezik meg az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Ez alkalommal a pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztiválon a program ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurták György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és este 6 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra bíztatnak, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Ma hétfőn is derült, száraz az időnk, de kevés felhő is lehet. Délies a szél, és már 35-40 fokunk van. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.
2: A A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban Fekete István főiskolai tanár előadását hallgathatjuk meg Józsué könyvéről.
3: Tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket, hallgatóinkat. Józsué könyvével foglalkozunk. Józsué könyvének mindjárt az elejétől fogjuk átvenni a Szentírásnak a szövegét. Megpróbálom fejezetről fejezetre, de nem minden esetben a fejezetnek a sorrendjét követem. Lesz utalás majd, hogy Mózes könyvére utalok, vagy akár az Új Szövetségre. Így, aki a Szentírásnak a folyamatában követni, az nem biztos, hogy azt a sorrendet fogja majd hallani előadás során, ami a Szentírásban van, ezért erre külön fogok majd utalni minden alkalommal. Mindjárt a könyv úgy kezdődik, Józsué könyvének az első fejezete, hogy lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után szól az Úr Józsuénak, a Nun fiának, Mózes szolgájának, mondván, Mózes, az én szolgám meghalt. Most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mind ez a nép arra a földre, melyet én adok nékik az Izrael fiainak. Mózest az Úr szolgájának nevezi az írás. Eddig még helyén való volna csak a következő, amit elmond, hogy Józsué viszont Mózes szolgája. Kérdést föl lehetne tenni akkor, Józsué nem az Úr szolgája volt? Ugye, egy kérdést föltehetünk, de ebben az esetben nem erről van itt szó, hanem egyszerűen arról, hogy Mózest Józsué végig kísérte kezdettől fogva. Hűséges volt az Úrhoz is, de hűséges volt Mózeshez is, és Mózes mellett kellő tapasztalatot szerzett arra nézve, hogy Mózesnek az elkezdett munkáját folytathassa. Bár Mózes a Jordán egyik felén a terület elfoglalásában részt vett, Mózes, mivel 120 éves korában meghalt, így neki kellett, Józsuénak kellett folytatnia Kánoán elfoglalását. Kánoán elfoglalásáról Józsué volt az egyik, aki teljesen biztos volt abban, hogy ezt a szolgálatot betöltheti, ugyanis amikor még a korábbiakban a 12 kém ment el megszemlélni Kánoánnak a földjét, akkor ő teljes biztonsággal állította azt, hogy mi be tudunk menni arra a földre. Nem azért, mert ott óriások, meg harcra jól kiképzett emberek vannak, hanem azért, mert ez az Istennek az üzenete. És teljes biztonsággal indult el ezen az úton. A Szentírás eredetileg héber nyelven íródott, így a héber szövegből is elég sok áll rendelkezésünkre, akár az első századokból, akár pedig a Krisztus előtti időből is van ilyen héber írás, de a későbbiekből is, még kódexek is vannak, ahol eléggé gyakran találhatók meg ezekben a kódexekben Józsuénak a fejezetei is. A Szentírást így, tehát az ószövetségi bibliai részt lefordították görögre is, amit már többször hallottuk, hogy Septuagintának nevezik, így ezt én nem ismételném meg, hanem inkább arra mutatnék rá, ami pontosan ehhez az időhöz, a honfoglaláshoz tartozik, ugyanis Izrael ekkor lett igazán néppé. Egyiptomban még kevésbé mondhatjuk, hogy egységes nép volt, ugyanis ők nem teljesen Isten irányítása alatt voltak, hanem leginkább a fáraó befolyása alatt, és inkább ennek a fáraónak a hatását érezték, érzékelték, és amikor Mózes azt a feladatot kapta, hogy ezt a népet irányítsa abba az irányba, ami a korábbi ígéret volt, még Ábrahám kapta ezt az ígéretet, hogy Kánoán földjén ők szolgálatot fognak teljesíteni, de ezt a szolgálatot nem csak úgy egyszerűen, hogy megjelennek majd Kánoánban, hanem el kell foglalni azt a területet. Az elfoglalás nem könnyű és nem egyszerű, éppen ezért még ebben a fejezetben, Józsué könyvének az első fejezetében megemlíti a textusunk, hogy légy bátor és igen erős a 6. és 7. versben, ugyanis nagy feladatot kell végrehajtani. De ezt a feladatot nem akként hajtod végre, hogy harcra képzett, edzett katonáid lesznek, hanem egyszerűen maga az Úr lesz, aki ezt a szolgálatot teljesíti. Előfordult, majd a későbbiekben beszélek Izraelnek a küzdelméről, harcairól is, előfordult olyan, hogy győztek, és kisebb számban volt, hogy nem győztek, akkor, amikor harcoltak. Viszont mi volt az ember része? Azt mondja el, hogy járj a törvény szerint, ez a 7. vers végén van, és szerencsés leszel. A Szentírásban más helyen is előfordul a szerencse szó, viszont nem aszerint, ahogy mi általában a hétköznapban használjuk ezt, hanem úgy, ahogyan a Szentírás gondolkodik, hogy sikeres leszel. Körülbelül ezt jelentheti azt, tehát nem szerencse, ami forgandó, hanem ez a szerencse inkább eredményességet jelent, hogy amit elhatároztál, az meg lesz. Nem azért, mert a te elhatározásod volt, hanem ez volt az isteni rendelés. Ha megnézzük azt, hogy hogyan indultak tovább, ugye a Jordánon keresztül, mert jelen pillanatban még Mózes idejében a Jordánnak csak az egyik részén foglalt helyet a nép. Hogyan jutnak el Kánoánnak majd arra a részére, ami a Jordán túloldalán van? Ehhez volt szükség a bátorságra, de ugyanakkor kellett konkrét meggyőződés is. Ha a 12 kémet kiküldték, akkor ebben az esetben kiküldtek 2 kémet a Jerikó városához, úgy, hogy a Jordán folyón nekik át kellett menni, tájékozódni kellett ennek a városnak a miben létéről, nagyságáról, a benne lévő emberekről, azért, hogy vajon meg tudnak-e birkózni majd ővelük. És el kell mondani, hogy bizony Jerikónak a városa hatalmas fallal volt körülvéve, olyan fallal, ami ezekkel az eszközökkel, ami Józsuénak volt, ezekkel az eszközökkel teljesen lehetetlen volt ezt megtenni, hogy elfoglalják. Mégis a kémek elmentek, a kémek viszont a következőt tették. Tájékozódtak ott az emberek között, és találkoztak egy Ráháb nevű asszonnyal, aki éppen a falakon lakott. Ugyanis erődített fallal volt tehát a város körülvéve. Voltak házak, amelyeket a falakra építettek, és így ebben az esetben Ráháb és a család is egy olyan házban lakott, ami közvetlenül tehát a legszélén volt a városnak. Amikor a két kém oda bement, nyilván érzékelték a lakosok is, hogy idegenek járnak ő közöttük, keresték is őket. Ráháb házáig eljutottak, Ráhábra rá is kérdeztek, hogy vajon ezek az idegenek ide jöttek hozzád? Ő azt mondta, hogy ezek az emberek elmentek már ezen és ezen az úton, és így keressétek ott, én többet nem tudok mondani. De közben ő elrejtette a házban a száradó len közé, és miközben ezek az emberek elmentek őket keresni, eközben ő aláengedte ezt a két embert a falon keresztül, ugye mivel hogy közvetlenül a falon volt az épület, abban egyeztek meg, mivel ez a Ráháb hitt abban az Istenben, aki áthozta őket a Veres-tengeren, de hit abban az Istenben is, aki ugyanaz az Isten volt ebben a helyzetben, Jerikónál is, hogy Jerikónál is az átkelés nekik sikeres és eredményes. Ugyanis abban az időben a Jordán vize eléggé meg volt telve. Telve volt a meder, úgy, hogy a nép még azon is töprengent, hogy hogyan tudunk mi átmenni majd ezen a Jordánon. Hiszen óriási a víz, ugye nem volt egyszerű megtenni, hogy több százezer, ugye akár 2 milliós tömeget is elgondolhatunk ebben az időben, hogy ennyi ember a Jordánon átkeljen. És a következőképpen történt ez meg, hogy amilyen csoda megtörtént annak idején a Veres-tengernél, hogy száraz lábbal jutottak át a túlsó oldalra, itt hasonlóképpen történt ez is. Józsué a következőt mondta, a papok vigyék a frigyládát egészen a Jordánnak a széléhez. Amikor beleérnek a lábukkal a vízbe, meg fog nyílni a Jordán vize, és így az egész nép száraz lábbal tud átmenni. Miközben a nép átvonult, ott kellett maradniuk a papoknak a frigyládával a szárazon, eközben, míg a nép átment, miután átmentek, 12 embernek, egy-egy törzsből, egy-egy embernek hatalmas köveket kellett gyűjteni a mederből, annak érdekében, hogy ezt majd emlékkövekül állítsák fel a túlsó oldalon, annak érdekében tehát, hogy a következő nemzedékek mind emlékezzenek arra, hogy itt az Úr cselekedett. Aki cselekedett tehát annak érdekében, hogy a szárazon menjenek át, cselekedett azért is, hogy a Kánoán vidéke teljesen el legyen foglalva. A 12 követ tehát átvitték, és így a nép, akik tehát nem éltek a Veres-tengernél, mert ugye a korábbi nemzedék elhalt, csak a fiatalok maradtak meg, ketten voltak az idősebb nemzedékből, ugye Józsué és Káleb, akik megérték a Jordánon való átkelést is. Így a nép maga meg kellett, hogy értse azt, hogy amilyen tapasztalat volt tehát a fáraótól való szabadulás esetében, ugyanilyen tapasztalatuk lehet a Jordán vizében való átkelésnél is. Jerikó elfoglalása pedig a következőképpen történt, a harcosoknak, a küzdő embereknek elől kellett menniük, utánuk kellett menni a frigyládának. A frigyládánál viszont a papok, 7 pap kellett, hogy kürtöljön folyamatosan, és egy olyan menetet kellett megtenni, hogy megkerüljék az egész várost minden nap egy alkalommal. A népnek viszont csendben kellett maradnia ebben az időben. Micsoda fegyelmezettség, mondhatjuk el. Ugyanakkor viszont a városban lakók, akik nagyon jól tudták a Veres-tengernél való szabadulást, nagyon jól ismerték azt is, hogy mi az igaz Istennek az ígérete, nagyon jól ismerték azt is, hogy milyen követelményei vannak ennek az Istennek, amely követelmények viszont nem csak Izrael népére érvényesek, hanem minden más emberre. Ők viszont, mint nép, ezt megtartani nem akarták, Izrael népe sem mindig akarta, ezt is el kell mondani, de mindig voltak olyan vezetők, akik ráébresztették a népet, hogy megmaradásunk nem a fegyvereken múlik, hanem az engedelmességen. Ezért volt, hogy Józsuénak is azt mondja az Úr, hogy járj az én törvényemben, amit Mózestől hallottál, a nép is e szerint a törvény szerint járjon, mert nagy feladat volt. Nem csupán a városnak és majd az egész Kánoánnak az elfoglalása, hanem az is feladat volt, hogy miután letelepedtek, megnyugodtak, evangéliumot kellett hirdetniük. Az evangélium hirdetés pedig nem egyszerűen úgy történik, hogy mi akármit cselekszünk, akkor mondhatjuk az evangéliumot, hanem annak a szájából hangzik igazán tisztán az evangélium, aki aszerint is él. Éppen ezért ebben az esetben Istennek volt még egy szava, ami az egész népnek a figyelmét lekötötte. Azok az emberek, akik Jerikóban laktak, ezek az emberek Istentől elrugaszkodott életet éltek. Ha ezek így éltek, akkor el kell mondani, hogy ezek az emberek nem méltók, hogy tovább az életüket folytassák, szennyezzék önmagukat, szennyezzék környezetüket, és a majdani népnek is leigázói legyenek a továbbiakban. Éppen ezért ez volt, hogy Jerikó népét ki kell írtani. Egyedül tehát Ráháb és a hozzátartozók voltak, akik megmenekültek, viszont a parancsban ki volt adva, hogy az ott található értékeket a nép, a katonák nem vehetik magukhoz. Mindent el kellett pusztítani. Ami viszont volt ezüst, arany és ilyen jellegű érték, ezt viszont ugyancsak az Úrnak kellett szentelni, és pedig úgy, hogy ezeket az értékeket mind a templomra kellett hagyni. Ez volt tehát az a feladat, amelyet végre kellett hajtaniuk. A későbbiekben egy másik város elfoglalása alkalmával a nép ugyancsak felkészült a város elfoglalására, viszont nem volt sikeres, nem volt eredményes, megfutamodtak. Még haláleset is volt, ami viszont nem fordult elő más alkalommal. Egyéb más esetben az idegen népek elpusztultak, Izrael pedig minden egyes támadás alkalmával életben maradt. Itt ebben az esetben is a nép maga életben maradt, de egy 36 ember életét veszítette ebben a támadásban. Éppen ezért a nép igen-igen összeesett, összecsuklott. Maga Józsué is azt mondta, hogy nem értem, hogy miért van ez. Viszont ahogy átgondolták az eseményeket, ebben a helyzetben nem az Istent kérdezték meg arról, hogy mit kell cselekedni, hanem maguk indultak el, hanem ha ilyen könnyen megy minden, akkor menjünk el és megbirkózzunk. Nem olyan nagy város az. És azok, akik a városban laktak, megfutamították a népet, és így háttérben maradtak. A kérdést föltették, hogy mi lehet ennek az oka? És a papnak a szolgálatában volt egy lehetőség, hogy döntési lehetőség volt az Urimmal és a Tummimmal, és az Urat kérdezték meg, hogy mi az oka ennek. És az Úr rávilágított arra, hogy valaki elvett az Istennek szentelt dolgokból. Ha ez így történik, akkor az, aki ezt tette, annak tudnia kellett volna, hogy felelősséggel tartozik, és felelnie kell a tettért, mert valaki elemelt az Istennek szentelt dolgokból. Először kiválasztatott az egyik törzs, majd a törzsben a család, és a családból Ákán. Ákán volt az, akinek vallást is kellett tennie arról, hogy mit cselekedett, de ekkor már késő volt. Ha ezt még korábbian megteszi, korábbiakban megteszi, másként alakul a helyzete, de emiatt, a vétke miatt neki meg kellett halnia, meg kellett kövezni ezt az embert. Vannak is olyanok, akik ugye festők, ábrázolják ezt, régi könyvekben, kódexekben gyönyörű rajzok vannak erről, hogy miként is történt ez, rendkívüli nehéz, de ugyanakkor eredményes. Egy nép megtartása érdekében. A nép maga teljességgel nem vétkezett, mégis teljesen magára gondolt, hogy valamennyien vétkesek vagyunk ebben, de konkrétan csak egy ember volt, aki ezt úgy cselekedte, úgy tette, ahogyan nem kellett volna. Meg kell emlékeznünk ebben az esetben arról, hogy miért volt eredményes Izrael népének a harca. A környezetben élő népek, ugye a korábbi prófétai ige szerint úgy éltek, ahogyan a régi kifejezés mondja, hogy az emoreusok gonoszsága még nem tölt be, de amikor a nép Egyiptomból kijött már, akkor teljessé lett ezeknek a népeknek a gonoszsága, vagy önmagukat fölemésztették, ezt is el kell mondani, ilyenek voltak például a hetiták, a hetita birodalom, amely birodalomnak el kell mondani, hogy a hatalmas mai Törökország területén a teljes ország nagyságát elfoglalták, óriási nép volt, erről a birodalomról a történelem nem sokat tudott egészen az utóbbi időkig, csak a Szentírásból. Viszont amikor kutatók ásóval mentek el ezekre a területekre, felismerték azt, hogy egy óriási birodalom volt itt, egészen a 13. századig. A 13. században darabjaira szétesett ez a birodalom, és csak utódállamok maradtak meg, így ebben az időben, amikor az izraeliták megérkeztek Kánaán területére, akkor a hetiták már szétesőben lévő birodalom volt, és így a birodalomnak a déli csücske, amely Kánaánig ért tehát el, ez már nekik könnyűszerrel elfoglalható terület volt. Ha azt olvassuk a Szentírásban is, hogy teljes volt a győzelem, nem jelenti azt, hogy egy-egy népet teljesen kiirtottak volna. Voltak olyanok, akik ott maradtak közöttük, ha csak egyetlen emberre tekintünk, a Hitteus Uriásra. Majd a későbbiekben fogunk foglalkozni. A Hitteus Uriás, tehát Hitteus volt, tehát Hettita, tehát a Hettita birodalomnak egy tagja, aki viszont, mint egy népnek egy része ott volt, de nem az a nép uralkodott immár ezen a területen, hanem Izrael népe. A Hettita birodalomnak a fővárosát egyébként megpróbálták körül rajzolni úgy, hogy a városnak a falát meg is építették. Ha valaki ezt a képet láthatja, akkor szemlélheti azt, hogy korabeli eszközökkel bevehetetlen városokról lehetett szó, ilyen hatalmas falakat építettek abban az időben. Izrael harcairól meg kell emlékezni azért is, mert annak idején még Ábrahámnak mondta el az Úr Mózes első könyvében, a 15. fejezetben. Kihoztalak téged Ur-Kasdimból, hogy neked adjam ezt a földet. Már említettem azt is, hogy az emoreusok gonoszsága nem telt be Ábrahám idejében. Ebben az időben viszont a több száz esztendő elmúlása után nemhogy emelkedett volna az itteni népnek az erkölcsi színvonala, hanem inkább romlott. Amikor Káleb és Józsué elmondják azt, mint kémek, hogy bátran felmehetünk és felfoglalhatjuk, mert az Úr ezt nekünk adta. Így Józsué is ezekre az ígéretre alapozva mondja el, hogy Isten azt mondta, nektek adtam ezt a földet. Ha Izrael nem harcra képzett nép volt, hogyan győzhettek? Arra is utalhatunk, hogy ennek a népnek az erkölcsi színvonala, a vallási hovatartozása is egészen különös volt. Ugye a korabeli népeknek a gyakorlata szerint élték életüket, olyan isteneket tiszteltek, olyan isteneknek áldoztak, amely istenek nem létező istenek voltak, hanem emberileg kitalált történeteket mondtak csak el. Ugyanakkor viszont, ha áldozatot mutattak be, mert templomaik voltak, akkor ezek az áldozatok olykor-olykor ember áldozatot jelentettek. Tehát nem úgy éltek, mint ahogy élni kellett volna, ha bár tudták, hogy ilyet nem szabad tenni, mégis ilyet cselekedtek. A Szentírás többször megemlíti ezt, hogy ne azok szerint, a népek szerint éljetek, akik ott laknak még közöttetek, hanem egyedül az Úr rendelése szerint. Így, ha megemlítjük az Istár Istent, ugye jobban ismerős ezen a néven, a hettiták ezt az Istent, ezt Aszerdusznak nevezték. Mivel ez az istenség is, meg sok más istenség is a paráznaságot tanította és gyakorolta, éppen ezért ez is a nemzet kiirtását szolgálta. Sokan nem is gondolják azt, hogy ez egy nemzet tönkretételét jelenti, hogyha nem az isteni tanítás szerint járnak el. Ezeknél a népeknél viszont ez általános gyakorlat volt. Még egy gondolatot megemlítenék, egy sztélén találták nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt, 2008-ban az úgynevezett Kuttamúva sztélét. Ez egy bazalt sztélé, amit ez a Kuttamúva nevű ember készítetett saját magának. A szövegét mindjárt felolvasom, hogy mit ír, és ennek kapcsán a tudósok valamit állítanak, hogy milyen erkölcsi felfogásuk volt, milyen vallási gyakorlatuk, milyen vallási felfogásuk. A szöveg ezt mondja, én Kuttamúva, Panamúva király szolgája, még életemben felügyeltem e sírkő készítését. Én elhelyeztem ezt egy örök kamrában, és készítettem a kamrában egy lakomát, egy bikát hadad Isten, egy kost Samas Isten számára, és egy kost a saját lelkem számára e sírkőben. Már a szöveg olvastán mi magunk is ráébredhetünk arra, hogy miben hitt tehát ez az ember. Ez az ember abban hitt, hogy vannak bizonyos istenek, ugye a Samas Isten az többek között, így mondhatjuk el, a nap Isten tiszteletét jelenti. Tehát az, amiről a Szentírás beszél, hogy mi a különböző égitesteket, napot, holdat, csillagot ne imádjuk, az akkori emberek ebben az imádatban éltek. A másik, amit elmond, az, hogy különböző ennivalókat készített el, saját magáról is gondoskodott, tehát akként, hogy a saját lelkem számára is legyen ennivaló, tehát ha meghal, akkor az ő lelkének legyen mivel táplálkoznia. Most így foglalkozunk a lélek kifejezéssel, bár a későbbiekben is a Szentírás kapcsán többször elmondhatjuk, hogy a lélek az nem egyszerűen egy ilyen lebegő valami, hanem az ember teljes, egységes, egész. És a Szentírás ezt így tanítja, nincs elkülönülő lélek az embertől, nincs külön teste és külön lelke, hanem az egész ember egy és egységes. Ezt a tanítást sem vették át ezek a népek, és így ezen a sztélén a kutatók is ezt a különbséget látják meg, hogy a Bibliától így idegen tanítást gyakoroltak. Ezek a gondolatok és ezek a gyakorlatok különös módon, de mégis egy népnek a tönkre meneteléhez és tönkre tételéhez járulnak hozzá. A továbbiakban megnézzük majd, hogy a harcok hogyan is alakulhattak, ugyanis a nép egyrészt fegyelmezetten végezte el Kánoán elfoglalását. Amikor a két kém Jerikóba ment, akkor Ráháb maga is elmondja azt, hogy megolvadt az embereknek a szíve, ilyen kifejezéseket használ, megrémültek, megfélemlettek, egyszerűen azért, mert Isten ilyen hatalmas dolgokat cselekszik ebben a népben. És ővelük miért nem cselekszik akként? Miért nem segít ő nekik, hogy megtartsa őket? Azért, mert nem az igaz Istent kérték, hanem a különböző természet istenségeket, és az előbb említett talán Istár vagy egyéb más néven említett isteneket, akik nyilvánvalóan segíteni nem tudtak. Ha tovább lépünk, akkor Józsué könyvében az 5. fejezet 12. verse mond el egy igen érdekes részletet, amely részlet arra világít rá, hogy a 40 esztendős pusztai vándorlás véget ért. Mi volt az egyik jellegzetessége a vándorlásnak? Az, hogy nem saját erőből biztosították maguknak a megélhetést, hanem mennyei manna hullott. Sokan elképzelnek különböző növényeket, amelyek különböző gyümölcsöket adnak, talán édes gyümölcsöket. A Szentírás nem erősíti meg ezt a gondolatot, hogy egy növény lett volna, és a növénynek lehullott magjai vagy gyümölcsei volnának azok, hiszen minden nap történt a manna hullás, kivéve szombaton. Ennek is nagyon jellegzetes tanítása van. Itt Józsué könyve 5. rész 12. verse a következőt mondja, és másnaptól kezdve, hogy ettek a föld terméséből, megszűnék a manna, és nem volt többé mannájuk az Izrael fiainak, hanem Kánoán földjének gyümölcséből ettek abban az esztendőben. Természetesen a későbbiekben már ők maguk is veteményeztek és ültetvényeztek, tehát így megvolt, de ebben az esetben az elfoglalt kertek, ligeteknek a gyümölcsét fogyaszthatták. Majd egy különös esemény, ami a 13. versben olvasható, lőn pedig, amikor Józsué Jerikónál vala, felemeli az ő szemeit, és látá, hogy íme egy férfiú áll vala előtte mesztelen karddal kezében. És hozzá méne Józsué, és mondanéki, közülünk való vagy éte, vagy ellenségeink közül. Érdekes módon az ellenséggel is lehet beszélni, ugye valahogy erre világít rá, és azt mutatja be, hogy valaki megjelenik, aki harcos, kivont karddal, ki vagy te, közülünk való vagy, velünk tartasz, vagy ellenünk vagy. Mi a válasz? Nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. Figyeljük meg a kifejezést. Az Úr seregének fejedelme. Ilyen kifejezés a Szentírásban több helyen is található, és azok, most előre nem mondom el, Dániel könyvében van, Zsoltárok könyvében, Jelenések könyvében, majd mikor ezeket a könyveket vesszük át, akkor erre teljes világosságot fogunk kapni, hogy ki lehet a seregek fejedelme. Mit jelent a seregek? Hadsereget jelent. Tehát nem egyszerű egy sereg valaki volt ott, hanem hadsereg. Ó, ha az én népem hallgatna rám, és Izrael az én utaimon járna, legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Ez a szakasz tehát rávilágít egy kicsit arra, hogy milyen az Istennek a harca. Embert igénybe vesz ehhez a küzdelemhez, de Isten az emberrel összedolgozik. Figyeljük csak meg azt az ellenségnek vagy barátnak vélt, kivont karddal álló valakit, a seregek fejedelme együtt haladt ezekkel az emberekkel, ezzel a néppel. Értéket találhatunk tehát ebben, amit a Szentírás a későbbiekben bemutat. Így Izrael harcai szükségszerűen szükségesek voltak tehát, és megkérdezhetnénk azt, hogyha egyszer ezt az óriási területet gyakorlatilag ellenállás nélkül elfoglalták. Hogyan osztották be a későbbiekben ezt a földet? Már az előző terület, tehát a Jordánnak most innen beszélve a túlsó oldala, az már elfoglalásra került, 3 törzs le is telepedett, ugye 2 törzs teljes mértékben, és a Manassé törzse pedig félig. Ennek a törzsnek a másik fele majd a Jordán innenső oldalán, tehát innen mondjuk Európából nézve, az innenső oldalán kapott területet, és így ezek az emberek a három törzs, tehát akik ott voltak, elfoglalták a maguk területét, a többiek pedig a későbbiekben kiki a maga rendje szerint, beosztás szerint megkapták azokat a területeket, városokat, amelyeknek urai kellett, hogy legyenek. Izrael népének a megmaradásához még más is hozzátartozott, jogi oldalról már részben az előző előadónk említette, hogy volt egy olyan lehetősége Izraelnek, hogyha valaki vétkezett, akkor az ő vétkét megfelelően kivizsgálták. Ha a vétségről kiderült, hogy nem szándékos vétség volt az, gyilkolt, de nem rossz indulatból, nem előre megfontolt szándékból, hanem valamilyen más oka lehetett ennek, egy okot talán említsünk meg, favágás közben kirepül a kezéből a fejsze, úgyhogy a nyél a kezében marad, de a fém rész az valakit úgy érint, hogy halálra sújtja. Ennek az embernek menekülnie kellett, mert a vérbosszú az bizony vérbosszú volt, és az érintett család megkereste volna az illetőt, és meg is keresték, de ennek az embernek valahol menedéket kellett találnia, hogy gyakorlatilag a halál okozásában ő vétlen volt. Így menedékvárosokat jelöltek ki az előbb említett három törzsnek a területén. Három menedékvárost, majd a Jordánnak innenső felén, ugye ott még ugye túlsó felén mondták, még Mózes említette Józsuénak, hogy ezt a három várost majd ott jelöljétek ki, hogy az, aki ekként volt vétkes, hogy a főpapnál és az ottani bíráknál megfelelő védelmet találjon. Egészen addig, amíg az ő ügyét ki nem vizsgálják, és ha valóban az illető ártatlan volt, és úgy okozott másnak halált, hogy ő maga nem szánt szándékkal, előre megfontolt szándékkal cselekedett így, védelmet találhatott abban a városban egészen a főpap haláláig, és utána végezhette a továbbiakban a maga szolgálatát szabadon. Ez egy nagyon különös, de mégis nagyon hathatós, hatékony intézkedés volt azért, hogy a nép így tisztán maradhasson. Ha további gondolatokat is keresünk az elhelyezkedéssel kapcsolatosan, akkor a nép, amikor megnyugodott, elhelyezkedett, akkor érdekes módon nem katonai berendezkedéssel foglalkozott, hanem békés munkával. Tehát az, ami Istennek a szándéka volt, hogy Kánoán megnyugodott, csendes, békés környezet legyen, ez Izrael népénél lehetőségként adott volt Józsué idejében. Hogy a későbbiekben ez hogy alakult, ezért is olvastam fel előre a 81. Zsoltárt és annak a háborúra vonatkozó részleteit, hogy rendkívül fontos, hogy egy nép békességben akar élni. Ha egyszer békességet akar hirdetni, mert ez a feladata, akkor ennek a békességnek nem csupán a hirdetése a feladata, hanem például úgy, ahogy Mózes tanította annak idején a népet, hogy eljön majd az idő, amikor királyt akartok választani, aszerint, ahogy a pogány népek is ugye királyt választanak maguknak. Ha netán így lesz, majd Sámuellel kapcsolatosan részben egy kis előadás volt már, tehát egy kis utalás volt már erre, mert egy könyvet megcseréltünk az előadók miatt. De Sámuel idejében előtérbe került az, hogy a nép már nagyon-nagyon királyt akart. Hogyan lehet királyt választani? Úgy, ahogy Mózes annak idején megmondta, hogy ha netán a király az ő trónjára ül, akkor tartsa maga a kezében a Szentírást. Hát ez meg hogy lehet? Menjen le a papokhoz, ott írja le, tehát nem a szolgákkal iratja le, hanem neki kellett azt lemásolni, hogy a törvényt ő pontosan tudja, ebben gyakorolja magát, olvassa azt, és a néppel is tartassa be. Emellett Mózes még azt is elmondja, és sok lovat ne tartson. Még más egyéb dolgot is, hát miért ne tartson lovat? Ma egy ember, hogyha van egy kis területe, akkor igyekszik jószágot tartani, és sokan lovat is tartanak. Milyen célból? Például egy póni lovat, hogy a gyerekek azon lovagolhassanak, ugye? De abban az időben nem ezt a célt szolgálta, hanem a ló volt a harckocsi. A szamár volt, aki nagyon rendes állat volt, mert az dolgozott, a ló pedig a halált jelentette egy népnek. Nem csak a másiknak, hanem annak is, aki lovat tartott. Éppen ezért te, Izrael, lovat ne tartsál. Magyarul ne háborúzzatok. Nektek másféle harcotok van. Az a kivont kardú seregek fejedelme nem azzal fog foglalkozni, hogy emberek életét teszi tönkre, hogy ellök embereket, tönkretesz embereket, akár elméletileg, akár testileg, hanem embereket felemel. A kardját arra használja, hogy emberek megmeneküljenek. Gondoljunk csak arra, épp a napokban is van egy testvérünk, aki kórházban van. És az orvos szikét használ arra, kardot használ arra, hogy meggyógyítsa. A kést gyógyításra is lehet használni, kenyérszelésre is lehet használni. Tudni kell, hogy mire kell használni. És így, amikor a seregek fejedelme küzd, az egyik helyen a Szentírás ezt mondja, kétélű, éles kard jön ki a szájából. Utalok későbbi bibliai részletekre. Újszövetségi gondolatokról is meg kell nekünk emlékezni. Én talán csak egyetlen egyre, bár többre is lehetne utalni, akár Józsué neve kapcsán. Józsué nevét, ha igazából lefordítanánk magyarra, akkor ez a név Jézus névvel azonos. De egy másik névre is rámutatnék, és pedig Ráhábnak a nevére. Nem azért, mintha különleges jelentősége volna magának a névnek, hanem a személynek van jelentősége. Ráháb, Izrael egyik ősanyja. De nem egyszerűen Izrael egyik ősanyjává lett, mint idegen jerikói asszony, hanem Jézus nemzetségi táblázatában olvashatunk erről. Máté evangéliumának első fejezetében, és itt az első fejezetében, ahol Jézus Krisztusnak a nemzetségéről való könyv van följegyezve. Így egy ilyen asszony, aki parázna asszony volt, de ebből az ő életformájából megtért, változtatott az ő életformáján. Mert ez a gondolat ott élt az ő szívében, és talán csak egy küzdelem volt, ami előpattantotta azt a szikrát, hogy ő egyenes úton járjon. Itt meg kell szakítanunk a történetet, de majd folytatjuk ezen a ponton, amikor a Szentírásnak további részletei nyílnak meg előttünk. De hogy miként nyílnak meg, ez bizony Józsué könyvének az alapos tanulmányozásával függ össze. Éppen ezért, kedves nézőinket, hallgatóinkat bátorítom arra, hogy lapozgassák Józsué könyvét, mert a későbbiekben ennek az időknek az értékeire a további könyvek, történeti vagy profétai könyvek vissza-vissza utalnak, hogy mit jelent a szolgálat. Ugye Józsué maga így szól, ti, mint nép, tegyetek azt, amit ti akartok, de én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. És ezen a ponton bátorította a népet is aztán arra, hogy ti is ezen az úton járjatok. Ez a megmaradásnak az egyetlen feltétele, a tiszta szolgálat. Erről mivel megemlítették, hogy én zenével is foglalkozom, talán szívesen mondok el egy rövid kis történetet Heinrich Schützről, aki egy olyan művet írt, amely a 100. Zsoltárt zenésíti meg. A Zsoltárok könyve a későbbiekben nyílik meg előttünk, de ha valakinek van módja, alkalma, lehetősége, hallgassa meg ezt a művet, a 100. Zsoltárt. És a történet a következő, hogy nem egyszerűen elénekelteti a gyülekezettel, hanem felállít két kórust. És az egyik kórus elkezdi az éneket, a másik felel rá. Énekel, felel. Van, amikor tehát így felelgetősen énekelnek, és van, amikor a két kórus a zenében találkozik. Legyünk figyelmesek a zene hallgatásánál is. A zene hallgatása, a zene művelése azonos az ige hirdetésével. Ez egy

amikor az énekes megszólaltatja az igét, akkor ő az igét szólaltatja meg. Nem idegen hangokat. Ugye nagyon sokan másféle zenét is tudnak művelni, de ez mind Kánoánnak a zenéjéhez tartozik hozzá. Még akkor is, ha egy Isten nevet belehelyeznek, legyen az akár Jézusnak a neve is, de ha az a zene illetlen, akkor az az Istennel szembeni gyalázatot jelenti. Mi járjunk olyan úton, ami Józsié könyvében is olvasható, szolgáljunk az Úrnak. És legyen az a szolgálat talán az első lépésekben egy-egy olvasás, a későbbiek pedig akár egy beszélgetés, hogy valamennyünknek hasznunk és áldásunk lehessen belőle.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Józsué könyve, első fejezet. És lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szóla az Úr Józsuénak, a Nun fiának, Mózes szolgájának mondván: Mózes, az én szolgám meghalt, most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mindez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik, az Izrael fiainak. Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. A pusztától és a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóvízig, a hitteusoknak egész földje és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok. Meg nem áll senki előtted, életednek minden idejében, amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek, el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utadon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős. Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened minden.

0: teremben, amiben jársz. Parancsola azért Józsué a nép elöljáróinak mondván: menjetek által a táboron, és parancsoljátok meg a népnek mondván: készítsetek magatoknak útravalót, mert harmadnap múlva átmentek ti ezen a Jordánon, hogy bemenjetek és bírjátok azt a földet, amelyet az Úr, a ti istenetek ad néktek birtokul. A Ruben és Gád nemzetségének pedig, és a Manassé nemzetség felének szól a Józsué mondván: emlékezzetek meg a dologról, amit megparancsolt néktek Mózes, az Úrnak szolgája mondván: az Úr, a ti istenetek megnyugtatott titeket, és nektek adta ezt a földet. Feleségeitek, gyermekeitek és barmaitok maradjanak-e földön, amelyet adott néktek Mózes a Jordánon túl, ti pedig fegyveres kézzel menjetek át atyátok fiai előtt, mindnyájan, akik közületek erős vitézek, és segéljétek meg őket. Amíg megnyugosztja az Úr a ti atyátok fiait is, mint titeket, és bírják ők is a földet, amelyet az Úr a ti istenetek ad nékik, akkor azután térjetek vissza a ti örökségtek földjére, és bírjátok azt, amelyet Mózes, az Úr szolgája adott néktek a Jordánon túl, napkelet felől. Azok pedig felelének Józsuénak mondván: mindent megcselekszünk, amit parancsoltál nékünk, és ahová küldesz minket, oda megyünk. Amint Mózesre hallgattunk, éppen úgy hallgatunk majd tereád, csak legyen veled az Úr, a te Istened, amiképpen vele volt Mózessel. Mindenki, aki ellene szegül a te szódnak, és nem hallgat a te beszédedre mindabban, amit parancsolsz néki, megölettessék. Csak bátor légy és erős.
1: Mai szakasz Józsué könyvének első fejezete. Légy bátor és erős. Ezek a szavak négyszer szerepelnek ebben a bevezető fejezetben, ahogy Józsué Isten parancsára felveszi vezetői felelősségét Izrael gyermekei fölött. Annyi kihívással, amennyi előttük állt, Józsué igen könnyen elveszíthette volna bátorságát. Mi lesz győzelmének a titka? A válasz Isten ígéretében található, abban az ígéretben, amelyet őseinek tett, s abban az ígéretben, hogy elkíséri őt bárhová megy. Nekünk is vannak óriásaink, amelyek a jelenben vagy a jövőben leselkednek ránk, de nem kell félnünk, mert az ígéretet tevő Isten hűséges. A győzelem a miénk, de nem azért, mert erősek vagyunk, hanem inkább azért, mert ő erős. Ezért bízzunk Istenben, és legyünk erősek és bátrak ígérete alapján.
2: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Augusztus, új kenyér, kisasszony, nyár utóhava. A régi magyar nyelvben többféle neve volt. Gyümölcsény, nyár utó, nyolcat hó, nyolcány. A keresztény népi elnevezés a kisasszony hava. A hónap a régi római naptárban még sextilisként szerepelt. Krisztus előtt 7-ben a szökőnapok miatt a Julius Cézár által bevezetett naptárreform korrekciója során nevezte el magáról Augustus császár. A szó jelentése fenséges. Népi szokás, hogy elsején nem jó ómen házasságot kötni, a szőlőtermőknek meg dolog tiltó nap, mert a szőlőszemek lepereghetnek a fürtről. Nevezetes névnap 5-én Krisztina, amely Krisztushoz tartozót keresztényt jelent. A 10-ei Lőrinc név több szólásunkban és közmondásunkban is megtalálható. Ráül Lőrinc a derekára, azaz a sok kapálástól megfájdul a dereka. E naptól már vizenyős a dínye. Ha 12-én Klára napján szeles az idő, hamar beköszönt az ősz. 10-től 13-áig tart a kívánság teljesítő, látványos csillaghullás. Jeles egyházi ünnep 15-én Nagy Boldogasszony napja. Mária mennybe menetelének ünnepe, sokféle búcsónap. 20-át Szent István napját Első László király kérésére 1092-ben avatták Szent nappá. Mária Terézia rendelkezése szerint 1774 óta államalapító királyunk ünnepe, valamint az új kenyéré. Technikai és média nap szeptember 12-én. A gyülekezeti kommunikáció ma már elkerülhetetlenül fontos része a szolgálatunknak. Nem csak arról szól, hogy hírt adjunk programjainkról, hanem arról is, hogy hitelesen mutassuk be közösségeink életét, megszólítsuk az embereket és segítsük az evangélium eljutását minél többekhez. Ezért szervezik meg szeptember 12-én a technikai és média napot, melyre szeretettel várják mindazokat, akik jelenleg kommunikációs feladatokat látnak el, illetve azokat is, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe a szolgálatba. A nap során gyakorlati műhelyek, eszközbemutatók és tapasztalatcserék segítségével olyan témákat járnak körül, mint a hírírás, fotózás, videókészítés, közösségi média, honlapkészítés, online közvetítés és a kommunikációs csapatmunka. Céljuk, hogy a résztvevők azonnal használható ötletekkel, új ismeretekkel és értékes kapcsolatokkal térjenek haza. A Baptista Egyház szervezi a programot, és szeretettel várják a jelentkezőket. A részvétel gyülekezeti szolgálóknak díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek és kultúrának. A Tourcy Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják majd az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Ma hétfőn is derült, száraz az időnk, de kevés felhő is lehet. Délies a szél, és már 35-40 fokunk van. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you.
0: Krisztussal a mindennapokban.

0: Megállított pörgettyű.
1: Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái között. Mózes első könyve, 3. fejezet, 8. vers.

soha többet nem állok szóba Viviennel, jelentette ki dühtől kivörösödött arccal Lilla. Azt mondta, hogy tud titkot tartani. Mégis megtöltötte vele az egész iskolát. Fogtam a dolgaimat, és átköltöztem Gerda szekrényébe. Ráadásul még nyitva is hagytam a Vivien tárolóját. Remélem, hogy valaki ellopja a dolgait. Isten terve az volt, hogy az emberi kapcsolatok a forgó pörgetyűhöz hasonlóan tökéletes egyensúlyban működjenek. De kiderült, hogy valami nem a terv szerint működött. Isten teremtette a barátságot, a családot, a szeretetet és az együttérzést. Ezzel szemben mi a vitákat, a klikkesedést, a válást, a fajgyűlöletet és egymás utálatát választottuk. De mi történhetett? Ádám és Éva volt az első baráti pár, de egyben ők voltak az első ellenségek is.

Hol tévedett Ádám és Éva? Mi volt a tévedésük következménye? Isten elhelyezte őket Édenben, és elmondta nekik, hogy gondozniuk kell a kertet. Egyetlen szabályt állított eléjük. Ne egyetek a jó és gonosz tudásának fájáról. Isten azt mondta, hogy ha esznek a tiltott gyümölcsből, akkor meg fognak halni. Mikor a kígyó azt állította, hogy a gyümölcs elfogyasztása nyomán isteni bölcsességre tesznek szert, akkor a maguk útját választották az engedelmesség helyett. Azt választották, ami szerintük helyes volt, és nem bíztak abban, hogy Isten, aki sosem hazudik, valóban igazat mond.

0: Isten parancsának áthágásával Ádám és Éva megállította a pörgetyűt, amit maga az Úr indított el és állított tökéletes egyensúlyba. Ekkor bukkant fel az első családi vita. Utána pedig, mivel tudatában voltak, hogy vétkeztek Isten és egymás ellen, szégyelni kezdték magukat, ezért fügefa levelekkel próbálták eltakarni a testüket. Ádám és Éva mindenki mást okoltak, csak magukat nem. Sőt, ami rosszabb, hogy Isten ellen is lázadtak. Tetteik lényegében arról árulkodtak, hogy nincsen szükségük Istenre. Elrejtőztek a Teremtő elől, ezért kiüzettek a kertből. Az első emberpár és az Isten között lévő barátság úgy megingott, mint az egyensúlyát vesztett pörgetyű. Isten azonban nem mondott le az emberről, akit barátsága folytán teremtett. Az Úr úgy döntött, hogy újra forgásba helyezi a pörgetyűt.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatót Dickson Okorafor írta Anambra államból, Nigériából. Várj csendben az Úrra. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Zsoltárok könyvének 40. fejezetének 2. verse. Váratlanul elveszítettem a munkámat. Miközben a számlák egyre csak tornyosultak, az önbecsülésem pedig folyamatosan apadt, elhatalmasodott rajtam a szorongás. Azonnali válaszokat akartam, amelyek egy csapásra véget vetnek a problémáimnak. Kétségbe esetten imádkoztam. Ekkor eszembe jutott a Zsoltárok könyvének 37. fejezetének 7. verse, légy csendben, és várj az Úrra. Csendben lenni és várni lehetetlen. Mégis valami belül azt súgta, próbáld meg. Kezdetben elviselhetetlen volt a várakozás, de aztán csodálatos dolgok történtek. Az aggodalom görcse oldódni kezdett, és olyan mély bizalom váltotta fel, amelyet korábban soha nem éreztem. Naponta legalább 10 percet szenteltem a csendes elmélkedésnek, hogy teret adjak Istennek. Az imáim leírása is. Minden nap felsoroltam 3 dolgot, amiért hálás lehetek. Csatlakoztam egy hívő közösséghez is, ahol bátorítást és lelki támogatást kaptam. Ezek együtt békét, tisztánlátást és végül sikert hoztak. A zsoltárok segítenek bízni Isten időzítésében és elengedni az irányítást. Visszatekintve látom, hogy a várakozás időszaka nem volt hiába való. A Szentírás emlékeztet rá, hogy Isten útjai sokkal jobb célokhoz vezetnek, mint amit el tudnánk képzelni. A várakozás átformál. A türelem nemesíti a jellemünket, és elmélyíti az Istenre való hagyatkozásunkat. Istenünk, segíts türelmesnek lennünk, hogy felismerjük munkádat az életünkben. Amen. Napi gondolat. A lelki gyakorlatok segítenek elcsendesedni és bízni Istenben. Imádkozzunk a hívő közösségünkért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Ma a hívő élet feladatairól tanít minket a Török-bálinti Református Egyházközség lelkipásztora Kiss Gergely Márton.
2: A 66. Zsoltár 16. versétől a fejezet végéig Isten igéje így szól hozzánk. Gyertek, halljátok, ti Isten félők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Szeretett testvéreim, azok, akik tudják, hogy az Úr Jézus Krisztus értük, helyettük, miattuk halt meg a nagypénteki kereszten, azoknak van üdvösségük. Azoké az az elkészített ország, ahol nekünk névre szóló helyünk van. Vajon el tudod-e mondani ezt magadról? A Zsoltárostól, a 66. Zsoltár felolvasott versei alapján megtudjuk, hogy mi a hívő ember feladata. Most elénk elsősorban a bizonyságtételt állítja Isten igéje. Gyertek, halljátok, ti Istenfélők, mind, hadd mondjam el, mit tett velem Isten. Nincs arra szükség, szeretett testvéreim, hogy valami különleges teológiai elmélkedésekben, doktori dolgozatokban, értekezésekben írja le az ember az ő bizonyságtételét. Ennek is megvan a helye, de elsősorban nekünk nem ez a feladatunk, hanem egyszerűen a cselekvő, szabadító Istenre kell irányítani a körülöttünk élőknek a figyelmét. Arra az Istenre, akinek a személyes jelenlétét, ahogyan a Zsoltáros megtapasztalta, azt mi magunk is tetten érhetjük a saját életünkben. A Zsoltáros megélhette azt a csodát, hogy oda kiáltott az Úrhoz, magasztalta Isten nevét, és ő meghallgatta őt. Figyelt imádságára. A bizonyságtételnek ez a lényege. Ilyen egyszerű. Nem többről szól, mint arról, hogy az én életemben milyen módon nyúlt bele az én megváltóm, és szerezte meg nekem a szabadulást. Az az ember, aki már megtapasztalta Isten csodáit az életében, az bizony nem hallgathat róla. Abból kikívánkozik a szó, az örömhír, az evangélium. Mert azt akarja, hogy mások is megismerjék ezt a szabadító Istent. Mert alapvetően mindannyian ugyanabban a cipőben járunk. Mindannyiunkat ugyanazok a nyomorúságok terhelnek nap, mint nap. Csak esetleg a színezete más ezeknek a nyomorúságoknak. Árnyalatbeli különbségek vannak, és a mi teherbíró képességünk vonatkozásában érzünk különbségeket. De mindannyian ugyanazon terhek és nyomorúságok között élünk, és ez pedig nem másból fakad, mint a bűnből. Emiatt vannak betegségek, szenvedések, erőszakosságok. Emiatt kell mindannyiunknak meghalnia, de aki megtapasztalja bűnei ellenére Isten szabadítását, az azt is megtapasztalja, hogy Isten újjá formálja az ő egész életét. És lehet, hogy betegségek, tragédiák, nyomorúságok továbbra is fogják terhelni az életét, de megtapasztalja, hogy nincs magára hagyatva, mert olyan Istene van, aki figyel rá, aki meghallja az ő imádságát, aki közösséget vállal vele a bajban. Erről az Istenről kezd el beszélni a hívő ember, mert amivel csordultig van, a szív, azt szólja a száj, ahogy az Úr Jézus mondja. És ez lesz a hívő embernek a vesszőparipája. Még akkor is, amikor a többieket már fárasztja, hogy ez az ember mindig csak Istenről, mindig csak Jézus Krisztusról tud beszélni. Igen, mert Isten az életnek az értelme, és ő adja meg a mi életünknek a célját. És Jézus Krisztus az, akiben megváltott bennünket. Miért tenne másképpen az ember, ha ezzel van csordult igaz szíve? Érdemes időnként azt megfigyelni, hogy ki miről beszél nekünk. Nagyon sok mindent le tudunk belőle szűrni. Még abból is, amit a másik ember nem mond el nekünk. De most nem mást vizsgáljunk meg, szeretett testvéreim. Vizsgáljuk meg önmagunkat. Nekünk milyen beszédtémáink vannak? Beszélünk-e az Úr Jézus Krisztus szeretetéről? Értünk hozott áldozatáról, amit mi magunk ismerhettünk fel személyesen? Beszélünk-e arról, hogy ugyan iszonyatos mértékben meg vagyunk terhelve a mindennapokban? A sárga csekket be kell fizetni, a házastársunkkal összekülönbözünk időnként, vagy tragikus, kimenetelű betegség keseríti, nyomorítja meg a családot, és sok minden más egyéb. De mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tudjuk-e ezt idézni? Elmondjuk-e a másik embernek? Csodálatos megtapasztalni, ha valaki az Úrhoz kiált, ha valaki őt magasztalja, attól nem vonja meg kegyelmét. Akkor tartozunk mi hozzá valóságosan, ha nem csak annyit mondunk, Uram, Uram, hanem ha tesszük is azt, amit ő mond. Márpedig ő mondta mennybe menetele alkalmával, hogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, és tanítsátok őket, és én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így tölthetjük be feladatunkat, küldetésünket, ha bizonyságot teszünk a mi megváltónkról. Ezzel mások szíve is megnyílhat az íge előtt, az íge befogadására, és új életre támadhatnak ők is. Ezzel ők is megtapasztalják, hogy Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. A bizonyság tétel mellett ugyanúgy ott áll egy másik, ami elválaszthatatlan része a bizonyság tételnek, az Isten dicsérete. Szervesen hozzá tartozik a hívő ember életéhez, hogy áldja, magasztalja könyörülő Istenét. Így tesz a zsoltáros is. Áldott legyen Isten! Kedves testvérek, már sokszor beszéltünk róla, hogy vallásosságunk kimerül abban, hogy amikor bajba kerülünk, Istenhez kiáltunk, és ő megszabadít bennünket. Majd pedig minden megy tovább a megszokott útján. Életünk tragédiája, hogy nem tudunk mit kezdeni a szabadulásunkkal. Mert nem azért szabadulhattunk meg, hogy visszazökkenjünk a régi kerékvágásba, és mindent ott folytassunk, ahol abba hagytuk, vagy abba hagyni voltunk kénytelenek a tragédia vagy a nyomorúság okán, hanem azért szabadít meg Isten, hogy megtudjuk azt, hogy kihez is tartozunk, ki tart igényt az életünkre, ki akarja nekünk biztosítani az örömöt, a békességet, a nyugalmat, a kiegyensúlyozott életet. Mennyei Atyánk ezt kész mindet megadni. És mindazok, akik rábízzák életüket, valóságosan megtapasztalhatják az ő szabadítását. Ezért nem vallásosságra van szükségünk, hanem az Úr Jézus Krisztusba vetett hitre, ami, hogyha kevésnek tűnik számunkra, akkor azt el lehet kérni, és bizony az Úr megadja, ahogyan ezt meg is ígérte. Rendszerint úgy vagyunk, mint az ígéret földjét elfoglaló nép, amely a bírák korában önmagától szenved. Visszatérő módon olvassuk a ószövetségi igénkben is, Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. És ennek az eseménynek mindig rendre az a következménye, nyakukra ülnek az ellenséges kánaáni népek. Időnként sírásba törnek ki, Istenhez kiáltanak, mint a szenvedély beteg ember, aki tudja, hogy halálos dolog az, amit ő tesz, de mégis hozzányúl a szerhez és sír, nem tud mit csinálni. Mégis az Úr, hogy nyilvánvalóvá tegye könyörülő szeretetét, támasztott ebben az időben egy-egy bírát, hogy ezeken a bírákon keresztül fogja vissza a halálba rohanó népet. De akkor, amikor igaz bűnbánatot tartottak a zsidók, akkor az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, azt töltötte be az ő életüket. Így tudtak győzedelmeskedni a sokszoros túlerővel szemben. Így tudtak leküzdhetetlennek tűnő akadályokat leküzdeni, mert hogy az Úr volt velük. Az Úr harcolt értük, az Úr harcolt helyettük. Ennek öröme pedig dicséretmondásban tört fel belőlük. Dicsőítették a szabadító Istenüket. Szeretett testvéreim, ez ma is megtapasztalható, mert Isten ma is számon tart bennünket, meghallgatja a mi imádságainkat, figyel a mi szavainkra, és kész szabadításáról biztosítani bennünket. Ha valami mégsem a váradalmainknak megfelelően alakul, érdemes azon elgondolkodni, hogy mi az a bűn, amit rejtegetünk, takargatunk magunkban az Úr elől. Lehet, hogy már évtizedek is elteltek, és nem is tulajdonítunk annak azoknak a dolgoknak nagyobb jelentőséget, mégis az nyomorítja meg a mi gondolatainkat, és dönt bennünket a kilátástalanság vermébe. De ha kitárod a szíved az Úr előtt, akkor felragyog neked a Krisztus. Megtapasztalod áldott jelenlétét az életedben. Ez pedig hálaadásra kell, hogy késztessen. Áldjad te is Istent, mert nem utasítja el imádságodat, szeretetét nem vonja meg tőled. Isten ígéje ráirányítja figyelmünket a hívő keresztény élet két jellemző, meghatározó kritériumára: bizonyságtétel és dicséretmondás. Ezek azok, amelyek alapján a körülöttünk élők, akik egyébként sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését, ráeszmélhetnek arra, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mindannyiunknak megszerezte Jézus Krisztus a bűn halálos fogságából a szabadulást, és megnyitotta számunkra Isten országát, ahová azóta vágyik az ember, amióta a bűneset következtében kilettünk onnan zárva. Jézus a kapu, Jézus az ajtó, ő az út, akin keresztül bemehetünk ebbe az országba. Ennek áldását már most megtapasztalhatja, ennek a mennyországi békességnek a valóságát mindazok, akik benne bíznak, akik az ő kezére bízzák életüket. Mert mindenre megkapják az erőt, hogy az ő dicsőségére végezzék feladataikat. Erről kell, hogy szóljon a mi bizonyságtételünk. Ezt kell, hogy hirdesse a mi dicséretmondásunk. És így tudjuk betölteni az Úr Jézus parancsolatát, amikor azt mondja a hegyi beszédben: úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ezt adja meg nektek a mindenható Isten, és így cselekedjetek. Amen.
1: Mennyei Atyánk Jézus Krisztusban megváltott minket, újjáformálja az életünket, és ígérete szerint minden élethelyzetben velünk lesz. A hívő ember feladata a róla szóló bizonyságtétel, az ő dicsőítése és a hálaadás, hangzott el Kiss Gergely Márton igehirdetésében. Műsor időnk végén az Úr Jézus szavaival búcsúzunk: veletek vagyok minden napon az idők végezetéig. Viszonthallásra!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégünk Szókup Gergely lesz, aki a Baptista Teológiai Akadémia informatikusa, zenész. Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetének Új Teremtés nevű együttesében zenél, énekel, és Paulheim Kingával alkotnak duót Kinga és Geri névem. Fogadják őt, zenéit és bizonyságtételét szeretettel. Szókup Gergely nevére keresve az interneten igényes zenéket találhatunk, illetve olyan előadásokat, amelyekben ő részt vett gitárosként, és ő nem rejti azt se véka alá, hogy hívő ember. Ebben a rádiómissziós műsorunkban inkább lehet, hogy a második témára fogunk fókuszálni, de tudom, hogy nagyon fontos az életedben a zene is, és ez is elő fog kerülni. Hogyan jött az életedbe a hit? Mikor léptél be először tudatosan templomba?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én arra emlékszem, amikor egészen kisgyerekként valamiért a Fasori Evangélikus templomba voltam. Van egy ilyen kép, hogy én ott vagyok, és ott látom a történéseket az istentiszteleten, de szerintem 2-3 éves lehettem ekkor. De ez csak egy kép, ami úgy berögzült. Viszont tudatosan templomba, a Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetbe járok leginkább. 1994-ben konfirmáltam Havasi Kálmán bácsi szolgálata alatt, és a konfirmáció egy megerősítést adott abban, hogy nekem szolgálatom lesz. Akkoriban azt hittem, hogy lehet, hogy lelkipásztori pályára akar vinni az Úristen, de aztán abból kaptam megerősítést, hogy nem, hanem más szolgálatra hívott el, és ez ugye a zenei szolgálat. Tehát 94-ben konfirmáltam, akkor még nem játszottam semmilyen hangszeren, és Kálmán bácsi zeneakadémiát is végzett, oboa szakon nem annyira volt híve a könnyű zenélésnek a templomban, én viszont valamiért nagyon-nagyon ezt éreztem, hogy én gitározni szeretnék a templomban. Volt egy konfirmációs hétvége, a konfirmációi vizsgát megelőzően. Azon a hétvégén tértem meg, egyáltalán nem éreztem magam kereszténynek, csak inkább olyan vallásosnak. Simán jött az csúnya szavak a számból, káromkodás, még olykor-olykor akár istenkáromlás is, ami még rosszabb, és nem is figyeltem erre akkor oda. Ott volt Szél Bulcsú bácsi is ezen a hétvégén, és...
0: Egyébként Bulcsú bácsi ugye a kispesti evangélikus lelkész volt.
1: Bulcsú bácsi a szomszéd szobában volt, és egész hétvégén csúnyán beszéltünk ott a fiúkkal, és megelégelte mindezt. Az utolsó este átzörgött a falon, nagyon leszidott minket, hogy most már elég legyen ebből, mit képzeltek, hol vagytok, és legyen végre csend. És olyan csend lett a szobába, ami hát leírhatatlan. Másnap volt egy morzsaszedés, megkérdezte ott a jelenlévőktől, cirka 40-en lehettünk, hogy van-e valaki még közöttünk, aki szeretne megtérni, szeretné, hogyha megváltozna az élete, és szeretné átadni az életét az Úr Jézusnak, és nem bírtam ki, hogy ne imádkozzak akkor, és jeleztem, hogy én szeretnék. És elhangzottak a szokásos kérdések. Volt egy ilyen kérdés, aki nem felejtem el, hogy mi történne veled, hogyha most meghalnál? Hát erre nyilván a helyes válasz az mindig az, hogy hát a mennybe kerülnék, de azért volt egy kétely még bennem. Tehát én ezt a megtérést is azért mondom, hogy szerintem van egy pont, ahova vissza kell tekinteni, meg jó, ha vissza tudunk tekinteni, de az egész életünkben egy folyamatos megtérésnek kell lennie, Luther szerint napról napra. Bulcsú bácsinak volt még egy nagyon maradandó, megszólító mondata, amikor hazaértünk, a nyugatiba érkezett be a vonat, és odajött hozzám személyesen, és szólt hozzám, szerintem általa az Isten, hogy figyeld meg az életed, meg fog változni ettől a naptól kezdve. És minden gyökerestül megváltozott onnantól. És ez tart a mai napig, és változgat folyamatosan, és formál folyamatosan az Isten.
0: Csatlakoztál később egy ifibe is?
1: Igen.
0: Lőrincen? És igen. Ez milyen volt? Milyen
1: Korányi élmény? András vezette annak idején azt az ifjúságot. Ő ugye most az Evangélikusi Tudományi Egyetemnek a rektora és a Pest-Lőrinci Gyülekezetnek a lelkipásztora. Az ifi is sokat adott nekem. Ott láttam annak idején, volt egy Zsuzsa nevű lány, aki gitározott, és úgy kedvet kaptam én is a gitározáshoz, de nem is akkor kaptam igazán kedvet, hanem megtérésem utáni nyáron volt egy eketábor Pilis Csabán, ahol a Győri Péter Benyámin is ott volt, meg a Győri Tamás is, és a Péterrel egy szobába is voltunk, úgy megkértem, hogy mutasson nekem egy akkordot, és azóta Péter ezt a sztorit úgy meséli, hogy állítólag én tanítottam a Gergőt gitározni, de ő erre nem emlékszik. Győri János Sámuel bácsi is ott volt, és ő pedig úgy gitározott, mintha az egész hangszer a testével egyben lett volna, és ő maga volt az Isten hangszere, ahogy énekelt, ahogy ott gitározott, és ez is egy nagyon maradandó képet alkotott bennem, és hát jöttek a 2000-es évek elején a Győri Gáborék Pest-Lőrincre, és a Pest-Lőrinci Evangélikus Gyülekezetnek a lelkipásztora volt. Van egy fia, a Győri Gábor Dávid, akivel meg nagyon jó baráti kapcsolatot táplálunk, és közösen zenélünk is a gyülekezeti ifiből kialakult új teremtés együttesben, amivel minden hónapban egy vasárnapon tartunk egy délutáni családi istentiszteletet.

0: előre szaladtunk, hogyan választottál aztán pályát, vagy hogyan segített Isten hited a döntésekben, illetve hát a további zenei tanulmányokban, mert azért egy profi szintre jutottál, ez gondolom, hogy nem teljesen autodidakta volt.
1: Ez isteni adomány is, egészen sokáig magamtól fejlődtem. Én az EKE énekeskönyveknek a hátuljában lévő tabulatúrákból kezdtem el megnézni, hogy hogy kell lefogni ezt az akkordot, vagy azt, és akkor jöttem rá később, hogy húha, egy E-dúrra egy barrét ráteszek, és F-dúr lett, akkor mi van, ha még följebb húzom néhány bundal, akkor nem is F-dúrt fogtam, hanem G-dúrt, és akkor ez egy csodálatos felismerés volt már így 7.-8. koromban körülbelül, és a zenei pályám pedig én 2014-ben nyertem felvételt, vagy 5-ben a Baptista Teológiai Akadémiának a kántorszakára, B a alapszakon, gospel gitár szakirányon, ahol a Csikós Attila jazz gitárművész tanártól tanulhattam, illetve hát az Almási Kornél volt még, akit nagyon sokat tanultam zeneileg is, meg ellestem zenei vezetői dolgokat tőle, ahogy voltak óráink, stílusgyakorlat, ilyen-olyan közös zenélés, amiket a mai napig az Új Teremtés Együttesbe igyekszek hasznosítani. Van egy zenei formációm az Új Teremtés Együttesen kívül. A Baptista Teológián ismerkedtem meg a Kingával, és ő oda énekszakra járt. Voltak közös óráink, és volt egy olyan óránk, ahol improvizálni kellett, és akkor én ott hallottam, hogy ő hogy improvizált, és azt mondtam, hogy fú, én ezt a lányt el akarom hívni zenélni, és azóta ez a elhívás olyan barátsággá alakult, hogy mi játszunk világi zenét is, de játszunk keresztény dalokat is, nyitottak vagyunk szolgálatokra, ha meghívást kapunk.

0: Lélekhangolónk vendége ma Szókup Gergely, informatikus, zenész. Ha már a baptista teológiát említettük, te ott evangélikusként végeztél is, és ott dolgozol informatikusként. A úgymond világi pályád, szakmád hogyan alakult?
1: A gyülekezetünkben van egy házaspár, a Hadadi házaspár, akik kertészmérnökök, és ott kaptam kertészeti munkát. 16 éves voltam körülbelül, 17. Egy nyáron keresztül kertészettel foglalkoztam, és akkor éreztem azt, hogy nekem valami más kéne csinálnom, és az informatika lett az, ahova anno a munkaügyi hivatalon keresztül egy sima szoftverüzemeltetős képzésre elmentem, és... Hát ott közelebb kerültek a számítógépek hozzám, és megtetszett a világuk. Amikor azt elvégeztem, akkor a Budapesti Kommunikációs Főiskolán kezdtem el dolgozni. Ott megláttam a rendszergazdának a munkáját, és akkor ez szimpatikussá vált számomra, és azt gondoltam, hogy ez egy jó munkakör. Nem volt bennem egy tudatos választás, ez az Istennek a vezetése volt, hogy a Kommunikációs Főiskoláról átkerültem a Károli Gáspár Református Egyetemre, és onnan az Állatorvostudományi Egyetemre. Covidba otthon voltunk, és panaszkodtam a feleségemnek, hogy miért kell nekem ilyen zaklatott helyen kell dolgoznom, ahol ennyi stressz ér, miért nem visz engem az Isten olyan helyre, ahol igazi hívő közösségbe lehet dolgozni. Én akkor már a baptista teológián hallgató voltam, és aznap fölhívott engem a barátom, hogy nem tudok-e valakit a baptista teológiára informatikusnak. És én megmondtam, hogy hát én nagyon szívesen ajánlom magamat. Ez egy akkora megerősítés volt. Örülök neki, hogy egy olyan hívő közösségben dolgozhatok, ahol nagyon sok lelkipásztor kollégám van, baptista lelkipásztorok, de nincs széthúzás hitben. Nincs az, hogy hú, te evangélikus vagy, akkor te másmilyen vagy.
0: Hogy érzed, hogy informatikusként, illetve a zenében jártasságot szerezve, hogyan viszel embereket Krisztushoz? Hogyan bízta ezt rád Isten?
1: Erre is egy példa jut eszembe. Volt Kőszegen egy evangélikus zenei tábor 2023-ban, amire engem is meghívtak, hogy legyek gitártanár, és amikor Kőszegre mentem, akkor a baptista teológián az egyik barátom azzal búcsúzott el tőlem, tudta, hogy izgulok, és sose csináltam ilyet, hogy én úgy menjek el egy keresztény táborba, hogy senkit se ismerek ott. Annyit mondott nekem, hogy legyél áldás. És ez egész héten bennem volt ez a mondata. És ugye a kérdésedre, hogy hogyan viszonyul ez a dolog, a zenével, a dicsőítés szolgálatában áll össze ez a dolog szerintem, ami abból fakad, hogy túlcsordul bennünk az Isten szeretete. És ez árad ki a dicsőítő szolgálatán keresztül a gyülekezetre, és ezzel emeljük őket föl az Isten színe elé.
0: Ezt hogyan éltétek meg ott az evangélikus fiatalok között, akik zenélni tanulni jöttek, illetve lehet-e ezt tanulni, ezt a dicsőítés vezetői lelkületet, amiről az előbb beszéltél, hogy ők emelhessenek aztán másokat közelebb.
1: Én szerintem ezt úgy, hogy ha látják rajtad, a Jézus tiszta lényed nézve kezdetű énekben van, hogy hadd lássák meg az emberek rajtunk, bűnünk terhétől megszabadultunk. Ha ezt megéli az ember, akkor az látszik az életén. Ez nem egy olyan recept, amit azt tudom mondani, hogy azon keresztül, hogy megtanítottam nekik a B-dur major fogást, akkor ebből ők meg fogják tudni, nem. Az életviteleden látják mások, hogy te hogy élsz, hogy te szereted a Krisztust, és hogy szeret téged is a Krisztus.
0: Ebben az említett evangélikus egyházi könnyűzenei táborban, illetve a Sztéló Gábor evangélikus általános iskolában és gimnáziumban is zenei szolgálatot végzel, és fiatalok mentorálását. Mit ad neked ez, és hogyan kerültél ebbe az utóbbi szolgálatba?
1: Hogyan kerültem ebbe bele? A baptista teológiára, amint említettem, jártam, és ott egy szolfézs órán ültem éppen benne, amikor a Győri Dávid lelkész, aki a Sztéló gimnáziumnak az iskola lelkésze, fölhívott, hogy vállalnék-e egy zenei szolgálatot a gimnáziumba. Egy dicsőítő csapatnak a zenei mentorálásáról lenne szó, de igazából még nincs is ilyen dicsőítő csapat, tehát így nagyjából össze kéne rakni valamit. És abban az időszakban én nagyon sok mindenre kapásból igennel válaszoltam, és elég sok teher volt rajtam, végül aztán azt mondtam a Dávidnak, hogy nem tudom, és majd visszahívlak, hogy mi legyen. és ugyanezen a napon a teológián nálunk szokott lenni csütörtökönként egy áhítat, ahol a Váradi Endre professzor úr tartotta az áhítatot. Én úgy ültem ott az áhítaton, hogy jó lenne útmutatást kapni ebbe, hogy merre menjek tovább. És akkor a Váradi Endre arról beszélt, hogy megújul az intézményünk honlapja, és mindenkinek egy igét kell választani a honlapra, és egyből átfutott a fejemen, hogy hú, ez most vajon csak oktatóknak szól, vagy dolgozóknak is, melyik igét választam, és be is ugrott, hogy melyiket választanám, és abban a pillanatban leesett az is, hogyha most az Endre bemondja azt az igét a mikrofonban, ami nekem a szívemen van, meg igazából addig az volt a kedvenc igém a Bibliából, akkor én leesek a székről, és elvállalom a Dávidnak ezt a felkérését. És az Endre pont azt az egy igét sikerült kiválasztani a Bibliából, hogy ő azt fogja választani, ami az én konfirmációs alapigém volt, és amit a Havasi Kálmán bácsi írt a Bibliámba annak idején, János 15-16-ban, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és rendeltelek, hogy elmenjetek gyümölcsöt, teremjetek gyümölcsötök, megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, azt megadja nektek. És az Endre bemondta ezt az igét. És akkor tudtam, hogy ezt a szolgálatot el kell vállalnom, mert ez egy bizonyosság arról, hogy ide elhívást kaptam, és hogy mit ad nekem. Nekem azt adja, hogy az Isten szolgálatra hívott ebbe, és használni akar a fiatalok között a meglévő kis tudásomat átadni, vagy irányítani őket zeneileg is, és lelkileg is.

0: nem is olyan régen volt, mondhatjuk, egy sötét alagúton való áthaladása az életednek, amikor közel került hozzád az, hogy akár a élet végével is szembe kell nézned. Ilyenkor hogyan találja meg Isten kezét az ember, hogyan vezetett téged, amikor kiderült a betegséged?
1: Igen, hát azt hiszem, hogy ez az, ami miatt nekem itt kell ma ülnöm, főként, és beszélnem arról, hogy miként szabadított meg az Isten. Van nekem egy unokatestvérem, vele nem nagyon tartottam a kapcsolatot, egyszer csak írt rám a Facebook Messengeren, hogy beszélnünk kell, fontos. Megadtam a telefonszámomat, ő pedig pár perc múlva felhívott, és vázolta a helyzetet, hogy van neki egy betegsége, ez egy limfóma, ezzel őt már évek óta kezelik, ez egy rákbetegség, többször kapott kemoterápiát, néhány évvel ezelőtt már próbálkoztak nála őssejt transzplantációval, amikor a saját őssejtjét adták vissza neki. Ettől remélték a teljes gyógyulását, de sajnos a betegség visszatért. És emiatt hívott, és kérte, hogy én és a testvéreim, nekem van egy bátyám, meg egy nővérem, menjünk el, meg kéne nézni a kórházba, hogy valamelyikünknek a vérében nincsenek olyan egyezőségek, ami lehetőséget adna számára, hogy meggyógyulhasson. Tehát donornak hívott minket. Hármunk közül egyedül az én genomom stimmelt össze vele, csak ekkor kiderült, hogy én lehetek számára az egyetlen és utolsó gyógymód, amivel ki tud gyógyulni ebből a betegségből. Leveszik tőlem ezt az őssejtet, az én immunrendszerem átköltözik ő belé. Ez ugye szeptember volt, november 27-ére hívtak, hogy menjek leadni az őssejtet azon a héten, de előtte még voltak kivizsgálások. Előtte, november 26-án volt egy új teremtés istentiszteletünk, itt a reménység volt a téma, ami után én a zenekarnak írtam egy üzenetet. Nagyon köszi az együtt zenélést, úgy gondolom, ma igazán érezni lehetett, miért csináljuk ezt az egészet. Nagyon áldott alkalom volt, minden szolgálatban érezni lehetett Isten jelenlétét, és azt, hogy a szolgálatunk a benne való öröm túlcsodorásából ered. És szerintem ez a lényeg, emiatt csináljuk. Hálás vagyok Istennek ezért a mai alkalomért, igazán vigasztaló volt, nehéz időben meg pláne. Itt jön a lényeg, kicsit más, kérlek, imában gondoljatok ránk a jövő héten, páran tudjátok, unokatesom beteg, rákos, egész nyáron kemózták, úgy adta Isten, hogy alkalmas lehetek számára őssejtdonornak, holnap kezdődik a kezelés, és holnap tudom meg a részleteket, de valószínűleg a jövő héten kapok jó pár injekciót, amitől az őssejtem a véráramba kerül, és utána átteszik majd belé. Azt szeretném kérni, hogy gondoljatok ránk imában. Itt a lényeg. Én hiszem, hogy bármi is lesz, az az ő akarata, és imádkozom azért, hogy ezt minden helyzetben szem előtt tudjuk tartani. Ilyen gondolatok után november 27-én bementem a kórházba, ahol vettek tőlem vért, mindenhol elküldtek, és a hasi ultrahanghoz, mikor befeküdtem, a doktornő egyszer csak olyan ijesztően csöndben maradt, és azt mondta, hogy ez meg micsoda.

0: hogy ezek 95%-ban rossz indulatú daganatok, és nem értettem, hogy miért sodort az Isten ilyen élethelyzetbe. Nagyon mély pontokat éltem meg a következő napokban. Volt olyan, hogy az autóban szó szerint kiabáltam az Istennel, hogy miért engedett, hogy ez megtörténjen. Néhány nap után aztán szép lassan belenyugodtam ebbe a helyzetbe.
1: Akkor elkezdődött, gondolom, egy harc. Azért, hogy Isten akaratát valóságosan el tud fogadni, hogyan álltak mögötted, hogyan lehet ilyenkor egyáltalán küzdeni, vagy mit lehet tenni?
0: Rengetegen imádkoztak értem. Amikor megtudtam ezt az egészet, lett orvosom is, aki meg fog műteni, akkor azt mondták, hogy kellene néhány véradó a műtéthez, és én kiírtam a Facebookomra, hogy szükségem lenne néhány véradásra. Arra számítottam, hogy 2-3-an elmennek, annak már örülni fogok, és nem tudom megszámolni, hogy hányan, de 30-an egész biztosan elmentek vért adni, és én a kórházba úgy mentem be, hogy tudtam, hogy mennyien gondolnak rám imádságba, mondom, a baptista teológiáról, a gyülekezetből, a zenekarunkból, régi barátok, katolikus körökből is, már maga a tudat nagyon sok erőt adott. Nem a testi gyógyulásba, a lelkibe adott sok erőt. Én is jó sokat imádkoztam, nem nagyon tudtam más csinálni ott, illetve még amikor nem jött ima a számra, akkor eszembe jutott egy ének. A hálaadó énekek is eszembe jutottak, és akkor azon gondolkodtam, hogy most legyek hálás, hogy itt fekszem, és mozdulni se bírok, de akkor eszembe jutott, hogy vajon gondolkodnék ezen egyébként, hogy miért kell éppen adott pillanatban hálásnak lennem, és a mélységeket éltem ott meg a kórházban, így hitéletben, amiket eddig éltem során soha. Voltak még olyan megélések is ott, meg bizonyságok. Tehát a műtétem másnapján például fölhívott a Győri Dávid felesége, hogy Győri Gábor bácsi bejött a kórházba, és az ambulancián van, és nem érik el telefonon, és nagyon aggódik a család. És akkor én ott valahogy kimentem az ápolói pulthoz, és sikerült rákérdeznem, hogy látják esetleg a gépbe, és mondta az ápoló fiú, hogy Győri Gábor Ádám? Akkor megnyugtattam a Juditékat, hogy minden rendben, itt van a Gábor bácsi. És hozzám megjött be a feleségem, és én mondtam neki, hogy menjél le az ambulanciára, nézd meg, hogy ott van a Gábor bácsi. Kiderült, hogy ő már 8 órája ott étlen szomjan ül lent, és akkor vitt le tőlem a szobából vizet, meg ellátta őt élelemmel, és akkor a feleségemnek én írtam utána azt hiszem egy üzenetet. Milyen érzés az Isten angyalának lenni? Pár perccel később felhívott engem a Gábor bácsi, hogy a feleségem egy angyal. Hát mondom, én is tudom, az előbb írtam neki a messengeren. És akkor minden rendben lett, hál' Istennek. Hát azt hiszem, ez az igazi gondviselés.
1: Milyen volt megtudni aztán az eredményt?
0: Kivették a vesémet a daganattal együtt. Amikor hazamentem a kórházból, akkor még ugye nem tudtuk, hogy a daganat jó vagy rossz indulatú volt. És otthon, hát sokat feküdtem, a család sokat segített, de amikor már föl tudtam állni az ágyból, a zeneszobámba, betotyogtam ott a kis köntösömbe, és nagyon fájó szívvel néztem a hangszereimre, hogy nem bírom fölemelni őket. Tényleg majdnem a könnyem kipottyant, hogy itt kell szerencsétlenkednem. Egyszer csak én azt gondolom, hogy ezt az Isten dobta elém, ezt az igéslapot, amit a feleségemtől kaptam legalább 20 évvel ezelőtt, egy gyűrött lapon van. Ez volt ráírva: nem vet el örökre az Úr, még ha meg is szomorít, irgalmaz, mert nagyon szeret. Na, én ekkor éreztem azt, hogy az Isten a tenyerén hordoz, és nekem nem kell semmi felől sem aggódnom. Akkor így szólt hozzám az Isten, ezen az igéslapon keresztül, és erről van egy énekem is, amit egy evangélikus zenei pályázatra írtam, ahol díjat is nyertem ezzel az énekkel. Az a fő mondani valója a dalnak, hogy kérem, hogy ő szóljon hozzám, hogy érezzem azt, hogy nem csak úgy történnek a dolgok körülöttem, hanem én már átadtam neki az életemet, és én azt várom, hogy ő szóljon hozzám. A szövettani eredmény nagyjából 2 hétre rá szokott megjönni, de még nem jött meg, és ugyanezen az este fölhívott engem a kórházból az egyik ismerős orvosunk, hogy ő már nem bírta tovább, és leszólt a patológiára, hogy nézzék már meg a szövettani eredményt, és úgy néz ki, hogy jó indulatú volt ez a daganat. Hát

0: még most is kiráz a hidegettől az egész sztoritól. Néhány napra rájött a hivatalos megerősítés is, és nem csak testileg, de szellemileg és lelkileg is egy olyan gyógyult állapotban vagyok azóta, amit nem is nagyon tudok szavakkal körülírni. Volt bennem ilyen, hogy jó úton vagyok-e, az Isten útján vagyok-e, ahova ő helyezett, vagy csak azt gondolom, most tudom, hogy a helyemen vagyok. Ennek a történetnek a kapcsán olyan bizonyossággá válhatott, ami nem tudok magamban tartani, és ez az egész annyira friss, hogy még alig 3-4 alkalommal meséltem erről, de azt érzem, hogy ez még jó sokszor elő fog jönni az életem során ez a történet.
1: Ezek után tudtál adni végül is őssejtet, amit te felajánlottál.
0: Igen, és az a nap, amikor én leadtam az őssejtet, és ő megkapta, az a nap egybeesik az ő születése napjával, tehát ez egy második újjászületés az életében, az szoros értelmében, és nagyon nagy bizalommal vagyunk attéren, hogy ebben egy új élet lehetősége van, és mi nem tudtuk egymásról itt az évek során, hogy mind a ketten járunk templomba, és ennek az egész betegségnek a kapcsán kezdtünk el egymásért imádkozni. Jó dolog egyébként egymásért imádkozni, meg jó dolog az Isten szeretetében élni.

Lélekhangolónkban ma Szókup Gergelyt hallhatták, aki informatikus, zenész, a pestszentlőrinci gyülekezet új teremtés együttesének egyik vezetője. Emellett fiatalok zenei dicsőítés vezető mentoraként is szolgál egyházunkban, és a Sztélo Gábor evangélikus általános iskola és gimnázium tanulói között. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on a Lélekhangoló podcaston is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő címre írhatnak e-mailt: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ti vagytok a világ világossága. Jézus fényének továbbadására hív a tini lelkes napok. Mit jelent ma keresztény fiatalként Jézus világosságát vinni az iskolába, a családba vagy a barátok közé? Erre a kérdése keresi a választ az idei tini lelkes napok, melyet a Katolikus Karizmatikus Megújulás Ifjúsági Szolgálata szervez augusztus 6 és 10 között Cegléd-fürdőn. A tábor a 11-től 16 éves korosztályt várja, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy élő, örömteli keresztény közösségben találkozzanak Krisztussal. A lelkes napok 2009 óta a Katolikus Karizmatikus Megújulás egyik legfontosabb ifjúsági eseményévé nőtte ki magát. A kezdeményezés azzal a céllal született, hogy segítsen a fiataloknak személyesen találkozni Jézus Krisztussal, elmélyíteni hitüket és felfedezni a Szentlélek ajándékait. Az évek során a tábor résztvevőinek száma folyamatosan növekedett, most már közel 300 fiatal kapcsolódik be évről évre a programokba. Visszatekintés az idei Biblia ünnepre. Vizsolyban egyházi és világi vezetők emlékeztek meg a Károli Biblia egyedülálló értékéről. A vizsolyi református templomban megtartott idei Biblia ünnep a hálás visszatekintés jegyében telt el július 18-án. Felidézték a vizsolyi Biblia megszületésének történetét, elődeink és reformátoraink hitvallását és áldozatvállalását, tekintetünket pedig Istenre, a történelem urára emeltük, aki irgalmas szeretetével mindmáig hordoz bennünket. Mindezt a hála és a bizonyosság örömével tették, hiszen nem önmagukat és nem is a tárgyiasult értékeiket akarták ünnepelni és méltatni. Mindenek előtt is mindenek fölött a Szent Háromságos, gondviselő és megtartó Úristennek kívántak hálát adni, akinek a történelemben véghez vitt tettei, hozzánk szóló kijelentett igéje, valamint életünket vezető és elhívó szava érdemel ünnepi figyelmet és köszönetet. Az igei útmutatás mellett a magyar kormány és az országgyűlés képviselői is megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget, felszólalásaikban pedig közös értékeiket méltatták. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország, csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. A július 20-tól augusztus 14-éig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, még a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 német anyanyelvűek, szintén 10 szlovákok, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Ma hétfőn is derült, száraz az időnk, de kevés felhő is lehet. Délies a szél, és már 35-40 fokunk van. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Az Agapé kerekasztalnál Barát Éva orvos, Bojki László brácsa művész, lelki gondozó, Tapolyai Emőke, klinikai és pasztorálpszichológus, és Varga Kapisztrán, ferences szerzetes teológus beszélget az életről, a boldogságról és a lelki béke megszerzéséről Bodó Mária műsorvezetővel. Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják.

0: Vajon megéljük az életet, vagy engedjük, hogy a mindennapok átrohanjanak rajtunk? Mi a jól megélt élet titka? Hogyan találhatjuk meg a valódi boldogságot és a lelki békét a nehézségek közepette is? Az Agapi asztalánál ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Ma esti vendégeink Borát Éva, orvos, mentálhigiénés szakember, aki többek között pszichoszomatikus betegséggel küzdő embereknek nyújt segítséget. A súlyos betegség küzdelmével saját életében is szembe kellett néznie, és ma már vallja, a nehéz helyzetekre lehetőségként, sőt áldásként is tekinthetünk. Tapolyai Emőke, klinikai és pasztorálpszichológus, egy keresztény szakemberekből álló lelki központ vezetője. Szerinte sokszor esünk abba a tévedésbe, hogy az határoz meg minket, amit megszerzünk. Holott az az igazán jó élet, amikor azok vagyunk, akiknek Isten megalkotott. Varga Kapisztrán, ferences szerzetes, teológus, az Esztergomi Ferences Gimnázium lelki igazgató helyettese, a Szapiencia Hittudományi Főiskola tanszékvezetője. Vallja, hogyha az ember Isten szeretetében él, a nehézségek közepette is mély, belső békét élhet meg. És érkezett még hozzánk Bojki László, zenész, a Budapesti Fesztivál zenekar brácsaművésze, a Bojki Brothers énekese, a színpadon túl pedig lelkigondozó és igehirdető. Úgy véli, az ember folyamatosan sóvárog a boldogság után, és ezt mindenfélével próbálja csillapítani. De az igazi boldogságot csak Isten közelében élhetjük meg.
1: Ma este az Agapi asztalánál nem kisebb témáról beszélgetnénk, mint magáról az életről. Hogy hogyan érdemes jól élni az életet, hogyan éljük jól az életünket. És elsőként én arra lennék kíváncsi, hogyha azt halljátok, hogy megélni az életet, akkor milyen élethelyzetek, életképek jutnak eszetekbe saját életetekből, ahol azt éreztétek, hogy hát igen, ez az élet. Most így élem az életet.
2: Nekem jön a 14 éves évi, akkor egy nagyon nagy változás történik az életemben. Addig a versenysport van első helyen, aztán ott abban pont van egy befejezés, és bekerülök a pasaréti ifjúsági csoportba, meg hirtelen elkezdek járni reggelenként szentmisére, hallgatom ott a ferenceseket, hogy ahogy mondják a Solosmát, és egy teljesen új világba becsöppenek, és amikor erre gondolok, én abban a 4 évben azt élem meg, hogy az ott valami nagyon teljes, nagyon tökéletes, nagyon nagy belső szabadsággal vagyok jelen, nagyon új, mert előtte nem ez történt, és hogy egy olyan 4 év, olyan tapasztalat, amihez aztán jóval később ide visszatérek, mert érzékelem, hogy itt valami teljesség történik.
1: Hát akkor átadjuk a szót a ferences atyának.
3: Szerintem gondolkodtam én is, hogy én nekem meg olyan tapasztalatom, amikor valamire azt mondta, hogy visszatekintek, és valahogy visszatekintve, nem biztos, hogy akkor abban a szituációban mindig úgy éreztem, lehet egy nehéz, vagy egy küzdelmes dolog, de amiben mégis azt mondtam, hogy na, ez vagyok én. És hogy ez egy jól elvégzett munka, feladat, azután való megpihenés, egy siker, öröm, megkülönböztetném a kettőt. Néha olyan örömök, amiket csak látok, hogy valakinek az életében beteljesedik, és tudom, hogy mondjuk ott voltam az elején. És akkor jó irányba megy. Tehát, hogy egy ilyen, én bennem ezek azok, amik felidéződnek, mert elég sok emberrel találkoztam, vagy foglalkoztam az életem során, azért mindig izgalmas az, hogy na, mi lesz ő velük, mi lesz az ő életükből, mi bontakozik ki. És amikor azt látom, hogy igen, jó, rendben van, akkor azt mondom, hogy hát ez jó, jó volt akkor, és most is jó.
4: Nekem az alap probléma az az, hogy ahogy mondani szokás, hogy az életet csak odafelé lehet élni, de csak visszafelé lehet megérteni. És azt figyeltem meg, hogy közben nem tudom megítélni. az, hogy ezek most azok a nagyon nagy élmények, vagy ezek sima hétköznapok, mert utólag sokszor, ami olyannak tűnik, hogy hát úgy csak úgy lement, kiderül, hogy ott nagyon-nagyon fontos dolgok történtek, és néha úgy érzem, tűzijáték van, és nagy élmények, de nem volt igazi súlya. Tehát a Mózes kéri Istent, hogy mutasd meg az utat, meg mutasd meg a dicsőséged, és akkor azt mondja neki Isten, hogy megláthatsz engem hátulról. És én nekem ez az élményem, hogy csak hátulról látom meg mindig. Igazán azt, hogy tehát mikor már elmúlt, akkor látom meg, mi mennyit ért.
5: Bennem így az élet kapcsán két kép villant be. Nagyon egyszerű képek, tehát semmi különleges. Az egyik, amikor még annak idején lefektettem a gyerekeket, és mind elaludtak, és szuszogott az öt gyerek, én meg szedtem össze a játékokat, a ruhákat, pakolgattam, és valahol úgy átjárt az az érzés, az az élmény, hogy de jó nekünk. Csak ennyi. De jó nekünk. Tehát nekem ez egy ilyen nagyon erős életélményként van bennem. Akkor is, hogy nappal nem mindig volt jaj, de jó, amikor mindegyik szanaszét volt, de ezekben a pillanatokban, amikor szedtem össze utánuk a házat, és okot voltak körülöttem, az nekem egy ilyen nagyon nagy életélmény volt. És a másik az, amikor kinnülök a kertembe, és csak csendben nézek. Semmi nem történik. Csak egyszerűen jó. Úgy jó ott lenni a teremtett világban, mint Isten teremtménye.
6: És azon gondolkodtam egy közben, hogy mi az, amit így ezekből a megosztásokból rögtön le tudunk szűrni, hogy talán a megállás, hogy nem szabad azt, hogy engedjük, hogy csak sodorjon az élet, hanem így meg kell állni, reflektálni. Mi az, ami így összegződött?
2: Ez a tenni és a lenninek a jó egyensúlya bennem. És mostanában az fogalmazódik, hogy ahhoz, hogy én tudjak tenni, először nagyon fontos, hogy ott a lenniben megszülessenek dolgok bennem. És nekem a lenni állapot az egy, azt tudom mondani, hogy ennek sok-sok forrása lehet, tehát akár, hogy az erdőben sétálok, vagy a Balatonon a hintába kiülök, hogy például nekem az úszás is egy ilyen, hogy úszom, és ezben a lenni állapotban vagyok, vagy leülök az imazsámolyomra, vagy elmegyek egy szent misére, tehát nagyon sok arca van, és amikor úgy érzékelem azt, hogy itt az Isten is kopogtat, és annyit szeretném mondani, és jó lenne, ha megállnék, és hogy csak rá figyelnék, akkor most már azt mondom, hogy hú, na én is stop, állj, és figyelj oda, hogy ő most téged merre hív, mit szeretne.
6: És közben, hogyha itt a jó életről gondolkodunk, a jól megélt életről, azért vannak bennünk ilyen sztereotípiák, hogy hát milyen is a jó élet?
5: Mindenképpen van, tehát azért ami a Csabból is folyik, hogy ha elérem, ami idealizálva lett előttem, akkor jó életem lesz. Tehát ezek lehetnek anyagi dolgok, tehát onnantól kezdve, hogy kocsi, ház és konyhabútor, kinek mi, egészen odáig, hogy karrier és siker és név és hatalom és pénz, tehát vagy akár az, hogy család, férj, feleség, gyerekek, tehát úgy vannak képek, amiket elképzelünk magunknak, hogy ha ez megvan, akkor jó lesz. És az az érdekes, hogy ezek soha nem hozzák azt, hogy jó. Tehát amit megszerzek, azok nem hozza, az általában nem azt az élményt hozza, hogy jó életem van. Inkább az, hogy ezt is megszereztem, de jó, de csak ez, itt utára mindig vesző van. Tehát ez maga nem az élet. És talán ez az egyik legnagyobb eltévedés ezen a területen, amikor életnek nevezzük azt, amit megszereztünk. Mert innentől kezdve elkezdjük elhinni, hogy az életem az, ami vagyok. És ez tárgyasítása az embernek. Mert igazából ami számít, aki vagyok. Ez lenne az igazi ember, akit Isten megalkotott képmására a saját lelkével.
6: Kapisztrán atyám, utoljára karácsonykor voltál itt nálunk. Fél évvel ezelőtt, akkor a karácsonyi ünnepi adásban ültél itt az Agapi asztalánál. És fél év telt el, de hát mondhatjuk azt, hogy nagyon nagy utat jártál be azóta. Közvetlenül karácsony után kórházba kerültél egy nagyon súlyos szepszis következtében, és talán mondhatom azt mindannyiunk nevében, hogy hálát adunk azért, hogy ismét itt vagy közöttünk. Megkérnélek, hogy kicsit
1: vázolt fel, hogy mi volt az az út, amit te bejártál, és hogy változott az, hogy miként tekintesz az életre, vagy most miként tekintesz az életre?
3: Valószínűleg, hogy én is úgy voltam, mint mindenki más, hogy nem szeret beteg lenni, nem szeret ilyen krízisbe kerülni, és hogy valahogy úgy jöttem ki ebből, mintha túléltem, szó szerint egyébként, de több mint egy hónapot voltam intenzíven kórházban, nem intenzív osztályon, de. És akkor hát járni alig bírtam, menni alig bírtam, teljesen kiestem a munkámból, kellett újra tanulni, mozogni, lefogytam, egy csomó dolog történt még így velem, és hogy valóban például az megfogalmazódott bennem, hogy miben kell változtatnom. Nagyon érdekes, hogy volt a betegségemnek egy olyan fázisa, amikor nem igen tudtam arra reagálni, reflektálni, és hogy vagyok, úgy léteztem. Hozták a reggelit, vizit, nem tudom, gyógyszerek, vizsgálatot, nem tudom én micsoda, meg csak úgy létezés. És nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy kiderült, hogy rengetegen imádkoznak értem. Nagyon-nagyon sokan, amit nagyon hálásan köszönök is. Volt olyan időszak, amikor azt nem tudtam megtenni, hogy a lábamat odébb tegyem az ágyban. Majd mindjárt. És elgondolkodtam rajta, hogy ez egy olyan állapot, amikor nem tud az ember igent mondani az életére sem. A Viktor Emmanuel Frankl-nak a könyvről, hogy mégis mondj igent az életre. És hogy az él itt túl, akinek van miért igent mondani. Nekem van miért igent mondanom, de a testem volt olyan mérhetetlenül gyenge, hogy nem hát most meggyógyulni, hát gyógyulni, egyáltalán a gyógyulás. Hát nem tudok róla, nem tudok tenni érte semmit, egy gyógyszer hat vagy nem hat. És akkor azok, akik imádkoztak értem, azok mondtak igent az életemre, az én életemre, így tartottak, hogy az ő imádság, mert amikor imádkozok valakit, akkor azt mondom, hogy az igent mondok az Úristennek, az illetőnek az életére, őre. És én valahogy azt gondolom, hogy ez egy alapvető dolog, és amikor újra ki tudtam mondani, hogy igen, akarom, meg akarok élni, meg szeretnék ebben. Na, az a gyógyulásnak a kezdete volt, ami egy szintén hosszú út, úgyhogy valami ilyesmiről tudnék beszámolni, ahhoz, hogy azt mondom, hogy igen, az, ami történt velem, amit átéltem, az egy más látásmódot adott. Nem kell arra gondolni, hogy hú, milyen nagy megvilágosodások, meg nem, nincsenek ilyen élmények. Szenvedés van, küzdelem van, beleereszkedés, nyakig, meg még tovább, és akkor csak éppen, hogy kilátszol belőle, és egyszer csak azt látod, hogy hát nem lennék itt, ha az Úristen nem akarna. És egy ennyien nem mondtak volna igent az életedre. Akkor én is.
1: Évi, neked is volt egy, hát nem hasonló, de olyan élethelyzeted, ugye 20 évvel ezelőtt, ahol súlyos betegséggel kellett szembenézned, azóta 3 havonta jársz, ugye, kontrollokra, vizsgálatokra, hogy minden rendben van-e. Ez változtatott az életszemléleteden? Vagy miként változtatott prioritásokon? Mert ez egy hosszú, 20 éves folyamat.
2: Igen. Ahogy meséltél, Kapisztrán atya, hogy nekem is volt igen egy ilyen fél évem, és ezzel abszolút hozzád kapcsolódni, hogy amikor testileg van ez a nagyon erős szenvedés, akkor ott egy túlélés funkcióban vagyok, és én is azt éltem ott meg, hogy azt mondtam az Úrnak, hogy nem értek semmit, egyet felajánlok, hogy hűséges maradok hozzád, és értem is nagyon sokan imádkoztak, ők tartották, olyan szép volt, hogy így tartottad, olyan, mint egy ilyen fészek, mint egy ilyen háló, hogy amíg én ott valahogy evickélek, ők tartanak, ők visznek tovább, és azt mondtam, hogy jó, akkor itt most nekem döntenem kell, hogy én merre megyek. Hogy arra megyek, hogy ebbe belesüppedek, hogy az önsajnálat felé megyek, vagy arra, hogy azt mondom, hogy jó uram, nem értem, de te mit mondasz, te merre vinnél engem. És ahogy az Istenhez így visszafordultam, és amivel így kezdtem, hogy én akkor ott azért sokat kellett feküdnöm, ott voltam sokat úgy, hogy előjöttek a nagy kérdések, és visszamentem ez a 14 éves koromhoz, 14-18, hogy mi volt ott abban annyira rendkívül, és arra jöttem rá, hogy ott igazából én amellett döntöttem, hogy én arra megyek, amerre Krisztus hív, radikálisan én erre szeretnék menni. Illés Prófétának a mai olvasmány van egy mondata, és ez is így előhozta bennem, hogy meddig sántikáltok kétfelé. És hogy ott azt mondtam, hogy nem sántikálni, viccegni szeretnék, hanem arra menni, és azért volt abban akkora erő, és ez a helyzet ezt így elém hozta. És ahogy így visszanéztem a kettő közötti időszakomra, nekem azt mondtam, hogy új válaszokat kell adni. És hogy akarok-e élni? Én azt mondtam, hogy én uram, én igen, én nagyon akarok élni, és te mit szeretnél? És az jött, hogy én is az élet Isten vagyok. Én is azt akarom, hogy élj, csak nagyon figyelj rám. És akkor igazából így indultam, és ott, ahogy az Istenben alakult az én életem, úgy alakultak a kapcsolataim is. És például fontossági soron, tehát rendkívül sok gyümölcse van, de akkor hoztam egy ilyen döntést, hogy ami nekem az elméletben a fontossági sorrendben, de én szeretném azt a gyakorlatban is. És akkor ott megfogadtam, hogy az Istennel kapcsolatom az első, a második a család és a gyerekek, és a harmadik a munka, és mindig kopogtatott, amikor nem ezt csináltam. Tehát akkor mondta, én most nem vagy annyira hiteles, mert ezt mondod, és nem ezt csinálod. És akkor én erre kezdtem el törekedni, hogy ez a kettő mutasson így egy irányban. Szóval ez volt az egyik ilyen nagyon fontos dolog. Aztán szerintem a betegség nekem elképesztő módon azt megtanította, hogy éljek a jelenben. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy ez a jövőbeli értelmetlen szorongás az tényleg teljesen feloldódott.
1: Sokszor ilyen határhelyzetek hozzák azt, hogy gondolkodjunk arról, hogy azt az életet szeretném élni, amit élek, hogy valóban megélem-e azt az életet, amit a Jóisten adott erre a földre?
7: Valahol azért automatizmusokból működünk, és észre se vesszük, hogy mondanám azt, hogy a mókuskerékre szállunk fel, vagy a futópadra, de igazából csak valami pályára, ami megy előttünk, egy ilyen automata járda, hogy ráállunk, futunk vele együtt, és észre se vesszük, hogy elfutunk a saját életünk mellett. Mert automatizmusokból működünk. És pontosan azért én azt gondolom, hogy az egy kegyelem, amikor az Isten megengedi azt, hogy megállítson minket. Nem szeretünk így ránézni, tehát hogy a szenvedésekben, a veszteségekben, a próbatételekben nem az van bennünk, hogy új, de jó, hogy ez van. Senki nem kívánja. Úgy, ahogy az előbb a Laci mondta, de amikor visszatekintünk, és elgondolkozunk rajta, elmerengünk, elmélázunk egy kicsit, eltűnödünk, hogy mi történt ott, akkor nagyon sokszor, nem mindig, de nagyon sokszor megtapasztalhatjuk azt, és látjuk azt, hogy ha az nem lett volna, tehát, hogy az nem lett volna, akkor én mennék tovább ugyanazon az automatizmuson, ugyanazon a pályán, és annak a kihívásnak köszönhetem azt, hogy talán megújult az életem, talán megújult a kapcsolatom, megújult a házasságom, megújult az irány, amiben eddig gondolkodtam. Tehát, hogy ezek fura ezt mondani, de néha jót tesznek nekünk a kihívások.
1: Beszéltél egyszer az Agapé asztalánál arról, hogy hát nem most olyan rég volt az, hogy elvesztetted a húgodat, és utána mégis az élet szeretetéről beszéltél és tettél tanulságot. A te életedben ez a kettő megosztott, hogy ez így hogyan kapcsolódott össze?
7: Hát igen, tehát azokban az években én nagyon rövid időn belül nagyon sok közeli hozzátartozómat elvesztettem, tehát, hogy 3 éven belül édesanyám, bátyám, nagybátyáim, és végül a húgom. És ez már nagyon sok volt. És a húgom nekem a legjobb barátnőm is volt, tehát ott állni a halálos ágya mellett is, és látni az ő távozását, nagyon megrendítő volt. Különben az egy szent pillanat is. Tehát egy szent pillanat is, amikor az ember valahol, én úgy éltem meg, hogy egy kicsit Istennel is találkoztam. Tehát abban valami nagyon nagy mélység volt, ami azt mondta, hogy ez az élet, és az élet, amit megélek, és ugye a hívő ember számára van egy élet utána is, de nem mindegy, hogy az, amit ezen a földön kaptam, azt hogy élem meg. És úgy arra gondoltam akkor ott, forgott bennem, hogy a húgom annyira józan egészséges életet élt. Annyira ott állt az emberek mellett, odafigyelt a családjára, egy olyan példaértékű élet volt az ő élete nekem. És ő mégis meghalt. És akkor oda néztem az én életem, és az volt, mert az én életem nem ilyen példaértékű. Tehát annyi hiszem van benne, hogy az hihetetlen. És én mégis élek. És én ezt felelősségként éltem meg. Hogyha én felelősségként rátekintek arra, hogy én kaptam ezt az életemet, és nem értem, hogy miért, ez az Isten kegyelme, amikor azt mondja, hogy csak, én tudom, és az elég. Tehát ez az egyik legnagyobb kegyelem szó, hogy csak. Mert én úgy döntöttem, mert én vagyok az Isten. Akkor bennem felerősödött az a vágy, hogy szeretném az életemet úgy megélni, hogy az valóságosan élet legyen. Az legyek, akinek ő megalkotott. És hogy másokat is arra tudjak segíteni, motiválni, hogy megéljék azt az identitást, azt az életet, amire ő megalkotta őket. Mert tulajdonképpen ez az igazából jó élet az, amikor az vagyok, akinek alkotott az Isten. Ez egy csodálatos dolog. És annyira távol vagyunk attól, hogy azok legyünk, akinek ő megalkotott.
1: Ez a jó élet titka? Amit most itt Emőke elmondott, megtalálni azt, hogy mire hívott Isten, és hogy ezt beteljesíteni?
4: Szerintem igen. Tehát az, hogy úgy is mondhatom, hogy önazonos vagyok, meg úgy is, hogy azért vagyok önazonos, mert arra lettem teremtve. De hát azt is szoktuk mondani, hogyha látunk valakit, aki nagyon jó sportol, vagy nagyon jó zenél, vagy bármit szenvedéllyel úgy csinál, hogy teljesen önazonos, hát ez erre lett teremtve, ez a gyerek. Hát ez és mindannyian valamire lettünk teremtve. És nekem azok az élmények, tehát kétféle élmény erősít ebben, meg azt a belső szenvedélyes vágyat, hogy mindig abban legyek, amire lettem teremtve. Az egyik, amikor ez sikerül, mert az, úgy érzem, tehát azok olyan pillanatok, amikor az a boldogság. Tehát, hogy ott vagyok, ahol lennem kell, azt teszem, amit tennem kell. Erre lettem teremtve. Azonos vagyok önmagammal. Ez egy csodálatos dolog. Ez az egyik, a másik meg, amikor ez nem sikerül. Miért? Mert nagyon megerősíti a vágyat. Márpedig egy csomószor nem sikerül. A tékozló fiú, mikor ott van a disznók vájójánál. Ugye, mit akart? Boldog akart lenni. Ő is csak boldog akart lenni. Mert a boldog Isten teremtette őt is, csak volt egy nagyon hülye elképzelése arra, hogy lehet boldog. Úgy, hogyha átlépi az apját, átlép mindent, és ő majd kitalálja, hogy. Ez olyan emberi, tehát ez annyiszor megszületik.
1: Akkor lesz jó életem.
4: Akkor lesz jó életem, hogyha a boldogságom előtt nem fekszik keresztbe az apám, aki nem képes meghalni. Ezért kénytelen vagyok elkérni az örökséget. Szóval ez egy nagyon pofátlan dolog. De hogy volt, mert ő boldog akart lenni. És amikor mielőtt hazamegy, azt mondja a szöveg, hogy magába szállt. De hol volt addig? Milyen jó szó? Hogy visszatér önmagához. Hol volt addig? Szerte széjjel mindenhol. És engem, tehát a sebek, a bűnök, a gyarlóságok, amik bennem is megteremnek, a rossz gondolatok, hogy mitől leszek boldog, és kiderül, hogy nem volt igaz. Nem, tehát a céltévesztés tulajdonképpen, a bűnnek az eredeti jelentése, ez egy céltévesztés. Ilyenkor hatványozottan erősödik meg bennem, hogy de jó magamba szállni, és de jó hazatérni. De jó hazatérni, és megint ott vagyok, ahol lennem kell. Ugye a tékozló fiúnál, ott az atya közelében, ott lenni. Tehát, hogy nem csak a nem csak a fennkölt dolgok erősítenek engem, meg a pozitív, hanem ezek, és ezek, hála Istennek a rendszer így van megalkotva, hogy ezek a repedések, ezek fontosak. A kegyelem üdvözít minket. Nem a saját szentségünk. Akkor nem tudnánk ezt. De ezek a repedések, ezek, ami mindannyiunk életében vannak, és nem is kell ezt titkolni, mert pont ilyenkor jön elő az a mély sóvárgás, hogy átérzem, milyen szomjasnak lenni, milyen éhesnek lenni, és vágyakozni megint arra, hogy ott legyek, ahova tartozom. És ne a disznók vájúja mellett, amiről azt hittem, hogy az a mennyország.
1: Ahogy készültem erre az adásra, hogy gondolkodunk itt közösen a jó életről, a jól megélt életről, így az jutott eszembe, hogy az elmúlt 4,5 év alatt 182 agapi adásunk volt, ez most a 182. És hát mondhatjuk azt, hogy 181 adáson keresztül különböző élethelyzeteket néztünk meg, és hogy megnéztük azt, hogy bizonyos élethelyzetekben hogy is éljünk jól, hogy hogyan küzdjünk meg a stresszel, a nehézségekkel, hogyan legyen jó a házasságunk, hogyan neveljük jól a gyerekünket, és hát talán nem árulok el titkot, hogy a végső válasz mindig az volt, hogy Istennel együtt lehetséges. Mindig ez a végső válasz, ha a jó élet titkát keressük, hogy Istennel együtt lehetséges.
3: Még egy kicsit kapcsolódnék, amit Laci is, meg Emőke is mondhatok, meg ehhez a kérdéshez is. Nagyon érdekes dolog, hogy Szent Ferenc, a rendalapítónk a regulájában előírja, hogy kell betegnek lenni. Hogy kell betegnek lenni. De ez ugyanolyan abszurd, mint hogy azt mondod, úgy köszönünk el egy beteget, hogy gyógyuljál. Hát persze. De tudom, hogy megpróbálok, de nem tudom, hogy kell. De, és azt mondja, hogy írja, hogy a testvérek hogyan gondoskodjanak a betegekről, és a beteg testvér pedig egy-két intermeted, és azt mondja, és ne törje magát túlságosan gyógyszerek meg egyebek után, hanem olyan akarjon lenni, akár betegen, akár egészségesen, mint amilyennek az Isten akarja. Ez az, amiről beszéltetek itt. Mindig úgy szoktam ezt illusztrálni, hogy van egy kép, egy őskép, amiből származik a mi képünk, akinek a képe más, és hogyha ez egybeesik, egybevág, az a boldogságunk. Ha elcsúszik mellette, az a céltévesztett vágy, a hamartia, a bűnnek a fogalma. És hogy az az érdekes, amit kevesen gondolunk, és ezért jó alkalmak például a betegségek erre, hogy ez a szerzetesi fogadalmaimmal, hát ott feküdtem, mint egy darab fa, nem volt én nekem gondom, se a szegénysége, se engedelmiség, nem tudom mire. De az, hogy akarok-e olyan lenni, amilyennek az Isten akarja, na ez a feladat, egyébként ez pedig a szerzetességnek is az egyik kiinduló pontja, Isten akaratát keresni, meg az a boldog életnek a kiinduló pontja, hogy olyan akarok lenni, amilyennek megálmodtak, amilyennek megteremtettek, és időről időre nézem, hogy ott hol tartok ehhez, stimmel-e, passzol-e hozzá, mit csinálok. De hogy ez nem szünetel, akkor sem, ha betegek vagyunk, vagy valami nagy csapás ér bennünket, hogy akarok-e olyan lenni. Hát csak így akartam még ezt hozzátenni.
7: Az jutott eszembe, hallgatva ezeket a gondolatokat, hogy Isten minket megalkotott tökéletesnek egy tökéletes paradicsomi állapotba. És a bűn következtében az ember kiüzetett a paradicsomból. És valahol a mi lelkünk nem tudja ezt elfogadni. Tehát nem bírjuk elfogadni azt, hogy kiüzettünk a paradicsomból. Tehát mi egy paradicsomon kívüli állapotban vagyunk, és az ember azóta is visszavágyik oda. Tehát, hogy akár tudja, akár nem, a lelkünk mélyén ott van az a sóvárgás vissza a paradicsom után, vissza az Isten közelsége után, vissza abba az irányba, hogy kinek alkottál meg, mert ha az leszek, akkor jól leszek. És ugye, ha jó életről gondolkozunk, meg az életről, akkor tulajdonképpen a keresztény hívő ember szempontjából az a vissza a paradicsomba. Tulajdonképpen Krisztus pont ezt hozta el nekünk, hogy azt mondta, hogy én helyreállítom az életedet az eredetibe. Én azért vállalom az áldozatot, érted, hogy téged visszaállítsalak. Szent Ágoston mondja azt, hogy nyugtalanul, ami szívünk, míg benned nyugalmat nem talál. az élet, az igazi élet az, amikor benned nyugalmat talál az életem. Benned meg tudok nyugodni. Tehát az, hogy Istenhez vágyódunk-e vissza, hát na, az a fura, hogyha nem. És amikor tökéletesíteni akarjuk az életünket külsőségekkel, eredményekkel, bármivel, akkor mindig ezt a régi tökéletességet keressük a magunk kis ügyetlenkedéseivel, de keressük a tökéletest. Isten pedig azt mondja, hogy ha bennem megnyugszol, megtalálod. Máshogy, mint ahogy elképzelted, máshogy, mint amit felkínálok, te megtalálod.
1: És az a tévút, hogy keresünk egy paradicsomi állapotot sokszor csak Isten nélkül.
7: És ugye az az érdekesebben, hogy nem akarunk a pokolra kerülni, pedig a pokol az, amikor Istentől távol vagyunk. Tehát az Isten közelsége az a helyreállítás, vissza a paradicsomi állapotba, és maga a pokol az ez. Tehát amikor távol vagyok Istentől, amikor nem látom őt, mert akkor már nem csak őt nem látom, én is elvesztem benne. Akkor már azt se tudom, hogy én ki vagyok, és az egy kapálózás az életért.
1: Ha a jól megélt élet az Istennel közös élet, akkor mit ad ez nekünk? Mit ad nekünk az Istennel közös élet?
2: Amiket itt elmondtunk, tehát olyan nagyon mély szavak jönnek itt, otthonosságot, hogy otthon vagyok, a helyemen vagyok, képmás vagyok, merek a szerint élni, hogy ő mit akar, merek rátekinteni. Jön nekem egy elég friss élmény, egy ifjú, vagy egy közösségben, egy ifjú lámpás közösségben szoktam tartani műhely munkákat, és igazából ez a fiatal csapat arra köteleződik el, hogy 9 hónapon keresztül a fókuszban az van, hogy mi történik Isten és ő közöttük, kik is ők valójában, és én azt mondom különben, hogy igazából az alapidentitásunk az, ami, ahogy mi Istenben vagyunk, a vele való személyes kapcsolatban. És ennek a kősziklája, a magja, ez a szeretettség. És nagyon tetszett nekem, az utolsó alkalommal kértem, hogy csináljanak egy az egész útról egy színdarabot. És annyira szépen behozta mindenki, hogy az itt és mostban kinek mi a kősziklája. És akkor volt, aki azt mondta, hogy hát nekem a kősziklám az, hogy az Istennel való kapcsolatban én megőrzött vagyok, vagy ajándék vagyok, vagy áldás vagyok, vagy elfogadott vagyok. És gyönyörűen vitték tovább, és hogy hát ha én ebből gondolkozom, és ezek ilyen 18-20 éves fiatal emberek, akkor ha én erre ezt komolyan veszem, és tényleg ez a kősziklám, akkor ebből nekem megszületik az, hogy az Isten engem mire hív, hogy mi az én küldetésem. És akkor ott vagyunk, amit a Viktor Frankl tényleg a tanításában, hogy amikor erre egy rátalálunk ebből a legmélyebb forrásból, akkor ott lesz, hogy mi az élet értelme.
1: Említetted itt a szeretettséget, és én nagyon szerettem volna egyébként, hogyha még a szeretet gondolatát itt beépítjük a jól megélt élet kérdéséhez. Ugyanis az elmúlt adásokban bármiről beszéltünk, gyerekkori traumák, nehézségek, krízis helyzetek, folyton előjött az a gondolat, hogy vajon kaptam-e szeretetet, tudok-e szeretni, átadom-e a szeretetet, megélem-e a szeretettség állapotát. Hogy a jól megélt élethez a szeretet kérdése szükségszerűen hozzá tartozik? Ez összekapcsolódik?
4: Hát sőt, az előző kérdésedet összekötném ezzel. Azt kérdezted, hogy mit kapunk mi akkor, hogyha megvan ez a kapcsolat. És nekem eszembe jut, amikor mi kisgyerekek voltunk, 5 fiú, és jött hozzánk egy vendég, akkor az a sokkoló látvány tárult a szem elé, becsöngetett a vendég, és mi 5-en, mint az orgona sípokot álltunk, és a következőt kérdeztük, csokon, tetszett hozni valamit? És ez egy ilyen sokkoló dolog volt, mert hát most 5 fiúnak mit hoz, rágót, vagy mit? Tehát, meg egyáltalán ez, hogy nem az, hogy de jó, hogy itt vagy, hanem hogy mit hoztál. És az Isten kapcsolatunkban is van mindig egy ilyen üzlet. És hogy ő majd mit ad nekem? Majd ő mit fog nekem adni? És Ő pedig azt mondja, hogy az ajtó előtt állok, zörgetek, és aki kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele vacsorázom, tehát hogy én ott leszek. Nem azt, hogy és hozok neked egy új állást, meg egy autót, meg egy nem tudom mit, mert mi egy ilyen üzleti viszonyt akarunk kialakítani. A kegyelem pedig arról szól, hogy nincs üzlet Istennel. Ő azt akarja, és itt jön a szeretet a képbe, hogy amit Emőke ma úgy mondott, hogy ott végignézel azon, hogy a család után elpakoltál, vagy csak ott nézed, hogy hát hogy ezek mi vagyunk, és mi szeretjük egymást. Tehát szerintem, amikor ez a szeretet, ez megnyilvánul már érdek nélkül, ott kezdődik valami. Van erről egy ilyen haszid történet, hogy a rabbihoz elmegy egy asszony, akinek nem lehet gyermeke. És a rabbi azt mondja, leányom, menj el, nem sokára gyermeket fogansz. És akkor a hölgy elmegy boldogan, és jön egy angyal, és azt mondja, rabbi, amiért nem kérdezted meg az urat, hogy mit tégy, ő gyermeket fog szülni, de te elkárhozol. És akkor a rabbi néz, angyal sarkon fordul, és a rabbi elkezd hallelujázva táncolva énekelni. És akkor az angyal visszafordul, rabbi, nem hallottad? El fogsz kárhozni. És azt mondja, dehogy nem, de mostantól már az úr tudja, hogy azért dicsérem őt, mert tényleg szeretem. Már tudja, hogy nem azért, mert én majd üdvözülök. Tehát ez az üzlet nélküliség az, amiben akkor ott van a szeret, akkor tényleg szeret. És szerintem ez az, ami kiteljesít minket, ember és ember közt is, Isten és ember közt is, a teljesen feltétel nélküli szeretet.
7: A szeretet kapcsán ugye valahol az fogalmazódik meg így bennem, hogy a pszichológiában is látjuk, hogy azok a reziliens emberek, azok a szívós, pszichésen ellenálló emberek, akik nem csak túlélik a szenvedéseket, a nehézségeket, hanem fejlődnek általuk, akik nem csak magukkal foglalkoznak, akik képesek a saját perspektívájukból kitekinteni, és a másokkal is cselekedni, másokat éltetni, mások fele adni. Tulajdonképpen ezek az Isten szeretet gesztusai. Tehát, hogy életet adni csak Istenen keresztül lehet. Az isteni vonást, amit ő belénk ültetett, belénk lehelt, azt azáltal éljük meg, hogy alkotunk, hogy éltetünk, hogy életet adunk. És pszichológiailag tudjuk, hogy az értékteremtés önmagában már csökkenti a szorongást, csökkenti a depressziót, javítja nem csak a kedélyállapotot, hanem a fizikai állapotunkat is. Tehát éltet minket az értékteremtés. És ugye a mai világban az a nagy mondat, jelmondat, hogy élni és élni hagyni. És ez nagyon távol áll a hívő embertől, mert akit Krisztus éltet, akiért Krisztus az életét adta, őt Krisztus nem arra hívta el, hogy figyelj, éljél és hagyjál másokat élni, hanem azt mondja, hogy élj és éltes. És az az érdekes, hogy amikor én élek és éltetek, akkor pontosan ez fog engem is éltetni. Tehát gyönyörű ez a kép, hogy az ő sebei által élünk, gyógyulunk, és amikor a mi sebeinket felkínáljuk Istennek, a mi életünket felkínáljuk, és mások is élnek általa, az ránk visszahat. Ez egy csodálatos körforgás. És pont ettől távolodunk el, amikor mindenáron magunkat akarjuk megvalósítani, hogy valamit bebizonyítsak arról, hogy vagyok, akinek én elképzeltem magamat, azzal szemben, hogy vagyok, akinek az Isten megalkotott.
2: A szeretettel kapcsolatban egyrészt anó sokat olvastam, sok minden megérintett, és most csak az egyik aspekt, nagyon sok arca van szerintem, és hogy a szeretet bennem tud eldélyülni, én úgy gondolom, hogy igen, és hogyha most csak arra gondolok, a szeretet himnusznak az első szava, a szeretet türelmes. Én rendkívül sokszor megtapasztaltam az Istennel való kapcsolatommal végtelenül türelmes, és eszembe jut a Jézus és Péternek a párbeszéde, amikor Jézus kérdezi Pétert, hogy Péter, szeretsz engem? És akkor Péter válaszol egyszer, kétszer, egyre feszültebb, és egyszer egy lelki gyakorlaton hallottam egy nagyon szép kommentet ezzel kapcsolatban, hogy itt Jézus Pétert az agapéra hívja, amiről Laci, te is mondtad, ez a feltétel nélküli szeretet, ahol ott van már az akarati tényező is, ahol hogyha épp úgy érzem, szeretek, vagy épp úgy érzem, nem szeretek helyet, hogy figyelj, bármit is teszel, én rád igent mondok. És Péter pedig a filiával válaszol, és nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy ott Jézus akkor azt mondja, oké, Péter, akkor figyelj, kezdjük ott, ahol te most itt vagy, akkor induljunk a filiával, és hogy bízom abban, hogy ha te rám figyelsz, meg a velem való kapcsolatban növekszel, akkor szépen ez a szeretet majd alakulni fog és mélyülni fog.
1: Jézus ránk a szeretet parancsát hagyta, vagy azt adta nekünk. És hogyha hisszük azt, hogy Isten azt szeretné, hogy mi boldogok legyünk, és jó életet éljünk, akkor végül is a szeretet parancs is erre indít minket, hogy a jó élet útját mutatja meg, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, szeresd fele barátodat és szeresd önmagadat. Ez szorosan összekapcsolódik ahhoz, amiről most beszélgetünk, a jó élethez?
3: Nagyon szorosan, azért mosolyogtam, mert eszembe jutott egy kórházi történet, ami történt velem. Rengetegen jöttek látogatni. Kellett fékezni, hogy ne. De hát így is voltak, akik úgy belógtak, és akkor az orvosok, hogy nővérkét kiküdték, és nem tudom, micsoda voltak, hogy behosolt, és ezt hoztam neked, és tudom, elment. És egyszerre az egyik betegtársam megsokalta, és azt mondja, hogy kicsoda maga? Maga az Isten, hogy magához jár mindenki látogatóba. És azért volt ez döbbenetes, mert ő a szeretetnek ezeket a megnyilvánulásait látta, vagy tapasztalta, és hogy neki nem sok köze volt templomhoz, Istenhez, meg nem tudom mihez, és azt mondja, de hogy ez, hogy van ez? És hogy neki az Isten asszociált. És ez annyira megdöbbentő volt számomra azért is, mert ugye a karácsonyi időben kerültem be a kórházba, és akkor mi a ebéd vagy a vacsora után imában a legfiatalabb testvér a közösségben mindig elénekli azt a János leveléből, egyik leveléből való mondatot, hogy szeretet az Isten, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. És hogy ez az ember ezt nyilván nem hallotta. De hogy nem tudtam rá mit válaszolni, egyébként csak kumogtattam, meg nem tudom. De hogy rá, ösztönösen érzett rá valamire, a szeretet meg az Isten kapcsolatára.
1: Kapisztrán atya, most így felvillantottad elénk azt, hogy milyen nehéz úton mentél át. És közben itt vagy közöttünk, és így árad belőled a derű. Áruld el a titkot.
3: Nem tudom. Nem tudom, hogy ez hogy van. Tehát azt gondolom, hogy ez az igent mondás az életre, a megmaradás a bizonytalan periódusban, annak a beteg, a gyógyulásnak a nem várt módon jövetele. És az a döbbenetes, hogy tud lenni az emberben egy nagyon mély belső béke. Tehát, hogy beszélgettünk ezzel valakivel már, aki hasonlóképpen átment egy ilyen, vagy lebegett egy pár napig, hogy most életben marad, vagy nem. És azt mondja, és tudod, béke volt a legmélyebb, mondom, igen, pontosan tudom, hogy miről beszélsz. Nem volt bennem semmi olyan nyugta, most itt vagyok, és tartanak, és az emberek is. És akkor akarok-e, ilyen akarok, és ennek a következő fázisa az, hogy most azt mondom, hogy ma este én mosdok meg az ágyban, laborban. És akkor majd, hogyha oda kerül a dolog, akkor majd lehet, hogy tudok zuhanyozni is, de most ezt tudom. Ez itt plusz, hogy előre tudtam valamit olyat tenni, ami akkor az akkori helyzetemből nem következett volna. Ez nyilván annak a élet erőnek, örömnek, nem tudom minek a megnyilvánulása volt. Ajándék is, meg ha valaki magába tekint, akkor ott van. Szóval nem tudom a titkát én sem.
4: Erről egyébként az jut eszembe, amit most mondtál, atya, hogy a Pál apostol pont börtönből írja azt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Tehát az, hogy ez egy parancs, ez egy direktíva, hogy tegyétek, örüljetek. És valahol lehet, hogy az öröm is egy döntés. Mert ő is azt mondja, minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel. Tehát, hogy ott voltál egy ilyen helyzetben, most itt vagy, és azt mondod, hát nem tudom, vagy nincs egy ilyen recept. De hogy volt egy idős ember, keresztény ember, és akkor cukorbeteg volt, és levágták az egyik lábát, kerekesszékbe került, aztán a másikat. És akkor ott hümmögött mindenki, hogy jaj, testvér, és ő meg mosolyogva a következőt mondta, ugyan már csak irigykedtek, én két lábbal már a mennyben vagyok, mondja ő. Tehát, hogy a perspektívája nem az volt, hogy mi az ő vesztesége, ezt ő átformálta arra, hogy hát igazából előbb-utóbb teljesen a mennybe leszek.

0: akármin mész keresztül, ott vagyok. És ha én ott vagyok veled, akkor az életed élet lesz. Tehát a hívő ember számára az élet, amit érdemes élni, az az élet, amiben jelen van az az Isten, aki azt mondja, hogy én veled vagyok. Veled voltam, veled vagyok, és veled leszek. És ahogy mindig mondom, itt sincs vége a történetnek, mert a mi szempontunkból van egy folytatás, és egy nap te veszel le velem, és ott már senki és semmi el nem választhat.
1: Emőkéhez kapcsolódva, igen, hogy ez a veled voltam, vagyok, leszek, ez annyira erős, hogy igazából, hogyha ezt én tényleg elhiszem, és ezerint járok, én a betegségemmel kapcsolatban szintén volt egy ilyen nagy fordulópont, amikor ezt a gömöm Pió atyának ezt az idézetét olvastam, hogy Uram, múltamat az irgalmasságodra, jelenemet a szeretetedre, és a jövőmet a gondviselésedre bízom. És hogy arra döbbentem rá, hogy igazából ez nagyon nagy biztonságot ad nekem, hogy mindaz, ami a múltban történt, nagyon fontos, hogy rálássak arra, hogy mi az én felelősségem, de nem menjek bele abba, hogy állandóan a múlt felé tekintek, csak annyira nézek a múltra, ami a jelenemben megakadályozza azt, hogy itt legyek és figyeljek az Úrra. És a jövő az pedig tényleg az ő kezébe teszem 100%-osan, azt mondta, hogy az csak ő tudja, hogy mikor van az a nap és az óra. És ahogy mondtad Kapisztrán ezt, hogy így ez a béke, na hát ez igen, tehát hogy ez a miközben elképesztő sok minden történik kívül, és hogy de nem ott van a fókusz, hanem azon van a fókusz, hogy itt közben nagyon fontos dolog történik, hogyha épp én szenvedek, az Úr akkor is ott van, ha örülök, akkor is ott van, és hogy ott a legmélyén, ott egy bitten nagy béke van, és ő ezt kéri, hogy Évi, gyere, térj ide vissza. Ebből a békéből nézd azt, ami körülötted van.
2: A beszélgetésünk végén arra kérnélek benneteket, hogy egy-egy dolgot akár emeljetek ki, akár tegyetek hozzá, hogy hogyan éljünk olyan életet, hogy az életünk végén ne legyen hiányérzetünk. Egy-egy rövid gondolatot kérnék tőletek.
0: Nekem Brennan Manningnek a mondata jutott eszembe, radikálisan definiáld magad újra, az vagyok, akit az Isten szeret, mert minden más identitás csak egy illúzió. És amikor ebben tudunk élni, akkor élünk és éltetünk.
1: És mivel Isten a szeretet, én azt gondolom, hogy amikor valaki bizonytalan abban, hogy én képes vagyok-e szeretni, én teljesen biztos vagyok benne, hogy igen, mert ő mindazzal megajándékoz engem, ami az övé. Max épp valami nagyon nehéz időszakban vagyok, és nehezen kapcsolódom ehhez. De az a képesség ott van bennem.
3: Én azt szeretném, úgy foglalnám össze, hogy aki azt érzi, hogy eltávolodott, vagy úgy érzi, hogy bátorság volt az élet egy szakaszában, hogy majd ő kezébe veszi az életet, annak legyen bátorsága ahhoz is, hogy utána visszajöjjön. Mert annál jobb nincsen.
4: Egy idős férfi járt be a feleségéhez az idős otthonba, mert teljesen demens volt már a felesége, és kérdezték tőle, hogy miért jársz be minden nap, nem ismer meg téged a feleséged már. És azt mondta, hogy ez igaz, de én megismerem őt. Azért járok be. És valahogy én úgy foglalkoznám össze, hogy ne az ajándékot kérjük az élettől, hanem az ajándékozót, a személlyel találkozzunk. Nagyon, nagyon fontos ez a paradicsom gondolat. Isten kérubokat tett le az Édenhez, hogy oda már nem mehetünk az élet fájához, hanem egy másik fát állított a Golgotán, oda menjünk, és ott van a teljesség.
2: Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottátok velünk, és hát akkor éljünk jó életet. Önöknek, kedves nézőink, pedig kollégáim nevében is köszönöm egész éves kitartó figyelmüket, illetve köszönjük azt a sok kedves, megerősítő üzenetet, amelyet különböző felületeken küldtek nekünk. Az Agapé most nyári szünetre megy, de ne feledjék, minden műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon, illetve a Bizony Isten YouTube csatornán. Szerdánként pedig ismétlésekkel találkozhatnak a Dunán. Foglaljanak helyet továbbra is az Agapé asztalánál. Isten áldja Önöket!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Jogunk van a szent dolgokhoz. A mai ige Mózes 3. könyve 22. fejezet 11. verse. De ha a pap pénzén vásárol meg valakit tulajdonául, az ehet belőle. A házánál született szolgák is ehetnek eledeléből. Gondolatok az igéről. Idegenek, jövevények és szolgák nem ehettek a szent dolgokból. Elméletileg ez még ma is így van. Csak kétféle bóddal lehetett ezeknek az embereknek joga a szent eledelekhez. Vagy mert a pap tulajdonpénzén megvásárolta őket, vagy mert házánál születtek. A megvásároltnak és az ott születettnek vitathatatlan joga volt a szent dolgokhoz. Akit megvásároltak, ők azok, akiket hatalmas főpapunk drága áron megvásárolt, aki benne hisz és remél. Ők az Úr tulajdonai, mindenestől az övéi. Nem a saját érdemükért, hanem Krisztus érdeméért, akinek tulajdonai lettek, ugyanazt a kiváltságot élvezhetik, mint ő, és ehetnek eledeléből. Eledele olyan, mint amit a világ fiai nem ismernek, de aki Krisztusé, részesül ebben az eledelben. Aki pedig a házában született, ez volt a másik biztos módja a kiváltság megszerzésének. Aki a papházában született, annak joga volt helyet foglalni a családi asztalnál. Az újjászületés bennünket is örökös társakká és az egy test tagjává tesznek. Az örömöd, békességet és dicsőséget, melyet az Atya Krisztusnak adott, Krisztus nekünk adja. Így a megváltás és az újjászületés kettős előjoga alapján nekünk is szól ez az ígéret. Ti vagytok a világ világossága, Jézus fényének továbbadására hívva tini lelkes napok. Mit jelent ma keresztény fiatalként Jézus világosságát vinni az iskolába, a családba vagy a barátok közé? Erre a kérdése keresi a választ az idei tini lelkes napok, melyet a Katolikus Karizmatikus Megújulás Ifjúsági Szolgálata szervez augusztus 6 és 10 között Ceglédfürdőn. A tábor a 11-től 16 éves korosztályt várja, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy élő, örömteli keresztény közösségben találkozzanak Krisztussal. A lelkes napok 2009 óta a Katolikus Karizmatikus Megújulás egyik legfontosabb ifjúsági eseményévé nőtte ki magát. A kezdeményezés azzal a céllal született, hogy segítsen a fiataloknak személyesen találkozni Jézus Krisztussal, elmélyíteni hitüket és felfedezni a Szentlélek ajándékait. Az évek során a tábor résztvevőinek száma folyamatosan növekedett, most már közel 300 fiatal kapcsolódik be évről évre a programokba. Visszatekintés az idei Biblia ünnepre. Vizsolyban egyházi és világi vezetők emlékeztek meg a Károli Biblia egyedülálló értékéről. A vizsolyi református templomban megtartott idei Biblia ünnep a hálás visszatekintés jegyében telt el július 18-án. Felidézték a vizsolyi Biblia megszületésének történetét, elődeink és reformátoraink hitvallását és áldozatvállalását, tekintetünket pedig Istenre, a történelem urára emeltük, aki irgalmas szeretetével mindmáig hordoz bennünket. Mindezt a hála és a bizonyosság örömével tették, hiszen nem önmagukat és nem is a tárgyiasult értékeiket akarták ünnepelni és méltatni, Mindenek előtt is, mindenek fölött a Szent Háromságos, gondviselő és megtartó Úristennek kívántak hálát adni, akinek a történelemben véghez vitt tettei, hozzánk szóló kijelentett igéje, valamint életünket vezető és elhívó szava érdemel ünnepi figyelmet és köszönetet. Az igei útmutatás mellett a magyar kormány és az országgyűlés képviselői is megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget, felszólalásaikban pedig közös értékeiket méltatták. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-e hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint.
1: Kulturális programajánló.
2: Augusztus, új kenyér, kisasszony, nyárutó hava. A régi magyar nyelvben többféle neve volt. Gyümölcsény, nyárutó, nyolcat hó, nyolcány. A keresztény népi elnevezés a kisasszony hava. A hónap a régi római naptárban még sextilisként szerepelt. Krisztus előtt 7-ben a szökőnapok miatt a Julius Cézár által bevezetett naptárreform korrekciója során nevezte el magáról Augustus császár. A szó jelentése fenséges. Népi szokás, hogy elsején nem jó ómen házasságot kötni, a szőlőtermőknek meg dolog tiltó nap, mert a szőlőszemek lepereghetnek a fürtről. Nevezetes névnap 5-én Krisztina, amely Krisztushoz tartozót keresztényt jelent. A 10-ei Lőrinc név több szólásunkban és közmondásunkban is megtalálható. Ráül Lőrinc a derekára, azaz a sok kapálástól megfájdul a dereka. E naptól már vizenyős a dínye. Ha 12-én Klára napján szeles az idő, hamar beköszönt az ősz. 10-től 13-áig tart a kívánság teljesítő látványos csillaghullás. Jeles egyházi ünnep 15-én nagy boldog asszony napja, Mária mennybe menetelének ünnepe, sokféle búcsónap. 20-át Szent István napját Első László király kérésére 1092-ben avatták szent nappá. Mária Terézia rendelkezése szerint 1774 óta államalapító királyink ünnepe, valamint az új kenyéré. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek és kultúrának. A Tourcy Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják majd az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Augusztus 21 és 23-a között rendezik meg az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Ez alkalommal a Pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztiválon a program ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurták György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és este 6 óra között, menedéket kínálva a forróság elől, ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra bíztatnak, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Mindenki értékes Isten számára. 90 éves a Szivárványház, fogyatékosok református otthona. Idén ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját a Tiszafüreden működő Szivárványház, fogyatékosok református otthona. Nagyon áldott ünnepük volt. A templomban tartottak hálaadó istentiszteletet, ahol Fekete Károly püspök szolgált, és az egész nagyon családias hangulatú volt. Jó érzés látni, hogy a városban szinte mindenki kötődik valahogy az otthonhoz. Azt érzik, hogy helyük van Tiszafüreden, van létjogosultságuk, és az ünnepség megszervezésében mutatott összefogás példaértékű volt. Az ünnepi beszédben a főigazgató emlékeztetett rá, hogy 1931-ben alakult meg az Országos Szeretett Szövetség, mely idén 95 éves. Több mint 500 menekült kapott új esélyt. Lezárult az Együtt a menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat Konzorcium által megvalósított Együtt a menekültekért program Budapesten az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex, személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak, személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológia és mentálhigiénés segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a központba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Sok napsütés van lassan növekvő hőséggel. Ma hétfőn is derült, száraz az időnk, de kevés felhő is lehet. Délies a szél, és már 35-40 fokunk van. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul. A hét első felében helyenként 40 fok körüli, vagy azt meghaladó csúcshőmérséklet is előfordulhat, ezért a hőség miatt fokozott óvatosság ajánlott.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Beethoven 8. szimfóniáját.

Elhangzott Beethoven 8. szimfóniája. Befejezésül hallgassák meg Beethoven Csend című zongoraművét.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Halász emléknap. Háromnapos megemlékezés a balatoni halászokra augusztus elején. 1-én, 2-én és 3-án immáron 30. alkalommal került megrendezésre a balatoni halászok napja, a 40 halász emléknapja. Arról a 40 halászról emlékeznek meg évről évre, akiknek sikerült épségben megmenekülniük a pusztító balatoni viharból 1792 telén. A legenda szerint Vonyarcvashegyen 1729 telén 40 halász rekedt a jégrianásakor egy leszakadt jégtáblán, és a tó közepe felé sodródtak. A fagyhalára készülő halászok fohászkodtak és fogadalmat tettek. Ha megmenekülnek, építettek egy kápolnát a dombon. Akkor a szér megfordult és partra sodorta őket. Így meséli a hagyomány hazánk egyetlen halászkápolnájának, a Vonyarcvashegyi Szent Mihály kápolnának születését. Ezt ünneplik 1992 óta zeneszóval, vigassággal a balatonparti városban. Mindenki értékes Isten számára. 90 éves a Szivárványház, fogyatékosok református otthona. Idén ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját a Tiszafüreden működő Szivárványház fogyatékosok református otthona. Nagyon áldott ünnepük volt. A templomban tartottak hálaadó istentiszteletet, ahol Fekete Károly püspök szolgált, és az egész nagyon családias hangulatú volt. Jó érzés látni, hogy a városban szinte mindenki kötődik valahogy az otthonhoz. Azt érzik, hogy helyük van Tiszafüreden, van létjogosultságuk, és az ünnepség megszervezésében mutatott összefogás példaértékű volt. Az ünnepi beszédben a főigazgató emlékeztetett rá, hogy 1931-ben alakult meg az Országos Szeretett Szövetség, mely idén 95 éves. Több mint 500 menekült kapott új esélyt. Lezárult az Együtt a menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat Konzorcium által megvalósított Együtt a menekültekért program Budapesten az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex, személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak, személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológia és mentálhigiénés segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a központba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-e, hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Ma hétfőn is derült, száraz az időnk, de kevés felhő is lehet. Délies a szél, és már 35-40 fokunk van. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat is. Mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk az Apostolok cselekedetei 17. fejezetében, a 24-től a 28. versig terjedően a következőképpen. Az Isten, aki teremtette a világot és mindaz, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberi kéz alkotott templomokba, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messze egyiküktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is, akik a médiákon keresztül, különböző csatornákon keresztül, akár országon belül, akár országhatáron kívül figyelemmel kísérik a mi Biblia tanulmányunkat. A mostani tanulmányunk címe Művészeti és természettudományos képzés. A művészettel és a természettudománnyal kapcsolatosan kettős látásunk van. Az egyik az a művészet és az a természettudomány, amely az Istentől függetlenítette magát, és mint egy rivalizáló, mint egy Isten ellenpólusaként megjelenő valóság jelenik meg a világban, és a 20. század kereszténysége lényegében a tudománnyal vívta maga nagy harcát és háborúját. A másik az a művészet és természettudomány, amelyik nem az Isten ellenpólusa kíván lenni, hanem magában az Isten igéjében is megtaláljuk akár a művészetet, akár a tudományt, amely az Istenhez vezet bennünket. Hiszen klasszikusan minden teológiai fakultáson tanítják, hogy a művészet az akár legyen zene, akár képzőművészet, akár szobrászat, akár milyen művészet, az mindig a szépet, a végtelent próbálja megragadni, és az Istenhez vezető utat készíti elő számunkra. A tudomány az pedig nem más, mint az Isten gondolkodásának a megértése. Van egy régi latin közmondás, ex mentis est ex lentis, vagyis a gondolkodás törvénye az a lét törvénye. Mit tesz a tudomány? A tudomány megpróbálja érteni az Isten gondolatmenetét a teremtésben. És ezt a gondolatmenetet, ha valamilyen módon megérti, akkor ezt a gondolatmenetet tudja megvalósítani, gyógyítani, rehabilitálni, meghosszabbítani, legyen bármilyen tudomány, vagy matematika, vagy fizika, vagy orvostudomány. Így a tudomány is Istenhez vezethet bennünket, de a tudomány Isten gyanánként is mutogathatja magát a mai világban. Mi keresztények elfogadjuk és tiszteljük a tudományt és a művészeteket, mint az Istenhez vezető eszközöket, és semmi több jelentőséget nem adunk ebben a vonatkozásban számukra. Két szép bibliaversünk van, illetve a vasárnapi cím az Egyedül az Úr. Ez a monoteizmusnak a kifejezése. Római levél első fejezet 18. versétől a 21. verséig mit találunk felírva?
1: Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonossága ellen, mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették, vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre.
0: Köszönöm szépen, István!
2: Én a bevezetőben említett gondolataidat ott folytatnám, hogy tulajdonképpen akkor állunk elhelyesen, hogy a művészetekkel kapcsolatosan, amíg a szépséget és igazságot tükrözik, ezért mint egy forrásként szolgáljanak nekünk abban, hogy meglássuk Istent és bemutassuk és annak a jellemét is. És a tudományokkal kapcsolatosan pedig azt kéne látnunk, hogy ez egy eszköz arra, hogy jobban megismerjük, jobban megértsük Isten teremtett világának a különböző oldalait. Tehát a teremtés áll mindig a fókuszban, és ami a teremtés alkotásából meg lehet ismerni is, mert tulajdonképpen Pál is erre utal a felolvasott szövegbe, tulajdonképpen azt kéne fókuszban látni, hogy ez egy Isten teremtői volt, egy bizonyíték arra, hogy ő a teremtő, és bizonyítja ennek hatalmát, a szeretetét és jóságát és egyaránt. A nagy probléma abban van, amikor a legfőbb kérdés ugye mindig az Ószövetségben ez az imádat kérdése volt, hogy mit kell imádni. Ez teljesen egyértelmű volt, és Isten utasításai alapján, és problémát az jelentette, hogy a teremtőt és a teremtménynek az imádatát felcseréltük. Tehát mindig a teremtő van, kell a fókuszban lenni, nem a teremtmény. Ez persze tévedésekhez vezet, de az egész negyedéves leckünk az oktatásról szól, és az oktatásnak a fókuszában azt kéne lenni, hogy a keresztény oktatásnak nem esett abba a csapdába, hogy még akár burkolt formában is, mert ennek sok megnyilvánulása van. Olyan elveket kövessünk, amely tagadják az Isten létét. Tehát Isten és a teremtmény az mindig a fókuszba kell állni, és ebből kell megközelíteni. Hát jó példák is vannak, mert sok tudósnál láthatjuk azt, hogy éppen az Isten hite készteti, inspirálja arra, hogy a tudomány mélyére jusson. Tehát ez nem egy ellentétes dolog, hanem az Istenbe vetett hit még elősegíti, motiválja a tudóst arra, hogy jobban elmélyedjük abba a tudományákba.
0: Igen, köszönöm szépen. Amennyiben a tudományt természettudományokra redukáljuk le, abban azt tudjuk mondani, hogy a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásnak a résztvevői, azok rádöbbennek a tudomány fontosságára, és nézzük meg, hogy igazából a világ egyetlen más részén sem alakul ki a tudománynak az a magas szintje, színvonala, amit ma 21. században képviselünk. Mert a 21. században felhasznált tudomány, az mind visszamegy ugye korábbiakra, de ezek a tudósok, ezek mind keresztény háttérből rendelkeztek. A 21. századnak az a nagy problémája, hogy Isten helyett a tudományt próbálta az embereknek adni, és ez egy nagyon jó dolog a tudomány, de Isten helyett ez csak egy Isten pótlék. Tehát az igazi tudomány az az Istenre vezet, az előkészít, és az igazi tudomány az Istennek a logikájának, valamilyen árnyékának a megértését jelenti. A tudomány az mindig modellez, és hogyha a modellezés helyes, akkor egy axiómát, egy törvényt, egy törvényszerűséget állapítanak meg. Köszönöm szépen, Marika!
3: Egyedül az Úr, itt hát néhány momentum jutott eszembe, hogy csak az Úr tud teremteni a semmiből.
0: És creatio ex nihilo, mondja a latinul a mondás.
3: A természet feletti csodák, amikor azt mondjuk, hogy ilyen nem létezik, mégis ugye Jóisten bebizonyította, hogy ő a világ ura, és minden tőle függ. És egyedül az Úr tudja újjáteremteni a földet. És akik nem fogadják el Isten létét, azok az ítélet napján menthetetlenek lesznek. Alkotásaiból pedig a jó Istent meg lehet ismerni, és senki nem hivatkozhat arra, hogy nem tudott és nem kapott semmi figyelmeztetést, vagy semmi sugallatot arra, hogy kiben higgyen.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez így van, és ez nagyon-nagyon fontos. De a művészet is valami csodálatos dolog, bármilyen művészet, az mindig a végtelenre irányul, mindig a művészetekben van egy katarzis élmény, egy ilyen megtisztulási élmény, és a művészetek azok mindig a végtelennel szembesülnek, és próbálják megragadni és átadni a végtelennel való találkozásnak a gyönyörűségét, vagy akár fájdalmát. És ennek során az ember mindig gazdagabbá válik. Ugye, hogyha meghallgatunk egy gyönyörű, szép Bach művet, akkor mindig gazdagodunk, mert nem Bachhoz fogunk közelebb kerülni, nem az orgona világhoz fogunk, hanem Istenhez fogunk Bachon keresztül közelebb kerülni. Menjünk tovább, nézzük a hétfői gondolatsorunkat. Két biblia szöveg lesz, a példabeszédek könyve 20. fejezet, és ott a 12. vers, illetve Mózes első könyve 3. fejezet, és ott a 6. vers.
3: A halló fület és a látó szemet egyaránt az Úr alkotta. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és hogy kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele lévő férjének is, és ő is evett.
0: Ez már tudomány, hogy kell szakítani a rosszból, és hogy kell a rosszat átadni, és ahogy a rosszat át lehet adni, úgy a jót is át lehet adni, és ahogy az Ádám szakította rossz fából, úgy a második Ádám szakított az örökkévalóság fájáról, az élet fájáról, és ugyanúgy átadja. Szóval figyeljük meg, hogy akár a rosszat, akár a jót mennyire könnyen át tudjuk adni, és milyen fontos ez a nevelésben, a gyereknevelésben, az ifjúság, az iskola nevelésében, mert ahogy látják a tanárt, ha a tanár egy pozitív kisugárzása van, akkor a tanárnak a pozitív jellem tulajdonsága itt próbálják elsajátítani. Ha a tanár nem jó példa, akkor ez a nem jó példa negatív hatással lesz a fiatalok lelki életének a fejlődésére. Hogy látod, István?
2: Hát én úgy látom, hogy itt a fókuszban a szépség áll. Ugye a szépnek azt mondjuk, ami tetszést keltő, gyönyörködtető a szem és a fül számára.
0: Érdek nélkül is igen. Szép.
2: Tehát mind a két szövegben a szemről van szó, hogy látod, mit látod szépnek és jónak. Tehát itt viszont ha ez is egy érdekes dolog, mert kiki mást lát szépnek, ezt szoktuk mondani, kiki másnak a szépek, de ha azt vesszük, hogy tulajdonképpen kiteremtette a szemet, ugye, meg a fülünket kiteremtette, a Jóisten teremtette őket. Tehát itt egy mérlegelési lehetőségem van, hogy én mit látok szépnek, vagy mit látok csúnyának. De viszont ezt arra is felhívja a figyelmet, és ez egy nagyon-nagyon fontos elv, hogy nem feltétlenül jó vagy szent minden, ami szép. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát mi, amit szépek látunk, mert a alma is, amit felolvastunk, az Éva, amit az almát biztos szépnek és kívánatosnak látott. Tehát szemügyileg, hogy így mondjam idézőjelben, ez egy nagyon-nagyon szép volt, de viszont nem volt jó, nem volt hasznos. És sok ilyen dolog
0: lehet,
2: volt.
0: Lehet, hogy finom volt, persze. Csak az Isten azt mondta, hogy ne.
2: Igen, igen.
0: Így van.
2: De ennek ellenére a szépség volt a középpontban, a szépnek látta.
0: Igen.
2: Hát,
0: igen.
2: Nagyon jó. Annak ellenére, hogy hatalmas választéka volt, mondjuk meg ezt is, mert csak egy fáról volt szó, hogy ott gondolom ott nem egy fa volt, hanem
0: sok száz
2: fa volt, ami ugyanolyan szép és jó volt. Ami igazán szép és jó volt.
0: Marika?
3: Vajon miért lát mást jónak az ember, mint amit Isten jónak lát? Hogy az Isten az egészet, ugye az egész Édenre vonatkozott az ő áldása. A sátán meg azt az egy fát emeli ki. Tehát Istennél az egész számít, sátán viszont ki akarja hagyni a 99-et az egyért. És ugye külső, belső szépség is, hogy az ember ugye legtöbbször a külsőnél akad meg, pedig a belső szépség az ugyanolyan fontos. És hogy a hallásunk az mire fókuszál, a világ zajára, vagy arra a kis finom hangra, amivel a Szentlélek próbál bennünket mássá tenni. És aki meghallja ezt a hangot, és figyel rá, az tud ellenállni sokszor a kísértésnek.
0: Köszönöm szépen. Nem olyan rég olvastam két tudósnak. Egy Nobel-díjas tudósnak, és egy Nobel-díjra jelölt tudósnak a levelezését. Az egyik ateista volt, a másik mélyen keresztény. És a mélyen keresztény azt kérdezte az ateista tudós kollégájától, hogy hát magyarázd meg, hogy az emberben hogy alakult ki a szem. Hogy kapcsolódik ez a szem az agyhoz, milyen kapcsolata van az evolúció során, az általad említett evolúció során, milyen fejlődési szakaszokon, ez hogyan kapcsolódott az aggyal, milyen változást idézett elő ez az ősemberben. Hát nem tudta elmagyarázni, és azt mondta, ha minden tudós, aki a szemmel foglalkozik, egy életen át csak ezt kutatná, akkor körülbelül 100 esztendeig tartana, amíg a szem és az agy kapcsolatát az evolúció oldaláról meg tudnák magyarázni, de azt mondta az evolúciós gondolkodás, hogy valószínűleg soha nem fogjuk tudni megmagyarázni. Erre mi, akik nem az evolúcióban, hanem a teremtésben hiszünk, azt mondjuk, hogy a szemet a Jóisten teremtette. És a szem valami különleges dolog. A szem nem csak 180 fokba lát, hanem jóval 180 fok felett. És így is jóval 180 fok felett lát. Szóval valami csodálatos. Ahogy az Isten megteremtette a szemöldököt. A szemöldök azért van, hogy az izzadság cseppeket elvezesse. A szempillát, hogy ami mégis a felső szemre lejutna, azt el tudja vezetni. A port, minden tisztátalanságot, ami nem a szembe való. Szóval annyira praktikus és annyira csodálatos, ahogy a szemet elkészítette a Jóisten, hogy a természettudomány csak kutatja. Másik példám pedig egy hívő agysebész. És nagyon nagy dolgokat hajtott végre, és nem olyan rég olvastam az egyik nyilatkozatát, és ebben az újságíró dicséri, hogy hát milyen csodálatos az agyról, milyen sokat tudunk, és így is. És az agysebész leállított, és azt mondta, nagyon keveset tudunk az agyról. Azt mondja, most, amit a 20.-21. században az agykutatás az elért, az körülbelül annyi, mintha egy újságpapírt teszünk a lábunk alá, és az Eiffel-torony mellé állunk. A fejlődés csupán egy újságpapírnyi. Tehát rengeteg dolog van, amit még nem tudunk. Miért? Mert a Jóisten beleteremtette az emberben. És hihetetlenül nehéz a Jóistennek a gondolkodását, a logikáját. Felületi szinten tudjuk, úgy tudjuk karcolni, érteni. De igazából mélységében a Jóisten tudja ezt csak meglátni. A következő a tévedés szakértői címet tartalmazza, és van a Timóteus első levél 6. fejezet 9 és 10. versében, egy nagyon érdekes gondolatsor. Hallgassuk csak!
1: Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.
0: És van még a Timóteusi első levél 6. fejezet 20. verse.
1: Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett, szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől.
0: Itt a gnosztikus tanításról, nem általánosságban az ismeretről van szó, hanem egy olyan gnosztikus csoportról, akik az ismeretet az Isten fölé helyezték, ugye a gnózis, az a tudás ismeretet jelenti, és Pál apostol is találkozik ezzel a helyzettel, és ettől próbálja óvni kedves, szeretett tanítványát, Timóteust. Szóval azt látjuk, hogy nem csupán az új korban, amiben mi érünk, vagy legújabb korban vannak ilyen ilyen kísértések akár a tudomány vonatkozásában, hanem akár az ókorban is előfordultak, sőt, minden korban. Hogy látod, István?
2: Hát a Timóteus szöveg nekem arra az jutottja eszembe, hogy tulajdonképpen mindig elmondjuk ezt, hogy mi az információk korában élünk, és az információk tömkelege zúdul ránk. És ezekből kell választani a jót, és elvetni a rosszakat. És ebbe nagyon fontos, ez csak gondoljuk például arra, hogy ez minden nemzedéknek, a gyermektől, a felnőttől kezdve, hogy például mit fogyaszthatunk a médiából című történet. Ez egy hatalmas probléma, a gyerek mit nézhet, nem nézhet, de ez lehet egész felnőtt.
0: Mi és volt ennek itt, milyen hatása van a lelkünkre?
2: Milyen hatásokta van. És itt Pál nagyon világosan mondja el azt, hogy fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett, szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől. Tehát nem azt mondja, hogy fordulj el az ismeretektől, nem. A hazug módon nevezett ismeretektől van szó. Tehát ebbe a címünk is azt mondja, hogy tévedési szakértői, pedig ezeket azok a szakértők, akik a hamis alapokon hoznak valami elképzelés döntést, és ezt akarják érvényre juttatni, tehát ezek az úgynevezett tévedési szakértők, akik az emberek valóban lehetnek tulajdonképpen olyan tévedéseknek a szakértő is, ezt mondja a Leszkénk tulajdonképpen. De ha megengeditek, még engem nagyon-nagyon megragadott ez, hogy egy egyszerű fordítás ezt a Timóteusi szöveget hogy adja vissza. Azt mondja, hogy tartsd magad távol azoktól, akik ostoba dolgokat beszélnek, amelyek nem Istentől valók. Ez az első megközelítése. Második azt mondja, hogy kerüld el azokat, akik az igazság ellen érvelnek. Ez is egy hallatlan mai aktuális gondolat. És az harmadik gondolat pedig az, hogy ezek azt mondják, hogy ők tudják, mi az igaz ismeret, idézőjelben, ez az amból csak üres fecsegés. Én gondolom, hogy a mai problémákat, a mai nyelvnek, ez visszaadja ezeket a Páli nagyon-nagyon fontos gondolatokat, hogy fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett dolgoktól.
0: Így van, nagyon-nagyon fontos. És minden korszaknak megvolt ez a maga nagy kísértése. Marika?
3: Hát a tévtanok hirdetőinek nagyon könnyű dolga van, ha nem olvassuk a Bibliát, és nem tudjuk, hogy most, amit egy elferdített tanításba kapunk, hogy az most mennyire egyezik a Szentírás tanításával. Tehát nekünk nagyon sokat kell saját magunknak is kutakodni. És vannak olyanok, akik szent meggyőződésben vannak, hogy amit ők tanítanak, az az igaz. De ha tovább kutakodnak, akkor előfordul, hogy rájönnek, hogy amit eddig hitt, az mégse az igazsághoz tartozik, mert valahogy egy kicsit más vágányra tévedt. És aki tényleg nagyon odafigyel, akkor az a tévedés szakértőiből az igazság szakértőivé válhat. De ez csak úgy, hogyha kutakodik és tanulja a Szentírást. Ha csak másokra hallgat, akkor eltévejedhet nagyon könnyen.
0: Nagyon szépen köszönöm, és talán még a hozzászólásod nyomán az jutott az eszembe, hogy milyen fontos a lelkiismeret. És ezt nem győzöm eléggé kihangsúlyozni, kedves nézők, hallgatók is, figyeljenek oda saját lelkiismeretükre, mert a lelkiismeret, amennyiben helyesen működik, az mindig az Istenre vezet. A lelkiismeret az mindig egy utat mutat, a lelkiismeret az mindig az igazság fele próbál vonzani bennünket, de bennünk van a testiség, és mi inkább a testi dolgok után, a pénz szerelme, ahogy megfogalmazza Pál apostol, és azt mondja az utolsó időben, ez egy nagyon nagy dolog lesz, hogy mindenkit a pénz fog mozgatni, és nézzük meg a 21. századot. mindent a pénz mozgat. Mindent a pénz mozgat. És valahogy az Isten mindig úgy másodikként áll. Hát jó, most jönnek az adventi időszakok, amit a világ úgy nevez, hogy karácsony, mi adventi időszaknak mondjuk ezt, mi adventisták, amikor egy kicsit az Isten fele fordul a világ, de hát az év 365 napjából csak egy advent van, és egy húsvéti ünnepnap van. Ezeken is ugyanúgy kellene az Isten fele forduljunk. És ez azt jelenti, hogy a lelkiismeretünkre sokkal jobban oda kell, hogy figyeljünk. És van egy nagyon szép gondolat még a szerdai alkalmon, a bolondság és a bölcsesség, és hát honnan ne venne a szerkesztőnk a példabeszédek könyvének az első fejezet, és ott a 7. versétől a gondolatot. Nézzük csak, mit mond példa 1:7.
3: Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.
0: Köszönöm szépen, és mint az ismeret, ez egy nagyon fontos. A következő negyedévben Ézsaiást fogjuk tanulmányozni, majd a szombatiskolából, és az Ézsaiás könyvében van ott az első fejezetben egy ilyen, héberül így hangzik, hogy Jáda sorkonéhu, tudja, azt mondja, tudja az ő urának a jászlát, azt mondja, és ismeri az ő urának jászlát a vadszamár. Csak Izrael nem ismer engem. Tehát az ismeret, az egy olyan fontos az Ószövetségbe. Az ismeret miért? Mert kétfajta ismeret van. Az egyik ismeret, amelyik az Istentől elűz, a másik, amelyik az Isten irányában van. És azt mondja, még a vadszamár is ismeri az ő urának a jászlát. Csak az én népem nem ismer. És ha ez az Ószövetségben így volt, vajon ma Isten mit mond, ha a kereszténységünkre néz, ha a mi közösségünkre néz, ha a mi gyülekezetünkre néz? Vajon nem kellene jobban odafigyelni arra az ismeretre, a lelki ismereten keresztül, amelyet az Istentől kaptunk, arra a világosságra? Olyan szépen azt mondja, hogy az Úrnak félelmet, az Úrnak a tisztelete, ugye, így is fordíthatnánk, az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Igen, mert az igazi bölcsesség, ugye, az igazi bölcsesség az mindig az Istenhez vezet. A fél igazi bölcsesség az pedig elvezet az Úrtól és az Isten iránti félelemtől. István?
2: Az elmúlt alkalommal is szóba került ez a bölcsesség, többször lejön ez a gondolat a negyedéves tanulmányok során. És érdekes az, hogy a bolondságot a bölcsességgel állítja itt a szemben a példabeszédek könyve, de ezt is mindig elmondjuk, hogy a bölcsességet nem szabadna okosságra leszűkíteni, mert néha azt mondjuk, okos vagy és bölcs vagy. Ez két különféle dolog, mert hát a bölcsességnek a nagy tudás, a tapasztalat, a megfontoltság, az itt élő képesség mind benne foglaltatik. Tehát ez egy sokkal társasabb gondolat. És tulajdonképpen Isten azt mondja, hogy keressük ezt a bölcsességet, meg értékeljük, meg gazdagodjunk ebbe a bölcsességbe. Mert tulajdonképpen, ami nagyon fontos gondolat szerintem, ez az ismeret, ezt a tudás és a képességnek egy nagyon-nagyon fontos megjelentése, ami tulajdonképpen arra szolgálna, hogy különbséget tudjuk tenni, vagy ha szebben akarnám mondani, akkor tulajdonképpen a legnagyobb feladatunk ez a döntési képesség. Tehát megfelelő döntési képességem legyen, hogy tudjak dönteni a helyes és a helytelen között, a jó és a rossz között, az igaz és a tévedés között. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. De hát úgy ugyanakkor azt is meg kell mondani, hogy viszont az ismeret önmagában még nem feltétlenül jó. Tehát fontos, nélkülözhetetlen, de az ismeret még nem biztos, hogy jó.
0: Így van.
2: Mert nem biztos, nem csak a jót lehet megismerni, a rosszat is meg lehet ismerni.
0: Így van. Köszönöm szépen, és az izraelitáknál, akár az Ó, akár az Új Szövetségben annyira fontos volt a bölcsesség, hogy utána bizonyos embereket bölcseknek neveztek, akik egész idejüket, életüket a Szentírásnak az olvasásával és a tanulmányozásával töltötték el. Ők voltak a bölcsek. Ugye? És ma már ez mennyire nem így van, hanem végezzük a munkánkat, és akkor este néhány percet az Úr dolgaival foglalkozunk, vagy minden hét hetedik napjának szombatján elmegyünk a gyülekezetbe, akkor az Úr bölcsességével foglalkozunk, és de ezek a régi időkben, ezek egész nap az Úr igéjét tanulmányozták, a Tórát, és ők voltak a bölcsek. És mindig el szoktam mondani a diákjaimnak, hogy a bölcs, az a héberben, az egy nőnemű szó. Így hangzik, hogy hokmá, hokmá. És nem himnemű. Tehát itt le kell állni, a saruinkat levenni, mert szent helyhez érkeztünk, mert mi mindig úgy gondoljuk, hogy a bölcsek azok a férfiak. A nők pedig ők, akik szépek, ők, akik kedvesek, ők, akik nagyon jól tudnak főzni, sokat dolgoznak. Nem. Az Úr úgy látja, hogy a bölcsesség az a nőktől indult ki. És ennyit, aztán nehogy megkövezzenek a férfi testvérek bennünket, menjünk tovább. És a következő, az Úr válasza Jobbnak, és ez a csütörtöki gondolatsor, és itt két biblia szöveg lesz, mind a kettő Jobb könyvében van feljegyezve. Az egyik a 38. fejezet első 4 verse, majd a 42. fejezet első 6 verse.
1: Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jobbnak. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet tudatlan szavakkal? Öveszt hát föl derekadat férfiasan. Én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Jobb ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósítanál. Ki akarja eltakarni örök rendemet, tudatlanul? Kérded. Valóban, olyasmiről szóltam, amit nem érthetek. Csodálatosabbak, sem hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem. Felelted erre. Eddig csak hírből hallottam még rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok, porban és hamuban.
0: Köszönöm szépen. Ne felejtsük el, Jobb alap problémája, alap gondolata az, hogy mit jelent számára a szenvedés. Jobb halálosan beteg. És ebben a halálos betegségben hát az Úr időt ad, nem csak testileg, hanem lelkileg is beteg, mivel mindenét elveszítette, mindenkiét elveszítette. Mi sokszor belerokkanunk akkor is, ha egyetlen hozzátartozónkat veszítjük el. De ő minden gyerekét elveszítette, ő mindenét elveszítette. A bölcsek között az első volt, fölfigyeltek rá akár hová ment, piacon végigvonult, az emberek szétváltak előtte, mindenki elcsendesedett, és a háta mögött oda néztek, és azt mondták, ő a Jobb, a gazdag és a bölcs ember. Jobbnak híre volt Izraelen túl is, szóval valami fantasztikus bölcsességet kapott, sőt azt is mondhatnánk, hogy Jobb nem is izraeli, hanem még Izrael megalapítása előtti, Ábrahám előtti időkből származik, és a bölcsességi gondolkodás a közel-keretnek egy hosszú évezredes, vagy több mint egy évezredes küzdelme volt, mindig a bölcsességgel próbáltak operálni. És nagyon érdekes, ahogy Dávid összekutatja és összegyűjti a zsoltárokat, úgy majd a fia Salamón kutatja és összegyűjti a példabeszédeket, a bölcsességi irodalmat is. A példabeszédekhez tartozik Jób könyve is, a szenvedés. És akkor megszólalt az Úr, és azt mondja, hogy te ott voltál, amikor a Földnek alapot vetettem? Te tudod, miről beszélek? Most azért, mert szenvedsz, azért, mert másképp látod, mert az élet árnyékos oldalán van, úgy gondolod, hogy te már mindent tudsz. Nem tudsz mindent, Jób. Hogy látod, István?
2: Hát igen, ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés volt. Hát Jobbnál nekem az a csodálatos, hogy annyi szenvedésen keresztül ki tudott tartani.
0: Igen. Igen.
2: Tehát ha csak azt veszük, hogy a végén azt mondja, hogy annyira szenvedett, hogy cseréppel vakarta a sebeit, tehát ez egy hatalmas probléma jelent.
0: Valószínűleg leprás volt.
2: Igen, így valószínűleg, és hát mindenki, aki mellette volt, úgynevezett barátjaitól kezdve a feleségen keresztül, mindenki elhagyta és ott hagyta magára őket, és ennek ellenére azt mindvégig kitartott. Tehát a hűségnek a példaképe tulajdonképpen a Jobb esete.
0: Na most itt a talán problém... csak egy pici korrigálás. Úgy nézett ki, hogy mindenki elhagyja. Igen. Csak az Isten nem hagyta, de ő azt abban a pillanatban nem tudta és nem érzékelte.
2: Pedig kemény felszólítást kapott, hagyd el a te Istenedet, ezt nem más mondta, mint a saját felesége.
0: Igen, azt mondja, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg. Igen. Legyél öngyilkos.
2: Igen. Tudom, még egy gondolatot adom, tulajdonképpen itt a nagy probléma az, hogy itt a tudománnyal, meg az oktatással is kapcsolatban is, itt a természet feletti dologgal van a baj. Mert a tudomány ezt nem képes befogadni. És ha nem fogadja be, akkor itt egy antagonisztikus ellentmondás van, mert tudomány ide, tudomány oda, ezt nem lehet
0: igen.
2: Nem figyelembe venni.
0: Nagyon érdekes, hogy Ágoston jutott az eszembe Aurelius Augustinus, aki a Szent Háromságról gondolkodott, van is egy vers erről ennek nyomán, és akkor egy kisgyerek a tengerparton játszott, és akkor a homokba egy gödröt ásott, és a kezével merte a tengervizet bele az általa kiásott homok gödörbe. És akkor oda megy Ágoston, és azt mondja, csak nem akarod átmerni az egész tengert ide, és azt mondja a kisgyerek, aki játszódott, na és mi az, ami meggátol ebbe? És hogy egész végig a Szent Háromságról gondolkodott, és abban a pillanatban, amikor gyermek megadja a választ, akkor megértette. Igen, a teológia az nem csak a hit kérdése, az Istenről szóló tudomány, hiszen a teológia az egy tudomány a szó igazi értelmében, nem természettudomány, de tudomány, és... hát végig nyomozhatnánk az egész középkort, az egész újkort a nagy tudósok vonatkozásában, akik közel kerültek az Istenhez, azok megértették a tudomány mellett az Istennel való szívbéli kapcsolatnak is a fontosságát. Marika, akartál már, csak beléd folytattuk a szót, parancsolj!
3: Tulajdonképpen Jób, amikor elszenvedte ezeket a dolgokat, és hát tényleg csak egy úgymond hajszálon függött az élete, ezek a csapások nem azért érték, mert őt valamit helytelenül cselekedett, szólt volna, hanem mert a sátán kikérte Istentől. És Isten csak azt kérte sátántól, hogy az életét hagyd meg. Az összes többi csapást rá teheted. És amikor küzdünk naponként mindenféle problémában, akkor nekünk ugyanúgy példamutató ez a hozzáállása Jobbnak, hogy akármi történik velünk, de Isten ott van mellettünk, és nem hagy bennünket.
0: Köszönöm szépen, amikor Jobb történetét tanítom a diákoknak a teológián, akkor nagyon sokszor megkérdezem, hogy mi a megoldás. A megoldás hol található Jobb könyvében, és honnantól vesz egy teljesen pozitív fordulatot Jobb élete? Milyen körülmények között? És nagyon sokszor a diákok Arany János gondolataival, szójátékával, cérnát vonott tűbe, épp mellette jár, csak ahová kéne, fokába nem talál, nem tudják. Pedig olyan szép. És pontosan itt van a fejezetben, amit most fölolvastatok, a 42. fejezet, és annak a 10. versében ott van a Jóbi megoldás. Figyeljük csak, és akkor sok mindent megértünk, azt mondja Károli fordításban. Azután eltávolítá Isten Jobbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jobbnak mindazt, amije volt. Álljunk csak meg! Mikor vette el a csapást Isten Jobbról? Amikor imádkozott a beteg az egészségesekért. Bildádért, Cofárért, Elihújért és Elifázért. És amikor a beteg, a haldokló imádkozott azokért, akikkel, hadd mondjam így halkan, néha torkig elege volt, mert olyat mondtak neki, amit nem tudott elfogadni, még betegen sem. És amikor ennek ellenére túl tudta magát ezen tenni, és imádkozott értük, akkor azt olvassuk, és Isten eltávolította Jobbról a csapást. Néha a tudomány bizonyos dolgokat nem tud megmondani, de néha meg tud mondani. Nézzük csak ezt az idézetet, ami nálad van, Marika.
3: Szigeti Jenő könyvéből egy idézet. Jobb maradt igaz, istenfélő, bűngyűlölő ember. Isten többet akart. Azt akarta, hogy Jobb a kísértés poklában rádöbbenjen arra, hogy Istent nem lehet megvenni imádsággal, kegyes jó cselekedetekkel. Isten szuverén úr, befolyásolhatatlan. Őt csak elfogadni lehet, így találja meg az ember élete az értelmét. A próba a mindennapi hit értelmére tanít, és arra szolgál, hogy tudatosuljon bennünk, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett lények vagyunk.
0: Köszönöm szépen. Szóval csodálatos Jobb története, és csodálatos, hogy ebben a történetben egy megrendült ember tud imádkozni a meg nem rendült barátaiért, társaiért, akiktől sok rosszat kap, és én azt hiszem, a kereszténység lényege itt van, hogy tudjunk imádkozni olyanokért, akik talán nem úgy gondolkodnak, mint ahogy mi, akik másképp látják az összefüggéseket, más magyarázatokat adnak, mert az ima az előre viszi. Az ima és a tudomány az a két nagy dolog. Ugye a szerzeteseknek volt, hogy imádkozzunk és dolgozzunk, imádkozzunk és dolgozzunk, és ez a kettő vitte előre a középkor emberét. És ez így van. Ma talán azt tudnám mondani, hogy a tudomány és az ima az egymás segítő két hatalom. István?
2: Csak egyetlen gondolatot, hogy most megint eszembe jutott ez a tévedések szakértői cím. Uh-huh. Tehát Jobb esetében is. Tehát a négy barát, ez kiváló ideológus volt.
0: Abszolút.
2: Olyan ideológiát mondhat, ami hihető volt.
0: Igen.
2: Hogy ez igaz volt, az más kérdés.
0: De általánosságban igaz volt, igen. Csak nem Jobb esetében.
2: És a hihető ideológia körül, ilyen szenvedések közepette kellett neki a jó döntést meghozni. Ez nagyon csodálatos.
0: Ez egy fantasztikus.

0: szükségképpen állandó. Azonban az eredettel kapcsolatban mindkét feltételezés téves. A tudomány azért téved tehát az eredet kérdésében, mert tagadja a teremtés két alapvető szempontját, a mögötte lévő természet feletti erőt, valamint az eredeti teremtettség és a mostani világ közötti hatalmas fizikai változást.
1: Köszönöm szépen. Záró gondolatként hadd említsem meg, hogy ifjúságomnak egy csodálatos könyve volt, legalább ötször elolvastam, aminek az a cím, hogy az elveszett fajok titkai. És az elveszett fajok titkai arról szól, ez egy amerikai disszertáció, magyarra fordítva, még talán itt-ott meg lehet kapni, hogy az özönvíz előtt milyen hatalmas tudása volt az emberiségnek. És ezt mutatja be. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy mi 21. századi emberek, mi vagyunk az emberiség csúcsa, ez egy abszolút nem igaz, az özönvíz előtt lévő emberiség legalább akkora tudással és sokkal nagyobb intelligenciával rendelkezett, mint amivel mi rendelkezünk. És ha valaki végigolvassa ez az elveszett fajok titkai című könyvet, akkor rá fog döbbenni, hogy ha csak a felét fogadja el igaznak, pedig mind régészeti leletek és tudományos igazolható bizonyítékok állnak rendelkezésre, szóval fantasztikus dolog. Tehát ebbe csak azt akartam mondani, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy mi most az emberiség legmagasabb fokára jutottunk, és tőlünk már semmi nem lehet nagyobb, de az Isten országában még a legkisebb is nagyobb lesz a mai 21. századi embertől. Isten áldja meg az elhangzottakat a mi szíveinkbe, és forgolódjunk, mozgolódjunk a művészet, a tudomány, de főképp Isten szavának ügyében. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja meg Önöket!

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Jogunk van a szent dolgokhoz. A mai ige Mózes 3. könyve 22. fejezet 11. verse. De ha a pap pénzén vásárol meg valakit tulajdonául, az ehet belőle. A házánál született szolgák is ehetnek eledeléből. Gondolatok az igéről. Idegenek, jövevények és szolgák nem ehettek a szent dolgokból. Elméletileg ez még ma is így van. Csak kétféle módon lehetett ezeknek az embereknek joga a szent eledelekhez. Vagy mert a pap tulajdonpénzén megvásárolta őket, vagy mert házánál születtek. A megvásároltnak és az ott születettnek vitathatatlan joga volt a szent dolgokhoz. Akit megvásároltak, ők azok, akiket hatalmas főpapunk drága áron megvásárolt, aki benne hisz és remél. Ők az Úr tulajdonai, mindenestől az övéi. Nem a saját érdemükért, hanem Krisztus érdeméért, akinek tulajdonai lettek, ugyanazt a kiváltságot élvezhetik, mint ő, és ehetnek eledeléből. Eledele olyan, mint amit a világ fiai nem ismernek, de aki Krisztusé, részesül ebben az eledelben. Aki pedig a házában született, ez volt a másik biztos módja a kiváltság megszerzésének. Aki a papházában született, annak joga volt helyet foglalni a családi asztalnál. Az újjászületés bennünket is örökös társakká és az egy test tagjává tesznek. Az örömöt, békességet és dicsőséget, melyet az Atya Krisztusnak adott, Krisztus nekünk adja. Így a megváltás és az újjászületés kettős előjoga alapján nekünk is szól ez az ígéret. Augusztus 21 és 23-a között rendezik meg az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Ez alkalommal a pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztiválon a program ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurták György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és este 6 óra között, menedéket kínálva a forróság elől, ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Ma hétfőn is derült, száraz az időnk, de kevés felhő is lehet. Délies a szél, és már 35-40 fokunk van. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

0: merengő. Gondolat a mai napra.
1: A lélek kertje. Mindannyiunkban van egy gyönyörű virágos kert, a lélek kertje. Minden leckével, amit az élet ad, lélekkertünk növekszik, és egyre ragyogóbbá válik. A lélekkertek békéje, fénye és boldogságának illata pedig szétterjed a világban, széltében, hosszában. Sri Chinmoy.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Ám ha így hozta az idő, ritka most az igaz szívű szerető.
1: Körhinta, Fábri Zoltán, 1956.
2: Kinek van első mondata?
1: A történelem által tragikus helyzetbe sodort kisember küzdelme a mindenkori önkénnyel szemben. Na jó, ez túl általános volt, és Gelencsér Gábortól idéztem.
3: Benn maradni vagy kilépni a TS-ből? Ó, Bíró Máté, miért vagy te TS-tag, Bíró Máté? Ugye, Fábri Zoltán Hamlet drámáját és Rómeó és Júlia történetét az 50-es évek szocialista Magyarországán kelti újra életre. Amiért pedig 70 év távlatából mi, nézők még mindig felszállunk Sós Imrével és Törőcsik Marival együtt arra a bizonyos körhintára? Az a szerelem mindent elsöprő ereje.
2: Ez érdekes. Én amikor ezt a filmet néztem, döbbentem rá arra, hogy a szerelem az fenséges. De nem úgy, hogy szinonimaként használom a széppel, hanem hogy ez milyen félelmetes, meg ez a film valami új értéket is behoz ezzel a szédítő jellegével a szerelemnek.
1: Nem csak a régi módi paraszti atyai uralmat, hanem a kommunista termelőszövetkezet földdel kapcsolatos gondolkodásmódját is legyőzi a két fiatal, Pataki Júlia és Bíró Rómeó szerelmes tánca a körhintán.
2: Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a filmet mindannyian moziban láttuk, óriási vásznon, de amikor nem, és mondjuk egy laptopon, akkor is jó fülhallgatóval, mert hogy nagyon fontos ebben a filmben mind a látvány, és mind a hangvány.
1: Én egy körhintán láttam, laptopon volt az ember, és velem forgott másfélben keresztül a körhinta.
2: Na, Szabi, ha ezt megcsinálod, szerintem egy nagyon kult ember leszel, bár így is már alakulsz. Ugye, hát szóval sokak számára ez a film, ez kötelező. Szerintem a Bálint is azért nézte meg, mert körhinta nélkül nem lehet élni.
1: Mindenki számára kötelező. Ez a budapesti 12-ben szereplő film, amellett, hogy a Magyar Művészeti Akadémia 53-ban is, és még Cannes-ban is aranypálmára jelölték.
3: Így van, és azért tegyük hozzá, hogy Fábri Zoltán tulajdonképpen az emeli a piedesztára, hogyha megszámoljátok az 53 legjobb magyar filmet, amelyet ugye a Magyar Művészeti Akadémia jelölt ki 2012-ben, megszámoljátok, akkor azt láthatjátok, hogy Fábri 7 filmmel az első helyen.
2: Tényleg én azt néztem, hogy 2-3 kultfilmje van Fábrinak, ugye Körhinta 56, aztán a Hannibal tanár úr 56 szintén, Kétfélidő a pokolban, 20 óra, Isten hozta Örnagy úr, Pál utcai fiúk, az ötödik pecsét. Ami közös ezekben, majdnem mindegyikben, ha még ide veszem az Édesannát is, mondjuk, hogy az irodalomhoz szokott szeret fordulni, Molnár Ferenchez, Kosztolányihoz, Sánta Ferenchez, Örkény Istvánhoz, stb.
1: És mint ebben a filmben, Sarkadi Imréhez, a Kútban című 1954-es elbeszélésén alapul elsősorban.
2: Bár én olvastam egy másik novellát.
1: Másikat, de ezt nem
2: is
1: találtam. Egy címet is olvastál? Én csak az, hogy két Sarkadi novellán, és ez egy elég egzisztencialista novella, erre majd térjünk vissza.
2: Várjál, de mi a másik? Majd mindjárt eszembe fog jutni. Leányvásár, igen. De még mielőtt odáig elmennénk, az fontos Fábrinál, hogy ő azért színházban is növekedett, meg a képzművészet
1: cseteredett
2: is nagyon közeli kapcsolatban van, és ez is látszik az ő látásmódján.
1: Állítólag ennek a filmnek minden egyes beállítását lerajzolta előzetesen.
3: Így van, mert hogy ő festőember volt, és rendkívül precíz. Tehát japán tornatanárnak becézték a szakmában, felkészültsége miatt emlegették így. És egyébként ugyanolyan polihisztor volt, mint Cefirelli. Idén volt alkalmam elmenni Firenzébe, a Cefirelli Múzeumba, és ott mindent ő készített. Tehát a látványtervtől kezdve rendezés, és ha valaki megnézi a színlapot a film elején, akkor azt látja, hogy Fábri is rendez, forgatókönyvet ír, díszletet tervez. Hihetetlen.
2: Szuper, méltatni fogjuk erősen, mert hogy azért 2026-ban az emberben van valami óckodás, hogy miért nézzek parasztokat, ráadásul az egész egy propagandafilm.
1: 70 éves idén ez a film.
2: És ráadásul egy totális diktatúra propagandájáról van szó, mert hogy az történik, hogy Nagy Imre 1950, nem értettem, hogy a film miért ezzel kezdődik, hogy 1953 őszén, ennek jelentősége van, hogy őszén oda van téve, mert hogy nyáron lesz miniszterelnök Nagy Imre.
1: És nem kezdjük azzal, hogy Bán Frigyes 1948 talpalatnyi föld ugyanezzel a problematikával, hiszen elkezdődik a TSS-ítés, meg végbe is megy 48-ban, és erre mint egy válaszfilm ez, pontosan azért, amiért mondod, mert 53-ban enyhülés van, és akár ki is lehet lépni a TSZ-ből.
2: Aha. Csak hogy a Bán Frigyesnél én úgy tudom, hogy ott tragédiával ér véget, ez meg majdnem tragédiával ér véget.
3: Így van, de akkor tulajdonképpen nekem tetszik, hogy ezt a két filmet megemlítettük, mert akkor ez bemutatja a Rákosi korszaknak az evolúcióját. Mm-hmm. Tehát valóban a talpalatnyi föld, ahol Szirtes Ádám szintén főszereplő, az még propagandisztikusabb és sematikusabb. Ez a film pedig ugyan tartalmaz még néhány elemet, majd erről beszélgetni is fogunk, de már kevesebbet. Ezt a csajozós dumákon szeretném nektek lemérni.
1: Igen.
3: Tehát például az Ifjú szívvel című filmben, ami szintén ennek a kornak a termése, 53 vagy 54 talán, ott szintén szerepel Sós Imre, Dani Jánosként, ott még ez a csajozós dumája. Te Kati, te jó esztergályos vagy. Ebben a filmben pedig szerintem ez a legszebb mondat, lehozom a holdat palacsintasütőnek. Jó, tehát, hogy ebben is van egy fejlődés.
1: Én nem tudok nélküled csak meghalni.
3: Csak meghalni.
1: De én úgy szoktam csajozni magam részéről, a föld a földhöz házasodik, és az asztalra csapok.
2: De majd ennek is menjünk utána.
1: Ez mindig bejön.
2: Egyébként ez, akkor ha már szóba osztod a földet, tehát ez 1945-ben még véget se ért a második világháború, és azonnal nekilátnak földet osztani, és hát a parasság egyszerre örül, mert nagyon sokan földhöz jutnak, és egy paraszt ember számára a föld a minden, viszont szándékosan úgy találják ki a földbirtokokat a kommunisták, zárójá Nagy Imre, hogy mindenki
1: szeretettel üdvözlő.
2: Igen, hogy mindenki földhöz jusson, ellenben semmiük nincs hozzá, tehát állatuk sincs, amivel lehet szántani, meg szerszámuk sem. Ezek nem sokára, egy-két éven belül boldogan adják be a termelőszövetkezetben, mert hogy ez a kommunistáknak a célja a földdel, de azért még egyszer jegyezzük meg, hogy a parasztnak a föld a minden, és az Oravec Imre írja egyik helyen gyönyörűen meg azt, hogy amikor tényleg bekövetkezik ez az erőszakos TSZ-esítés az 50-es éveknek a legvégén, már a Kádár rendszerben, gyakorlatilag a magyar falu az azért annyira üres és kihalt, bárhova megyünk, mert itt kap egy halálos sebet. Tehát, hogy oké.
1: De akkor ezt szad dicsérjem a filmet, mert mondtuk, hogy propagandisztikus, igen, tehát, hogy azért állást foglal, hogy ő szerinte hol kéne lenni a földnek. Ugyanakkor a 35. és a 45. perc között egy 10 perces TS vita megy le, ahol nagyon tisztességesen végighallgatjuk az összes érvet a bennmaradásra és a kilépésre is. Tehát ez egy kétoldalú film. Például látszik, hogy a szorgalmatos ember és a lusta dög a TS-ben ugyanannyit kap. És hogy meg lerohadnak a földek, meg amikor ki akar lépni a TSZ-ből, akkor nagyon gonoszul akarják neki kiadni a földeket, nem a sajátjait, meg ötfele szakadva, stb.
2: Na, erről egyébként egy nagy vita van a szakirodalomban, hogy számít ez az egzisztenciális politikai háttértörténet az egészben, vagy nem. Vannak, akik azt mondják, hogy ez teljesen másod, harmadrendű.
1: Én csak emiatt néztem, mert érdekelt a TSZ-vita.
2: Van, aki viszont azt mondja, hogy azért igenis, például Kerecsény László, emellett teszi le a voksot a film. Még azt azért hozzátenném, hogy 1955 sok filmkritikus szerint a magyar filmművészetnek az igazi kezdete, mert hogy itt ér véget valami, ugye az előző években nagyon beindult a szocialista realizmus, úgymond már Bálint mondta, ezt a sematikus ábrázolást látjuk mindenfele, és most hirtelen ilyen filmekre gondolván, mint Gázolás, Egy pikoló világos, Budapesti tavasz, a hétköznapi ember kerül a középpontba, emberi kérdések, legyen ez mondjuk a felelősség, felelősség, különböző erkölcsi kérdések, igazság, és új rendezők lépnek föl Fábri Zoltán mellett, például Makkároly is, és a filmes nyelv is elkezd megújulni.
3: Nagyon örülök, hogy fölhoztad Makkárolyt, mert ebben az évben jön ki a Liliomfi is, ami egy filmművészeti felüdülés, tehát az maga ott a Biedermeier formavilágával és hangulatával tulajdonképpen újra teremti a magyar vígjáték műfaját, de akkor tegyük még hosszabb, hogy van egy másik.
2: Zárójel annak ki a egyik főszereplője?
3: Darvas Iván.
2: És Sós Imre.
3: És Sós Imre, igazad van. Igen, tehát hogy van itt egy másik korszakhatár is, véget ér a forgatókönyvírók egyeduralma, és következnek a rendezők, igen, amiről igen. Már beszéltünk.
1: Ez nem az első filmje Fábrinak, hanem a harmadik, de az első jelentős filmje, tehát bizonyos értelemben ez is első film, és mindenféleképpen rendezői berobbanás. A másik művész, aki pedig berobban ezzel a filmmel, az egy főiskolai hallgató, a 20 éves Törőcsik Mari.
2: És ő benne az az érdekes, hogy nem csak ő robban be, hanem innentől kezdve már más elvárás van egy magyar filmszínésznővel szemben. Tehát mert ugye
1: egy parasztlányt játszik ebben a filmben, most pontosan az ő hátterét nem ismerem,
2: Nógrádi.
3: A szülei azok már pedagógusok. Igen. Az apja iskolai igazgató is.
1: Nem kezd el műmagyarkodni, meg tájszólás sem e-mail, hanem egy ilyen nagyon realisztikus parasztábrázolást mutat be. A sémáktól is mentes, meg a 30-as évek nem tudom, filmi világától is mentes.
2: Hát műnőktől, akiket megszoktunk, még akár a Szűcs Istvánnál is, és itt egy nagyon-nagyon, szerintem ami jó jelzőt lehetne a Törőcsik Marira találni, mert hogy van benne valami ilyen hamvas szépség, valaki ezt egy bájosan törékeny, ahogyan ott kacag a hintán, vagy onnan nézve.
3: Ez csodálatos, hogy felhozod, ugyanis nekem is nagyon tetszett ez a csillogó nevetés.
1: Beleszerettél.
2: De ilyen szűzi nevetés.
3: De most mondom a lankasztás-lohasztás, tehát kiderült, hogy a nevetését azt utómunkálatok során egy 30 éves színésznővel vették fel.
1: De remélem nem Szentes Ádám meg
2: Én azt érzem, hogy csúnyán mondok, azért nem udvarolnánk a Törőcsik Marinak, mert hogy semmilyen módon nem akarjuk ezt a hamvasságot bármilyen módon
1: letörölni.
2: Okay.
3: Megtörni a varázsát, az egészen biztos, hogy ugye ennél a filmnél ő első éves tapasztalatlan főiskolás hallgató, és hát itt bizony el kellett a rendező legendás színész vezetése, ugyanis voltak olyan jelenetek, amikor Marinak sírnia kellett volna, és nem ment, és a rendező kihívta a jelenet előtt, csúnyán megsértette, visszamentek és leforgatták a jelenetet.
1: De egy másik jelenetben pedig édesapja a pofon vágja, az egy másik módszer.
2: Bár azért ez egy szolid pofon, azért ennél nagyobbat is lehetett volna adni. Zárója van egy másik emberünk is, akkor már, vagy másik színészünk, már említettük Sós Imre, ő a Ludas Matyival lesz a magyar celeb, Lilion Fit említetted, itt van a Körhinta, és még egy óriási alkotása, a Final Cut 2012. Nem, tehát, hogy ott is felbukkan. De Sós Imre egy tragikus figura.
1: Ekkor már nagyon zűrös az ő élete.
2: Debrecen mellől származik Balmazújváros, ha elmennék Balmazújváros, ha elmennék Hajdúszoboszlóra, lehet, hogy Balmazújvárosra is elmennék. Zárójel, ez Veres Péternek a városa, csak hogy Sarkadi Imre az úgy szintén ebből a közegből származik, tehát nagyon tájközeli ez a Sós Imre.
1: Hirtelen lett sztár, és féltékenyek rá a kortársai, láncdohányos is, ideggyenge.
2: Alkoholista.
1: Egy évre a filmre öngyilkosok lesznek a feleségével.
2: Igen, de van neki egy Ferrari Violetta, aki egy már, azt hiszem a budapesti, nem tudom már melyik filmnek a főszereplője. Ő 1956-ban távozik az USA-ba, és aztán utána hirtelen talál egy új feleséget magával, ezt a Perjési Hedvig orvosnőt, és együtt végeznek hozzák magukkal. Nekem azért végig, amikor nézem a Sós Imre figuráját, azért én nem csak magamtól félteném Törőcsik Marit, de Sós Imrétől is.
1: Én ellenőriztem az évszámokat.
2: Ez egy állat ez a Sós Imre.
1: Ki mikor született, tehát 21 éves a Törőcsik Mari, amikor bemutatják a filmet, most ehhez viszonyítok. A Sós Imre igen 26 éves, és 31 éves a Szirtes Ádám. Nekem ezek fontosak, tehát azért akkora korkülönbség nincs közöttük. Szirtes Ádám úgy van egy kicsit ábrázolva, mintha az apja lenne, de igazából ő is egy fiatalember.
2: Én a Szirtes Ádámot választanám a Törőcsik Mari helyében, szerintem ott a táncos jelenetük nekik is szép. Ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb kapcsolat lenne. De simán lehet, hogy Törőcsik Mari, hogyha Sós Imrét választotta volna, vagy választotta, akkor egy év múlva ő is.
1: Ha meg dühös már... lesz a Szirtes Ádám, akkor megragad egy baltát, és nézi a tarkódat, hogy belevágja.
2: Igen, de gyönyör, micsoda, várja, nagyon előre szaladtunk, de igen, tudom. De jó, de lehet
3: Bálint
2: ez a téma.
3: Szét az adás. Tehát, hogy erről azért beszéljünk valóban, hogy kit választanánk Törőcsik Mari helyében. Sós Imre karakterében egyébként, nem tudom, ti hogy látjátok, de mintha a szeme sem állna jól, tehát már hát a megjelenése.
2: És szexisen kancsal.
3: Igen, és
2: én
3: és
2: is az vagyok, de én csak akkor, amikor fáradt vagyok, de akkor nagyon kancsal. De ne, Sós Imréről beszéljünk.
3: Zavarba hoztál.
1: A magyar Ura. James Deanről beszéljünk. Sós Imréről.
2: Vagy Gerard Philippe-ről.
1: Na, Bálint, mondd, mit akarsz?
3: Hogy ha a sematizmusnak a jegyeit keressük, akkor az Sós Imrében kell keresni, mert benne ott van ez a szocialista, agilis, országépítő.
2: Ugye ez az őserő.
3: Az az ős. Ilyen szürke öltönybe jár, folyton.
2: Potenciális hasznos hülye a rendszer számára.
3: Folyton nevet, de egyébként okos, mert egy orvossal beszélget halászlézás közben. Megjegyzem, biztosan nem bajai halászlevet tettek. Ez mínusz pont a film.
2: Debrecen környéken nem is tudom, hogy milyen halászlé lehet.
3: Nem baj, nem baj.
1: De debreceni halászlé, ez még jobb, mint a bajai.
2: Igen, tehát melyik folyóból, Hortobágy folyóból. De várjuk, akartál valamit mondani?
3: Igen, hogy a szeme sem áll jól, ugye itt tartottunk. Igen. És hogy tulajdonképpen, hogy a szerelem és a TS között milyen összefüggések vannak, nekem ez tetszett nagyon, hogy amely vitát te már említettél, hogy ott vitatkoznak a TS-ből való kilépésről, belépésről, és ott az egyéni érdek ütközik ugye egy csoport érdekkel, és ott Bíró elvtárs nagyon...
1: Hát még más egyéni érdek.
3: Meggyőző érdek. Módon...
2: Na, de soha fogsz kiukadni, van egy
3: érvel éppen. Amellett, hogy miért kell bennmaradni a TS-be, de ha megnézzük, hogy a szerelembe ez a egyéni érdek, másik érdeke hogyan jelenik meg, hát akkor nem nagyon veszi figyelembe.
2: Pont fordítva.
3: Tehát,
2: hogy van a magánélet, meg az egzisztenciális élet, és hogy a család egzisztenciálisan individualista, vagy lehet, hogy inkább családközpontúnak kéne mondani, de a saját érzelmeiket elfojtó, arról lemondó kollektivisták, de a velük szemben a fiatal pár, az érzelmi döntésben individualista, de egzisztenciálisan kollektivista, ám nem is biztos, hogy...
1: Idegen szavak miatt elvesztettem a forralat.
2: Oké, de nem biztos, hogy kollektivista, hanem nihilista, mert ott hagyják aztán a végén a közeget. Nem? Tehát ők kilépnek ebből az egész világból.
1: Szerintem nem lépnek ki. Ugye a világ is változik. Tehát most nem csak a betéesesítés és kitéesesítés, hanem a régi világ, a Horthy korszak, nyilván évszázadokkal azelőtt is ez volt, ez az apa elvű család, ahol az igazi tekintély a családban az apa, és a föld a földdel házasodik. Ez is lassan a végéhez közeledik, hiszen az 50-es évek közepén járunk. És persze a kommunizmus és az közösségelvű, ezt én nem vitatom, ugyanakkor egy korszerűsítés, modernizáció is végbe megy, ezen a téren különösen, itt már érik a szexuális forradalom, 10 év múlva már itt a nyakunkon a szexuális forradalom, tehát valóban a fiatalok már nem az apa szavát akarják követni, és nem azt akarják, ez hogy a föld a földdel házasodjék.
3: Én nekem ez nagyon tetszik, a modern feministák egyébként beleszállhatnának ebben a filmben, és csak részlegesen lenne igazuk, tehát hogy valóban van itt egy ilyen narratív, hogy gonosz édesapa eladja a lányát, ez a patriarhátusnak a teteje, meg az alja, attól függ, hogy veszük. De hogy tulajdonképpen mi történik itt? Tehát az, hogy a lány nem azt akarja, hogy az apja adja előtt egy másik férfi uralma alá, hanem hogy ő maga választhassa ki, hogy melyik férfi uralma alá kerül.
2: Ez fontos.
3: Tehát, hogy az uralom megmarad, amit a római jog mánusznak mond, az megmarad.
2: A Sós Imre biztos, hogy uralni fogja.
1: És de én már másképp fog elvárni, nem?
2: Már a, táncban már látjuk azt, Szabolcs ahogyan bedről. Odaszorítja magához a lányt.
1: Na de táncolni nekünk. Úgy kell.
2: Tehát nem. Szerintem...
1: Pláne néptáncolni, hogy legyen egy férfi.
2: Nem. Ott is van egy távolság, és van, amikor már aránytalanul belehúzza az intim zónájába ezt a Marit.
1: Igen, igazad van, de a férfinak kell vezetni a táncban.
2: Vezetnie, igen.
3: Jó, de emeljük ki, hogy nem illik el lopni a sót más lagzián.
2: Igen.
1: A sót.
2: Igen. Nekem még akkor az egész történelem eszembe jutott, ha már szóba került. Tehát az őskortól itt a
1: neandervölgyi, én is ott kezdtem.
2: És az alapkonfliktus, ez a közösség és individuum ütközése.
1: Tehát,
2: igen. Tehát, hogy mindig a csoport érdekei határozták meg, aztán a családi stratégiák az ókortól, és aztán tényleg a 20. században a nők egyre inkább döntéshozóvá válnak.
1: A két nő nemzedéke is szembeáll, ezt talán még nem említettük, pedig ez hangsúlyos a filmben. Az anya, hát most lehet mondani, hogy elrontott élete, de végül is nem biztos, hogy elrontott élete. Minden esetre ő döntött a saját házasságról, hanem az ő édesapja annak idején, és ő végül is elégedett a férjével, meg gyerekkel ajándékozta meg családjuk van, meg földjük, én ezt nem mondanám elrontott életnek. Minden esetre ő neki nem adatott meg, és nem is jutott eszébe, hogy ő a saját döntését hozza meg, és a lányában fölvillan az, és ez képileg is érzékel van a kukoricával, a csöpögő csappal, meg az óraketyegéssel és másokkal, meg az unalommal, hogy a lány is ugyanígy fogja végezni, hogyha az apjára hallgat, és nem a szívére.
3: Így hát, van. Tehát ott nektek is az jutott eszetekbe, hogy tulajdonképpen ez a nő, ez mintha a kukorica morzsolással együtt a saját lelkét is így őrölgetné.
2: Gyönyörű. Nekem az óra jutott eszembe. Irigykedik
1: a lányára. Erre gondolsz? Hogy igen, valamelyik a lányom az választ.
2: Engem, igen. Egyébként az apában is ott van a végén az a tekintet.
3: Amikor mint a kicsit elmosolyodna, nem?
2: Is. Egy ilyen szépen, könnyesen és mosolygósan elengedi a lányát.
1: Az apát majd dicsérjük.
2: Jó, színészkét is. Kicsit pszichológiailag utána mennék ennek a történetnek. Tehát itt azért fontos, hogy azáltal, hogy ők egy saját utat szeretnének választani, ez itt nem csak az érzelmekről van szó, hanem kivívni azt, amit mi szeretnénk egyfajta módon, és ezáltal, hogy kivívni azt, hogy kik vagyunk mi. Tehát az önazonosságnak a kereséséről és megtalálásáról, vagy választásáról, eldöntéséről is
1: ami
2: szól ez a film.
1: Nemzedéki, persze nagyon cinikusan azért mondhatjuk, hogy majd eltelik 15 év, és ők is beleszürkülnek, vagy ők is szülők lesznek,
2: de az, hogy
1: és akkor ő ellenük lázadnak
2: majd.
1: Ők
2: hova mennek? Mit csinálnak? Egyébként nekem ez a film a döntésről is szól, ahogy Sós Imre odaáll a család elé, ahogy beküldi a Marita.
1: De ahogy az Isten. Apa, szerintem ez az apa döntése, annak a zseniális filmje. Mert az apa olyan sokszínűen van ábrázolva, az apa nem csak egy ilyen autokrata, az apa
2: nagyon
1: szereti
2: jó
1: a lányát, az habozik, és az egész regiszterét végigjátsza ennek a tipródásnak, mert ő neki sem ellenszenves a Sós Imre alakja, sőt tetszik, ő elém áll, meg igen. A másik...
2: Egyébként ott rádöbben, amikor a Sós Imre elé áll, akkor döbben rá, hogy ez a férfi,
1: hát
2: ez
1: igen,
2: az igazi
1: később,
2: férfi.
1: Amikor a baltát markolásza az eredeti kérő, hogy majd lesújt az apára bosszújában, akkor meg arra döbben rá, hogy lehet, hogy nem ehhez kéne adni a lányomat.
2: De nézzük már meg ezt akár a baltás jelenetet, akár a többi. Tehát
1: ugye Barsi Béla játssza az apát.
2: Igen. Akit kiemelnék, noha magasztaltuk a
1: Fábri... Két baltás jelenet van,
2: így
1: ugyanaz
2: van.
1: A balta.
2: Igen.
3: És senki nem hal meg szerencsére.
1: Egyelőre.
2: Szóval, hogy ki a filmnek az operatőre, Hegyi Barnabás, aki Hegyi Barbarának az édesapja.
1: Erről híres.
2: És egyébként ez egy nagyon izgalmas történet, mert ők nem találkoztak. Tehát, hogy azt hiszem, agyvérzést kapott a Barbara születése tájékán, és pár hétre rá meg is halt. De nem ezt akartam mondani, ez a Hegyi Barnabás, aki egyébként Borón született, őróla már beszéltünk a Valahol Európában című filmnél, meg az Ének a búzamezőkről Nél. Szűcs Istvánnak a hatását azt érezzük többször is, és hogy lenyűgöz bennünket egy csomószor, amit művel. Akár csak itt van egy kép, hoztam nektek, amikor kilép például Sós Imre a házból, ahol éppen előtte hát eladták Marit. És ha megnézed ezt a képet, csak megállítva, a fénynek, az árnyéknak ezt a dramaturgiáját, erre Szabi tudsz egy olasz szót, nem? Chiaroscuro! Fantasztikus! Aztán ahogy a tér ketté van osztva azzal a fával, aztán ha megnézzük...
1: Ezt is mondjam olaszul?
2: Ezt is mondja, a noir hatása magyar paraszti közegben, hát ez zseniális! Aztán a test, ahogy félárnyékban van, kicsit játszik vele a fény, időnként belekerül, ez az identitásáról is szól. A mozdulat, ahogy tétován kilép és lelassul és megakad, ez nagyon, ez a karakter, meg az élethelyzet, meg eleve egy küszöbön áll, egy küszöb helyzetben van.
1: És ahogyan Törőcsik Mari arcán kell kiábrázolnia az érzelmeket, akkor az asztalra csapunk, hogy Kár Teodor Dreyer és Szent Johanna.
2: Igen, és nagyon-nagyon sokszor nem mondatokkal kapjuk meg a feszültséget, hanem mozdulatokkal, meg plánokkal, és akkor itt szokták mondani dinamikus, meg statikus plánok, a snittek lehetnek rövidebb, meg hosszabbak, és például ott a nagy tömeg táncban egyszerre föntről is nézzük, aztán meg a láb, a padló magasságából a csizmájukat.
3: Most a kedves hallgatók nem látják, de itt egy gyönyörű képet néztünk meg, és Gyula egészen szépen karikírozza, mutogatja ezeket a beállításokat. Valóban említsük meg, hogy itt a francia lírai realizmusból táplálkozott a szerző.
2: De az szokták mondani, hogy nem is, és akkor a német expresszionizmus volt nagy hatása például a Szőcsékre, de itt bejön az orosz montás technika.
3: Igen,
1: és az olasz neorealizmus, ha már itt én EU.
2: Igen, én olasz, igen. Olasz,
3: nem,
2: orosz
3: nem,
2: mondtam.
3: Orosz.
2: Nem, fontos, hogy szovjet, de nem, jó, hogy javítottam, ez szovjet.
3: Jó, hát érettségén áthúznák, de mi de most
2: méltányosan. Hát a film az ekkoriban, az majd Tarkovszki lesz az orosz film, itt még szovjet filmről érdemes beszélni, Eisensteinékről, és akkor itt van két fogalom még, ez a metrikus montázs, meg a párhuzamos montázs, és ezeket váltogatja. Tehát nézzünk példát a párhuzamos montázsra, amikor oda bent vagyunk, aztán meg kint látjuk, ahogy isznak és beszélgetnek, és megyünk végig a figurákon.
1: Igen, vagy egy ilyen belső rím utalás is van a filmben, a körhinta és a tánc jelenete.
2: Nagyon fontos. És a metrikus, meg nekem abszolút az óranak a kattogása is, meg a látványa is, és pluszban, ahogy az óra körbejár, és a körhinta körbejár, ez ugyanúgy, és ennek játszik a tempójával, hogy elkezd itt rövidíteni, egy 4 másodperc, 2 másodperc, 1 másodperces kép. Elképesztően hatása alá kerülünk, ezt akartam
3: abszolút,
2: csak mondani.
3: És ez érződik azon, hogy egyre jobban vágunk egymás szavába, és egyre gyorsabban
1: igen,
3: beszélünk,
1: is, körbe,
3: mert ez egy tökéletes film, gyönyörű képekkel. Nekem azért tetszett nagyon ez a parasztlagzi, mert tehát ezt Hollywoodban is felvették volna egy drogozós partin, már elnézést, tehát hogy a másik szobában esznek, isznak, már valaki alszik, kint csókolóznak, egyszerűen gyönyörű, tehát ez 70 évvel később is le lehetett volna.
2: Zárójel a párhuzamos montást átveszi majd innen a keresztapa a végső nagy keresztelős jelenetnél, amikor aztán ott közben meg kivégzik azokat a maffia vezéreket, vagy a bárányok hallgatnak nál, úgy szintén, hogy kimegy az FBI a házhoz, de nem ahhoz a házhoz. Tehát ez egy nagyon-nagyon
1: hát,
2: fontos
1: nagy kedvencük
2: technika.
1: Volt Fábry Zoltán.
2: Így van.
1: A Bálint, én egyet kérdeznék, a Hamlet. Hamletet említetted, ezt az apára érted? Az ő hamleti viorlására?
3: Igen. Kilépni vagy bennmaradni a TSZ-ből.
1: Hát az is. Ó, jó, igen, akkor kiegészítem, meg hogy a lányomat a régi szabály szerint, nem is csak a régi a lényeg, hanem az üzleti érdekeim szerint, ők ugye üzlettársak kezdenek lenni a választottjával, vagy pedig modern szokásra a boldogságot tekintve adjam-e férjül.
3: Így van. Ezt szerettem is volna, hogy beszéljünk az alapvető paraszti logikáról. Tehát a föld, föld, hő házasodik. Miért tulajdonképpen itt mi a logika? Az, hogy van egy egzisztenciális biztonság egy pár számára. Ugye családi földeket egyesítjük, közös vagyontárgyak lesznek, stb. És ennek egy mellékterméke a boldogság. És akkor a fiatalok megfordítják ezt, ők azt mondják, hogy először boldogság, majd együtt önerőből mi majd jószágot meg tulajdont szerzünk. Szerintem egyébként még a mi szüleink, tehát rátok meg az én szüleimre is, ez a logika vonatkozik, de mintha most visszajött volna az első, csak más formában, hogy először szeretem önmagam, utána önerőből meggazdagodok, felépítek egy egyéni egzisztenciát, és utána szerzem meg a boldogságomat mással, de már azzal sem bútorozok úgy össze, tehát az is egy külön egzisztencia, de mintha ez az alapvető paraszti logika térne vissza.
1: Sajnos van a Körhinta 2 című film, ahol 20 éve később járunk, és ott már megcsalta Sós Imre őt, boldogtalan a házasságuk, és még megélni se tudnak, mert a föld nem a földhez házasodan.
3: És annak az a címe, hogy Ringli Spiel 2.
2: Mindenképpen még kiemelném a vágónak a nevét.
1: Fogalmuk sincs, hogy
2: de Széchenyi, de Széchenyi Ferencné elképesztő, hogy mennyire kort hozza, zárulja a nő, akinek nincs saját neve.
1: Igen.
2: Zárulja hozzá.
1: Mondjuk a Széchenyinél lennék, nekem se lenne saját.
2: Ja, lehet, főleg a Széchenyi Ferencné lennél. Klár Mária egyébként, és így gondolkodtam közben, hogy ezt milyen rohadt nehéz volt megvágni. Tehát, hogy egy sima filmet sem egyszerű, de ahol ennyire minden ütemnek szerepe van.
1: És ott áll mögötted Fábri Zoltán.
2: És ott áll Fábri Zoltán.
3: Lerajzolta.
2: Ő lesz egyébként a 10 000 napnak is, a fotográfiának is, meg az 5. pecsétnek is a vágója, csak hogy említsünk egy-két művet.
1: Tehát ez a Körhinta jelenet, ez az egész magyar filmművészet metaforájává is nemesedik. Először, tehát van technikai nehézsége a kamerának, vagy úgy veszi föl, kívülről is veszi egyébként, de úgy is, hogy a kamera is ővelük forog. De igazából ezt a hangulatot kell ábrázolni, ahol benne van a szabadság, benne van a játék, benne van az, hogy nekem elkezd tetszeni egy fiú, de aztán neki pörgök, tehát neki mutatom magam, de aztán meg hirtelen eltűnik a látókörömből ez a fiú. És benne van az is, hogy ez megelőlegzi a tánc jelenetet. Egyébként a Magyar Menyegző című kortárs film visszautal, annak is van egy nagyon jól sikerült táncjelenete, az visszautal a Körhinta táncjelenetére. Tehát az is egy körhinta, és akkor, hogy mi ez a körhinta, ez az élet körhintája, meg a szerelem körhintája, meg a szabadság körhintája, meg a önmagunk és a társunk megtalálásának a körhintája. Persze van benne egy kritika is, mert szédülés jár vele, egyébként is a posztmodern kort a szédülés jellem. Itt talán még nem járunk a posztmodernben, de jól mondod, igen. Tehát, hogy nagy kérdés, hogy egy eleve szédültető világban, ahol gyorsulva tágul a világegyetem, meg minden kering és forog, mindenféle bolygó, hogy ott még akarok-e külön a szerelembe is beleszédülni.
3: Egészen beleszédültem ebbe a monológba, Szabocs, de akkor beszéljünk még néhány kameraállásról, mert valóban itt azért beszéltünk már a filmnek a mondani valójáról, cselekményszálakról, sematikus, nem sematikus, de hát itt gyönyörű képek vannak még, akár nekem a kedvencem, és itt már említettem a francia lírai realizmust, amelyet atmoszférikus, ködös, lepusztult környezet jellemez, és nekem az a sártenger, ahogy állnak ott a sártenger közelében, és mintha az ott elnyelni ezeket a jóra való életkezdő fiatalokat, és a seregiek ott röpködnek fölötte,
2: nem,
3: az
2: nem biztos,
3: csodálatos.
2: Hogy nem, szerintem a vaddudak.
3: Vaddudak? Ne haragudj.
2: Minket már Agócs Gergely kitanított.
1: Mi, hogy ez mi is
3: ornitológusok vagytok. Más.
2: A szárcsapások.
3: Köszönöm.
2: Lehetnének darvak is.
1: De én érdekes,
2: szárcsapásokból tudjuk.
1: Hogy ahol viszont elköteleződnek, az meg a sinen történik.
3: A
1: modernitás.
2: Egyszerre modernitás.
1: Városba visz.
2: Is, meg azért veszélyt látunk a
3: nekem sínben. Is ez a dualizmus jutott eszembe, hogy sínen vannak, tehát boldog életük lesz, vagy szembe mennek mindennel, és ütközés lesz a vége, hogy most mit akarunk szimbolizálni. Még egy képet
1: látják
3: emelnék.
1: A fényt az alagút végén, de hát az a vonatnak a fénye sajnos.
3: Még egy képet emelnék ki, az a lovaskocsis jelenet, tehát amelyet ott béka perspektívából vesznek
2: de
3: föl.
2: De várjál, melyik, amikor ott
3: a
2: vagyunk.
3: A laxi előtt.
2: Amikor vanulnak végig a lovaskocsig.
3: És hogy nyerít, és belekap
2: nagyon-nagyon
3: a szél a sörényébe.
2: Várjunk, mondjuk egy virtuóz a kamera használat.
3: És van még itt egy gyönyörű Mecskát, akkor fordítsuk le Szabolcsnak, tehát egy illeszkedő, illesztővágás is van benne, nem tudom, kiszúrtátok-e.
1: Nem.
3: Van az a kép a családi konfliktus éjszakáján, ahogy rátekint a kamera az olajlámpára, és az éjszakából hirtelen reggelre vált a kép. Nekem az is nagyon tetszett.
2: Igen, tehát, nagyon
1: és csomó. Ott eszik a férfi, ez akkor van.
2: Igen,
1: ugye?
2: Reggel, tehát reggel eszik. Külön, és de külön esznek. A
3: meg ahogy szétfolyik a földön a tej, amikor elejti a lányt, hát, csodálatos.
2: Nem, hát amikor a fejszét hozzávágja, akkor utána a tej is kifolyik. Nekem én a tejet sajnáltam igazából.
3: Én is, tehát ilyen egy igazi parasztházban azért nem nagyon szokott történni.
1: Én nem tudok nélküled, csak meghalni. Körhinta, Fábri Zoltán, 1956. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
3: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Tekercs és tekintet. Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula filmes beszélgető műsorát hallhatták.
1: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
2: Szerbusz Feri, örülök, hogy újra itt vagy.
3: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
2: A mai rovatunk témája lesz az, hogy a nem hétköznapi csodák az átlagos hétköznapjainkon is megtörténhetnek. 25 éve tartasz előadást gyermekeknek, fiataloknak, járod az iskolákat, fiatalokat segítesz az önbizalom hiánytól elkezdve nagyon sok mindenben, miközben van egy olyan történet, egy személyes történet az életedben, ahol akár fordulhatott volna meg benned ez a dolog úgy, hogy soha többet nem szeretnél fiatalokkal szóba állni. Elmeséled ezt a hallgatóknak? Egyszer megígértük, hogy ezt elmeséled.
3: Igen, elmesélem ezt a történetet, csak egy picit előrébb mennék, hogy úgy kerültem az iskolai szolgálatba, hogy az volt bennem, hogy menjek el a szomszéd utcába, és akkori lakóhelyünkön elmentem itt a szomszéd utcába, és mivel nem börtönt találtam, hanem iskolát, ezért lettem iskola lelkész, ezt szoktam így mondani, ilyen
2: de ez nem így történt,
3: volt.
2: Ugye?
3: De tényleg elmentem, bementem az igazgatóhoz, és azt mondtam neki, hogy én szívesen tartanék itt a diákoknak valami előadást, így az önismereti témakörben, vagy bármi, amiről szükség van, és hát igazgatónő így gondolkodott, azt mondja, hát egy vagy két osztállyal próbáljon meg találkozni.
2: Hány éves voltál ekkor?
3: Hát ekkor tehát végeztem a teológián, 29 környékén volt, ilyen 24-25 éves voltam, igen. És hát ez a pályám eleje, tehát ez a teljesen így a kezdete, és akkor annyira örültem, hú, egy osztályba bejutottam, kettőbe, háromba, négybe. Utána ebbe az iskolában meg egyre több osztályba sikerült előadásokat tartanom.
2: Miről szóltak az előadásaid?
3: Akkor is ilyen tinédzser problémákkal kezdtem, önértékelési gondok, utána később bejött a kábítószer használat, akkor utána már úgy voltam vele, hogy ha már erről beszélek, akkor tanuljak is valamit, így kerültem az addiktológiára, hogy végeztem az addiktológiai képzést a teológus lelkészi után, és utána később meg elvégeztem a pásztorál pszichológiát. A fiam azt mondta, hogy apa, egy 20 éves korodig addig nem szerettél tanulni, azóta meg tanulásfüggő lettél, hát ebben van valami igazság, és épp erről a lakóhelyünkről, tehát innen, tehát Budapestről költöztünk egy új lakókörnyezetbe, amikor külön utaztunk a feleségemmel, és a feleségem egy olyan autóval ütközött, amit egy 10 éves vezetett, és olyan 30-as táblánál körülbelül 130-as sebességgel beleütközött a feleségem egyik autójába ez a 10 éves srác. Mi ekkor vártuk az első gyermekünket, 7,5 hónapos terhes volt a feleségem, másfél éves házasok voltunk, életünk egy új szakasza előtt, és a feleségem már nem otthon aludt. Tehát hiába költöztünk, már nem az új házban kezdte az életét, hanem a kórházban. Először azt mondták, hogy a babával minden rendben van, és utána pedig közölték, hogy nagyon nagy a baj. Egyszer az orvos azt mondta, hogy apuka, haldoklik a gyermekem. És ha akar, akkor egy pillanatra szinte elköszönhet a gyerekétől. Egy ultrahangos felvételt láttam, és szinte olyan volt, mintha egy kezet így látnék felemelve, hogy elköszönt a kisfiunk, kiderült, hogy kisfiunk lett volna. És az orvos akkor nagyon szomorú híreket mondott, nem csak azt, hogy meghalt a gyermekünk, hanem azt, hogy a feleségem nem lesz képes tovább járni. És a harmadik hír, amit kaptunk, az pedig az, hogy az életünket meghatározza azt, hogy többet nem lehet gyermekünk sem. Tehát egy pillanat alatt azt éreztem, hogy minden kapaszkodómat kirántották alólam, és nem tudtam más tenni, mint a jó Istenhez kiáltani, hogy Istenem, tegyél valami csodát. Nagyon nagy kérdés volt, hogy azok után, hogy egy 10 éves megöli a gyermekünket, én mennyire leszek képes végezni a munkámat, hogy 10 éveseknek akarok segíteni. És ugye ez meg is fogalmazódott bennem egy kérdés formájában, hogy tegyek-e jót azzal a generációval, amelyik megölte a gyerekünket. És közben ugye az Isten megszólított, hogy tegyek-e jót én is azzal a generációval, aki megölte az én fiamat is.
2: Mármint Isten kérdezte ezt tőlem.
3: És az ő fia Jézust. És akkor azt mondtam Istennek, kötöttünk egy algút, hogy azt mondtam Istennek, hogy Istenem, ha te csodát teszel az életemben, és segítesz abban, hogy ez a 10 éves fiút én ne szétszedjem és széttépjem, hanem a szívemből meg is tudjak neki bocsátani, és esetleg megadod azt a csodát is, hogy a feleségem, aki járni képtelen, valamennyire járni tudjon, és hát mindegy ilyen bónusz ráadás volt a kérésemben, hogy ha megadod azt, hogy a meddő feleségemtől legalább egy gyerekes apa legyek, az óriási dolog lenne. És nem egy, hanem 2 gyerekes apa lettem a meddő feleségemtől, akit Isten, tehát az orvosi szakvélemény kimondta a meddőséget. Azt mondták, hogy nem fog tudni járni. Dorkában olyan akarat volt, hogy újra tanult járni, nem tudta, hogy hogyan kell bizonyos izomkötegeket mozgatni, az is, tehát a baleset során ő neki medencetörése lett, bokatörése, személemcsonttörése, különböző izomkötegek kificamodtak, és úgy nézett ki, hogy mindent újra kell kezdenünk. És még azt is mondta, hogy nyugodtan adjam be egy otthonba, és kezdjem újra a párkapcsolatomat is, hogy őt...
2: Mármint, hogy a feleségemet
3: adjam be egy otthonba, és keresek egy új párt. És azt mondta, hogy nem, ha szerettelek akkor, amikor teljesen egészséges volt, akkor most melletted maradok. És hát jó, hogy ez így történt, ennek most már lassan 25 éve, hogy házasok vagyunk, elég régi a történet, de mégis azt látni, hogy az Isten csodát tud tenni, a romokból életet fakaszt. Újjáépített egy embert, egy személyiséget, de újjáépített abban is, hogy 10 évesek felé való elkötelezettségem nem csökkent, hanem még erősebb és hitelesebb lettem a fiatalok között, és közben azt megélni, hogy mégis apa lettem egy ilyen reménytelen helyzetben, ez valahol bátorít arra, hogy másnak is próbálok erőt adni, mert akkor azt az igét olvastam, hogy a minden irgalomnak és vigasztalásnak atya, az megvigasztal bennünket is minden nyomorúságunkban, hogy azzal a vigasztalással, amivel az Isten vigasztal, azzal legyünk képesek másokat megvigasztalni. Én most munkám során az a feladatom, hogy 10 éveseket, pedagógusokat, szülőket erősítek, bátorítok, vigasztalok, de valahol abból az erőforrásból dolgozok, amit az Isten bennem dolgozott.
2: És akkor hogyan indult újra az, és hogyan fordult meg benned, hogy akkor ugyanúgy foglalkoztál a fiatalokkal tovább?
3: Érdekes volt, amikor személyesen találkoztam ezzel a fiatal emberrel, és odáig sem jutott el, hogy legalább azt mondja, hogy sajnálom, ami történt. És annyit mondtam neki, hogy sajnálni tudlak, hogy egy ilyen helyzetben még annyit sem tudsz kimondani, hogy bocsánat, vagy legalább sajnálom, amit tettem. Ez volt az egyik oldala, hogy nagyon nehéz volt. A másik oldal pedig az, hogy tettem egy ígéretet az Istennek, hogyha ő ennek ellenére használ ezen a területen és csodát tesz az életemben, akkor én azt mindenhol, ahol lehetőségem lesz, azt elmondom, és több 10 000 fiatalnak elmeséltem már így a történetünket, hogyha van alkalmam tévében, rádióban, és úgy följön, hogy voltak-e olyan személyes élményeim,

élvezhesd az Istentől kapott áldásokat. Gondolkozz most ezen egy keveset. A sikert nem érzed sikernek, ha szádban még a fájdalom íze van. Mások talán még irigyelik is az áldásaidat, te azonban nem érted miért, hisz nem is veszed észre, hogy áldott vagy. Olyan sokba került eljutnod oda, ahol most tartasz, hogy lelkileg még mindig sokkos állapotban vagy. Ez a sok váltja ki belőled azt, hogy bezárkózol, és ilyeneket mondasz, soha többé nem akarok érezni. Azt kérded, mi a megoldás? Figyelj! Én választottalak ki, hogy gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. János evangéliuma 15. fejezet 16. vers. Figyelj fel a megmaradjon szóra. Isten így szól ma hozzád. Meg foglak áldani, de ez nem olyan lesz, mint bármikor a múltban. Ezután nem kell bekapcsolt vészvillogókkal élned, vagy félned attól, hogy bíz bennem. Én maradandót adok neked. Nem fogod elveszíteni. Megnyugodhatsz benne, belekapaszkodhatsz. Hát ne védkezz tovább, nyisd meg a szíved, és légy kész befogadni ajándékaimat. Imádkozz így. Uram, kérlek, taníts kedvesnek lennem az emberekhez, akikkel érintkezem. A barátaimhoz és a családtagjaimhoz, hogy ne kű, hanem szerető szívvel bánjak velük. Imádkozom, hogy a gyanakvás helyett az elfogadás jellemezzen minden helyzetben. Segíts szeretetben járnom, Jézus nevében. Amen.

Szeretetben járni. Pál efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet 2. verse azt mondja, járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket. A szeretetben való járás nem jön önmagától, ahogy keresztjénné leszel. Nem, a cselekedeteidet még mindig az akaratod irányítja. A fegyelem nélkül, amely Isten igéjéből és a lélektől származik, sosem fogsz felnőni ahhoz, hogy mennyei atyádhoz hasonlíts. Isten szeretet, és minél jobban hasonlítasz hozzá, annál jobban fogsz szeretni másokat, ez ilyen egyszerű. Ha azt gondolod, hogy egyesek természetükből adódóan szeretetteljesebbek, mint mások, gondold át újra. A szeretet olyan választás, aminek ára van. Nem tudsz másokat szeretni, míg csak magadat nézegeted a tükörben, vagy nem tudsz másoknak adni, ha még mindig kapaszkodsz abba, amit van. A szeretet az idődbe, pénzedbe és önmegtagadásodba kerül. Ha arra vársz, hogy Isten szeretete hirtelen elborítson, és valami lebegő mennyei lényé változtasson, aki egész életén át csodálatos, szeretettől áthatott tetteket hajt végre mások javára, felejtsd el! Nincsenek előre gyártott keresztjének, sem instant formulák, amelyektől majd kiárad Isten szeretete. Szeretni annyi, mint saját világodat odaszegezni a keresztre, és másokat helyezni az első helyre. Amikor Jézus a házasságtörésen rajta kapott nővel találkozott, megváltva és meggyógyulva küldte őt haza. Ha hozzá hasonlóvá akarsz válni, meg kell keresned a szenvedőket, a meggyalázottakat, az eltévejedetteket, és szolgálnod kell feléjük, amíg meggyógyulnak, felépülnek és megigazulnak. Ezt hívják szeretetben való járásnak.

A Keresztény Média Alapítvány műsorát. A Győzelem a harag felett című hangoskönyv negyedik részét hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ti vagytok a világ világossága. Jézus fényének továbbadására hív a tini lelkes napok. Mit jelent ma keresztény fiatalként Jézus világosságát vinni az iskolába, a családba vagy a barátok közé? Erre a kérdése keresi a választ az idei tini lelkes napok, melyet a Katolikus Karizmatikus Megújulás Ifjúsági Szolgálata szervez augusztus 6 és 10 között Cegléd-fürdőn. A tábor a 11-től 16 éves korosztályt várja, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy élő, örömteli keresztény közösségben találkozzanak Krisztussal. A lelkes napok 2009 óta a katolikus karizmatikus megújulás egyik legfontosabb ifjúsági eseményévé nőtte ki magát. A kezdeményezés azzal a céllal született, hogy segítsen a fiataloknak személyesen találkozni Jézus Krisztussal, elmélyíteni hitüket és felfedezni a Szentlélek ajándékait. Az évek során a tábor résztvevőinek száma folyamatosan növekedett, most már közel 300 fiatal kapcsolódik be évről évre a programokba. Visszatekintés az idei Biblia ünnepre. Vizsolyban egyházi és világi vezetők emlékeztek meg a Károli Biblia egyedülálló értékéről. A Vizsolyi Református templomban megtartott idei Biblia ünnep a hálás visszatekintés jegyében telt el július 18-án. Felidézték a Vizsolyi Biblia megszületésének történetét, elődeink és reformátoraink hitvallását és áldozatvállalását, tekintetünket pedig Istenre, a történelem urára emeltük, aki irgalmas szeretetével mindmáig hordoz bennünket. Mindezt a hála és a bizonyosság örömével tették, hiszen nem önmagukat és nem is a tárgyiasult értékeiket akarták ünnepelni és méltatni. Mindenek előtt is mindenek fölött a Szent Háromságos, gondviselő és megtartó Úristennek kívántak hálát adni, akinek a történelemben véghez vitt tettei, hozzánk szóló kijelentett igéje, valamint életünket vezető és elhívó szava érdemel ünnepi figyelmet és köszönetet. Az igei útmutatás mellett a magyar kormány és az országgyűlés képviselői is megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget, felszólalásaikban pedig közös értékeiket méltatták. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország, csak nem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. A július 20-tól augusztus 14-éig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 német anyanyelvűek, szintén 10 szlovákok, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Ma hétfőn is derült, száraz az időnk, de kevés felhő is lehet. Délies a szél, és már 35-40 fokunk van. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm a hallgatóinkat. Ebben a műsorban a világegyetem és az emberiség eredetével foglalkozunk. Az eltelt években sok emberrel beszélgettem, és az eredet kérdést több oldalról körbejártuk, megvizsgáltuk a kérdést, és megállapítottuk, hogy a teremtés tudományosan alátámasztott logikus tény. A teremtésnek nincs alternatívája. A mai beszélgető partnerem Drábik László, akivel olyan kérdésekről beszélgetünk, amiben nem a természettudomány az illetékes. A teremtőről fogunk beszélgetni. A tudomány alapján az a kérdés, hogy ki a teremtő és hogyan lehet vele kapcsolatba kerülni. Most nem a témánk az, hogy a termodinamika nulladik, első és második főtételéről beszéljünk. Ezek alapján meg az információ, meg nagyon sok dologról, a teremtett világot szemlélve egyszerűen látja az ember, hogy ez meg van szerkesztve. De a teremtett világ odáig mutat Istenre, hogy hatalmas, mindentudó, bölcs, szerető, nagyon jó ízlése van, de a teremtett világból nem tudjuk meg, hogy ki a teremtő. A teremtőt megismeréséhez elengedhetetlen a Biblia, és a teremtő megismeréséhez elengedhetetlen a Szent Lélek. A László testvér a Szent Lélek kifejezést fogja használni a műsor során. Én a Biblia eredeti nyelvei alapján és a világon mindenhol, minden más nyelven megkülönböztetik a szellemet és a lelket. Én a szellemet fogom használni. Azt kérem, ne zavarja meg a hallgatóinkat, hanem szeretnénk egy példát adni, hogy nem egy-egy igazsághoz való ragaszkodás a lényeg, hanem az, hogy szeretjük, tiszteljük, becsüljük egymást. Jó, az előző adásban ott hagytuk abban, hogy micsoda az ember. Hogy az embernek a teste az az Isten szellemének a temploma. És hogy ez milyen fantasztikus dolog, és a testről még egy dolog eszünkbe jut, a Krisztus teste, amely a valódi egyház. És hogyha így tekintenénk magunkra, hogy Isten szeretett és értékes gyermekei vagyunk, és minden ember Istennek szeretett és értékes gyermeke, akkor nem lenne háború, például. De átadom a szót László testvérnek.
1: Ha szabad néhány gondolat erejéig a felvezető szöveg ben elhangzott egyik mondathoz kapcsolódni, akkor mondanék valamit Isten megismerhetőségéről. Ugye az emberben állandóan motoszkál a vágy, hogy minél közelebb kerüljön Istenhez, minél többet megtudjon róla. Mert végül is, amit Istenről ő megtud, az vonatkoztatható az atyára is, a lelkére is, meg a fiúra is. De Istenről csak annyit tudhatunk, amennyit ő kinyilatkoztatott magáról. Ezért Istent materiális eszközökkel vizsgálni nem lehet. Istent nem lehet az általánosan elfogadott kutatási módszerekkel megközelíteni. Isten nem analizálható. Nem bontható részekre. Ő azt mondta, hogy ismerjetek meg engemet a cselekedeteimen, az alkotásaimon és a kijelentéseimen keresztül. Mint hogy mi is az ő alkotása vagyunk, ha saját magunkra úgy tekintünk, hogy bennünk Isten lelke működik, és mindenki őszintén, kritikusan, részrehajlás nélkül vizsgálja saját magát, akkor sok mindent megtudhat Istenről. Tehát amikor hozzá közeledünk, akkor föl sem merülhet az, hogy itt tudományos eszközökkel bizonyítsuk a létét. A hittudománynak nem az a feladata, hogy egyes bibliai igazságokat materiális eszközökkel bebizonyítson, például, hogy hol van a mennyország, vagy hol van a pokol, mert ezt materiális eszközökkel nem lehet bebizonyítani, és hiába valóság ilyen kérdésekkel foglalkozni, hanem az, hogy ismerjük föl saját magunkban az ő lelkének a működését. ismerjük fel magunkban azt, hogy Isten a szeretet, az ő lelke ezt a szeretetet sugározza belénk, és a mi feladatunk tulajdonképpen az, hogy ezt a szeretetet továbbítsuk fele barátaink felé. Minden más dolog, az öröm, a békesség, a szívesség, a jóság, az mind a szeretetnek a folyamánya, ugyanis szeretet nélkül még örülni se lehet. Szeretet nélkül nem tudok szíves lenni a másikhoz, hiszen az nem jelent más, mint szolgálatkészséget, azt, hogy én hajlandó vagyok örömmel a másiknak a rendelkezésére állni, hogyha ő úgy érzi, hogy szüksége van az én segítségemre. Tehát, ha Isten a szeretet és a Szentlélek sugározza belénk ezt, akkor a mi feladatunk az, hogy ezt a szeretetet sugározzuk tovább embertársaink felé, és ami a lényeg, hogy Isten szeretete nélkül mi sem tudnánk szeretni. Tehát az, hogy mi egyáltalán szeretni tudjunk, akár kiről van szó, akár a családtagjainkat, akár a barátainkat, akár bárki mást, ahhoz az kell, hogy Isten szeretete valamilyen módon bennünk legyen. Ez az alfája és omegája mindenek, és minden emberi kapcsolat végül is ezen áll vagy bukik. Vagy a partnerem, akivel kapcsolatban állik, érzi rajtam, hogy bennem van valami szeretet iránta, és akkor ő is így fog közeledni hozzám, vagy a harmadik mondat után észreveszi, hogy én teljesen közömbös vagyok iránta, és teljesen mindegy számomra, hogy ő mit mond, mit cselekszik, mi történik vele, ő is ugyanígy fog viszonyulni hozzám. Tehát szeretet nélkül nem tudunk szeretetet sugározni, de szeretetet sem fogunk kapni másoktól, mert mindig azt kapjuk, amit adunk. Ha szeretetet adunk, szeretetet kapunk, ha közömbösek vagyunk mások iránt, akkor mások is közömbösek lesznek velünk szemben.
0: Köszönöm szépen. Nagyon sok és mély gondolatot tetszett mondani. Az is megragadott, hogy valóban a tudománynak rendkívül korlátozott határai vannak, és valóban a mennyet, a poklot és Istent nem lehet természettudományos dolgokkal mérni, ellenőrizni. Viszont van, amit tudunk. Tehát az a rész, hogy a zsidó 11:3 hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő, van, amit valóban csak így tudunk hittel megragadni, de viszont a látható dolgok, a kinyilatkoztatott dolgok, azok a mieink, és a mi fiainké. A 115-ös Zsoltár arról beszél, hogy az Úré minden, de a földet az embereknek adta, és a Róma 1:20 pedig arról beszél, hogy mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgy, hogy ők menthetetlenek. Tehát azért a teremtésből nagyon sok mindent láthatunk Istenből. És az viszont a tudománynak megvan a helye. A tudomány például most, én szeretem azt, amikor a tudomány már ott tart, hogy genetikai Ádámról, genetikai Éváról beszél. Tehát igazolja a Bibliát. Most már a tudomány ott tart, hogy a genetikai Ádámot és Évát egy helyre teszik, egy földrajzi helyre teszik, és egy időre teszik, sőt, most már ott tart a tudomány, hogy Noéról is genetikai térképünk van. Tehát már a tudomány is egyszerűen a Bibliára rámutat. De a tudománynak van egy határa, amelyet nem tud túllépni, és ezért szükség van, illetve sok minden másért, szükség van, hogy a megváltóról beszéljük, mert a megváltásban Istennek a mérhetetlen nagy szeretete kimutatkozik. Az, hogy Isten emberré lett, hogy meg tudja váltani az emberiséget, ez fantasztikus, és ilyen istene senki másnak nincs, csak a kereszténységnek az istene, és egyetlen Isten van, a Teremtő Isten, aki megváltott minket. Jó. Igen?
1: Ha szabad az elmondottak egy gondolatához kapcsolódni, ez a hit lenne, ami tulajdonképpen a kereszténységünknek a lényege. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és aki hozzájárul, annak hinnie kell az ő létezésében. De mi is a hitnek a lényege? Mit értünk Isten hit alatt? Jellemzően a hitet azzal a bizalommal hozzuk összefüggésbe, amit Isten iránt tanúsítunk, ami Isten felé megnyilvánul a részünkre. Amikor azt mondjuk, hogy hiszek Istenben, akkor ezzel azt mondjuk, vagy legalábbis ezt kellene mondani, hogy merünk teljesen hagyatkozni rá, vagyis tökéletes bizalommal vagyunk iránta. Meg kell mondanom, hogy sajnos ez a teljes ráhagyatkozás sokszor törést szenved. Sokszor a bizalmunkat alávetjük az értelmünknek. Előbb akarjuk érteni Isten cselekedeteit, mint ahogy bízni szeretnénk benne. És ez azért nagyon furcsa, mert az életben számos olyan esemény van, amikor tetszik, nem tetszik, de a részünkről teljesen rá kell hagyatkoznunk egy számunkra idegen valakire. Amikor fölülök egy repülőgépre, akkor teljes ráhagyatkozásom van a pilótára, tökéletesen megbízok abban, hogy a gép hibátlanul fog működni, és a pilóták hibátlanul eleget fognak tenni, a kötelességüknek semmi probléma nem lesz. De mondok egy egyszerűbbet. Amikor egy altatásos műtétnek vetjük alá magam, nekem az eltelt 74 év alatt azért jó néhány ilyenben volt részem legutoljára 2009-ben, akkor ráhagyatkozunk nem csak az altató orvosra, tehát amikor a gerincemet műtötték, akkor nekem nem csak teljesen az altató orvosban kellett megbíznom, de abban az idegsebészben is, aki végezte a műtétet, hogy nem fog a keze félrecsúszni, és valóban oda fog nyúlni, ahova kell, és nem fog hibázni. Tehát, míg földi viszonylatban semmi agályunk nincs, hogy ráhagyatkozzunk valakire, az Istennel kapcsolatos viszonyunkban ez állandóan törést szenved. Magyarul nem bízunk meg tökéletesen benne, hanem inkább érteni szeretnénk azt, amit csinál, semmint, hogy tudomásul vegyük, hogy aki ráhagyatkozik, az nyugodtan alhat, nyugodtan bízhat, semmi olyan nem fog történni vele, ami az ő akaratával ellenkezik, és az Úr mindig tudja, hogy az adott egyének mi a legjobb, mi válik a hasznára. Tehát nagyon fontos, hogy világosan lássuk, hinni annyi, mint bízni, a bizalom pedig teljes ráhagyatkozást jelent.
0: Teljesen egyetértünk, és vannak olyan hát úgynevezett hitprédikátorok, akik arról beszélnek, hogy most csendesedjünk el, és gondoljátok végig, hogy hány áruháznak a reklámújságát vettétek meg, és találtatok benne valamit, megnéztétek a dátumot, és elhittétek, hogy az a áruház, most nem mondok márkát, hanem az az adott áruház, az betartja az ígéretét, és ott lesz az a leértékelt áru. Tehát egyszerűen hisztek annak az áruháznak, és annak a reklámújságnak. Bekapcsoljátok a tévét, és olyan időjósok, Magyarországon ezt így hívják, vagy így is hívják őket. És azt mondja, hogy nem lesz eső, vagy lesz eső, és ennek megfelelően visztek esernyőt, vagy nem visztek esernyőt. Milyen tekintélye van egy ilyen idő jósnak? És sorolja többször így a példát, hogy mennyire megbízunk emberekben, és ahogy így van, a buszsofőrben megbízunk, mert ezért szállunk föl. És arról beszél némelyik ilyen hitprédikátor, hogy de Isten szavára mennyire támaszkodunk a mindennapjainkban. És ez valóban nekem is naponta meg kell vizsgálni, vagy minél többször az adventistákban azt szeretem, hogy tényleg felhívják a figyelmünket arra, hogy figyeljünk arra, és tényleg vizsgáljuk meg magunkat, hogy hitben állunk-e, amiről Pál apostol beszél. És az jutott eszembe, hogy jön egy körülmény, vagy egy szenvedés, vagy egy nehéz helyzet, vagy egy hiány, és már a hitünk csorbát szenved. És a Biblia beszél arról, hogy nehogy hitben hajótörést szenvedjünk. És ami a legjobban elválasztja az emberiséget, erre vannak különböző statisztikák, ez, illetve ez nyilvános dolog, a közgondolkodásban benne van. Tehát ami a legjobban elválasztja az emberiséget Istentől, az a szenvedés. A második pedig a félreértelmezett tudomány, ez a véletlen kialakulás modell, az, hogy Isten nincs, hogy véletlenül jött össze minden. És amikor tanulják a diákok, a hívők is, hogy véletlenül alakultak ki a sejtek, véletlenül alakult ki minden, Istenre nincs is szükség, egyszerűen összetűzésbe kerülnek a világgal, vagy hogy van olyan szenvedés, hogy miért engedi Isten a második világháborút, miért volt ez, miért volt az. Tehát ezek a szenvedések zavart okoznak, és ilyenkor kell választani, hogy igenis, ráépítem az életemet Istenre, vagy nem. Ráépítem az életemet Isten igére, vagy nem, de ez ilyenkor is nagyon fontos, hogy jöjjön a Szent Szellem, és megerősítsen minket, mert az ige arról beszél, hogy az Isten szelleme a mi szellemünkkel együtt tesz bizonyságot az Istenről, és arról, hogy üdvösségünk van, és arról, hogy kik vagyunk. Tehát az, amiről beszél az ige, hogy nem vagyunk elhagyva, nem vagyunk árvák, ez ezt is jelenti.
1: Azt szeretném mondani, és most elsősorban magamból indulok ki, hogy szerintem a Szentírást csak úgy szabad olvasni, hogy az abban feltárolt igazságokat saját magunkra vonatkoztatjuk. Ha úgy olvassuk a Bibliát, hogy ami abban van, ha jót olvasok, akkor az rám vonatkozik. Hogyha valami rosszról tesz említést, az meg a másikra, akkor óhatatlanul félrecsúszunk. Minden egyes kijelentését magunkra kell vonatkoztatni. Ezért a Biblia olvasásnál nem nélkülözhető a nyitottság és a megértésnek a készsége, de az sem, hogy a hallottakat a gyakorlatban megéljük. És itt kapcsolódnék a hithez újra, mert az előzőekben erről nem ejtettünk szót, hogy mi a kapcsolat a hit és a cselekedetek között. Ez azért nagyon lényeges kérdés, mert ugyan a Jakab levél feketén-fehéren kimondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, de ez egyáltalán nem jelentheti azt, hogy bárki is saját erőből, a saját cselekedeteivel üdvözülni képes legyen. Egyszerűbben a hitnek cselekedetekben kell megnyilvánulnia, de ezeknek a cselekedeteknek vissza kell hatnia a hitünknek. Tehát cselekedetek nélkül semmik vagyunk. Hiába beszélek én együttérzésről, és hiába sírok együtt a másikkal, hogyha ez az én együttérzésem nem ölt testet abban, hogyha kell, az éhezőnek enni adok, a szomjúzónak inni adok, a ruhátlant felruházom, a hajléktalant befogadom. Ugyanis amikor Jézus Krisztus újra el fog jönni, nem azt fogja számon kérni, hogy én mennyire sírtam együtt a másikkal, és mennyire vertem a mellemet, hogy én hú, de együtt érzek vele, hanem a tetteket fogja számon kérni. Mit tettél az éhezővel, a szomjúhozóval, stb. Tehát saját erőből senki nem üdvözülhet, de cselekedetek nélkül a hitünk semmi, a hitünk támasztékát a cselekedetek fogják adni, de ezekre a cselekedetekre a Szentlélek fog késztetni bennünket, és ő indít bennünk a jóra, hívja fel egy figyelmünket és készségessé, hogy ne hagyjuk az alkalmakat elszalasztani.
0: Köszönöm szépen, teljesen egyetértünk ezzel a dologgal, és még visszatérve az első gondolatához László testvéremnek, hogy hogyan olvassuk a Bibliát. Tehát a Bibliát lehet alulról és felülről olvasni. Felülről való olvasás az, hogy én eldöntöm, veszem magamnak a bátorságot, hogy ez igaz, ez nem igaz, ezt elfogadom, ezt nem fogadom el. Szokták azt is mondani, hogy a Biblia az nem egy bevásárló központ, nem válogathatsz a benne lévő igék között, mint ahogy egy bevásárló központban a polcokon a rizs, vagy a krumpli, vagy a üdítő között, hogy hát ezt az üdítő, ez ízlik, ez az üdítő nem ízlik, ilyen nincs a Bibliával, és a Biblia az egy szerkesztett könyv, azt azért adta nekünk, hogy vezessen minket, és korrigáljon is. Kedves hallgatóink, lejárt az első 25 percünk, a zene után várom Önöket.

0: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Folytatjuk Drábik Lászlóval a beszélgetésünket, és László testvér írta a Szent Lélekről című könyvet, és megbeszéltük már, hogy én a Szent Szellemről fogok beszélni, tehát az eredeti nyelveknek megfelelően, László testvér pedig a Szent Lélekről beszél, Károlyi fordításának megfelelően. És ez nem okoz gondot közöttünk, hanem tiszteljük egymást. Ez a lényeg benne, hogy nem egy-egy megértéshez ragaszkodunk, hanem annál fontosabb az, hogy szeressük, tiszteljük és becsüljük egymást. Jó. A könyvedben írtál a Szent Szellem, te úgy mondod, hogy Szent Lélek gyümölcséről. Mik ezek? Ugyebár a Galata 5-ben.
1: A Szentírás az egy felsorolást ad. Szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, stb. De ha alaposabban megnézzük, akkor valójában csak egyetlen gyümölcsről beszél, a szeretetről, és az összes többi, az öröm, a békesség, a szívesség, a jóság, a tűrés, ez mind a szeretetnek a folyamánya. Szeretet nélkül ugyanis egyiket sem tudjuk gyakorolni. A szeretet az nem termelhető ki magunkban. Hiába akarnánk szerető szívűnek látszani, ha valójában nem vagyunk azok. A szeretet gyümölcs. És ahogy a gyümölcsöt sem lehet előállítani. Lehet, hogy ez sokak számára furcsának hangzik. Mert ugye a mai fejlett mezőgazdaságban a termelők már nagyon sok mindenre képesek. És nagyon sok mindent is tesznek annak érdekében, hogy jó legyen a termés. Megművelik a földet, gondozzák, táplálják, ugye műtrágyázzák, a kikelő növényeket, ha kell, akkor ritkítják, gyomtalanítják, tehát a fákat permetezik, tehát rengeteg mindent tesznek annak érdekében, hogy gazdag termés legyen, de valójában a termést, amit aztán gyümölcsként learatnak, azt nem ők hozzák létre, az valójában Isten ajándéka. Ezért minden mezőgazdasági termelő hívő embernek számít, még akkor is, hogyha magát nem tartja annak, mert ő ugyan megtesz minden tőle terhetőt, de végül is a végső eredmény az nem tőle fog függni, ő már csak hinni fog abban, hogy a munkájának az eredménye gyümölcsözni fog. Tehát ahogy a valós életben nem lehet gyümölcsöt termelni, csak sok mindent lehet tenni annak érdekében, hogy legyen termés, ugyanígy a szeretetet sem lehet kitermelni magunkból, de sok mindent tehetünk annak érdekében, hogy legyen. És a kiinduló pont az, amit egy korábbi beszélgetésünkkor már mondtam, az Isten szeretet. És ezt a szeretetet lelke által közvetíti belénk. Tehát mi csak akkor fogjuk tudni megteremni a szeretet gyümölcsét, hogyha ebben közreműködik a Szentlélek is. Szentlélek nélkül szeretni nem lehet. Ebből következik az is, hogy mivel az Istennel való kapcsolatunkban mindennek van gyakorlati vonatkozása, ami azt jelenti, hogy tettekben is manifesztálódnia kell, például a hitünk cselekedetek nélkül halott, ugyanígy a szeretetünknek is tettekben kell megnyilvánulni, nem elég, hogy hangoztatjuk. Ezért a szeretet az egy nagyon felelősségteljes cselekvés, és nem csak azokkal szemben, akik felé közvetlenül gyakoroljuk, mondjuk a házastársunk, a családunk, a barátaink felé, vagy a fele barátaink, ugye a barát és a fele barát az nem ugyanaz, de az Istennel kapcsolattal viszonyunkban is, ugyanis az Istent is csak annyiban tudjuk szeretni, amennyire erre bennünket a Szentlélek képessé tesz, és ezt a szeretetünket a fele barátaink felé csak úgy tudjuk sugározni, ha ugyancsak megnyilatkozik bennünk a Szentlélek. Saját erőből erre képtelenek vagyunk.
0: Így van. Így van, ez most kedvem lenne ámen mondani erre a beszédre, de legyen is ámen. A Galata 5.22-ben van felsorolva a szellem gyümölcse, a Szent Szellemnek a gyümölcse, vagy a Károlyi lélek gyümölcsének mondja, és a görögben ez így a kárposszó szerepel itt, és valóban ez nem többes számban, hanem egyes számban van, és sokan azon az állásponton vannak, hogy a Szent Szellem gyümölcsét úgy lehet megragadni, mint a narancsot, hogy maga ez a gyümölcs, és a különböző dolgok pedig az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség, a mértékletesség, ezek úgy helyezkednek el a szeretetben, mint ahogy a narancsban a gerezdek. És hogyha megnézzük azt, hogy mi az, hogy jóság, az gyakorlatilag a szeretetnek a gyakorlati megnyilvánulása. A hűség az is gyakorlatban szeretet által leszünk hűek, hűségesek, megbízhatóak, és így tovább. Mindegyikhez kapcsolódik a szeretettel, teljes mértékben egyetértünk ebben a kérdésben. Beszéljünk még egy kicsit, igen?
1: Ha szabad a hűségről mondani valamit, tekintettel arra, hogy hűség hiányos korban élünk. Általában jól lehet, az egyik legnagyobb erénynek tekintik a hűséget, sokszor többre értékelik még az értelmi képességnél is, mert mit ér az értelmi képesség, hogyha az álhatatlansággal párosul, tehát inkább legyen valaki kevésbé értelmes, de álhatatos, magyarul hűséges, és sajnos a mai korban ez kevésbé tapasztalható, és azért kell erről, vagy szeretnék erről mondani valamit, mert az az Isten, akit mi imádunk, és most teljesen mindegy, hogy szentárosságnak nevezzük, külön-külön megnevezzük őket, csak Istent említünk, Isten az hűséges. Hűségét fogadott a népével, amikor szövetséget kötött. Minden szövetségkötés egyben hűséget is jelent. Gondoljunk a házasságkötésre. Amikor a házasuló felek ugye örök hűséget esküsznek egymásnak, akkor ezzel azt fogadják meg, hogy halálokig kitartanak egymás mellett. Isten is kitart mellettünk. Sőt, Isten hűsége annyiban meghaladja a mi hűségünket, hogy ő a mi hűtlenségünk ellenére is hűséges marad. Ugye azt mondja, hogy a halmok megrendülhetnek, de az én irgalmasságom el nem távozik tőled. Vagy azt mondja egy másik helyen, hogy elfeledkezhetik-e az anya a gyermekéről, és amint az nem feledkezik el, úgy én sem feledkezem el te rólad, mert a markaimba metszettelek téged. Ha valamit az ember a markában tart, az azt jelenti, hogy annyira kötődik hozzá, hogy soha el nem akarja engedni, el nem akarja veszíteni. Tehát mi akármilyen hűtlenek vagyunk Istenhez, Isten az ő hűségét nem vonja vissza tőlünk. De senkit ne ringasson abba az állapotba, hogy hát jó, akkor én élhetek úgy, ahogy akarok, csinálhatok, ami nekem tetszik, mert Isten úgyis mindegy megbocsát, mert ez egyáltalán nem azt jelenti. Ő ugyan hűséges marad, de ha mi hűtlenek vagyunk hozzá, akkor nem fog megóvni bennünket a hűtlenségünk következményétől. És akkor már hiába leszünk, ja Istenem, keresztények, akik a szájukkal vallják, hogy Krisztus követők, de valójában úgy élik az életüket, ahogy ők jónak gondolják, vagyis a maguk módján tisztelik Istent, akkor Isten már nem fog közbeavatkozni. Tehát nagyon fontos, hogy ne játszunk Isten hűségével, törekedjünk mi is arra, hogy ne váljunk hűtlenné, mert igaz, hogy van megbocsátás, ha valamit nem jól tettünk, ha mégis hűtlenekké váltunk, van visszaút, de ez nem jelentheti azt, hogy hátat fordítva éljük az életünket, és csak akkor fordulunk felé, az ő hűségére appellálva, amikor ő általunk megoldhatatlan problémával szembesülünk.
0: Ezzel is teljes mértékben egyetértünk. Isten a hűségnek az Istene, és ezt szeretné látni az emberi társadalomban. És most ez teljesen mindegy, hogy munkahely, és itt a munkaadó és a munkavállaló közötti hűség, lojalitás, megbízhatóságról beszélünk, házastársi, baráti, vagy a hadseregben, vagy a különböző más fegyveres szerveknél, tehát rendőrségnél, vagy bármilyen más emberi kapcsolatban. A hűség az valóban egy nagyon fontos, sarkallatos kérdés. Emlékszem az egyik munkavállalóra, aki a zseni alsó határát súrolta. Tehát tényleg ő kimagaslóan okosabb volt, mint a többi munkatársai, de mivel totálisan megbízhatatlan volt, ezért kirúgták. És sokkal butábbat maradt, sokkal butább, de megbízható munkavállalót hagyott ott a főnök, és ez az ember utána elkezdett ordibálni, hogy kivételezés, meg egyéb dolog. Igen, lehet azt mondani, hogy kivételezek ezett a többiekkel, de azt is lehet mondani, hogy normálisan döntött. Mert meg volt határozva, hogy oda kell menni ennek a zseninek, mit tudom én, másnap 8 órára egy helyre, és ez nem ment oda. És minden borult az egész cégnél. Tehát a hűséget nem becsüljük eléggé, és amit tetszett mondani, hogy hűség hiányos társadalomban élünk, ez tízes, ez teljesen találó mondat. Jó, milyen más részről beszéljünk, milyen más gyümölcsről, a türelemről beszéljünk?
1: Beszélhetünk a türelemről is. Sokat nem akarok mondani róla, a lényegre hívnám föl a figyelmet, hogy szeretet nélkül nem tudunk türelmesnek lenni, és a türelem az tulajdonképpen az a képesség, hogy hogyan viszonyulunk a saját megpróbáltatásainkhoz, illetőleg más embereknek a hibáihoz. És amikor ez utóbbit emlegetjük, akkor a türelemnél mindig azt képezheti, sőt kell, hogy képezze vizsgálattárgyát, hogy vajon tudunk-e viszonyulni olyan türelemmel mások hibáihoz, mint a sajátunkéhoz. Nem vagyunk-e kétlelkűek ebben a területben, hogy míg másokkal szemben bizonyos dolgok tekintetében türelmetlenek vagyunk, addig saját magunkkal szemben ugyane vonatkozásban pedig nagyon elnézőek. Még egyszer mondom, azt hiszem nem most korábbi alkalommal mondtam, a Bibliát csak úgy szabad olvasni, hogy az olvasottakat magunkra vonatkoztatjuk. Amikor a lélek gyümölcseiről beszélünk, és most konkrétan a türelemről, akkor bizony magunkra kell vonatkoztatni, hogy megfelelően viszonyulunk-e másokhoz, nem vagyunk-e kétlelkűek, és tudunk-e olyan türelmesnek lenni mással szemben, mint amilyen türelmes Isten velünk szemben. Hát mi időnként olyan rút hálátlanságot tanúsítunk az Istennel szemben, hogy az a csoda, hogy nem bűneink szerint bánik velünk. Hiszen bármilyen csapással sújtana, egyikre sem mondhatnánk, hogy nem érdemeljük meg. Végtelen türelmet tanúsít irántunk. De mi tudjuk-e ugyanezt a türelmet tanúsítani másokkal szemben? Tudunk-e úgy viszonyulni mások hibáihoz, mások rossz tulajdonságaihoz, ahogy Isten viszonyul hozzánk? Pedig minden ezen fordul meg, és ha Isten türelmében a szeretet nyilatkozik meg, hiszen türelemmel vár azért, hogy mindenkit üdvözíteni tudjon. Tehát a türelme végtelen. Akkor tudunk-e mi is ilyen idézőjelben végtelen türelmet tanúsítani a másikkal szemben?
0: Ez egy jó kérdés. Alapvetően nem. A szeretet, ahogy már elhangzott, az Istentől jön, és egy nagyon... Nekem most segített az a példa, hogy a szeretet az nem olyan, mint a citrom és a citromlé, hogy megfogjuk a citromot, és automatikusan, hogyha megnyomjuk a citromot, automatikusan citromlé folyik belőle. Na most az emberi szeretet, meg pláne az isteni szeretet, tehát az agapé, ami a görögben szerepel itt, ez az agapé, ez nem folyik az emberből automatikusan, hanem csak is a Róma 5-ben van az, hogy Isten szerelme kitölthetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Tehát tényleg Isten segítségére van szükségünk, hogy először is mi magunk betöltekezünk Isten szeretetével. Amikor a ige beszél arról, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és teljes elmédből, és minden erődből, és szeresd embertársadat, mint önmagadat, tehát itt ez egy nagyon, mert ez a törvény és a proféták. Ez egy nagyon fontos kép, hogy hogyan kell szeretni, tehát a szeretetre mennyire kell törekedni Isten felé, mennyire el kell fogadnunk magunkat, hogy Isten szeret minket, és értékesek vagyunk, és így szeretni az embertársakat is. De ez munka, tehát ez nem automatikus az emberi létben.
1: Talán annyit kellene még mondani a türelemről, mert ritkán szokott fölmerülni ez a kapcsolat, de én nagyon fontosnak tartom, hogy hogyan viszonyulunk a próbákhoz, és egyáltalán minek tekintjük a próbákat. Türelmesen elviseljük a próbák által támasztott nehézségeket, vagy egyszerűen berzelkedünk, és Isten tesszük felelőssé, hogy egyáltalán miért bocsátotta ránk. És ha már itt tartunk, akkor hadd mondjak néhány szót a próbákról is, hogy egyáltalán minek is tekintsük. Egy nagyon híres pszichiáter, Carl von Jung, sokan találkoztak a nevével, a művei ma is az orvosi egyetemen egyetemi tankönyvként, vagy legalábbis kötelező olvasmányként szolgálnak. Egy helyen ő ír arról, hogy nem merte végig gondolni Istennek azt az oldalát, amellyel sorozatos próbák elé állít bennünket, mert milyen Isten az, aki eleve tudja kísérletének az eredményét, hogy akit megpróbált, kudarcot fog vallani, és mégis mindig teljesíthetetlen követelmények elé állítja. És azt mondta, hogy vajon ez Istennek sötét oldala, ezt nem merem végig gondolni. Én megpróbáltam végig gondolni, hogy egyáltalán lehet-e, szabad-e Istennek sötét oldaláról beszélni, és tényleg hogy is van az, hogy sorozatosan próbák elé állít, és szinte mindig kudarcot vallunk, megbukunk.

0: lét bennünket, nem az ő sötét oldalát kell látni, hanem a szeretetének a megnyilvánulását. Ugyanis a kudarcok ellenére biztosított újabb próbák lehetőségével Isten a bizalmát juttatja kifejezésre, azt, hogy igaz, hogy te 99-szer megbuktál, nem álltad meg a próbát, de én annyira bízom benned, hogy még biztosítok egy 100. lehetőséget is, mert előbb-utóbb sikeresen fogod kiállni. Tehát a kudarcok ellenére biztosított újabb és újabb próbák, isteni lehetőségek, az valójában Isten szeretetének a megnyilvánulásai, és nem annak manifesztálódása, hogy örül abban, hogy megbukik az illető, és ennek tudatában a kudarc előre borítékolása mellett állít újabb és újabb próbák elé. Nem. Isten szeret, bízik bennünk, és számít arra, hogy előbb-utóbb minden próbát sikerrel veszünk, és ezért biztosít újabb és újabb lehetőséget, hogy bizonyíthassunk a mellette való kitartásra. Ehhez kell a türelem.
1: Köszönöm. Ez egy nagyon érdekes kérdés és fontos kérdés, de sokkal jobb az, hogy Isten nem kísért minket az erőnk felől, a másik a próbában a kimenekedést is megadja, a 91-es Zsoltárban vagy máshol is beszél arról, hogy nem hagy el minket a próbákban, hanem velünk van, ott van velünk, és rátámaszkodhatunk a próbában is, és ott van, hogy a halál, az a 23-as Zsoltár, hogy a halál völgyében is velünk van, illetve, hogy asztalt terítenékünk az ellenségeink előtt. Tehát ez egy sokkal nagyobb reménység és bizalom, bárki is bármit gondol, mint az, hogyha teljesen ki vagyunk szolgáltatva a véletlen játékának. Már most a véletlen úgy gondolná, hogy elpusztít minket, de így van védelmünk. Tehát azt szeretném így összefoglalásképpen mondani, hogy Isten szeret minket, és mindig velünk van. Kedves hallgatóink, lejárt a műsoridőnk, köszönöm, hogy velünk voltak, és köszönöm szépen Drábik László a beszélgetést, és még egyszer ajánlom a figyelmükbe a könyvét a Szent Lélekről. És azt szeretném még mondani, hogy ne csak olvassák, hanem tegyék is magukéva, ami benne van foglalva ebben a könyvben. Köszönöm, viszont hallásra!

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolúcionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Halász emléknap. Háromnapos megemlékezés a balatoni halászokra augusztus elején. 1-én, 2-én és 3-án immáron 30. alkalommal került megrendezésre a balatoni halászok.

0: napja, a 40 halász emléknapja. Arról a 40 halászról emlékeznek meg évről évre, akiknek sikerült épségben megmenekülniük a pusztító balatoni viharból 1792 telén. A legenda szerint Vonyarcvashegyen 1729 telén 40 halász rekedt a jégrianásakor egy leszakadt jégtáblán, és a tó közepe felé sodródtak. A fagyhalára készülő halászok fohászkodtak és fogadalmat tettek. Ha megmenekülnek, építetnek egy kápolnát a dombon. Akkor a szér megfordult és partra sodorta őket. Így meséli a hagyomány hazánk egyetlen halászkápolnájának, a Vonyarcvashegyi Szent Mihály kápolnának születését. Ezt ünneplik 1992 óta zeneszóval, vigassággal a balatonparti városban. Mindenki értékes Isten számára. 90 éves a Szivárványház, fogyatékosok református otthona. Idén ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját a Tiszafüreden működő Szivárványház fogyatékosok református otthona. Nagyon áldott ünnepük volt. A templomban tartottak hálaadó istentiszteletet, ahol Fekete Károly püspök szolgált, és az egész nagyon családias hangulatú volt. Jó érzés látni, hogy a városban szinte mindenki kötődik valahogy az otthonhoz. Azt érzik, hogy helyük van Tiszafüreden, van létjogosultságuk, és az ünnepség megszervezésében mutatott összefogás példaértékű volt. Az ünnepi beszédben a főigazgató emlékeztetett rá, hogy 1931-ben alakult meg az Országos Szeretett Szövetség, mely idén 95 éves. Több mint 500 menekült kapott új esélyt. Lezárult az Együtt a Menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat Konzorcium által megvalósított Együtt a Menekültekért program Budapesten az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex, személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak, személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőpiaci tanácsadást, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a központba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-e, hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Ma hétfőn is derült, száraz az időnk, de kevés felhő is lehet. Délies a szél, és már 35-40 fokunk van. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul.
1: Híreinket hallották.

Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: Jellemünk a Biblia tükrében. Sorozatunk végéhez érkeztünk, amely arról szólt, hogy emberi kapcsolatainkban a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedjünk, milyen legyen a magatartásunk. Miután áttekintettük a Biblia tükrében a Szentlélek szerint való járás nyilvánvaló jeleit, a szeretet szivárvány színeit, csak egy vágyunk lehet, hogy ez elvek szerint akarjunk élni, ha Isten országának polgárai szeretnénk lenni. Hogy ez megvalósuljon, naponta kérnünk kell Isten lelkének jellemet átformáló hatalmát, mivel saját erőnkből képtelenek vagyunk jót cselekedni. Ezt a kívánságunkat egy 13. századból való imádsággal fejezhetnénk ki legszebben, amelyet Assisi Ferenc fogalmazott meg. Ó, Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölik egymást, hogy megbocsátást vigyek oda, ahol egymást bántalmazzák, hogy összekapcsoljam azokat, akik egymással cívódnak, hogy reménységet ébresszek azokban, akiket kétségbeesés gyötör, hogy világosságot gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet vigyek azoknak, akiket gondok terhelnek. Ó, Uram, segíts arra törekednem, hogy ne engem vigasztaljanak, hanem én vigasztaljak másokat, hogy ne engem értsenek meg, hanem én értsek meg másokat, hogy ne engem szeressenek, hanem én tudjak szeretni másokat. Mert aki másoknak adja önmagát, az kap, aki önmagát elfelejti, az talál, aki megbocsát, annak megbocsátatik. Jellemző ez ránk, vagy ha nem, akkor ott van-e szívünkben az a vágy, amiről a következő vers is szól. Uram, nem akarok így élni tovább, nem akarok így meghalni. A testben hátralévő időmet úgy szeretném eltölteni, hogy szedhessen rólam bárki lélek gyümölcsöt, amit nem tudok magamból kipréselni, nem tudok magamra erőszakolni. De amit te ígértél a benned hívőknek, nincs ez rajtam, vagy kevés ez rajtam, vagy csak egyszer-egyszer tudok valami ilyesmit, és ehhez próbálok hasonlót adni, de az nem igazi. Műanyag gyümölcs nem táplál senkit. Adj nekem igazi gyümölcsöt. A kérdés: akarjuk-e, szeretnénk-e igazi jellemgyümölcsöket? Mert akiben Isten szent lelke lakik, az egész másként viszonyul a közvetlen hozzátartozóihoz, az ismerőseihez, az ellenségeihez, az egészen másként él a nehéz természetű szomszédok között. Annak megoldódnak a problémái, mert a hit által bennünk lakó Krisztus oldja meg és ad tanácsot, igazítja el az eseményeket, és ad türelmet, hogy kivárjuk, amíg megérkezik az ő szabadítása.

A megváltozott jellemű ember minden terhet másként hordoz el, a sikereit másként éli át, és a kudarcaiból okul, mert megalázza magát Isten előtt. Ismerjük ezt a teljesen más életet? Nyújtsuk ki ma végre mindkét kezünket Isten felé, mind a két üres vagy kacatokkal teli kezünket, és engedjük, hogy minden feleslegeset ő dobjon ki onnan, és akkor az üres kezünket pedig megrakja ajándékokkal. Felülről való mennyei ajándékokkal. Először a nagy ajándékot adja, az Úr Jézust és az ő szent lelkét, majd ezt követően az új életet, és azután ad valami ráadás ajándékot is, melyek a kegyelmi ajándékok, hogy képesek is legyünk hálából neki szolgálni, őt magasztalni. Mózes egyszer arra kérte Istent, hadd láthassa dicsőségét. Ekkor az Úr bemutatta neki jellemét, mivel ő a kegyelmes, irgalmas, türelmes, jóságban és igazságban gazdag Isten. Ezért az ígéret így szól mindnyájunknak. Amint Pál apostol feljegyezte a Korintus beliekhez írt levél 3. fejezetében. Az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Vagyis egyre jobban hasonlítunk majd ő hozzá. Ha ezt a változást szeretnénk elérni, akkor igaz lesz a mi életünkre is az, amiről Ellen White ír. Krisztusban bízva a bűnös élet, de a megváltott ember elnyerheti azt a hitet, ami szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket minden szennyeződéstől. Akkor megjelennek a krisztusi jellemvonások, mert Krisztust szemlélve az ember az ő képére formálódik, dicsőségről dicsőségre, jellemről jellemre, jó gyümölcs terem. A jellem Isten képére alakul, miközben hűség, egyenesség és őszinte jó akarat mutatkozik meg benne. Ha megfigyeljük, sokkal többször könyörgünk azért, amit kapni szeretnénk, mint azért, hogy olyanná váljunk, amilyenné kellene. Kéréseink minden bizonnyal megalapozottak. Ezzel együtt mégis gondolkodjunk el azon, hogy melyik kategóriába sorolhatnánk imáink többségét. A mit kaphatnék, vagy a mivé válhatnék közé. E kérdés kapcsán egy aggódó édesanya esete jut eszembe, aki elment a lelkészéhez és arra kérte, hogy imádkozzon a hittől eltávolodott fiáért, aki elveszítette a munkáját. Imádkozz kérlek, hogy találjon munkát, mondta. Vajon helyes volt ez a kérés az anya részéről? Véleményem szerint nem. Mert mi a hibája ennek a kérdésnek? Az, hogy az édesanyja nem aggódott a fia hitélete miatt. Először nem az Isten országát és az ő igazságát kereste a fia számára. Ha fejben tartotta volna, hogy az életben nem az a legfontosabb, amit kaphatunk, hanem az, amivé válhatunk, akkor bizonyára más kért volna először fia részére. Az Úr Jézus is erről beszélt hallgatóinak, ahogy Máté evangéliuma 6. fejezetében olvashatjuk. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Tegyük fel, hogy megkapunk mindent, amit a világ kínál. De végül mire megyünk vele, ha nincs bennünk szeretet, és az ebből következő többi jellem tulajdonság? Jézusnak tehát nem számít a testi és anyagi jólétem? Kérdezhetné valaki. Hogyan válaszolhatunk erre a kérdésre Krisztus parancsának fényében, miszerint a lelki dolgokat a fizikai és anyagi szükségletek elé kell helyezni? Ne csak imáinkra gondoljunk most, hanem általában véve egész életünkre. Mi a legfontosabb számunkra? Megszerezni azt, amire vágyunk, vagy azzá válni, amivé Isten akar bennünket formálni? Mit árul el válaszunk életünk fontossági sorrendjéről? Erre a kérdésre
Mindenki maga adja meg a feleletet.

Pál apostol a Galatabeliekhez írt levél 5. fejezet 22. versében sorolja fel a lélek gyümölcseit, melyek a következők. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. A korábbi műsorokban már szó volt ezekről. De a Bibliát tanulmányozva azt látjuk, hogy a megváltozott jellem lényegét képező gyümölcsök bemutatásával nem csak ebben a levélben találkozunk, hanem például az Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezet 9. versében ezt írja az apostol. Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van. E versből kiemelném a valóságnak fordított szót, ami görögül alétheia. Jelentése nagyon gazdag, ami egyenlő a megbízhatósággal, igazmondással, őszintességgel, becsületességgel. Pál kedves tanítványának, Timóteusnak tanácsolja az első levelében, kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a béketűrést, a szelídséget. Itt az eredeti görög szövegben az istenfélelemnek fordított szó az euszebeia, ami jelenti még a tiszteletadást és a kegyességet is. A Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezet 10. versében pedig ezt írja Pál, te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet. Péter apostol a 2. levele 1. fejezetében így biztatja a testvéreit. A ti hitetekhez bőségesen adjatok még erényt, az erényhez ismeretet, az ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz türelmet, a türelemhez kegyességet, a kegyességhez testvériességet, a testvériességhez szeretetet, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem tétlenek, sem gyümölcstelenek, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésében. A lélek gyümölcse összetevőinek és a megváltozott jellemnek tehát nagyon sok oldala és árnyalata van.

Pál és Péter apostolt kétségkívül az vezethette, amikor megemlítik a különféle jellemtulajdonságokat, mert jól tudták, mire van éppen szükségük a levelek címzetjeinek. Péter apostol ugyan nem nevezte a levelében található felsorolást a lélek gyümölcsének, pedig lényegében oda tartoznak, mivel bemutatja, milyenné kell Jézus követőjének válnia. Ezeket az igehelyeket olvasva, és a Biblia által elénk tartott tükörbe tekintve, kérdés az, mennyire mutatkoznak meg ezek a jellemvonások életünkben. Bizony könnyen elcsüggethetünk, ha a lélek gyümölcsének meg annyi tulajdonságát szemléljük, és azokat saját természetünkkel összehasonlítjuk. Vajon nem kellene még több gyümölcsöt teremnünk annál, mint amit most látunk életünkben? A kérdés jogos, és mindnyájunknak komolyan kell vennie. Tartsunk önvizsgálatot, és őszintén válaszoljunk a feltett kérdésre, mert akkor, ha belátjuk hiányosságainkat, van remény a változásra. Számot kell tehát vetni magunkkal, hogyan viselkedünk. Ráadásul egy veszéllyel is számolnunk kell. Példaképünk a valaha élt egyetlen bűntelen ember az Úr Jézus Krisztus. Miközben magunkat hozzáhasonlítjuk, nagyon könnyen elszomorodhatunk. Hiszen kirívó a különbség, Jézus bűntelen tökéletessége és az emberi gyarlóság gyengeség között. Olyan mércét állít elénk, amelynek meg kell felelnünk. Tökéletes törvényt kell betartanunk, és a tökéletes megváltó mintájára kell formálódnunk. Mint ahogyan mindannyian tapasztaltuk már, többnyire távolról sem felelünk meg a szintnek, a törvénynek és a megváltónak. Miután egyik bukás a másikat éri, és nem látjuk magunkon a fejlődést, elég könnyű elcsüggedni. Akár egészen addig a pontig, amíg mindent feladva sóhajtjuk. Erre én képtelen vagyok. Ekkor fontos azonban igazán érteni, mit jelent a hitáltali megváltás, és szükséges felmérnünk, mit tett értünk Jézus a kereszten. Életünk minden napján és percében harcolunk a bűnnel és az énnel, de tudjuk, hogy Isten csakis Jézusban és a hitáltal nekünk tulajdonított igazságára nézve fogad el. Ezért nem adjuk fel a küzdelmet. Miért is tennénk? Hiszen üdvösségünk biztos, mert záloga nem magunkban, hanem az Úr Jézusban van. János apostol arra figyelmeztet, hogy a világot szeretve képtelenség igaz szívből szeretni Istent. Első levele második fejezetében írja, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mit jelent ez más szavakkal? Mert ha a világ dolgai az első helyre kerülnek, akkor az ige magva nem tud termést hozni életünkben. Figyeljük meg, hogy János nem ad helyt a megalkuvásnak. Mindenkinek döntenie kell Isten és a világ között. Gondolkodjunk el a következő kérdéseken. Melyek azok a dolgok a világban, amelyek leginkább próbára tesznek? Mi jelenti nekem a legnagyobb kísértést? Hogyan tudom megtanulni úgy vívni a hit harcát, hogy közben ne ráncsom magával valami, ami végül mégsem ad megelégedést, csak tönkretesz? A mag növekedése nem emberi beavatkozás hatására indul meg, de a gyümölcsérésig mindig tehetünk azért, hogy elősegítsük a fejlődését. Igaz ez a Szentlélekkel teljes életre is. A Szentlélek munkája a hívő szívében az élet nagy titkainak az egyike. A Szentírásban azonban határozott utasításokat találunk arra nézve, hogyan serkenthetjük a fejlődést. Így teljesítjük Jézus vágyát, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az Atya dicsőségére.

Íme néhány javaslat a lélek gyümölcse egészséges fejlődésének elősegítéséhez. Naponta kutatnunk, tanulmányoznunk kell a Bibliát, igét igével összevetve. Mert ahogy Pál írja a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Szükséges, hogy imádkozzunk, mert az ima a lélek lélegzetvétele, a lelki erő titka. Áldása semmi mással nem pótolható. Ha elhanyagoljuk az imát, gyengül az erőnk. Ügyeljünk arra is, hogy csak megfelelő gondolatoknak engedjünk teret. Erre bátorítja Pál apostol a Filippi belieket a 4. fejezet 8. versében. Továbbá testvéreim, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ellen White is hasonlóképpen figyelmeztet. Isten arra szólít, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta gondolatokkal. Azt akarja, hogy elmélkedjünk szeretetén és irgalmán, hogy tanulmányozzuk azt a csodálatos munkát, amelyet a dicső megváltási tervben végez. Akkor egyre jobban megértjük az igazságot. Mélyebb és megszenteltebb vágyjal sóvárgunk szívünk és gondolataink megtisztulására, miközben az ige kutatásával ápoljuk az Istennel való közösséget, lelkünk a szent gondolatok tiszta légkörében átformálódik, és gyümölcsöt teremnek. Akik hallják és megtartják az igét, azok az engedelmesség gyümölcsét termik, a szívük befogadott ige megmutatkozik jó cselekedeteikben. Hatása látható lesz a krisztusi jelenben és életben. Saját döntéseink határozzák meg örök sorsunkat, mert az átalakult jellem az egyetlen kincsünk, amit erről a földről magunkkal vihetünk a mennybe. Gondoljuk át, mi az, amin változtatni kell az életmódunkban, kapcsolatainkban és minden dolgunkban, amivel a lelki növekedést elősegíthetjük. Kérjük szerető Urunkat, hogy az, amiről János apostol első levele, 3. fejezet 2. és 3. versében ír, valóság legyen életünkben. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta. Ehhez segítsen a mi Urunk, az ő kegyelméből. Amen.

0: tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását.

A Gedeon Társaság tanúságtevései. Kedves hallgatóim, bizonyára jól emlékeztek, hogy az előző adásunkban arra mutattunk példát, hogyan lehet napjainkban is találékonyan teljesíteni Jézusnak ezt az utasítását, amit Máté evangéliumának utolsó mondataként olvasunk. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nos, valljuk csak be a kor némi ismerete után, hogy ezzel a végrendeletnek is beillő utasítással azért, volt némi bibi az apostolok szívében is, de Isten végül mindenre képessé tette őket. És ez így van ma is. Ha valaki kinyitja a szívét Isten felé, akkor ő cselekszik. Ha arra hívja az embert, hogy ő szolgáljon, akkor arra. Ha arra, hogy ő fogadja be az igét, akkor arra. Ma ismét ezekből a történetekből merítünk Isten dicsőségére. Íme a következő. Fiatal, kortermett takarítónő. Takarítás közben a takarítónő meglátja az ágyam mellett lévő szekrényen a kisméretű Gedeon Bibliát, és megkérdezi tőlem. Mi az, hogy új szövetség? Elmagyarázom neki, hogy az Ószövetség folytatása. Elmondom azt is, hogy miről szól. És kérdezem, nem ismeri a Bibliát? Nem, feleli. Jár templomba? Szokott imádkozni? A válasz így szól. Tudja, én katolikus vagyok. Tájékoztatom, hogy a katolikusok is olvassák a Bibliát, ők is járnak templomba. Aztán megkérdeztem tőle, hogy van még egy Gedeon Bibliám, elfogadja tőlem? Igen, válaszolta. Ahogy átnyújtom neki, elfordul, kiveszi a zsebéből a mobilját és mutatja, könnyeit a zsebkendővel törölgetve. Tudja, én már kaptam mobilt is a férjemtől, de én még Bibliát soha senkitől nem kaptam. Rámosolyogtam. Ez akkor legyen a magáé. Köszönöm. Majd kiolvasom a járművekemet, messziről járok bedolgozni, odahaza meg 4 pici gyerekem van, és azok mellett nem érek rá olvasni. Ez ajándék. Ez kapja Istentől rajtam keresztül, fogadja akkor szeretette, ahogy én adom. És nem törődve, hogy mások is látják, odaugrik hozzám, és zokogva köszöni meg a Bibliát. Pár nap múlva ezt mondja, amikor csak tehetem, járni fogok az Isten házába, imádkozni fogok, és hiszem, hogy az Úr Jézus értem is meghalt. Ezt megtanultam a Bibliából. Elmondtam neki, hogy az Isten mindenkit szeret, mindenkiért meghalt a Golgotai keresztfán. Ő mindent megtesz értünk, de semmit se tesz meg helyettünk. Nekünk is lépni kell feléje. Megértette. Én már ezt megtettem, elfogadtam őt a Biblián és a bizonságtételén keresztül. Én nagyon örülök, hogy megismerhettem az Úr Jézust. Ima a következő tanúság. Az én történetem 18 éves koromban kezdődik. Az egyik hétfő estén arra az elhatározásra jutottam, hogy valami hasznosat akarok már csinálni a szokásos tévénézés helyett. Így villant be egy érzés, hogy olvasni kellene. Na de mit? És tekintettem megakadt a polcon, melyen ott volt a kis újszövetségi Biblia. Hát neki is veselkedtem olvasni, tudván, hogy ez egy jó könyv. Mert már régen általános iskola első tagozatában tanultam Jézusról, és érdekelt, hogy is van mindez. Ahogy belemélyedtem az olvasásba, úgy lepődtem meg egyre többször és többször,
mivel hiányosak voltak az ismereteim. Érdekesnek találtam, hogy a Jézus történet 4 különböző módon van megírva. Voltak olyan részek is, elég sok, amiket nem értettem, és többször kellett elolvasnom, visszatérve. Az olvasáshoz úgy fogtam hozzá, mint egy regényhez, de a végére már úgy olvastam, hogy a szívemig hatolt. Mind a mai napig Jézus hegyi beszéde az egyik legfontosabb rész a számomra. Ami ezután következett, azt nevezhetjük csodának, mert ez a kis, éretlen ifjú, én, elkezdett hinni végre. Hosszas folyamat volt ez, de a jó pásztor utánam jött, és mindig úgy vezetett, hogy ott legyek, ahol nekem lennem kell. Pár év múlva már a Debreceni Hittudományi Egyetemen tanultam, és kaptam válaszokat a kérdéseimre. Most református hittan tanítok az Úr kegyelméből. A Biblia és én azóta is szoros napi kapcsolatban állunk. Életemmel és munkámmal azóta is igyekszem Jézus Krisztusról vallást tenni minden időben. Így szeretném megköszönni a Gedeon társaságnak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy egy juhocskával több legyen a jó pásztor nyájában. Tisztelettel és köszönettel, Mihály. És akkor ima következő történet. Bejött egy budapesti templomba egy igencsak idős úr. Oda lépett néhány testvérhez, s egy kicsi kék bibliát szorongatva így szólt. Itt hozom ezt a csodás könyvet, és a szeme könyvbe lábadt. Még Norvégiában kaptam. Hosszú ideig súlyos beteg volt a feleségem, akkor még Magyarországon éltünk. Ápoltam, sokat szenvedett, és szenvedtem vele magam is. Nem volt vigasztalásunk, nem hittem sem Istenben, se semmiben. A feleségem halála után Norvégiába kerültem, ott kaptam ezt a kis kék Gedeon újszövetséget, mégpedig magyar nyelvűt. Egyszer elővettem, olvasni kezdtem, és azóta minden nap olvasom. Nem voltam én azelőtt templomnak, mint csak a közelébe sem. Szeretnék mostantól gyülekezeti tag lenni itt, köztetek, mielőtt földi életem végképp lejár. Végtelenül hálás vagyok most már az Úrnak, és vigasztalást találtam az ige által feleségem elvesztését illetően is. Így hangzik. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. 50. Zsoltár 15. vers. Nos, veszem át a szót, én a szerkesztő műsorvezető kívánom, hogy ezek a tanúságtételek mind jussanak el a szívünkhöz, és lássuk meg, hogy a leglehetetlenebbnek tűnő úton is van lehetőség, ha azon Isten vezet minket. A Gedeon társaság oldalán a tanúságtevések így fejeződnek be. Dicsőség Istennek! És ennél hálásabb mondat nem is lehetne ott. Média figyelő. Kedves hallgatóink! Az utóbbi időben keveset foglalkoztunk ezzel a témával, ugyanakkor annyira fölrobbant a média, hogy szinte fáj a sok nehéz dolog, ami ott elhangzik. És ez így van hazánk közügyeiben is. Nos, nem azt mondom, hogy az embereknek nem lehet véleményük, nem azt mondom, hogy ne posztoljanak az általuk igazságnak vélt dolgok mellett, de azért pár észrevételem mégiscsak lenne. Az első és igen fontos ajánlásom, soha ne mondd ki a másik emberre a végleges ítéletedet, ilyet például. Hát ez egy őrült, ez egy csaló börtön tölteli, ez egy velejéig megromlott hazug, ez egy becstelen, ez egy idióta, ez, és sorolhatnánk. De miért ne mondd ki,
ha azt érzed, ha szerinted ez az igazság, ha ennek szót kell adni a mai megtévesztett világban. Elmondom. Vagy talán inkább úgy fogalmaznék, hogy idézem azt, amit a szívemben őrzök ezekről a dolgokról az ige alapján. Az első és legfontosabb dolog, hogy ne gyalázz egy embert sem, mert minden emberben Isten életadó lelke van, mert az által kapott életet. Ha gyalázod az embert magát, legyen akármilyen tettek tulajdonosa, akkor azt az emberi méltóságot gyalázod, amit Isten adott neki. Te nem teheted. Másrészt, nem mondd ki, hogy ez ilyen vagy olyan. De miért ne, ha tényleg olyan? Mert ez már ítélet. És ennek nagyon súlyos következménye van a kimondó ember életében is. Miért? Mert ezzel végérvényesen minősítem a másikat. Ez ítéletre méltó. Holott ezt csak maga Isten mondhatja ki, hiszen ő a bíró, és nem mi. Hát akkor mit mondjunk, meg hogyan? Akkor már nem lehet beszélni a bűnről, a megáltalkodottságokról? De igen, lehet beszélni, hiszen ennek ellentéte álságos magatartás lenne. De végül is mit mondhatok? Csak az igazságot. Úgy látom, hogy ez az ember ebben és abban hibázott. Ezt vagy azt rosszul tette. Ebben vagy abban nagyon komolyan ellenszegült Isten szavának. Amit most csinál, a sokaknak árt, és így tovább. Isten ezt mondja, ne ítélj, hogy nehogy téged is megítéljenek, vagyis minden ember csinál egy csomó helytelen dolgot. Aki a másikra végleges megbélyegzést mond ki, az Isten trónusába ült, és ítéletet hirdet. Jaj nekem! De akkor, ha a másik szerinted megáltalkodott, és már nem változhat, akkor saját magad ellen beszélsz, mert nincs kivétel. Akkor neked is fizetni kell minden rossz tettedért, ha neki, és akkor hibáid felhalmozása után rád is mondhatná az Isten, na, hát ez már csak ilyen, ilyen is marad, az kész. Amit senki nem kíván magának, hiszen kegyelemre vágyunk naponta többször is. Éppen ezért nagyon komolyan tégy különbséget a szavaid között, és óvakodj az ilyen kijelentésektől. Ezen már a jó Isten se tud segíteni. Sötét ez minden porcikájában. Nem lesz ebből soha semmi, és így tovább. Tehát az embert tilos megítélni, de a bűnt szabad, sőt kell is megítélni, lehet mondani. Ezt és ezt tette, ne hagyjuk. Ennek és ennek nem szabad így maradnia. Ennek vagy annak súlyos következményei lesznek, és hasonlók. Vagyis nagyon vigyázzunk a szánkra, mert minden szó a szívből származik, amint ez föl is fedi előttünk sok-sok bibliai óvás és figyelmeztetés. Nem kell a mi általunk igazságnak gondolt dolgokat fennen hirdetni, vagyis az a békétlenséget, haragot, megosztást és lealázást hirdetni. És akkor ime néhány bibliai példa arra, hogy kutyából nem lesz szalonna? Dehogy nem. Vagyis, hogy mennyire téves az emberi megítélés, és mennyire magasabb az Isten gondolata egy-egy emberről, mint a miénk itt len. Vegyük elsőnek a közismert Pál apostol példáját. Ahogy ő maga írja saját tetteit, gyilkos indulattól vezérelve, lihegve lovagol Damaszkusz városába, hogy a keresztényeket levadássza. Tudták az ottani hívek, és imádkoztak érte és magukért. És lett a kutyából szalonna? Nagyon is. Ma őt tartják a 12. apostolnak Júdás helyén, mert Istennél semmi se lehetetlen. Aztán ott volt a hatalmas nagy babiloni király, Nabukodonozor,
akinek parancsára fölégették Jeruzsálemet és a templomot is lerombolták. Elvittek minden arany, ezüst és réz, Isten tiszteleti tárgyat, még a falakról, meg az oszlopokról is levakarták az aranyat. A népet megölték, vagy elhurcolták. Hatalmas kegyetlenkedése vetekedett végtelen maga mutogatásával és büszkeségével. És Isten keze által, olvasd csak el, hihetetlenül érdekes történet, megtért az Úrhoz. Vagy ott volt a zsidó Manassé király, akit a Biblia úgy jellemez, hogy Izrael talán legrosszabb, leggonoszabb királya volt, aki sokáig uralkodott, de mindig Isten ellen ténykedett. Bűnei hegye már az égig értek. És akkor Isten közbelépett, és ő megtért. És ha lapozgatod a Biblia lapjait, találsz még ilyen eseteket bőven. Ezért hát, mint igazoltam is a bibliai történeteken, vagyis nem is én, hanem az Úr, szigorúan tilos nekünk kimondani egy másik emberre, hogy ő ilyen vagy olyan. Mert ezt majd Isten eldönti. Persze. Van a véleménynyilvánításnak más módja is, és ne gondoljuk, hogy ez csak a mikorunk problémái. Nem. Hívőkörökben is figyelni kell ám erre. Pál második levele Timóteushoz, így írt a szócsaták ellen. Ezekre emlékeztes, és Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket, ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igyekez kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem van szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő, üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Nos, ezeket az utolsó szavakat is erősen tapasztaljuk a médiában. Stílusuk, mint a rákos fekély. Főképp a közösségi oldalakon. De nem csak üres fecsegők vannak, hanem tájékozatlan emberek is, akik szörnyű helyes írással akarják hihetetlen stílusban odadöfni alaptalan véleményüket a másiknak. És az az ember, aki még írni se tud helyesen, és nagyon sokan vannak, hogyan is lehetne jártas a jogi, diplomáciai, közméltósági, államháztartási és egyéb komoly ügyekben. Vajon ők mit szajkóznak, amit beetettek nekik? Ezért legyünk nagyon óvatosak, hogy kinek milyen üzenetét olvassuk el, és hogy honnan. Fontos, hogy mit engedünk be a szívünkbe.

0: szívemet.
1: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
2: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Jogunk van a szent dolgokhoz. A mai ige Mózes 3. könyve 22. fejezet 11. verse. De ha a pap pénzén vásárol meg valakit tulajdonául, az ehet belőle. A házánál született szolgák is ehetnek eledeléből. Gondolatok az igéről. Idegenek, jövevények és szolgák nem ehettek a szent dolgokból. Elméletileg ez még ma is így van. Csak kétféle módon lehetett ezeknek az embereknek joga a szent eledelekhez. Vagy mert a pap tulajdonpénzén megvásárolta őket, vagy mert házánál születtek. A megvásároltnak és az

0: születetnek, vitathatatlan joga volt a szent dolgokhoz. Akit megvásároltak, ők azok, akiket hatalmas főpapunk drága áron megvásárolt, aki benne hisz és remél. Ők az Úr tulajdonai, mindenestől az övéi. Nem a saját érdemükért, hanem Krisztus érdeméért, akinek tulajdonai lettek, ugyanazt a kiváltságot élvezhetik, mint ő, és ehetnek eledeléből. Eledele olyan, mint amit a világ fiai nem ismernek, de aki Krisztusé, részesül ebben az eledelben. Aki pedig a házában született, ez volt a másik biztos módja a kiváltság megszerzésének. Aki a papházában született, annak joga volt helyet foglalni a családi asztalnál. Az újjászületés bennünket is örökös társakká és az egy test tagjává tesznek. Az örömöt, békességet és dicsőséget, melyet az Atya Krisztusnak adott, Krisztus nekünk adja. Így a megváltás és az újjászületés kettős előjoga alapján nekünk is szól ez az ígéret. Augusztus 21 és 23-a között rendezik meg az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Ez alkalommal a pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztiválon a program ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurták György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és este 6 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra bíztatnak, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 36-41 fokra számíthatunk.
1: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabu nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb adásában. Egy korábbi adásban már megismerhettétek Ola Elemért, aki ismét velünk van. Üdv újra az Érted Podcastben.
4: Szia, Eli!
5: Hello!
3: És akkor nagyon megfogalmazódott bennünk az, hogy mennyire fontos az evangelizálás, mennyire fontos az, hogy hirdessük az örömhírt, és ezt többféle képen is lehet tenni. Ez egyik módszer az, hogyha valaki misszionárus, gyülekezetet plántál, de azt is megemlítettük, hogy van, akit nem hív el az Úr feltétlen, hanem ő azt mondja neki, hogy figyelj, te ott legyél fény, ahol éppen vagy. És erre van a bibliai igeversünk is, írja Mátéba, hogy elküldelek titeket, mint jókat farkasok közé, és ez arra utal, hogy benne vagyunk egy gonosz világban, ahol mi kell legyünk a bárányok, mi kell legyünk a fények, mi kell legyünk, akik mások vagyunk, és akik megosszák ezt az egész örömhírt a farkasokkal, a világgal. De hogy egy első hallásra eléggé idegennek tűnhet ez a bárány, keresztény, világ, stb. Fogalmak, dolgok, mégis mi ez a két világ, mi ez a két csoportosulás, hogyan húznátok meg a határvonalat a kettő között? Elemér, hogyha válaszolnál te először?
5: Én a világra inkább úgy válaszolnák, hogy azokra az emberekre, akiknek szükségük van Jézusra, mint megváltókra, azokra az emberekre gondolok, mert hogyha őszinték vagyunk, akkor mindannyian azok az emberek voltunk, akik benne voltunk, lázadtunk Isten ellen, azt tettük, ami rossz, és éltük a mi mindennapi életünket, de eljött az a pont, amikor Jézus megkeresett bennünket, utánunk jött, és megváltoztatta az életünket. A világra én így gondolok, a kereszténységre meg azok, akik tényleg Isten adott egy új életet, új szívet, és ebben az életben járnak.
4: Szerintem nagyon jól megragadt ezt, amiért. Mert beleesettünk abba a hibába, hogy ilyen prüdek vagyunk, hogy fúj világiak, hogy el vannak veszve, milyen mocskók vannak, ami igaz is lehet, tehát hogy egy istentelen ember hova tud lesüllyedni, mennyire embertelené tud válni, viszont bennünk kell legyen ez is, hogy Krisztus nélkül én is ott lennék. És ez a lényegi különbség, hogy Krisztussal, vagy Krisztus nélkül élek.
5: Mondd igen, és annyi, hogy sokszor a kereszténység úgy állt hozzá, hogy felül vannak a keresztények, és alul meg a világiak. És hogy tényleg, hogyha nem úgy nézünk az emberekre, mint hogy akiknek tényleg szükségük van megváltásra, megváltozzon az életük, hanem úgy, hogy mi vagyunk felül és ők alól, akkor nem tudunk így jó viszonyulni hozzájuk.
4: Igen, nálunk a mi fülünk ezt nagyon könnyen szokja ezt a szót, hogy világiak, és értjük is. Ez is benne van a keresztény szótárunkban, ez igen. A szó, és mi ezt egyből értjük. De nekem volt olyan tapasztalat, amikor elszóltam magam, vagy egy kicsit dörzsöltebb világi, mondta ezt, hogy na, én vagyok a világi, ugye, Lóri? Én világi vagyok. Tehát, hogy nekik ez nagyon sértő, és ilyen lekezelő. Tehát meg kell ezt magyaráznunk, hogy mit értünk ez alatt. Igen, mi is néha keresztények túl világiak vagyunk, pedig tehát nem kéne ennyire világiasak legyünk. Meg most nagyon belemagyolódtam a keresztény szó használatba, de értjük ezt, hogy ez sokkal inkább Krisztusra ragaszkodni, ráfigyelni, hozzátartozni, az odafelvalókkal törődni. De ez a lényegi különbség. Én elemérnek a meghatározással sokat nem tudnék fűzni emiatt.
3: Mm-hmm. Igen, tehát nem azért edő, hogy mi nem vagyunk ebbe a világban, mert mi máshol képzeljük már magunkat, mi már a mennybe vagyunk, egyáltalán nem, mi is ugyanolyan bűnös emberek vagyunk, az egyetlen faktor különbség az közöttünk és a másik halmaz között, hogy mi már elfogadtuk Krisztus, mint megváltó, nekünk van egy személyes kapcsolatunk Istennel.
4: De bocsánat. Ez nyilván kihat az életvitelünket. Tehát ennek vannak látható következményei. Tehát csak egyszerű dolgot mondok. Mi a különbség köztem és már között? Én nős vagyok, ő nem nős. És akkor vannak ennek látható jelei? Tehát, hogy én mindig hazamegyek ugyanaz a nőhöz, ugyanaz a nőt szeretem, vele alszok, hűséges vagyok hozzá, vele vagyok egy háztartásban, stb. Nekem ez nincs megadott. Tehát az, hogy én kihez tartozom, vagy ki van az én életemben, ennek vannak látható következménye az életemben. Ugyanígy a Krisztusnak is. Tehát a Krisztus ott van az életemben, ennek vannak következménye. Ugyanúgy, ha nincs ott Krisztus, ennek is vannak következménye. Kinek így, kinek úgy.

0: Igen, tehát ahogy említetted, mind a két halmaz itt él a Földön, vannak megkülönböztető jegyeink, vannak azonos jegyeink. Hogyha mondnátok pár dolgot, hogy ez a két halmaz, a világ és a keresztények, hol mosódnak össze, vagy mik azok a dolgok, amikben itt teljesen szöges ellentétben vagyunk? Hogyan látjátok ti ezt? Mik ezek a megkülönböztető dolgok, amiket Lóri is említett?
1: A Biblia konkrétan mondja, hogy bűnben születtünk, és hogy minden embernek szüksége van megváltóra, megváltásra, és ugyanúgy személyesen az én életemből is el tudom mondani, hogy lázadtam Isten ellen, tettem egy csomó hülyességet, buliztam, csajoztam, stb. És szükségem volt arra a pontra, amikor azt kellett kimondjam, hogy Jézus gyere is, gyere a szívemben, és én ezeket a dolgokat leteszem, mert ezek nekem fájnak, és így elkezdett egy új élet. És hogy erre szükségem van minden embernek, hogy ezt megtudja, hogy neki szüksége van a megváltásra, Jézusra.
2: Tehát az új élet, meg a régi élet. Én azt mondom, hogy ott mosódik össze, ez erős szó, amit itt mondunk, hogy ott mosódik, hát ugyanabban a világban élünk. Ugyanazokat a kocsikat vezetjük, ugyanarra a villamosra ülünk fel, ugyanabban a suliba járunk, ugyanabban a munkahelyre megyünk be, ugyanabban a bevásárlóközpontban vásárolunk, ugyanazt esszük. Tehát egy csomó közös dolog van. Én úgy látom, a szöges ellentét a lényegi dolgokban. Hogyan közelítjük meg a házasságnak a kérdését, a gyereknevelést, az élet és halál kérdését, a szeretet, a megbocsájtás. Tehát, hogy itt vannak szöges ellentétek, a tolerancia vagy nem tolerancia. Mi az, amit bűnnek nevezünk, mi az, amit nem nevezünk bűnnek. Van Isten, nincs-e Isten? Tehát az élet lényegi kérdéseiben úgy gondolom, hogy egy átlag ember és egy istenfélő ember között óriási különbség van. És mindezt az Isten félelme határozza meg az adott tematikákra lebontva.

0: Így van. Illetve még az a másik nagy különbség, ami így eszembe jutott, hogy mindkét halmazt vonza magához a bűn. Tehát mindkettőnket próbál valahogy a bűn a saját karmai közé kaparintani, csak a keresztények ezeket kísértésnek tekintik, a világiak pedig lehetőségként tekintik. Tehát, hogyha valakit meghívnak bulizni, akinek nincs személyes kapcsolata Istennel, akkor az egy lehetőségként tekinti, hogy figyelj, ma este egy ott fogok szórakozni. De hogyha egy keresztényt hívnak meg ugyanígy, akkor ő kísértésnek tekinti, és küzd ellene, és kell is küzdeni az egész ellen. Viszont egy másik dolog, ami egyre inkább körvonalazódik, az az, hogy mindannyian vágyunk az igazságra. Mindannyian vágyunk valami igazra. Pláne ebbe a világba, ami túl van töltve digitális dolgokkal, túl van töltve álmokkal, álcákkal, mindannyian vágyunk valami igazra. Csak vannak, akik jó helyen keresik, vannak, akik rossz helyen keresik. Előbb-utóbb mindannyian meg fogjuk találni azt, hogy mi az igazság, és hogy miért is vagyunk itt a Földön. Van, aki korábban rájön, és még tud változni, viszont van, akinek már túl késő lesz ehhez. És itt is megadatik a mi lehetőségünk, hogy rámutassunk ezekre. Pláne azoknak az embereknek, akik nagyon mélyen bele vannak ezekbe a helyzetekbe, és úgy gondolnánk, hogy ennek már nincs semmi esélye, ez már úgyse fog megtérni, ez már úgyse lesz keresztény. Van, hogy pont azokat használja fel Isten, hogy de igen, azt akarom, hogy te menj hozzá, és tegyél neki bizonyságot, és mondd el neki, hogy mi az élet értelme. És ez az egyik kapcsolódási pont. Tehát muszáj, ha akarunk, ha nem, kapcsolódjunk ezekkel az emberekkel, sőt azokkal is, akikről mi úgy gondolnánk, hogy már semmi lehetőség és elveszett esetnek tekintjük.
1: Ez Istennek a szuverén joga, hogy ezt eldöntse. És míg bennünket éltet, addig kapcsolódunk el. És ezért az veszélyes, lehet említettük már valamikor valami beszélgetés kapcsán, hogy ha ilyen burokba élünk, és elizoláljuk magunkat a világtól, tehát bennük köztük kell forgolódjunk, szeretettel, tisztelettel rájuk tekintve, nem ilyen megvetéssel, nem feledni azt, amit Eli ecsetelt, hogy mi is valamikor ott voltunk, vagy ki tudja, hol lennénk, meddig süllyedtünk volna, hogy említettet ezt már, hogyha nem ismerjük meg Krisztust, mert nincs az ő megtartó ereje, az ő szent lelke bennünk.

0: Viszont nem szabad elfelejtenünk a missziós parancsot se, ami úgy szól, hogy menjetek és tegyetek tanítványokkal mindenkit, ami egy aktív cselekedetet mutat. Tehát menjetek ti, ne várjatok meg, hogy hozzátok jöjjenek, hanem ti menjetek. És úgy gondolom, ez neked különösen fontos. Említetted az előző részünkben, hogy gyülekezetet plántálsz, és azt gondolom nem úgy működik, mint egy mágnes, hogy amint megnyitottátok a kapuitokat, mindenki beáramlott, hogy jöntek az emberek Krisztushoz, meg akarták ismerni, hanem valóban te kellett kimenjél az emberekhez, hogy megismerd őket, személyes kapcsolatokat alakíts ki. Hogyan kell egy kereszténynek forgolódnia, hogy megnyerje az embereket Krisztusnak?
1: Hát, hogy építsünk ki szereteteljes kapcsolatokat. Például én, amikor Károlyba költöztem, akkor megkerestem azokat a helyeket, ahol az emberek forgolódnak, és az első az volt, hogy elmentem edzőterembe, és ott barátkoztam fiatalokkal, meg az én korosztályommal, és ott is épültek ki kapcsolatok, de leginkább az volt, hogy egyik ember mutatott be a másik embernek, hogy nézd meg, itt van Elemér a városba, és akkor elmondtak egy pár dolgot rólam, és akkor így megismertem embereket, vagy elmentem a kávézóba, ott is megismerkedtem emberekkel, és nagyon fontos tényleg az, hogy ott legyünk, ahol az emberek vannak. Hogy elérhetőek legyünk az embereknek a számára.
2: Uh-huh. És akkor bementél egy helyre, leszólítottad őket, vagy hogy mondanál egy-két dolgot? Tehát oké, ott vagy a kávézó, ott vagy az edzőteremben.
1: Igen. Hát volt, mondjuk egy kicsit ez vicces, de hogy a városban meg úgy voltam ott, mint ők úgy néztek rám, mint egy lelkészre. Persze ez nem minden esetben a legjobb. És akkor így megkerestek, hogy te vagy az új lelkész, és akkor gyere, edzünk együtt. Vagy mentem a kávézóba, és akkor ott ismert a tulajdonos, és akkor kérdezték, hogy te vagy az új lelkész, és akkor ővelük is nyílt kap arra, hogy kapcsolódjunk egymáshoz.

0: Nagyon érdekes, hogy ez előítélet, amiről mi úgy gondolnánk, hogy negatívan befolyásol minket, tehát fú, ez a keresztény, ezzel nem beszélgetek, pont az ellentétje volt igaz rád, hogy ez a lelkész, gyere, és akkor beszélgessünk, meg megismertél embereket. És ez mennyire volt nehéz neked? Mennyire vagy introvertált, extrovertált, hogy hogyan sikerült ezt megélned?
1: Hát én szerintem én nyitott vagyok. Az első kapcsolódás, ami így könnyen le tudom szólítani az embereket. Persze kell egy kis idő, még így fellélegzek, de Károlyban az volt, hogy ahogy mentem így az utcán, én le tudtam szólítani új embereket, ismeretlen emberek mai napig is, ahogy találkozok emberekkel, próbálok valamilyen szinten kapcsolódni. Úgyhogy nekem nagyon könnyen ment ez, hogy emberekkel kapcsolatot létesítsek.
0: Uh-huh. Illetve ott van a másik csoport is, aki munkája meg magánélete révén rengeteg másik emberrel találkozik. Dóri, te hogyan éled meg ezt? Mert te pont ebbe a halmazba tartozol.
2: Itt olyan szempontból könnyebb, hogy már adott, vagy rá vagy kényszerülve ebben, hogyha polgári foglalatosságod is van, vagy akár diák vagy tanuló vagy, hogy ott vannak az osztálytársaid, ott vannak a csoporttársaid, ott vannak a munkatársaid. Na, ott a jelenünk kell prédikáljon, és aztán a szavaink is meg kell ragadni a lehetőséget. Ott talán mi az a baj velünk, hogy elbújunk. Én, ha visszaemlékszek a liszis évén, azt mondom, hogy sokkal többet kellett volna beszéljek. Sokkal többet. Sokkal többet. Nyilván nem kell átesni a ló túls oldalára, és akkor állandóan beszélni, de megragadni ennek a lehetőséget. És én úgy gondolom, Isten lelke tud bennünket figyelmeztetni, vagy ösztönözni, na figyelj, állj ezzel szóba, kérdezz rá erre a dologra. Ilyesmi. Tehát valahogy így, hogy Krisztus is ezt tette tulajdonképpen, bejött a mi világunkba, és nem fentről nézett, és akkor mi is be kell menjünk az életükbe, ott kell legyünk velük. Néha az áldozattal jár. Tudjátok, van az igaz, hogy Áron is megvegyétek az alkalmat, ez nem arról szól, hogy aki, hanem rólunk. Nekünk kerül az valamiben, hogy bemegyünk az ő világukba, hogy lehet elmegyek csak velük egy kirándulásra, egy túrázásra, egy bográcsozásra, egy sporttevékenységre, egy filmnézésre, egy sétára, egy konditerembe, ahogy mondtad Eliket, tehát hogy nem onnan indulj, na gyere, üljünk le, és egy biblia tanulmányt folytassunk 10 heten keresztül.
1: Például nekem is ez úgy volt, hogy nem az volt, hogy na, akivel találkoztam minden alkalommal, mondtam, gyere, térj meg, és akkor ha nem térsz meg, stb., hanem az első pillanatok azok mindig csak ilyen kapcsolódás, beszélgetés volt. És eljött mindig az a pillanat az életükbe, amikor ajtó nyílt arra, hogy megosztom az evangéliumot. Például, hogyha mondhatok egy példát.
2: Hogyne, kérlek.
1: Volt egy fiatal ember, egy ilyen 15-16 éves, és elhívatta a banketére vacsorára. És mondta, hogy nem osztom meg az osztálytársaival a történetemet, hogy hogyan tértem meg, így a srác. És akkor így megosztottam, hogy miből szabadultam meg, hogyan jöttem ki, hogy nekem is voltak öngyilkossági gondolataim, és minden fiatal így sorban mondta, hogy mindannyian öngyilkosok akartak lenni. És akkor ott volt az a pont, hogy most azt mondtam, hogy most megosztom az evangéliumot velük. És hogy akkor tényleg így nyíltak az ajtók. De tényleg, hogy arra kell törekedjünk, hogy igen, az is véglet, amikor mindig az evangéliumot, de jussunk el arra a pontra, amikor megosztok az evangéliumot, amikor nem hallgatunk el. Hallgatjuk, amikor nyílik az ajtó.

0: Igen, szerintem is ez az egyik legfontosabb dolog, amit így észrevettem az eddigi tapasztalataim alapján, hogy először téged kell megismerjenek, és veled kell alakítani egy kapcsolatot, és csak utána tudnak Istennel kialakítani egy kapcsolatot. Hiszen ne felejtjük azt el, hogy mi itt a Földön képviselők vagyunk, úgymond. És ahogy hiszik, hogy mi élünk, ahogy látják, hogy mi élünk, lehet, hogy sokan úgy fogják elítélni az összes keresztényeket. Tehát ahogy te élsz, az lesz számukra az egyetlen példa, hogy milyen is egy keresztény. És ezért is egyrésztről tényleg nagyon oda kell figyelni, hogy éljünk úgy, ahogy elvárják tőlünk, jó értelemben elvárják meg, hogy az igébe olvassuk, de hogy másik oldalt pedig ne csak a tetteinkkel cselekedjünk, hanem a szavainkkal is tegyünk valamit, és menjünk oda, és nyissunk. Te hogyan vetted észre az eddigi szolgálataidban? Mikor voltak azok a pillanatok, mikor úgy érezted, hogy most meg kell osztani az evangéliumot? Vannak erre jelek, vagy a Szentlélekre hallgatsz? Mégis hogyan történik ez?
1: Hát mindkettő. Volt, például volt olyan, hogy amikor tudtam, hogy csak egy, hogy ezzel a sráccal nem lesz több találkozása, és akkor mondtam, hogy ezt nem hagyom ki, és akkor első találkozáskor már megosztottam az evangéliumot, a saját bizonyságtételemet, de volt olyan, hogy egy fél év után jött, hogy nagyon nehéz helyzetben volt, öngyilkossági kísérlet, vagy hogy padlón volt az élete, vagy krízisben volt a házassága, és hogy akkor abban a nehéz helyzetben, akkor ott voltam neki az életében, és akkor tudtam segíteni. Úgyhogy nagyon változó tényleg.
2: Azt hiszem, hogy kifolynomul kell legyen nagyon a kapcsolatunk Isten, hogy erre így ráérezzünk, amit van, hogy most a lélek figyelmeztet, vagy nem, már nincs több lehetőség, és most kell. Vagy várd ki azt a 5.-6. találkozást, vagy már az első 5 percen mondd el neki az evangéliumot. Hát azt hiszem, nagyon kell ismerd magadat, meg azt az embert, hogy ráérezze erre, és Isten lelke kell ebben figyelmeztessen.

0: Én meg most különös felhívást szeretnék intézni a fiataloknak, mert valamilyen szinten, hogyha belegondolunk, akkor minden gyülekezet egy generációra van arról, hogy kihaljon. Minden gyülekezet, minden felekezet. És nem figyel oda a fiatalokra, hogyha fiatalok nem figyelnek oda a fiatalokra, hogy tanítványokat képezzünk, hogy megosszuk az örömhírt, hogy megosszuk a bizonyságtételeinket, akkor ki fogunk halni. És ez nem feltétlenül a gyülekezet, nem feltétlenül az idősek szerepe, hanem a miénk is. Egyrészt is, mert minden fiatalnak mondom azt, hogy tényleg sose lesz annyi időd, amennyi most van. És erre látok nagyon jó példákat is a más barátaim között, akik missziókat indítottak a saját falujukba, vagy szolgálatokat, ifiket, tiniket, olyan helyeken, ahol még nem voltak, és ezeket megáldja az Úr. Tényleg, hogy oda tesszük magunkat, és Istenért teszünk valamit, akkor nagyon szépen ki tud az egész virágozni. De erre mi is oda kell figyeljünk, és tudatosan kereszt végezzük. Illetve egy másik érdekes dolog ezzel kapcsolatosan, hogy sokan úgy képzeljük el a tanítványokat, mint nagyon idős embereket, közben a tanítványok fiatal emberek voltak egy tanulmány szerint. Nagy részük 30 alatt volt. Mégis Isten ezeket a fiatalokat használta, hogy felforgassa az egész világot. Hogy menjenek és tanítványok át tegyenek mindenkit. És mi is képesek vagyunk erre, mi is meg tudjuk ezt tenni, csak oda kell rá figyelnünk Istenre, és kell hozzá egy kis bátorság is. De hogyha ez megtörténik, akkor szerintem csodálatos dolgokat tud tenni Isten. És ezért is bátorítok tényleg minden fiatalt, hogy használj ki ezt a lehetőséget, és tényleg legyen híd Isten és az emberek között.
1: Én meg vagyok győződve felől, hogy függetlenül attól, hogy most fiatal vagyok, vagy középkorú, vagy munkás, vagy tanuló, hogy Isten azokban a közegekben, amelyek belehelyezett, akár a családon keresztül, vagy a tanulmányon keresztül, a hétköznapjaim keresztül, ő lehetőséget ad arra nézve, hogy megosszam az evangéliumot. Tehát egyértelmű. És a második, miért kell megosszam? Hát mert nem vagyok önző, most már érdekel a másik sorsa, érdekel, hogy mi lesz vele. Tehát szokták ahhoz hasonlítani, mint egy éhező koldus rátalál az ennivalóra, a forrásra, akkor nem bezabálja magát, és agyon reszi magát, hanem szól a többinek, hogy gyertek, itt a forrás, és megtaláltuk az életnek a vizét, az életnek a kenyerét Krisztusban. Ezért akarjuk ezt megosztani, és ezért kérdés. Ez nagyon jó, ez ösztöndő dolog, amit mondasz a fiatalok felé, már hogy legyen ilyen készség bennünk, és nyitottság, hogy ezt megosszuk másokkal.

0: Meg például a személyes kapcsolatainkon kívül mi csináltunk olyat, hogy fiatalokkal kimentünk az utcára, és így megosztottuk személyesen, így csak spontán random az evangéliumot, és ez nagyon jó volt, mert így a, nem csak az, hogy megosztottuk az evangéliumot, hanem az, hogy jöttek fiatalok, ők is bekapcsolódtak, ők is fellelkesedtek, és hogy vannak ilyen lehetőségek, és szerintem itt Váradon is, vagy bárhol fontos lenne az, hogy ne csak az legyen, hogy a kapcsolataimban kényelmesen megosztom az evangéliumot, hanem lennének ilyen lehetőségek, amikor na, most menjünk az utcára.
1: Tehát ez egymás bátorítása. Nagyon jó.
2: Igen, itt is nagyon fontos a közösség, viszont az is nagyon fontos, hogy én, mint ember, én, mint keresztény ember meg tudjam állni a helyemet, és te hogyan látod ezt az egészet, hogy mégis mi segít abba, hogy tényleg keresztény lehessek, és hogy hiteles keresztény legyek az emberek között?
0: Ez jó kérdés. Hát az, hogy azt, amit én kaptam már Jézustól, azt én meg is éljem. Hogy ne csak beszéljek dolgokról, ne csak mondjak dolgokat, hanem lássák azt, hogy én nem egy képmutató keresztény vagyok, én nem egy olyan keresztény vagyok, aki vasárnap szépen tudok mosolyogni, hanem hétfőn, és ezt tudom lereagálni az emberek fele, a munkahelyemen, vagy bárhol. Nagyon fontos az, hogy minden nap kapcsolatban legyünk Istennel, mert hogyha nem vagyunk Istennel kapcsolatban minden nap, akkor könnyen így ki tudnak mozdítani bennünket, hogy ne éljek hiteles életet. De hogyha én merítek minden nap a Istennel való kapcsolatomból, akkor azt tudom közvetíteni mások felé, és akkor hitelesen meg tudom élni azt, amit Istentől kaptam. Ez szerintem nagyon fontos. Meg hogy tényleg nem utassak többet a valóságnál, hanem az, aki vagyok, azt éljem meg. Sokkal fontosabb az, hogy aki vagyok én, mint az, hogy amit teszek például.
2: Nyilván ezt én is megtapasztaltam, hogyha csak bizonyságtételeinkkel megyünk az emberek elé, és csak a jót mondjuk, hogy Isten hogy megsegített, meg nem semmi bűn az életembe, akkor azért csak eltávolodunk tőle. De hogyha elérkezünk ahhoz a ponthoz egy beszélgetésben, hogy elmondjuk, hogy figyelj, én is küzdöttem ezzel, ahogy te is mondtad a bizonyságtételedben, hogy igen, nekem is voltak öngyilkossági gondolataim, igen, én is átmentem ezeket a kihívásokon, de hogyan léptem át ezen? Hogy ott volt mellettem Isten, hogy megsegített, hogy hozzáfordultam segítségért, úgy gondolom, hogy ezek a mélypontok, ezek a pontok azok, amikkel igazán tudunk kapcsolódni.
0: Például nemrég volt egy srácra elmentem biciklizni, és akkor így bicikliztünk csak simán. És egy ponton feltett nekem egy kérdés, hogy mitől vagyok én más, mint a többi ember? Mert mondta, hogy valamit észrevett rajtam. És akkor egyszerűen addig nem beszéltünk erről, de azt mondtam, hogy így megosztottam vele azt, hogy mi van bennem, hogy mi van valójában bennem, és hogy az emberek arra felfigyelnek, hogy tényleg nem tisztában vannak azzal, hogyha te megéled azt, amit Istenből kapsz, hogy az valamitől másabb.
2: Persze előbb-utóbb, hogyha hiteles keresztényként élsz, akkor előbb-utóbb észreveszik rajtad, hogy te más vagy, és ők is jönni fognak hozzád annak ellenére, hogy nem ez az átlag igazság, de hogyha tényleg ki vannak alakítva ezek a személyes kapcsolatok, akkor ezek tényleg jönni fognak. Nagyon jó. Nagyon szépen köszönjük a mai beszélgetésünket is, köszönjük, hogy megosztottad velünk a tapasztalataidat. Hiszem azt, hogy nagyon sokaknak bátorítás és motiváló, inspiráló lehet az egész. Tehát köszönjük még egyszer, nektek köszönjük, hogy velünk voltatok. A jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.

Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ha valamilyen alapvető dolgot hiányzik, idő, energia, pénz, tekintsd magad áldottnak. Épp a hiányod egy jó alkalom arra, hogy szégyenkezés nélküli bizalommal meríts belőlem. Amikor elégtelen készletekkel indulsz egy napnak, erőfeszítéseidet a jelen pillanatra kell összpontosítanod. Itt kell élned, a jelenben. Ez az a hely, ahol mindig várok rád. Alkalmatlanságot tudata gazdag áldás, ami megtanít teljes szívvel rám hagyatkozni. Az igazság az, hogy az önállóság egy olyan mitosz, amit a büszkeség és az átmeneti sikerek tesznek ilyen tartóssá. Az egészség és a vagyon egy pillanat alatt eltűnhet, ahogy maga az élet is. Örvendez elégtelen voltodnak, hiszen tudod, az én erőm az erőtlenségben végeztetik el.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jakab levele első fejezet második vers. Korintusbeliekhez írott második levél, 12. fejezet, 9. vers.

0: amit érdemes megtenni.
1: Krisztus munkatársai. Akármit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Kolossé 3.23. Gondolatok az ígéről. Nagy munka vár ránk. Segítenünk kell a férfiaknak és nőknek, Krisztushoz vezetve őket, de nem a nyelvek adománya vagy csodák által, hanem a megfeszített Jézus prédikálása nyomán. Bárhol is dolgozunk, akár az üzleti életben, akár mezőgazdaságban, akár hivatalban, törekednünk kell az emberek megmentésére. Az élet telve van drága alkalmakkal, amelyeket felhasználhatunk arra, hogy Istentől kapott képességeinket mások áldására fordítsuk, és így módon áldást nyerjünk, anélkül, hogy magunkra gondolnánk. Jelentéktelennek tűnő események vagy körülmények gyakran csodálatos áldásnak bizonyulnak az olyan ember számára, aki elvből cselekszik, és megszokta az igazi út követését, egyszerűen azért, mivel az az igazság. Törekedjünk jellemünk tökéletesítésére, és mindent Isten dicsőségére tegyünk. Legyünk hűségesek a legkisebb és a legnagyobb dolgokban egyaránt. Tanuljuk meg szólni és cselekedni az igazságot mindenkor. Rendeljük alá és adjuk át szívünket teljesen Istennek. Életünk munkájának eredményét megláthatjuk majd a mennyben, az örökkévaló korszakokon át, mivel kedves Isten előtt.

0: Hétfő esti szókép.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai ifjúsági műsorban köszönt benneteket Cerina Elek Éva. Szabó János Róbert, református esperes, korábbi évekkel ezelőtti igehirdetésének szerkesztett változatát hoztam nektek, fogadjátok szeretettel. A 10 parancsolatot akkor kapta Izrael népe, amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, s a rabszolgahadból népet akart formálni. A parancsolatok sora Istennel is egymással való közösségük formálódásának eszköze lett. A 10 parancsolat 10 olyan szabály, olyan együttélési norma, mely Isten népét meg kell, hogy különböztesse a többiektől. Aki a szövetséges nép tagja kíván lenni, annak komolyan kell vennie minden szavát.
2: Sziasztok! Isten az embert kapcsolatokra teremtette. Azaz olyan lényként, akiknek szüksége van társakra, barátokra, olyanokra, akik szeretik, elfogadják, fontosnak tartják. Életünk akkor harmonikus és kiegyensúlyozott, ha kapcsolataink mind függőlegesen, azaz felfelé Isten felé, mind vízszintesen, azaz a másik ember felé rendezettek. Akármelyik szál, akár az Isten felé, akár a másik ember felé megszakad, elsorvad, megszűnik létezni, ott az egész ember sérül, és ezáltal a kapcsolatai sérülnek. A 10 parancsolat ezért foglalkozik nagyon is gyakorlati módon ezzel a két mindent meghatározó életirányjal, az első kőtáblán az Isten és ember, a második kőtáblán az ember és ember közötti kapcsolattal. És az sem véletlen, hogy Isten elsőként az első 4 parancsolatban éppen a vele való kapcsolatunkról tanít. Mert a vele való rendezett kapcsolat az alapja annak, hogy mi emberek egymással is békében, szeretetben és harmonikusan éljünk. Azzal, hogy az ember fellázadt teremtői ellen, és tudatosan elszakított minden szálat, amely ő hozzá kötötte, nem csak az Isten ellen vétett, hanem a másik ember és önmaga ellen is. És addig, amíg Istennel nem békél meg, addig sem a másikkal, sem önmagával nem lesz képes megbékélni. A 10 parancsolat első felével már foglalkoztunk. A következő adásokban a másik felével fogunk foglalkozni. Ma az 5. parancsolattal, amely így szól, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ezt a parancsolatot lehet így is, lehet úgy is hallgatni. Ha valaki szereti a szüleit, mert szerethetőek és rendesek, az könnyen bólint rá az 5. parancsolat igazára. De mi van azokkal a szülőkkel, akikben kevés a szeretnivaló? Mi van az alkoholista apákkal és anyákkal? Mi van azokkal a szülőkkel, akik lelkileg terrorizálják gyermekeiket? És mi van a tisztelhetetlen szülőkkel? Azok tiszteletére is vonatkozik ez a parancs? Vagy vannak kivételek? Azoknak, akiknek a szülei sok mindenért tisztelhetetlenek, azoknak nem könnyű megbirkózni az 5. parancsolat elvárásával. Mert szeretni és tisztelni senkit sem lehet parancsszóra. A szeretet és a tisztelet az, amit adunk a másiknak, akit arra érdemesnek tartunk, és aki bizonyára épp ezért érdemes is arra, hogy szeressük és tiszteljük őt. Isten, ahogyan arról már beszéltünk, az előző adásokban tisztelhető és szerethető, mert annyi mindent tett értünk a múltban és tesz értünk a jelenben. De ha az őseinkben nincs semmi tisztelni és szeretni való, és ezt gyorsan hozzáteszem, ha tényleg nincsen, akkor az 5. parancsolatba beleakadunk és megbotránkozunk. Nos, éppen ezért fontos megértenünk azt, hogy mit is vár tőlünk pontosan a bennünket szerető Isten, amikor ezt parancsolja, tiszteld apádat és anyádat. Az első, ami szemet szúr ebben a mondatban, az éppen az, hogy az Úr nem azt mondja. Tiszteld apádat és anyádat, ha tiszteletreméltóak, ha kedvesek hozzád, ha szerethetőek, ha szeretnek téged. De azt sem mondja Isten, hogy adj igazat a szüleidnek feltétel nélkül mindenben. Vagy minden tégy meg, amit csak kívánnak tőled. Nem kell például követnünk szüleinket a magunk hitetlenségében. És azt sem mondja, hogy szeresd őket mindenáron. De azt nyomatékosan mondja Isten, hogy tiszteld őket még akkor is, ha nem értesz mindenben egyet velük, s ha nem tiszteletreméltóak. Isten azt parancsolja, hogy tiszteld őket, ha kell, személyüktől függetlenül. De nincsen abban valami igazságtalan, hogy akármilyen is legyen egy szülő, Isten akkor is az ő pártjára áll a gyermekkel szemben, feltétlen tiszteletet várva attól? Isten nem igazságtalan. És rosszul értjük ezt a parancsolatot, ha azt gondoljuk, hogy az Úr bármelyik korosztály pártjára állna a másik ellenében. Először is azt kell látnunk, hogy ez a parancsolat akkor sem, ma sem a kisgyerekeket, a kamaszokat vagy a tiniket szólítja meg elsősorban. Akkor is, ma is a felnőtteknek, hadd mondjam így, a már nem gyerekeknek, de akik még mindig valakiknek a gyermekei. Az ötödik parancsolat elsősorban nekik szól, az idő szülőkkel való összefüggésben. De ez nem jelenti azt, hogy most minden még nem felnőtt hallgatónk hátradőlhet, mint akikre nem vonatkozik szülei tisztelete. Az, amit ennek a magyarázatnak az elején állítottam, hogy nem érünk légüres térben, az azt jelenti ugyanis, hogy minden egyes generációt követ egy másik. És azt is követ újabb, és azt is egy újabb. És közben egyik generáció sem független az előzőtől, és az utána jövőktől sem. Mi generációk láncolatában élünk. Hatások érnek bennünket apáinktól, és hatással vagyunk mi is a gyermekeinkre. Az a nemzedék, amelyik elfeledkezik az atyáiról, gyökértelen, és így jövő nélküli lesz. Akik megvetik az őket megelőző generációt, maguk is hasonló megvetésben részesednek majd. Az ötödik parancsolat tehát a társadalomban a nemzedékek együttélését, összetartozását és ezzel a közösség fennmaradását hivatott biztosítani. Egy társadalom akkor nevel egészséges embereket, ha az egyik nemzedék tiszteli az előtte lévőt, valamint tisztelettel hordozza az utána jövőt, miközben mind a kettőről, az előzőről és az utána jövőről szeretettel gondoskodik. Ma egy beteg társadalomban élünk, ahol nem tisztelik az elődöket és felélik a jövő nemzedék jövendőjét. Mindkettőt feláldozva a profit, a hasznosság, a hazug fejlődés és a teljesítmény oltárán. Nemzedéki problémáktól hemzseg a világ, mert senki sem tisztel senkit. Minden nemzedék csak a magáét akarja, maga igazát fújja, és önző módon csak magára gondol. Mindenki csak arról akar tudni, ami neki jogosan jár, de senki sem akar hallani arról, hogy kötelességeink is vannak. Kötelességeink egymás felé. Hiszen minden nemzedék tartozik azzal, hogy tisztelje a másik nemzedéket, mert felelősek vagyunk egymásért. S mert hatással vagyunk nap mint nap egymásra, akár tudjuk azt, akár nem, felelősek vagyunk egymásért, mert egyszer felettünk is elmúlik az idő, s akkor ugyanazt kapjuk vissza, amit egykor mi magunk is adtunk, vagy nem adtunk az elődeinknek. Sohasem felejtem el azt a történetet, amely egy apáról és az ő fiáról szól. Az apa egyszer valami csekéségen úgy összeveszett a fiával, hogy az megkapta, és ruhájánál fogva elkezdte vonszolni őt kifelé az udvarra. A fiú gyilkos dühében elborult aggyal arra készült, hogy az udvaron agyonüti az apját. De amikor a küszöbhöz értek, felkiáltott az apa. Fiam, állj meg! Én is csak eddig húztam az apámat. Az egyik nemzedék így oltja bele láthatatlanul a másikba a maga csődjeit és hiányosságait. Ha volt valami, amit eddigi életemben megtanultam, az az volt, hogy felelősség nélkül nagyon könnyű ítélkezni mások felett. Könnyű nekünk gyermekeknek kritizálni anyánkat és apánkat azért, mert ilyen-olyan módon elrontották a dolgokat, hibáikkal és hiányosságaikkal nehezítve a mi életünket. De egészen másként fogjátok látni ezt, ha magatok is felelősök lesztek valakiért, akinek az élete és boldogsága ti rajtatok is áll vagy bukik majd. Észre fogjátok venni, hogy egy-egy élethelyzetben nem is olyan könnyű döntést hozni, mert vagy milliónyi lehetőség közül kell választanotok, vagy nincsen választási lehetőségetek, csak kényszerek vannak, és néha a pillanat tört része alatt kell súlyos döntéseket hozni. Mindezt úgy, hogy a döntés pillanatában nem tudhatjátok, hogy az milyen hatással lesz majd a rád bízott ember életére. Persze könnyű meglátni az elődök nyomorúságait, miközben magunk elhatározzuk, hogy mi majd mindent másként és jobban fogunk csinálni, mint ők. De ne feledjétek el, minden nemzedék így vette át a képzeletbeli stafétabotot az elődeitől, és mindegyik úgy adta azt tovább az utána jövőknek, hogy maga is ugyanannyit, vagy még többet hibázott. Az ötödik parancsolat ezeken túl még egy fontos dologra megtanít. A szülőknek úgy kell élniük, és jegyezd meg ezt, mert reméljük egyszer te is szülővé leszel majd, hogy túlmutassanak önmagukon. A gyermekeknek pedig úgy, hogy túllássanak a szüleiken. Hogyan kell ezt értenünk? A szülőknek azzal a felelősséggel kell élniük, hogy nem felejtik el, hogy mindazzal, amit tesznek, szólnak és cselekszenek, felfelé kell mutatniuk arra, akitől minden szülői tekintély származik. A gyermekeknek pedig úgy kell túllátniuk a szüleiken, hogy bennük is végső soron a mennyei atyát, mindannyiunk Istenét kell tisztelniük. Végezetül észre kell vennünk, hogy a tiszteletadáshoz kapcsolódik egy isteni ígéret is. Hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Isten a tiszteletadáshoz tehát egy ígéretet, áldásainak ígéretét kapcsolta. Az Ószövetségben az áldás kézzel fogható jele volt az Istennel való szövetségnek. Mint Isten ajándéka jelenik meg a nyugalom és a biztonság a földön, amit Isten ad a szövetséges népnek. Ha Isten népe megtartja a szövetség szabályait, akkor abból áldás következik rájuk, de ha nem, annak komoly következményei lesznek. Mi az Újszövetség népe Isten áldását nem kézzel fogható jelekben, tárgyakban vagy gyarapodásban látjuk. Mert lehet áldott az az ember is, aki becsületes munkájából él, és mégsem gyarapodik látványosan. De mi is valljuk, hogy az áldás Isten jelenlétét jelenti. Ha megtartom Isten parancsolatait, az ötödiket is, akkor életem minden napján megtapasztalhatom Isten jelenlétét, segítségét, áldását. Nem azért, mert engedelmes vagyok, hanem mert engedelmességem fogékony közeggé válhat ahhoz, hogy Isten mind jobban munkálkodhasson az életemben. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Szólt a mai adásban az ötödik parancsolatról a magyarázat. Remélem, egy kicsit közelebb hozhattam hozzátok ennek a parancsolatnak az üzenetét. Ha igen, akkor várlak benneteket a következő adásban.

önzetlen, békességkereső legyek, akiben a megváltó bárány természete uralkodik. Köszönöm azt a csodás dicsőséget, hogy te minket a képmásodra teremtettél. Ezt tanulom tisztelni a legelesettebb emberben is. Istenem, adj éles látást, tégy képessé arra, hogy a dolgoknak vagy helyzeteknek a miben létét megértsem. Ezzel a képességgel hadd tudjam megállapítani, hogy melyek azok a célok, amelyekért érdemes küzdenem. És így nem fogom az életemet hiába való törekvésekre fecsérelni. Mindig tisztában lehetek azzal, változó napjaimban is, melyik az az út, amelyet te jelöltél ki számomra. Segítségeddel láthatom, mit kellene megvalósítanom ahhoz, hogy elmondhassam mások bántása nélkül, íme benned elégedett vagyok. Köszönöm, teremtőm, mindennapi útmutatásodat. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Augusztus, új kenyér, kisasszony, nyár utóhava. A régi magyar nyelvben többféle neve volt. Gyümölcsény, nyárutó, nyolcat hó, nyolcány. A keresztény népi elnevezés a kisasszony hava. A hónap a régi római naptárban még sextilisként szerepelt. Krisztus előtt 7-ben a szökőnapok miatt a Julius Cézár által bevezetett naptárreform korrekciója során nevezte el magáról Augustus császár. A szó jelentése fenséges. Népi szokás, hogy elsején nem jó ómenházasságot kötni, a szőlőtermőknek meg dolog tiltó nap, mert a szőlőszemek lepereghetnek a fürtről. Nevezetes névnap 5-én Krisztina, amely Krisztushoz tartozót keresztényt jelent. A 10-ei Lőrinc név több szólásunkban és közmondásunkban is megtalálható. Ráül Lőrinc a derekára, azaz a sok kapálástól megfájdul a dereka. E naptól már vizenyős a dínye. Ha 12-én Klára napján szeles az idő, hamar beköszönt az ősz. 10-től 13-áig tart a kívánság teljesítő látványos csillaghullás. Jeles egyházi ünnep 15-én Nagy Boldog Asszony napja, Mária mennybe menetelének ünnepe, sokféle búcsónap. 20-át Szent István napját Első László király kérésére 1092-ben avatták Szent nappá. Mária Terézia rendelkezése szerint 1774 óta államalapító királyunk ünnepe, valamint az új kenyéré. Technikai és média nap szeptember 12-én. A gyülekezeti kommunikáció ma már elkerülhetetlenül

0: Fontos része a szolgálatunknak. Nem csak arról szól, hogy hírt adjunk programjainkról, hanem arról is, hogy hitelesen mutassuk be közösségeink életét, megszólítsuk az embereket és segítsük az evangélium eljutását minél többekhez. Ezért szervezik meg szeptember 12-én a Technikai és Média Napot, melyre szeretettel várják mindazokat, akik jelenleg kommunikációs feladatokat látnak el, illetve azokat is, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe a szolgálatba. A nap során gyakorlati műhelyek, eszközbemutatók és tapasztalatcserék segítségével olyan témákat járnak körül, mint a hírírás, fotózás, videókészítés, közösségi média, honlapkészítés, online közvetítés és a kommunikációs csapatmunka. Céljuk, hogy a résztvevők azonnal használható ötletekkel, új ismeretekkel és értékes kapcsolatokkal térjenek haza. A Baptista Egyház szervezi a programot, és szeretettel várják a jelentkezőket. A részvétel gyülekezeti szolgálóknak díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek és kultúrának. A Tours in Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják majd az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 36-41 fokra számíthatunk.
1: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története. A reformáció előrehaladása Németországban. Harmadik rész. Amikor Luther elhatározta, hogy visszatér Wittenbergbe, tüstént el is indult veszélyes útjára. Az ellenség jogot kapott arra, hogy megölje. Barátainak megtiltották, hogy befogadják vagy segítsenek rajta. A császári kormány a legszigorúbb intézkedéseket alkalmazta a reformátor hívei ellen. De Luther látta, hogy az evangélium munkája veszélyben van, és az Úr nevében bátran elindult, hogy harcoljon az igazságért. Egyik levelében, amely a választófejedelemnek szólt, Luther, miután közölte, hogy el akarja hagyni Wartburgot, ezt írta. Tudatom felségeddel, hogy Wittenbergbe készülök, olyan védelem alatt, amely sokkal nagyobb, mint a fejedelmeké és a választófejedelemé. Nem szándékozom felséget támogatásáért folyamodni, és egyáltalán nem kívánom védelmét. Inkább én védeném meg felségedet. Ha megtudnám, hogy felséged tudna vagy akarna védelmezni engem, inkább egyáltalán nem mennék Wittenbergbe. Nincs olyan kard, amely előmozdíthatná ezt az ügyet. Istennek egyedül kell megtennie mindent, emberi segítség vagy közreműködés nélkül. Ő, aki a leghívebb. Ő tud a legjobban megvédeni. Második levelében, amelyet Wittenberg útján írt, Luther hozzátette. Kész vagyok elszenvedni felséged nem tetszését és az egész világ haragját. Vajon a wittenbergiek nem az én juhaim-e? Isten nem reám bízta őket? És nem kell-e, ha szükséges, még az életemet is kockáztatnom értük? Meg aztán attól félek, hogy Németországban borzalmas zendülés fog kitörni, amely által Isten megbünteti nemzetünket.

0: Nagy elővigyázattal, mély alázattal, de határozottan és energikusan fogott munkához. Az ígével kell legyőznünk és lerontanunk mindazt, amit az erőszak állított föl, mondta. Nem fogok erőszakot alkalmazni a babonások és a hitetlenek ellen. Senkit sem szabad kényszeríteni, a hit lényege éppen a szabadság. Csak hamar egész Wittenbergben elterjedt a hír, hogy Luther visszatért és prédikálni fog. Az emberek özönlöttek mindenfelől, és a templom zsúfolásig megtelt. Luther a szószékre lépve nagyon bölcsen és szelíden tanított, buzdított és dorgált, utalva egyesek eljárására, akik erőszakos intézkedésekkel akarták megszüntetni a misét, ezt mondta. A mise rossz dolog. Isten ellenzi, ezért meg kell szüntetni. Én helyére az egész világon az evangéliumi urvacsorát tenném. De senkit sem szabad erőszakkal elszakítani tőle. Ezt a dolgot az Úr kezébe kell letennünk. Az ő szava cselekedjen, és nem mi. Hogy miért? Kérdezed. Mert nincs a kezemben az emberek szíve, mint a fazekaséban az anyag. Jogunk van szólni, de nincs jogunk cselekedni. Prédikáljunk. A többi Isten dolga. Ha erőszakot alkalmazok, mit érek el vele? Fintort, formalitást, majmolást, emberi rendeleteket és álszenteskedést, és nem a szívbéli őszinteséget, hitet vagy könyörületet. Márpedig, ahol ez a három hiányzik, ott minden hiányzik. Egy lyukas garas sem adnék az ilyen eredményért. Isten egyedül ígéjével többet tesz, mint te, én és az egész világ velünk együtt. Isten a szívet ragadja meg, és ha a szívet megnyerted, mindent megnyertél.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: Negyedik rész. Luther, visszatérve Wittenbergbe, a szószékre lépve nagyon bölcsen és szelíden tanított, buzdított, ezt mondva. Prédikálni, vitázni és írni fogok, de senkit sem erőltetek, mivel a hit önkéntes. Lásd, mit tettem? Fölkeltem a pápa, a búcsú és a pápisták ellen, de erőszak és izgatás nélkül. Terjesztettem Isten szavát, prédikáltam és írtam, ez volt minden, amit tettem. És mégis, amíg én aludtam, az íge, amit prédikáltam, legyőzte a papságot annyira, hogy sem fejedelem, sem császár nem okozott neki oly sok kárt. De én semmit sem tettem. Egyedül az íge végzett el mindent. Ha erőszakhoz akartam volna folyamodni, talán egész Németországot elöntötte volna a vér. De mi lett volna az eredmény? Mind testi, mind lelki romlás és pusztulás. Ezért én nyugton maradtam, és hagytam, hogy egyedül az íge fussa be a világot. Luther nap mint nap lelkes tömegnek prédikált egy egész héten át. Isten szava megtörte a fanatizmus izgató varázsát. Az evangélium hatalma visszavezette a megtévesztett embereket az igazság útjára. Luther nem kívánt találkozni a fanatikusokkal, akik nagy bajt okoztak. Logikátlan és fegyelmezetlen embereknek ismerte őket, akik miközben azt állítják, hogy különleges mennyei világosságot kaptak, a legkisebb ellentmondást, de még a legbarátibb dorgálást vagy tanácsot sem tudják elviselni. Magukat tartva a legfőbb tekintének, mindenkitől megkövetelik, hogy kérdés nélkül fogadják el állításaikat. De mivel ragaszkodtak ahhoz, hogy velük találkozzék, nem zárkózott el ettől. Luther nagyszerűen leleplezte hazugságaikat, és e csalók azonnal elhagyták Wittenberget.

0: A fanatizmus egy időre elhallgatott. Évek múlva azonban annál hevesebben tört elő, és következményei még súlyosabbak voltak. E mozgalom vezetőiről Luther ezt mondta: számukra a Szentírás csak holt betű volt, és mindnyájan ezt kezdték kiabálni: a lélek, a lélek. De az egyszer biztos, nem követem őket oda, ahová őket ez a lélek vezeti. Isten az ő kegyelméből őrizzen meg minden olyan egyháztól, ahol csak szentek vannak. Én az alázatosokhoz, az erőtlenekhez, a betegekhez akarok tartozni, akik tudják és érzik, hogy bűnösök, és akik szívük mélyéből szüntelen sóhajtoznak és kiáltanak Istenhez vígaszért és segítségért. Thomas Müntzer a legaktívabb fanatikus, tehetséges ember volt, aki képességeit a jó ügy szolgálatába állítva hasznos dolgokat vihetett volna végbe. De nem tanulta meg az igaz vallás legfőbb elveit. Meg akarta reformálni a világot, és elfelejtette, mint minden rajongó, hogy a reformációt saját magánál kell elkezdenie. Nagyra törő volt, rangra, hatalomra vágyott, és nem akart második lenni, még Luther után sem. Kijelentette, hogy amikor a reformátorok a pápa tekintélyét a Szentírással cserélték föl, csupán létrehozták a pápaság egy másik formáját. Azt állította, hogy a menny őt bízta meg az igazi reformáció megindításával. Akiben ez a lélek lakik, azé az igaz vallás, mondta Müntzer. Még soha életében nem is látta a Szentírást.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: Ötödik rész. A fanatikus tanítók az érzelmeikre hallgattak. Minden gondolatukat és indítékukat Isten haragjának tartották. Következésképpen nagy túlzásokba estek. Egyesek még Bibliájukat is elégették, miközben ezt kiabálták: a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Müntzer tanítása fölcsigázta az emberekben a rendkívüli dolgok utáni vágyat, de az emberi elképzeléseket és nézeteket Isten szava fölé helyezte, hiúságukat is legyezgette. Tanait ezrek fogadták el. Müntzer csakhamar minden istenteszteleti rendet megbélyegzett, és kijelentette, hogy a fejedelmeknek engedelmeskedni annyit jelent, mint megpróbálni Istennek és Beliálnak is szolgálni. Az emberek, akik már kezdték levetni magukról a pápaság igáját, egyre türelmetlenebbül viselték a polgári hatóságok megszorításait is. Müntzer forradalmi tanításai, amelyeket a mennyei jóváhagyás igényével adott elő, minden kötöttség lerázására indították a népet, és arra, hogy a gyeplőt előítéleteiknek és indulataiknak adják át. E tanítást a lázadás és a harc végtelenül csúnya jelenetei követték, és Németország földje vérben ázott.

0: Az a lelki fájdalom, amit Luther régen Erfurtban érzett, most kétszeresen is reánehezedett, amikor látta a fanatizmusnak a reformáció számlájára írt következményeit. A katolikus fejedelmek kijelentették, és sokan el is hitték, hogy a lázadás Luther tanainak törvényszerű következménye. A vád, amelynek a legcsekélyebb alapja sem volt, nagyon elszomorította a reformátort, hogy az igazság ügyét a legsekélyesebb fanatizmussal egy szintre hozva így meggyalázzák, több volt, mint amit el tudott viselni. A zendülés vezetői gyűlölték Luthert, mert nem csak ellenezte tanításaikat, hanem elutasította, hogy Isten ihletésére cselekednek. A polgári hatóság elleni lázadóknak nevezte őket, ők pedig bosszúból hitvány képmutatónak bélyegezték Luthert. Úgy tűnt, hogy Luther a fejedelmek és a nép gyűlöletét egyaránt kivívta maga ellen. A pápa hívei újjongtak, remélve, hogy hamarosan tanúi lesznek a reformátor bukásának. Azokért a tévedésekért is Luthert hibáztatták, amelyeknek a helyreigazításáért mindent megtett. A fanatikusok azzal az állítással, hogy nagy igazságtalanság történt velük, sok ember rokon szemvét megnyerték, és miként a tévedés képviselőjével sokszor megesik, őket is mártíroknak tartották. A reformáció legelkeseredettebb támadóit tehát a kegyetlenség és elnyomás áldozataiként sajnálták és dicsőítették az emberek. Ez Sátán munkája volt, amely mögött ugyanaz a lázadó szellem húzódott, mint ami először a mennyben nyilvánult meg. Sátán folyvást azon dolgozik, hogy az embert megtévessze, és arra késztesse, hogy a bűnt erénynek, az erényt pedig bűnnek nevezze. És milyen eredményes munkát végez. Hányszor szidják és becsmérlik Isten hűséges szolgáit csak azért, mert bátran kiállnak az igazságért. Sátán eszközeit pedig dicsőítik és tömjénezik, sőt, mártíroknak tartják, míg azok, akik Isten iránti hűségükért tiszteletet és bátorítást érdemelnének, magukra maradva hordják a gyanúsítgatás és bizalmatlanság terhét.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: Hatodik rész. A szentség hamisítványa, a hamis megszentelődés ma is megtéveszti az embereket. Más formákban, de a Luther korában megmutatkozó szellemben eltérít embereket a Szentírástól, hogy saját érzéseiket és benyomásaikat kövessék Isten törvénye helyett. Ez Sátán egyik legsikeresebb cselfogása, az igazság és a tisztaság meggyalázása. Luther bátran védte az evangéliumot a mindenfelől érkező támadástól. Isten ígéje minden küzdelemben hatékony fegyvernek bizonyult. Ezzel az ígével harcolt Luther, a pápa bitorolt hatalma és a teológusok racionalista filozófiája ellen. És sziklaszilárdan megáll a reformációnak szövetséget kínáló fanatizmussal szemben. Ezek az ellenfelek a maguk módján mind félretették a Szentírást, és a vallási igazság és ismeret forrásaként az emberi bölcsességet dicsőítették. A racionalizmus isteníti az észt, és a vallás döntő tényezőjévé teszi. A katolicizmusnak, amely szerint a pápa, az apostoli ihletettség egyenes rági, soha nem változó örököse, bőven van lehetősége arra, hogy mindenféle túlkapást és romlottságot az apostoli megbízás sérthetetlenségének leple alá rejtsen, Müntzer és társai ihletettségének forrása sem magasabb rendű, mint a csapongó képzelet. Befolyása alásott minden tekintélyt, emberit és istenit egyaránt. Az igazi kereszténység Isten szavát, az ihletett igazság nagy kincses házaként, és minden kinyilatkoztatás próbaköveként fogadja el.

0: Wartburgból való visszatérése után Luther befejezte az új szövetség fordítását, és a német nép nem sokára anyanyelvén olvashatta az evangéliumot. Ez fordítás, és mindenki, aki szerette az igazságot, nagy örömmel fogadta. Azok pedig, akik az emberi hagyományokat és parancsolatokat választották, gúnyolódva elvetették. A papokat nyugtalanította a gondolat, hogy a köznép most már meg tudja vitatni velük Isten szavának tanításait, így az ő tudatlanságuk lelepleződik. Világias okoskodásuk fegyverei hatástalanok voltak a lélek kardjával szemben. Róma minden tekintélyével igyekezett meggátolni a szentírás terjesztését, de a rendeletekkel, egyházi átkokkal és kínzásokkal nem érte el a célját. Minél inkább kárhoztatta és tiltotta a Bibliát, az emberek annál jobban szerették volna tudni, hogy mit is tanít. Minden olvasni tudó ember sóvárgott arra, hogy maga kutathassa Isten igéjét. Magukkal hordozták és olvasták, aztán újraolvasták, és addig nem nyugodtak, amíg hosszú részeket kívülről meg nem tanultak. Az Új Testamentum értékelése láttán Luther azonnal elkezdte az Ótestamentum fordítását is, és mihelyt egy-egy rész elkészült, azonnal kiadta. Luther írásait épp oly örömmel fogadták a nagyvárosban, mint a kis faluban. Amit Luther és barátai megfogalmaztak, mások terjesztették. Szerzetesek, akik meggyőződtek a kolostori kötelezettségek törvénytelenségéről, és a hosszú rest élet helyett erejüket megfeszítve dolgozni akartak, de akik túlságosan tudatlanok voltak ahhoz, hogy Isten szavát hirdessék, beutazták a tartományokat, fölkeresték a falucskákat és a kunyhókat, hogy Luthernek és barátainak a könyveit árusítsák.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: Hetedik rész. Luther és barátai írásait nagy érdeklődéssel tanulmányozta gazdag és szegény, tanult és tanulatlan. A falusi iskolák tanítói esténként fölolvastak belőlük a kandalló köré gyűlt kis csoportoknak. Minden egyes alkalommal egy-egy ember meggyőződött az igazságról, és örömmel fogadva az ígét, tolmácsolta a jó hírt másoknak is. Valósággá váltak ezek az ihletett szavak. A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. 119. Zsoltár, 130. vers. A Szentírás tanulmányozása hatalmas változást hozott létre az emberek gondolkozásában és érzéseiben. A papi uralom vas igát helyezett alattvalóira, amely tudatlanságban és megalázottságban tartotta őket. A formaságokat és a babonás szertartásokat aprólékosan betartották, de Isten tiszteleteikhez az értelemnek és a szívnek nem sok köze volt. Luther föltárta Isten szavának egyszerű igazságait. A köznép kezébe adott íge pedig fölébresztette szunnyadó képességeiket. Nem csupán lelküket tisztította és nemesítette meg, hanem új erőt és elevenséget adott értelmüknek is. Minden rendű és rangú embert lehetett látni Bibliával a kézben, amint védték a reformáció tanításait. A pápa hívei, akik a szentírás kutatását a papokra és szerzetesekre hagyták, most felszólították őket, hogy lépjenek elő, és száfolják meg az új tanításokat. De a papok és szerzetesek, akik híveikhez hasonlóan nem ismerték a szentírást és Isten hatalmát, teljes kudarcot vallottak azokkal szemben, akiket tanulatlannak és eretneknek bélyegeztek. Sajnos, mondta egy katolikus író, Luther rábírta követőit, hogy a Szentíráson kívül semmi más kinyilatkoztatásban ne higgyenek.

Tömegek gyűltek össze, hogy hallgassák azt az igazságot, amit egyszerű emberek hirdettek. Sőt, megvitatták művelt és ékes beszédű teológusokkal. E nagy emberek szégyenletes tudatlansága lelepleződött, amikor az egyszerű emberek Isten igéjének világos tanításaival cáfolták meg érveiket. Munkások, katonák, nők, sőt, még gyermekek is jobban ismerték a Biblia tanításait, mint a papok és tudós doktorok. Az evangélium követői és a római babonák vallói közötti kirívó különbség nem kevésbé volt nyilvánvaló a tudósok soraiban, mint a köznép között. Ellentétben a hierarchia régi védelmezőivel, akik elhanyagolták a nyelvek tanulását és az irodalom művelését, voltak nemes lelkű fiatalok, akik tanulásra szentelve életüket, kutatták a Szentírást, és megismerkedtek az ókor mesterműveivel. Ezek az éles elméjű, tiszta lelkületű, bátor szívű ifjak hamarosan annyi ismeretet szereztek, hogy jó ideig senki sem volt képes fölvenni velük a versenyt. Így azután, amikor a reformációnak ezek az ifjú védelmezői valamilyen gyűlésen találkoztak a római doktorokkal, oly könnyedén és higgadtan vitáztak velük, hogy ezek a tudatlan emberek elbizonytalanodtak, zavarba jöttek és szégyenben maradtak, amit mindenki szerint meg is érdemeltek. Amikor a katolikus papság látta, hogy hívei elfogynak, a magisztrátusokhoz fordultak segítségért, és minden hatalmában álló eszközzel igyekezett visszaszerezni hallgatóit. De az emberek lelki szükségleteit kielégítették az új tanítások, és elfordultak azoktól, akik oly régóta táplálták őket, a babonás rítusok és emberi hagyományok semmitérő polyvájával.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek, az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

Nyolcadik rész. Az igazság tanítói, amikor az üldözés föllángolt ellenük, megfogadták a Krisztus szavait. Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Máté 10.23. A világosság eljutott mindenhova. A menekülők találtak egy hívogató, kitárt ajtót, és azon a helyen maradva Krisztust prédikálták, néha a templomban, vagy ha az bezárult előttük, magánházakban, vagy a szabad ég alatt. Templommá szentelődött az a hely, ahol meghallgatták őket. A lendülettel és bizonyossággal prédikált igazság feltartóztathatatlanul terjedt. Hiába kérte a papság, az egyházi és a polgári hatóságok segítségét az eretnekség szétmorzsolásához, hiába folyamodtak bebörtönzéshez, kínzáshoz, tűzhöz és karthoz. A hívők ezrei pecsételték meg vérükkel hitüket, és a munka ment tovább. Az üldözés is az igazság terjedését szolgálta. A fanatizmus pedig, amelyet Sátán az üldözéssel igyekezett párosítani, még nyilvánvalóbbá tette az Isten munkája és a Sátán munkája közti különbséget. A német keresztény fejedelmek tiltakozása az 1529-es Sperry országgyűlésen az egyik legszebb bizonyságtevés volt a reformáció mellett. Ezeknek az embereknek, Isten embereinek, a bátorsága, hite és álhatatossága kivívta a gondolkozási és lelkiismereti szabadságot a következő századok számára. Protestálásuk adta meg a megreformált egyház protestáns nevét, elveik pedig a protestantizmus tulajdonképpeni lényegét.

0: sötét és vészjósló napok köszöntöttek a reformációra. Annak ellenére, hogy a Wormsi Ediktum Luthert törvényen kívül helyezte, tanainak hirdetését, illetve elfogadását megtiltotta, a birodalomban mindeddig a vallási türelem érvényesült. A gondviselő Isten féken tartotta az igazsággal szemben álló erőket. Ötödik Károlynak eltökélt szándéka volt a reformáció szétzúzása, de sokszor, amikor ütésre emelte a kezét, kénytelen volt máshova sújtani. Újra meg újra elkerülhetetlennek látszott, hogy mindazok nyomban elpusztulnak, akik Rómával szembe helyezkedni mertek, de a kritikus pillanatban, a keleti határon megjelent a török hadsereg, vagy a francia király, vagy a császár növekvő hatalmára féltékeny pápa, és háborút indítottak ellene. Így aztán a nemzetek viszálya és kavargása közepette, a reformáció tovább erősödhetett és terjedhetett. Végül is a pápai uralkodók elfojtották gyűlölködésüket, hogy összefogjanak a reformátorok ellen. Az 1526-os Speyeri országgyűlés vallási ügyekben minden államnak szabad kezet adott az általános zsinat idejéig. De mihelyt elmúltak az engedményt kiváltó veszélyek, a császár 1529-ben ismét összehívta az országgyűlést Speyerben, hogy összezúzza az eretnekséget. Rá akarta venni a fejedelmeket arra, lehetőleg békés eszközökkel foglaljanak állást a reformáció ellen. Ha pedig ez nem sikerül, Károly fölkészült rá, hogy erőszakhoz folyamodik. A pápa hívei újjongták. Nagy számban jelentek meg Speyerben, és nyíltan kifejezésre juttatták a reformátorokkal és pártfogóikkal szembeni gyűlöletüket.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: A reformáció története, a fejedelmek tiltakozása, első rész. Az igazság tanítói, amikor az üldözés föllángolt ellenük, megfogadták a Krisztus szavait. Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Máté 10.23. A világosság eljutott mindenhova. A menekülők találtak egy hívogató, kitárt ajtót, és azon a helyen maradva Krisztust prédikálták. Néha a templomban, vagy ha az bezárult előttük, magánházakban, vagy a szabad ég alatt. Templommá szentelődött az a hely, ahol meghallgatták őket. A lendülettel és bizonyossággal prédikált igazság feltartóztathatatlanul terjedt. Hiába kérte a papság, az egyházi és a polgári hatóságok segítségét az eretnekség szétmorzsolásához, hiába folyamodtak bebörtönzéshez, kínzáshoz, tűzhöz és karthoz. A hívők ezrei pecsételték meg vérükkel hitüket, és a munka ment tovább. Az üldözés is az igazság terjedését szolgálta. A fanatizmus pedig, amelyet Sátán az üldözéssel igyekezett párosítani, még nyilvánvalóbbá tette az Isten munkája és a Sátán munkája közti különbséget. A német keresztény fejedelmek tiltakozása az 1529-es Speyeri országgyűlésen az egyik legszebb bizonyságtevés volt a reformáció mellett. Ezeknek az embereknek, Isten embereinek a bátorsága, hite és álhatatossága kivívta a gondolkozási és lelkiismereti szabadságot a következő századok számára. Protestálásuk adta meg a megreformált egyház protestáns nevét, elveik pedig a protestantizmus tulajdonképpeni lényegét.

0: sötét és vészjósló napok köszöntöttek a reformációra. Annak ellenére, hogy a Wormsi Edictum Luthert törvényen kívül helyezte, tanainak hirdetését, illetve elfogadását megtiltotta, a birodalomban mindeddig a vallási türelem érvényesült. A gondviselő Isten féken tartotta az igazsággal szemben álló erőket. 5. Károlynak eltökélt szándéka volt a reformáció szétzúzása, de sokszor, amikor ütésre emelte a kezét, kénytelen volt máshova sújtani. Újra meg újra elkerülhetetlennek látszott, hogy mindazok nyomban elpusztulnak, akik Rómával szembe helyezkedni mertek, de a kritikus pillanatban, a keleti határon megjelent a török hadsereg, vagy a francia király, vagy a császár növekvő hatalmára féltékeny pápa, és háborút indítottak ellene. Így aztán a nemzetek viszálya és kavargása közepette, a reformáció tovább erősödhetett és terjedhetett. Végül is a pápai uralkodók elfojtották gyűlölködésüket, hogy összefogjanak a reformátorok ellen. Az 1526-os Speyeri országgyűlés vallási ügyekben minden államnak szabad kezet adott az általános zsinat idejéig. De mihelyt elmúltak az engedményt kiváltó veszélyek, a császár 1529-ben ismét összehívta az országgyűlést Speyerben, hogy összezúzza az eretnekséget. Rá akarta venni a fejedelmeket arra, lehetőleg békés eszközökkel foglaljanak állást a reformáció ellen. Ha pedig ez nem sikerül, Károly fölkészült rá, hogy erőszakhoz folyamodik. A pápa hívei újjongták. Nagy számban jelentek meg Speyerben, és nyíltan kifejezésre juttatták a reformátorokkal és pártfogóikkal szembeni gyűlöletüket.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: Második rész. Miután a pápa hívei újjongtak, nagy számban megjelentek Speyerben, és nyíltan kifejezésre juttatták a reformátorokkal és pártfogóikkal szembeni gyűlöletüket. Melanchthon ezt mondta: a világ szemében útállat és söpredék vagyunk, de Krisztus letekint szegény népére, és megőrzi. Az országgyűlésen résztvevő luteránus fejedelmek rezidenciáján is tilos volt az evangéliumot prédikálni, de Speyer népe szomjazta Isten igéjét, és a tilalom ellenére ezrek özönlöttek a 100 választó fejedelem kápolnájában tartott istentiszteletekre. Ez siettette a válságot. A császár kihirdette az országgyűlésnek, hogy mivel a lelkiismereti szabadságot engedélyező határozat súlyos zavargásokat keltett, elrendeli érvénytelenítését. Ez az önkényes cselekedet fölháborította és megrémítette a luteránus keresztényeket. Egyikük ezt mondta: Krisztus újra Kajafás és Pilátus kezébe került. A katolikusok még jobban felbőszültek. Az egyik vakbuzgó katolikus kijelentette: a törökök jobbak, mint a luteránusok, mivel a törökök tartanak bőjtnapokat, a luteránusok pedig megszentségtelenítik őket. Ha választanunk kellene Isten szent ígéje és az egyház régi hibái között, az előbbit utasítanánk el. Melanchthon így szólt: Fáber a teltházú gyűlésen naponta újabb követ vett reánk az evangélium híveire.

0: A vallási türelem korábban már törvényerőre emelkedett, és a luteránus államok most úgy döntöttek, hogy tiltakoznak jogaik megsértése ellen. Luthernek, akit a Wormsi ediktum még mindig egyházi átok alatt tartott, tilos volt Speyerben megjelennie, de a munkatársai és a fejedelmek, akiket Isten indított föl, hogy ügyét ebben a világban védjék, helyére álltak. A nemes lelkű Szász Frigyes, Luther korábbi pártfogója meghalt, de testvére és utóda, János herceg is örömmel fogadta a reformációt, és bár békepárti volt, nagyon határozottan és bátran kiállt minden olyan dologban, ami a vallás érdekeit érintette. A papok követelték, hogy a reformációt elfogadó államok fenntartás nélkül engedelmeskedjenek a római törvénykezésnek. A reformátorok viszont a korábban élvezett szabadságot igényelték, és nem egyezhettek bele abba, hogy Róma ismét fennhatósága alá vonja azokat az államokat, amelyek oly nagy örömmel fogadták Isten szavát. Végül is elhangzott az a középutas javaslat, hogy ott, ahol a reformáció nem vert gyökeret, a Wormsi ediktumot szigorúan érvényesíteni kell, és hogy ott, ahol a nép eltért attól, és ahol a zendülés veszélye nélkül nem tudnak alkalmazkodni hozzá, ott ne foganatosítsák a legkisebb új reformot sem, ne érintsenek semmilyen vitáspontot, ne ellenezzék a mise celebrálását, és egyetlen római katolikusnak se engedjék meg a luteránizmus követését. Ezt az intézkedést az országgyűlés elfogadta a katolikus papok és főpapok nagy megelégedésére.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: Harmadik rész. Miután a reformáció ellenes középutas javaslatot az országgyűlés elfogadta, a katolikus papok és főpapok nagy megelégedésére, e rendelet érvényre juttatása megakadályozta volna a reformáció kiterjesztését azokra a területekre, ahol még ismeretlen volt, gátolta volna megszilárdítását, ahová már eljutott. Tehát nincs szólásszabadság, és tilos áttérni. E megszorítások és tilalmak haladéktalan elfogadására voltak a reformáció hívei kötelezve. Úgy tűnt, hogy a világ reménysége kialvóban van. A római hierarchia visszaállítása szükségszerűen visszahozná a régi visszaéléseket, és hamar alkalom kínálkozna annak a munkának az elpusztítására, amelyet már hevesen megrázott a fanatizmus és a széthúzás. A tanácskozásra összegyűlt luteránus pártiak megdöbbenve néztek egymásra. Mit tegyünk? Kérdezgették egymástól. Az egész világot érintő súlyos kérdések forogtak kockán. Behódoljanak-e a reformáció vezérei, és elfogadják-e a rendeletet? Ebben a válságos helyzetben, amely csak ugyan súlyos volt, milyen könnyű lett volna érvelni a téves út mellett. Mennyi jól hangzó ürügyet és elfogadható indokot találhattak volna a behódolásra, hiszen a luteránus fejedelmek garanciát kaptak vallásuk szabad gyakorlására. Ez a kedvezmény kiterjedt azokra az alattvalókra is, akik az intézkedés foganatosítása előtt magukévá tették a reformált nézeteket. Vajon ennyi nem elég? Mennyi veszélyt elkerülhetnének, ha most behódolnak? És mennyi ismeretlen bajt és viszályt zúdíthatnak magukra az ellenállással? Ki tudja, milyen lehetőségeket tartogat a jövő? Fogadjuk el a békét? Ragadjuk meg Róma által fölkínált olajágat? És kötözzük be Németország sebeit?

Ilyen érvekkel igazolhatták volna annak az intézkedésnek az elfogadását, amely minden bizonnyal csak hamar ügyük bukásával végződött volna. Szerencsére megvizsgálták ennek az egyességnek az indítékát, és hitben cselekedtek. Mi volt ez az indíték? Az, hogy Rómának joga van a lelkiismeret elfolytására és a szabad vizsgálódás megtiltására. Vajon ők maguk és protestáns alattvalóik nem élvezhetnek vallásszabadságot? De igen. De csak mint az egyezményben kikötött egyik különleges kedvezményt, nem pedig jog szerint. Az egyezményen kívül pedig a tekintély nagyhatalmú elve volt az Úr. A lelkiismeret nem volt perdöntő. Róma csalhatatlan bíró, akinek engedelmeskedni kell. A felkínált egyezmény elfogadása tulajdonképpen annak az elismerése lett volna, hogy a vallásszabadság csak a protestáns szászokra korlátozódik. A többi kereszt

annak a sok száz és ezer embernek a vérétől, akik az egyezmény értelmében áldozzák föl életüket a pápaság országaiban. E sorsdöntő órában ez az evangélium ügyének és a kereszténység szabadságának az elárulása lett volna.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ti vagytok a világ világossága. Jézus fényének továbbadására hívva tini lelkes napok. Mit jelent ma keresztény fiatalként Jézus világosságát vinni az iskolába, a családba vagy a barátok közé? Erre a kérdése keresi a választ az idei tini lelkes napok, melyet a Katolikus Karizmatikus Megújulás Ifjúsági Szolgálata szervez augusztus 6 és 10 között Cegléd-fürdőn. A tábor a 11-től 16 éves korosztályt várja, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy élő, örömteli keresztény közösségben találkozzanak Krisztussal. A lelkes napok 2009 óta a Katolikus Karizmatikus Megújulás egyik legfontosabb ifjúsági eseményévé nőtte ki magát. A kezdeményezés azzal a céllal született, hogy segítsen a fiataloknak személyesen találkozni Jézus Krisztussal, elmélyíteni hitüket és felfedezni a Szentlélek ajándékait. Az évek során a tábor résztvevőinek száma folyamatosan növekedett, most már közel 300 fiatal kapcsolódik be évről évre a programokba. Visszatekintés az idei Biblia ünnepre. Vizsolyban egyházi és világi vezetők emlékeztek meg a Károli Biblia egyedülálló értékéről. A Vizsolyi Református templomban megtartott idei Biblia ünnep a hálás visszatekintés jegyében telt el július 18-án. Felidézték a Vizsolyi Biblia megszületésének történetét, elődeink és reformátoraink hitvallását és áldozatvállalását, tekintetünket pedig Istenre, a történelem urára emeltük, aki irgalmas szeretetével mindmáig hordoz bennünket. Mindezt a hála és a bizonyosság örömével tették, hiszen nem önmagukat és nem is a tárgyiasult értékeiket akarták ünnepelni és méltatni. Mindenek előtt is mindenek fölött a Szent Háromságos, gondviselő és megtartó Úristennek kívántak hálát adni, akinek a történelemben véghez vitt tettei, hozzánk szóló kijelentett igéje, valamint életünket vezető és elhívó szava érdemel ünnepi figyelmet és köszönetet. Az igei útmutatás mellett a magyar kormány és az országgyűlés képviselői is megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget, felszólalt

0: vallásaikban pedig közös értékeiket méltatták. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország, csak nem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. A július 20-tól augusztus 14-éig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 német anyanyelvűek, szintén 10 szlovákok, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 36-41 fokra számíthatunk.
1: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

vagy nekem, akit nem adhat meg senki más. Mert tudom és megismertem, és teljes szívemből hiszem, hogy te vagy Isten fia.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Halász emléknap. Háromnapos megemlékezés a balatoni halászokra augusztus elején. 1-én, 2-én és 3-án immáron 30. alkalommal került megrendezésre a balatoni halászok napja, a 40 halász emléknapja. Arról a 40 halászról emlékeznek meg évről évre, akiknek sikerült épségben megmenekülniük a pusztító balatoni viharból 1792 telén. A legenda szerint Vonyarcvashegyen 1729 telén 40 halász rekedt a jégrianásakor egy leszakadt jégtáblán, és a tó közepe felé sodródtak. A fagyhalára készülő halászok fohászkodtak és fogadalmat tettek. Ha megmenekülnek, építettek egy kápolnát a dombon. Akkor a szél megfordult és partra sodorta őket. Így meséli a hagyomány hazánk egyetlen halászkápolnájának, a Vonyarcvashegyi Szent Mihály kápolnának születését. Ezt ünneplik 1992 óta zeneszóval, vigassággal a Balatonparti városban. Mindenki értékes Isten számára. 90 éves a Szivárványház, fogyatékosok református otthona. Idén ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját a Tiszafüreden működő Szivárványház fogyatékosok református otthona. Nagyon áldott ünnepük volt. A templomban tartottak hálaadó istentiszteletet, ahol Fekete Károly püspök szolgált, és az egész nagyon családias hangulatú volt. Jó érzés látni, hogy a városban szinte mindenki kötődik valahogy az otthonhoz. Azt érzik, hogy helyük van Tiszafüreden, van létjogosultságuk, és az ünnepség megszervezésében mutatott összefogás példaértékű volt. Az ünnepi beszédben a főigazgató emlékeztetett rá, hogy 1931-ben alakult meg az Országos Szeretett Szövetség, mely idén 95 éves. Több mint 500 menekült kapott új esélyt. Lezárult az Együtt a menekültekért projekt. Záró rendezvényét tartotta július 29-én az Evangélikus Diakónia és a Jezsuita Menekült Szolgálat Konzorcium által megvalósított Együtt a menekültekért program Budapesten az Evangélikus Egyház országos irodájának kápolnájában. A közel 20 hónapon át tartó projekt során 530 Magyarországon jogszerűen tartózkodó, többségében Ukrajnából érkezett menekült részesült komplex, személyre szabott támogatásban. A projekt keretében a résztvevők komplex segítséget kaptak, személyre szabott szociális munkát, lakhatási és megélhetési támogatást, munkaerőt,

0: piaci tanácsadást, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget, valamint az iskolai beilleszkedést és a közösségi integrációt segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe. A záró rendezvényen nem elsősorban a számok kerültek a központba, hanem a minden statisztika mögött ott rejlő emberi történetek. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatja az egyházközségek, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-e hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 36-41 fokra számíthatunk.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A lélek kertje. Mindannyiunkban van egy gyönyörű virágos kert, a lélek kertje. Minden leckével, amit az élet ad, lélekkertünk növekszik, és egyre ragyogóbbá válik. A lélekkertek békéje, fénye, és boldogságának illata pedig szétterjed a világban, széltében, hosszában. Sri Chinmoy.

0: semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különbeknek tartván, ti magatoknál. Filippi 2:3. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Róma 12:10.
1: Ha magunkba nézünk, meg egymásra, látjuk, a versengés sokszor vitatkozásra, botránkozásra, összeütközésekre vezet. A napi versenyláz, a hiába való dicsőség keresése, a neheztelés és a harag kimeríthetetlen forrása. Szabadulnunk kellene ebből a kötöttségből. Figyeljük ma Reményik Sándorra. Ha számba vetted, című költeménye. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért, még mondjál egy pár mi atyánkot. Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, mert végtelen a vétkeinknek száma, s talán nem az a legfőbb csapás, mit sújt az öklünk tudva odaszámva. A legsikoltóbb sepp talán nem az, mit oszt a kardunk nyílt lovagi tornán, s tán az se, mit suttogva hát mögött ejtünk kajánul, titkon és orozván. A legsikoltóbb, legégőbb sebek egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet, mely indult jó akarat ösvényén, és öntudatlan gúnyba tévedett. A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, indulnak egy elejtett szó nyomán, mit elhallgatni, véltük, nincs miért, s mit elhallgatni jobb lett volna tán. És mikor egy gyötrődő szív úgy eped egy szónkért, mely meg tudná váltani, s virágos kertből sivataggá lesz, mert azt az igét nem mondottuk ki, mert elnéztünk a ködös messzeségbe, a léptünk rajta döngve áthaladt, semmit se tettünk, csak nem vettük észre, és eltapostuk, mint egy bogarat. Ó, végtelen a vétkeinknek száma! Mi álomroncsban, tört reményben járunk, pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, szüntelen egy virágot tör le lábunk. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért, még mondjál egy pár mi atyánkot.
0: Uram, kérlek, tégy alázatossá irántad, és szabaddá az emberi együttéléseimet a surlódásoktól és csúnya viszályoktól. Fogadd hálám azért a talán nem is érdemelt megbecsülésért, hogy a te gyermeked lehetek. Lélekben megalázkodva mélyen belelátok a saját bűnös, romlott szívembe. Ismerem magamat, és segítségeddel képes leszek másokat különbnek tartani magamnál, tudok tisztelettel lenni irántuk. Segíts kérlek, hogy valóban alázatos, önzetlen, békességkereső legyek, akiben a megváltó bárány természete uralkodik. Köszönöm azt a csodás dicsőséget, hogy te minket a képmásodra teremtettél. Ezt tanulom tisztelni a legelesettebb emberben is. Istenem, adj éles látást, tégy képessé arra, hogy a dolgoknak vagy helyzeteknek a miben létét megértsem. Ezzel a képességgel hadd tudjam megállapítani, hogy melyek azok a célok, amelyekért érdemes küzdenem. És így nem fogom az életemet hiába való törekvésekre fecsérelni. Mindig tisztában lehetek azzal, változó napjaimban is, melyik az az út, amelyet te jelöltél ki számomra. Segítségeddel láthatom, mit kellene megvalósítanom ahhoz, hogy elmondhassam mások bántása nélkül, íme benned elégedett vagyok. Köszönöm, Teremtőm, mindennapi útmutatásodat. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. Mielőtt vizsgálnánk az 5. fejezetet, szeretném, ha ugyanúgy, mint az elmúlt alkalommal a 4. fejezetet felolvasnánk. Az 5. fejezet a következőképpen hangzik. És látték annak jobb kezében, aki a királyi székben üle, egy könyvet, amely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És látték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiálta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit. És senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok, hogy senki nem találtatik méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésére sem. És egy a vének közül mondanékem, ne sírj. Imi győzött a Juda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. És látték a királyi szék és a 4 lelkes állat között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet, 7 szarva és 7 szeme van, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevi a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És mikor elvevi a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborul a bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És éneklének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És látám és hallám a királyi szék, a lelkes állatok és a vének közül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmasságot, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben, és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala, a királyi székben ülőnek, és a báránynak áldás, és tisztesség, és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 lelkes állat mondja, ámen. És a 24 vén leborult, és imádá az örökkön örökké élőt.

Az ötödik fejezet, amelyet felolvastunk, a negyedik fejezet folytatása. A két fejezet nagyon hasonlít egymáshoz, a szereplők vonatkozásában is, és a cselekmények vonatkozásában. Az elmúlt alkalommal bevezetésben egy összehasonlítást tettünk, János apostol első látomása, amit Pátmos szigeten kapott, és a második látomás sorozat között, ami a negyedik fejezettel kezdődött el. Van néhány hasonlat a két jelenség között, ahogy megszólítja az Úr Jánost Pátmos szigetén, majd itt a negyedik fejezet első verse szerint, de van ellentét is a két látomás között. És az ellentétet szeretném most kiemelni. Ez az ellentét az, hogy még János apostol a hét gyülekezetre és a hét egyháztörténeti korszakra a látomást Pátmos szigetén kapja. Ő maga azt mondja, hogy Pátmoson volt a Jézus Krisztus bizonyságtételéért, tehát számüzetésben. Ez egy büntető tábor volt, nem tudjuk milyen munkát végzett, de a száműzötteknek a sorsában volt része. Nem tudjuk azt sem, hogy az Úr hogyan teremtett alkalmat számára, hogy egy szombaton, az Úr napján ott legyen talán kint a tengerparton, és ott vegye az Úrtól azokat a képeket, amelyekben az Úr végig sorolta, végig vonultatta előtte ezeknek a gyülekezeteknek az életét, sorsát, amelyekben voltak küzdelmek, harcok, győzelmek, vereségek, és felemelkedések, bukások és győzelmek. Nem tudjuk, hogy az Úr hogyan rendezte meg, de Jánosnak csodálatos élményben volt része.

Itt viszont a második lántomás sorozata másképpen kezdődik. Még az elsőben egy nyomorúságos szigeten, egy olyan szigeten, amelyben kényszer munkatáborok voltak. Itt pedig az Úr elviszi őt egy távolabbi területre erről a földről. Nem ezen a földön kapja a látomást, hanem elvisz egy nyitott ajtóig. És ezen a nyitott ajtón keresztül szemléli, mutatja meg az Úr azt, amivel kapcsolatban a tanítást kívánja adni János apostolnak és rajta keresztül nékünk is. Így is mondhatnánk, hogy János már nem ezen a földön volt, de még nem ott, ahol szeretett volna lenni. Mint ahogy korábban egy előadással hallottuk azt, hogy az Úr egy nagy és magas hegyre vitte fel János apostolt, ahonnan látta a mennyei Jeruzsálemet, Jeruzsálem utcáit, az életfáját, csodálatos panorámatáról elé, de nem léphet be oda. Nem ezen a földön van. Talán azért is, mert ahhoz, hogy Isten tervét az ember megérthesse, ahhoz, hogy betekintést nyerhessen a mennyei dolgokba úgy, ahogy Isten akarja megmutatni az ember számára, szükség van arra, hogy kiemelkedjen az ember ebből a földi életből. Szükség van arra, hogy kikapcsolódjunk mind abból, ami zavarná a látásunkat, a hallásunkat, zavarna az Istennel való kapcsolatunkat, és zavarna bennünket abban, hogy világosan, tisztán lássuk azt, amit Isten akar mondani nékünk, amire ő akar bennünket megtanítani. János apostolnak és rajta keresztül nekünk is nagy szükségünk van arra, hogy világosan lássuk ezeket a dolgokat, azokat a történelmi eseményeket, amelyeket az Úr képekben mutatott meg az ő szolgájának, és ahhoz, hogy megtörténhessen a mi számunkra is ez a csodálatos élmény, hogy betekintést nyerhessünk, hogy megláthassuk azt, amit Jánosnak mutatott meg az Úr. Mire van szükségünk? Hogy legalább addig a nyitott ajtóig fel tudjunk emelkedni. Hogy ki tudjunk kapcsolódni ebből a földi életből, ebből a sok-sok nyomorúsággal, szenvedéssel, sok bűnnel tele földi életből, és úgy, ahogy az előző képben arra nagy magas hegyre tudjunk feljutni, vagy oda nyitott ajtóig, ahogy olvastuk, hogy azon keresztül betekintést nyerhessünk Isten tervében.

Az ötödik fejezet, említettem az előzőnek a folytatása. És az előző fejezetet így fogalmaztuk meg, ahonnan az üdvösség történetet és a világtörténelmet is irányítják. Az elmúlt alkalommal említettem azt is, és jó erre gondolnunk, hogy földi uralkodók, hadvezérek, nagy emberek sokszor abban a kísértésben ringatják magukat, hogy ők irányítják, ők csinálják a történelmet. Pedig az ember eszköz. És ezek a nagy emberek is, ha itt felvonultatnánk a történelmet, a történelem nagyjait, nagy törekvéseket, akkor láthatnánk, hogy mennyire igaz ez, hogy emberek úgy gondolják, hogy ők formálják az emberiség történelmét, a világtörténelmet, az egyház történelmet. Aztán egy darabig mennek, amíg az ő pályájuk meg van határozva, aztán valahol ki kell lépni a képből. A kulisszák mögött hatalmasabb erők irányítják az eseményeket, dolgokat. És egy ilyen képhez vezet el bennünket az ötödik fejezet. János apostol egy drámai helyzetet lát. Ebben a fejezetben a főszereplő, ellentétben a negyedik fejezettel, ott a királyi trón volt a látomás középpontjában, és a trónon ülő, akit nem tudott meghatározni János apostol, hiszen Isten arcáját az ember nem láthatja. Itt viszont egy másik kép tárul elé. A főszereplő az ötödik fejezetben egy tekercs, egy könyvtekercs, és aki felnyitja a tekercset. A könyvtekercs, és aki felnyitja. Vigyáznunk kell, nehogy a mi figyelmünk másfele irányuljon. János apostol annyira fontosnak látta a helyzetet, és megoldatlannak látta a problémát, hogy sírva fakadt. Azt olvastuk, hogy amikor elhangzik az a kérdés, hogy ki nyitja fel a tekercset, ki az, aki méltó erre, és itt világegyetemi szintről van szó, sem földön, sem mennyen, sem föld alatt, sem a menny fölött, az egész világegyetemben nincs senki, aki méltó lenne arra, hogy felnyissa a pecséteket. Nem az erőről van szó. Nem arról van szó, hogy nincs valaki, akinek olyan ereje és hatalma van, hogy széttöri azokat a pecséteket. Nem, itt jogról van szó. Kinek van joga? Ki méltó arra? Kinek van, kit illet annyi tisztelet, megbecsülés, hogy felnyissa ezeket a pecséteket, és érthetővé tegye azokat, amik a pecsétek mögött vannak. Jelenések könyv 5. fejezetét igen komolyan kell tanulmányozni. Nagy jelentőségű ez azok számára, akik részt vállalnak Isten munkájában az utolsó napokban. Ha egy fejezettel kapcsolatban, amit kiemel az egész könyvből, egy ilyen kijelentés hangzik el, hogy ez a fejezet különösen fontos, és komolyan kell tanulmányozni, mert nagy jelentőségi dolgok vannak benne a mi számunkra, akkor valóban azt kell tennünk, amire ez a fejezet vezet bennünket.

Milyen tekercsről, illetve igen, milyen könyvről van itt szó? Tekercset mondtam, mert valóban tekercs. Akkor még nem volt ez a formátumú könyv, amit mi használunk körülbelül a második században, kezdtek ilyen könyveket készíteni, és a Biblia kutatók szerint körülbelül 8-10 méter hosszú papírusz tekercs volt ez, amiről azt írja János apostol, hogy kívül és belül be volt írva. Ez azt jelenti, hogy ezen a tekercsen, ezen a 8-10 méter hosszú tekercsen, amely kívül és belül be volt írva, nagyon komoly dolgok lehettek. És ez maga is jelzi azt, hogy a hangsúly nem a pecséten van, hanem azon, ami a pecsét mögött van. Magán a küldőn, aki küldte a levelet, és annak a tartalmán. Ez az, ami fontos számunkra, és János apostol érezte azt, hogy itt egy fontos üzenetről van szó. Ezért mondja azt, hogy elkezdett sírni. És az egyikvén azt mondja, hagyd abba a sírást. A kérdés meg van oldva. Azt olvassuk, hogy jön egy erős angyal, aki nagy szóval kiált. Egy erős angyal. Van gyenge angyal is? Figyeljük, hogy János apostol ezekkel a jelzőkkel is kifejezi azt, hogy amit látott, azok nem egyszerű mindennapi események, hanem mindennek igen-igen nagy jelentősége van. Ezért fakadt ő sírva, amikor úgy tapasztalta, és azt tűnik ki a fejezetben, hogy nincs senki, amikor keresik világegyetemi szinten, hogy ki az, aki felbonthatná ennek a könyvnek 7 pecsétét.

És ezután jön a megoldás. Ki az, aki felbonthatja a könyvet? Azt olvastuk, hogy van egy bárány, oroszlán, Dávid gyökere, ugyanaz a személy. Jézus Krisztus a Júda nemzetségéből való oroszlán, azután a bárány és Dávid gyökere. Miért a három név? Mit jelentett a három név Jézussal kapcsolatban? Amikor János apostol bemutatja őt a Jordán vizében, akkor azt mondja, hogy én az Istennek báránya, ma báránya, aki elveszi a világnak a bűneit. Azután a Ézsaiás prófétánál találkozunk Jézusnak egy másik nevével, a oroszlánnal, Júda oroszlánjával, és találkozunk egy harmadik névvel, Dávid gyökere. Csak egészen röviden, ugye az oroszlánra mondjuk, hogy az állatok királya, és milyen kapcsolatba lehet hozni az oroszlán erejét és hatalmát Jézussal, és ennek ellentétét a bárányét. Ha megfigyeljük Jézus földi szolgálatát, amikor önmagáról volt szó, akkor mindig úgy jelent meg, mint bárány. Nem védte magát. Az őt nyírók előtt nem védekezett. De amikor Isten ügyéről volt szó, gondoljunk az árusokra, templom udvarán, akkor Júda oroszlánjaként emelte fel szavát. Valahogy ebbe az irányba kellene nékünk is változni, formálódni. Mi nagyon sokszor oroszlánok vagyunk akkor, amikor a saját érdekeinkről van szó. És meghúzódó bárányok, amikor Isten ügyéről van szó. Csak ennyit erről.

És ő Dávid házából származott. Tehát itt be van mutatva a hármas képben, hogy ne legyen kétség afelől, hogy kiről van szó. Hogy ki az, aki méltó arra, hogy felbontsa ezeket a pecséteket. Itt a felbontás többet jelent annál, hogy feltörjük a pecsétet. Jelent az annak megértését. És Jézus Krisztus az, aki méltó és aki képes arra, hogy a megértés közelségébe hozza számunkra ezeket a kijelentéseket. Itt ki kell hangsúlyozni azt, hogy nem maga a pecsét az érdekes, hanem az, amit a pecsét lezár. Ez kell, hogy bennünket is foglalkoztasson a jövőben. A maguk helyére kell tennünk ezeket az értékeket. Tehát nem a pecsét. A pecsét az jelzi azt, hogy kitől jött. És a régi pecsétek elárulták, hogy kitől jött a küldemény. Nem gondolom, hogy a küldemény címzetje arra törekedett volna, hogy úgy vágja ki a pecséteket, hogy azok ne sérüljenek meg. Mert nem a pecsét volt számára a lényeg, hanem mi, ami a pecsét mögött volt. Ezekről fogunk majd tanulni a következőkben, Jelenések könyvében erről lesz szó.

Ugye hallottuk már azt, hogy a Jelenések könyve az egy olyan titkos könyv, hogy azt úgy sem értjük. Azután találkoztam már én emberekkel otthon, a lakásukban és otthonukban, akik dicsekedtek azzal, hogy nekik milyen szép Bibliájuk van. Be volt csomagolva szépen, szép kendőbe, nehogy megsérüljön. Eltették a szekrénybe a ruhák közé. Ugye értjük, miről van szó? Ugyanez a helyzet a pecséttel kapcsolatban is. Valaki állandóan azt bizonygatna, hogy milyen gyönyörű hét pecséttel bezárt tekercse van. Mit érne az? Semmit nem érne. Azt mondja az első fejezetben az Úr Jánosnak, boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban. Boldog, aki olvassa, boldog, aki feltör ezeket a pecséteket, és behatol ennek a könyvnek a titkaiba. Ezeket a titkokat fogjuk kutatni a következő időkben. Még az sem volna baj, hogyha úgy sírnánk, mint János apostol, Uram, tégy méltóvá arra, hogy megérthessem a te igédet, hogy el tudjunk jutni addig a kis ajtóig, addig a nyitott ajtóig, hogy onnan át betekinthessünk a te csodálatos terveidbe, a te csodálatos munkádba, betekinthessünk abba a jövőbe, amit te fel akarsz tárni számunkra, és nem többet. Nem a kíváncsiság kell, hogy vezéreljen, hanem az Isten akarata, megértése utáni vágy. Úgy, ahogy proféta mondja, a szavaidat hallattad, én élveztem azokat. A Jelenések könyve tele van ilyen csodákkal. Hétpecsétes? Igen. De fel kell törni a pecséteket. Itt van benne az igében. Fel kell törni a pecséteket, mert azok mögött van Istennek hozzánk intézett üzenete.

Ebben a fejezetben is, mint az előzőben is, majd később is találunk különös jelképeket. Az elmúlt alkalommal beszélgettünk, a kérdés az volt több hallgató részéről, hogy mit jelentenek ezek a jelképek, mit akar Isten kifejezni ezekkel, hiszen arról is szó volt, hogy a proféták a látomásban nem a valóságot látták, hanem a valóságnak jelképeit. És nem a valóság, nem a jelképeken van a hangsúly, hanem amikre azok tanítani akarnak bennünket. De miért használja az Úr ezeket a jelképeket beszédben és képekben is? Hadd olvassak egy néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Az Úr a tökéletlen beszéd és egyszerű jelképek hangján szól az emberekhez. Azért tesz így, hogy a föld lakói elsatnyult érzékeik és homályos földi befogadó képességük ellenére is képesek legyenek szavai megértésére. Ebben mutatkozik meg Isten leereszkedése, aki ott találkozik az emberrel, ahol éppen van. Az egyszerűségében tökéletes Biblia nem ad választ Isten nagy eszméjére, mert a végtelen eszme nem fejezhető ki pontosan a gondolat véges eszközeivel. Arról van szó, hogy a mennyben és a világ mindenségben léteznek olyan lények, olyan tárgyak, amiket az ember nem ismer, amelyeket meg sem tudnánk nevezni. Ezért Isten olyan eszközöket használ, amelyek úgy érezzük, mintha távol volnának attól a képtől, amit Isten meg akar világítani számunkra, de mivel a menny dicsőségében, az univerzumban, a világ mindenségben olyan dolgok, olyan eszközök, olyan lények vannak, akiket mi nem látunk, nem ismerünk. Nem tudnánk felismerni őket, nem tudnánk hova helyezni őket. Isten olyan jelképeket használ szóban, képekben, beszédben, amelyek közel vannak hozzánk.

Nézzük, menjünk vissza a fejezethez. Amikor elvette a könyvet a bárány, akkor utána következik egy csodálatos jelenet. Éneklének új éneket, mondván méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és meggyisd annak pecséteit, mert megölettél és megváltottál minket. Istennek a te véred által minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. Új éneket. Mikor kezdődött ez az új ének, és meddig tart? Meddig lesz új ez az ének? Itt ismét szeretnék olvasni néhány gondolatot. Ne gondoljuk, hogy mire mi oda jutunk, hogy ez az ének már nem lesz új. Az emberiség megváltásának árát mindaddig nem foghatjuk fel teljesen, amíg a megváltottak Isten trónjánál nem állnak a megváltóval. Akkor majd a halhatatlanságban és az örök jutalomban örvendezve énekelni fogják a győzelem és az örök diadal énekét, nagy szóval ezt mondván. Hogy hangzik ez az ének? Méltó a megöletett bárány. Jut nekünk is ebből az éneklésből, ha ott leszünk. És ez nem csak Istenen múlik. Isten megadja lehetőséget mindannyiunk számára. Figyeljük meg, hogy ennek a fejezetnek, a két fejezetnek, a negyedik és ötödik fejezetnek a súlyponti mondani valója az, hogy a mennyből irányítják a történelmet és a világtörténetet, és mégis ennek a két fejezetnek a legnagyobb része nem más, mint Isten dicsőítése. Ez az, ami hiányzik ebből a világból. Az ember önmagát dicsőíti. És ebben a fejezetben a záró gondolat, két záró gondolat van. Az egyik az Isten dicsőítése, ami kapcsolódik a negyedik fejezet záró gondolatához, amiben a Teremtő Isten imádatára történik a felhívás. Majd ezzel még fogunk találkozni a 14. fejezetben is. Figyeljük csak meg, a negyedik fejezetben is, és az ötödik fejezetben, ahonnan történik a világtörténelem formálása, az események irányítása, mind a két fejezetben elhangzik a teremtéssel és a teremtővel kapcsolatos igénye Istennek. Az imádat a dicsőítés középpontjában a teremtő áll. Minden teremtett lény dicsőíteni fogja Istent a megváltásért. És ennek az éneknek az időszerűség, az újdonsága soha el nem múlik.

Gyerekkorom óta mindig gondolkodtam azon, és elnézést, hogy most túl gyermeteg megfogalmazást alkalmazok, hogy nem fogják unni a megváltottak az örökké valóságon át Isten dicsőítését. Nem. Az egy csodálatos állapot lesz. Az nem egy egyszeri előadás lesz. Nem olyan lesz, hogy felvonul a kórus és dicsőít Istent, vagy előadunk betanult dolgokat. Nem ilyen lesz ez, amiről itt szó van. Hanem egy állapot. A teremtett világ Isten dicsőíti az Isten által beléje helyezett törvényszerűségek által, törvények által, amelyekbe a megváltott lények, amikor Jézus eljön, be lesznek kapcsolva. Egy csodálatos epilógus, amikor a mennyei lények, az univerzum általunk még nem ismert lényei dicsőítik Istent, és a földről megváltott emberek beállhatnak ezeknek a sorába. Nem tudjuk, milyen lesz. Egy állapot. Nem valamilyen próba, nem valamilyen előadás. Talán így tudnám csak megvilágítani. Nem egy előadás, hanem egy állapot. Amikor a megváltott ember, a megváltott világ nem tud mást tenni, mint életével Isten dicsőíti a Teremtőt. A mindenható Isten segítsen bennünket, hogy ha most még csak egy kis nyitott ajtón tudunk betekinteni ebbe a világba, amikor eljön Jézus, akkor bevonulhassunk. Ott lehessünk majd, ahol elkezdik és folytatják ezt az új éneket, Isten dicsőítve. Amen.

Pecnyék Pál. Se kint, se bent. Sok vallásos ember már félúton megáll, végignéz életén, mindent rendben talál. Hű templomba járó, adakozó, kedves, nem iszik, nem lármáz, becsületes, rendes. Néha, mikor ráér, Bibliát is olvas, pedig drága lelke élő vízre szomjas. Meg van keresztelve, imádkozó ember, azt hiszi tévesen, várnak rá a mennyben. Megváltónk hívását hétről hétre hallja, így magát hűséges kereszténynek vallja. Jézust nem ismeri, szívében nincs helye, élő kapcsolata imában nincs vele. Vallásosságával nincsen se kint, se bent.

külső mezét nézi, de a mindenható szív mélyét fürkészi. Fiával, Jézussal van-e kapcsolata, vagy csak a füléig jut el hívó szava? Sátán rabszolgáit templomba engedi, csak meg ne térjenek, mert az fájna neki. Ám Jézus erősebb, harcban legyőzte őt, kövessük Urunkat, feltámadott, dicsőt. Ne engedjünk soha bűnös testi vágynak, hiszen minket mennyben szent angyalok várnak. Drága ajándékkal, mely nem múló véges, lelkünk gyolcs ruhája örök, dicsőséges.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítás következik a lengyel zeneszerző Jan Maklakievics oratórikus kórus műveiből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban összeállítást hallgathattak a lengyel zeneszerző Jan Maklakievics oratórikus kórus műveiből. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

augusztus 3-án a következő képpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a 100. Zsoltár 3. sorából olvasom. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Az új szövetségi igét pedig az apostolok cselekedeteinek 11. fejezetében a 18. versben olvashatjuk. Amikor mindezt hallották az apostolok és a testvérek, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak. Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. El tudod fogadni, hogy Isten nem kér tőled engedélyt arra, hogy kit szólítson meg? Lehet furcsa ez a kérdés. Lehet, hogy egy kicsit provokatív is. De sokszor annyira zárt rendszerben gondolkodunk, hogy el sem tudjuk képzelni, mennyire határtalan a Szentlélek munkája és a kegyelem érintése. Néha még a pogányokat is meg tudja szólítani. Sőt, néha még a keresztényeket is. Így történt ez akkor is, amikor Péter beszámolt az apostoloknak arról, hogy Cezáreában a pogány Kornélius és háza népe részesültek a Szentlélek ajándékában és a keresztségben. A számon kérésből hirtelen bizonyságtétel lett. Amikor mindenki hallotta, hogy a cezáreai kitérő nem Péter kihágása volt, hanem Isten akarata, akkor megnyugodtak. Milyen jó lenne ilyen egyértelműen felismerni azokat a helyzeteket, amikor nem az ember lépi át a határokat, hanem az Isten. Azért tudták ezt megtenni a jeruzsálemiek, mert ők maguk is Istenre figyelő életet éltek. Teret engedtek Isten határtalan, határokat átlépő kegyelmének. A 100. Zsoltár arra az örömre hívja az egész földet, hogy az Úr az Isten, aki mindannyiunk teremtője. Az ő alkotásai vagyunk, kivétel nélkül mindenki. Az is, aki másként gondolkodik, aki másként él, akit nem értek, akit lehet, hogy kívülállónak tartok. Mindannyiunknak megadja az esélyt, hogy megtudjuk, ő az Isten. Imádkozzunk! Teremtő Urunk, köszönjük, hogy ma is emlékeztetsz arra, hogy minden embertársunkkal együtt a te alkotásaid vagyunk. Te formálsz, te alakítasz, jó tetszésed és szándékod szerint, és tudatod velünk a megtérés és az élet lehetőségét. Taníts örülni mások megtérésének, taníts együtt újongani a föld népeivel. Erősíts minket azokban a helyzetekben, amikor meg kell vallanunk, hogy te vagy az Isten. Amen. Az áhítatot Pápai Attila írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Amikor mindezt hallották az apostolok és a testvérek, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak. Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek, és éljenek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Jogunk van a szent dolgokhoz. A mai ige Mózes 3. könyve 22. fejezet 11. verse. De ha a pap pénzén vásárol meg valakit tulajdonául, az ehet belőle. A házánál született szolgák is ehetnek eledeléből. Gondolatok az igéről. Idegenek, jövevények és szolgák nem ehettek a szent dolgokból. Elméletileg ez még ma is így van. Csak kétféle bódon lehetett ezeknek az embereknek joga a szent eledelekhez. Vagy mert a pap tulajdonpénzén megvásárolta őket, vagy mert házánál születtek. A megvásároltnak és az ott születettnek vitathatatlan joga volt a szent dolgokhoz. Akit megvásároltak, ők azok, akiket hatalmas főpapunk drága áron megvásárolt, aki benne hisz és remél. Ők az Úr tulajdonai, mindenestől az övéi. Nem a saját érdemükért, hanem Krisztus érdeméért, akinek tulajdonai lettek, ugyanazt a kiváltságot élvezhetik, mint ő, és ehetnek eledeléből. Eledele olyan, mint amit a világ fiai nem ismernek, de aki Krisztusé, részesül ebben az eledelben. Aki pedig a házában született, ez volt a másik biztos módja a kiváltság megszerzésének. Aki a papházában született, annak joga volt helyet foglalni a családi asztalnál. Az újjászületés bennünket is örökös társakká és az egy test tagjává tesznek. Az örömöt, békességet és dicsőséget, melyet az Atya Krisztusnak adott, Krisztus nekünk adja. Így a megváltás és az újjászületés kettős előjoga alapján nekünk is szól ez az ígéret. Augusztus 21 és 23-a között rendezik meg az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Ez alkalommal a pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztiválon a program ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurták György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurták zenéjét. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és este 6 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra bíztatnak, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Jönnek a hőhullámok. Kedden is derült, napos száraz idő várható, gyenge széllel. A hőmérséklet délután 35 és 41 fok között alakul. Szerdán is derült, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt széllel. Délutánra már 36-41 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetőséget

0: és pontosan azért én azt gondolom, hogy az egy kegyelem, amikor az Isten megengedi azt, hogy megállítson minket. Nem szeretünk így ránézni, tehát hogy a szenvedésekben, a veszteségekben, a próbatételekben nem az van bennünk, hogy új, de jó, hogy ez van. Senki nem kívánja. Úgy, ahogy az előbb a Laci mondta, de amikor visszatekintünk, és elgondolkozunk rajta, elmerengünk, elmélázunk egy kicsit, eltűnödünk, hogy mi történt ott, akkor nagyon sokszor, nem mindig, de nagyon sokszor megtapasztalhatjuk azt, és látjuk azt, hogy ha az nem lett volna, tehát hogy az nem lett volna, akkor én mennék tovább ugyanazon az automatizmuson, ugyanazon a pályán, és annak a kihívásnak köszönhetem azt, hogy talán megújult az életem, talán megújult a kapcsolatom, megújult a házasságom, megújult az irány, amiben eddig gondolkodtam. Tehát, hogy ezek fura ezt mondani, de néha jót tesznek nekünk a kihívások.
1: Beszéltél egyszer az Agapé asztalánál arról, hogy hát nem most olyan rég volt az, hogy elvesztetted a húgodat, és utána mégis az élet szeretetéről beszéltél és tettél tanulságot. A te életedben ez a kettő, megosztott, hogy ez így hogyan kapcsolódott össze?
0: Hát igen, tehát azokban az években én nagyon rövid időn belül nagyon sok közeli hozzátartozómat elvesztettem, tehát hogy 3 éven belül édesanyám, bátyám, nagybátyáim, és végül a húgom. És ez már nagyon sok volt. És a húgom nekem a legjobb barátnőm is volt, tehát ott állni a halálos ágya mellett is, és látni az ő távozását, nagyon megrendítő volt. Különben az egy szent pillanat is. Tehát egy szent pillanat is, amikor az ember valahol, én úgy éltem meg, hogy egy kicsit Istennel is találkoztam. Tehát abban valami nagyon nagy mélység volt, ami azt mondta, hogy ez az élet, és az élet, amit megélek, és ugye a hívő ember számára van egy élet utána is, de nem mindegy, hogy az, amit ezen a földön kaptam, azt hogy élem meg. És úgy arra gondoltam akkor ott, az fordult, forgott bennem, hogy a húgom annyira józan, egészséges életet élt. Annyira ott állt az emberek mellett, odafigyelt a családjára, egy olyan példaértékű élet volt az ő élete nekem. És ő mégis meghalt. És akkor oda néztem az én életem, és az volt, mert az én életem nem ilyen példaértékű. Tehát annyi hiszam van benne, hogy az hihetetlen. És én mégis élek. És én ezt felelősségként éltem meg. Hogyha én felelősség rátekintek arra, hogy én kaptam ezt az életemet, és nem értem, hogy miért, ez az Isten kegyelme, amikor azt mondja, hogy csak, én tudom, és az elég. Tehát ez az egyik legnagyobb kegyelem szó, hogy csak. Mert én úgy döntöttem, mert én vagyok az Isten. Akkor bennem felerősödött az a vágy, hogy szeretném az életemet úgy megélni, hogy az valóságosan élet legyen. Az legyek, akinek ő megalkotott. És hogy másokat is arra tudjak segíteni, motiválni, hogy megéljék azt az identitást, azt az életet, amire ő megalkotta őket. Mert tulajdonképpen ez az igazából jó élet az, amikor az vagyok, akinek alkotott az Isten. Ez egy csodálatos dolog. És annyira távol vagyunk attól, hogy azok legyünk, akinek ő megalkotott.
1: Ez a jó élet titka? Vagy most itt Emőke elmondott megtalálni azt, hogy mire hívott Isten, és hogy ezt beteljesíteni?
2: Szerintem igen. Tehát az, hogy úgy is mondhatom, hogy önazonos vagyok, meg úgy is, hogy azért vagyok önazonos, mert arra lettem teremtve. De hát azt is szoktuk mondani, hogyha látunk valakit, aki nagyon jó sportol, vagy nagyon jó zenél, vagy bármit szenvedéllyel úgy csinál, hogy teljesen önazonos, hát ez erre lett teremtve, ez a gyerek. Hát ez és mindannyian valamire lettünk teremtve. És nekem azok az élmények, tehát kétféle élmény erősít ebben, meg azt a belső szenvedélyes vágyat, hogy mindig abban legyek, amire lettem teremtve. Az egyik, amikor ez sikerül, mert az úgy érzem, tehát azok olyan pillanatok, amikor az a boldogság. Tehát, hogy ott vagyok, ahol lennem kell, azt teszem, amit tennem kell. Erre lettem teremtve. Azonos vagyok önmagammal. Ez egy csodálatos dolog.

0: Ez az egyik, a másik meg, amikor ez nem sikerül. Miért? Mert nagyon megerősíti a vágyat. Márpedig egy csomószor nem sikerül. A tékozló fiú, mikor ott van a disznók vájújánál. Ugye, mit akart? Boldog akart lenni. Ő is csak boldog akart lenni. Mert a boldog Isten teremtette őt is, csak volt egy nagyon hülye elképzelése arról, hogy hogy lehet boldog. Úgy, hogyha átlépi az apját, átlép mindent, és ő majd kitalálja, hogy. Ez olyan emberi, tehát ez annyiszor megszületik.
1: Akkor lesz jó életem.
0: Akkor lesz jó életem, hogyha a boldogságom előtt nem fekszik keresztbe az apám, aki nem képes meghalni. Ezért kénytelen vagyok elkérni az örökséget. Szóval ez egy nagyon pofátlan dolog. De hogy volt, mert ő boldog akart lenni. És amikor mielőtt hazamegy, azt mondja a szöveg, hogy magába szállt. Hol volt addig? Milyen jó szó? Hogy visszatér önmagához. Hol volt addig? Szerte széjjel mindenhol. És engem, tehát a sebek, a bűnök, a gyarlóságok, amik bennem is megteremnek, a rossz gondolatok, hogy mitől leszek boldog, és kiderül, hogy nem volt igaz. Nem, tehát a céltévesztés tulajdonképpen, a bűnnek az eredeti jelentése, ez, hogy céltévesztés. Ilyenkor hatványozottan erősödik meg bennem, hogy de jó magamba szállni, és de jó hazatérni. De jó hazatérni, és megint ott vagyok, ahol lennem kell. Ugye a tékozló fiúnál, ott az atya közelében, ott lenni. Tehát, hogy nem csak a fennkölt dolgok erősítenek engem, meg a pozitív, hanem ezek, és ezek, hála Istennek a rendszer így van megalkotva, hogy ezek a repedések, ezek fontosak. Tehát a kegyelem üdvözít minket. Nem a saját szentségünk. Akkor nem tudnánk ezt. De ezek a repedések, ezek, ami mindannyiunk életében vannak, és nem is kell ezt titkolni, mert pont ilyenkor jön elő az a mély sóvárgás, hogy átérzem, milyen szomjasnak lenni, milyen éhesnek lenni, és vágyakozni megint arra, hogy ott legyek, ahova tartozom. És ne a disznók vájúja mellett, amiről azt hittem, hogy az a mennyország.
1: Ahogy készültem erre az adásra, hogy gondolkodunk itt közösen a jó életről, a jól megélt életről, így az jutott eszembe, hogy az elmúlt 4,5 év alatt 182 agapi adásunk volt, ez most a 182. És hát mondhatjuk azt, hogy 181 adáson keresztül különböző élethelyzeteket néztünk meg, és hogy megnéztük azt, hogy bizonyos élethelyzetekben hogy is éljünk jól, hogy hogyan küzdjünk meg a stresszel, a nehézségekkel, hogyan legyen jó a házasságunk, hogyan neveljük jól a gyerekünket, és hát talán nem árulok el titkot, hogy a végső válasz mindig az volt, hogy Istennel együtt lehetséges. Mindig ez a végső válasz, ha a jó élet titkát keressük, hogy Istennel együtt lehetséges.
2: Még egy kicsit kapcsolódnék, amit Laci is, meg Emőke is mondhatok, meg ehhez a kérdéshez is. Nagyon érdekes dolog, hogy Szent Ferenc a rendalapítónk a regulájában előírja, hogy kell betegnek lenni. Hogy kell betegnek lenni. De ez ugyanolyan abszurd, mint hogy azt mondod, úgy köszönünk el egy beteg, hogy gyógyuljál. Hát persze. De tudom, hogy megpróbálok, de nem tudom, hogy kell. És azt mondja, hogy írja, hogy a testvérek hogyan gondoskodjanak a betegekről, és a beteg testvér pedig egy-két intermeted, és azt mondja, hogy és ne törje magát túlságosan gyógyszerek meg egyebek után, hanem olyan akarjon lenni, akár betegen, akár egészségesen, mint ami ennek az Isten akarja. Ez az, amiről beszéltetek itt. Mindig úgy szoktam ezt illusztrálni, hogy van egy kép, egy őskép, amiből származik a mi képünk, akinek a képe más, és hogyha ez egybeesik, egybevág, az a boldogságunk. Ha elcsúszik mellette, az a céltévesztett vágy, a hamartia, a bűnnek a fogalma. És hogy az az érdekes, amit kevesen gondolunk, és ezért jó alkalmak például betegségek erre, hogy szerzetesi fogadalmaimmal, hát ott feküdtem, mint egy darab fa, nem volt én nekem gondom, se a szegénysége, se engedelmiség, nem tudom mire. De az, hogy akarok-e olyan lenni, amilyennek az Isten akarja, na ez a feladat, egyébként ez pedig a szerzetességnek is az egyik kiinduló pontja, Isten akaratát keresni, meg az a boldog életnek a kiinduló pontja, hogy olyan akarok lenni, amilyennek megálmodtak, amilyennek megteremtettek, és időről időre nézem, hogy ott hol tartok ehhez, stimmel-e, passzol-e hozzá, mit csinálok. De hogy ez nem szünetel, akkor sem, ha betegek vagyunk, vagy valami nagy csapás ér bennünket, hogy akarok-e olyan lenni. Hát, csak így akartam még ezt hozzátenni.
3: Az jutott eszembe, hallgatva ezeket a gondolatokat, hogy Isten minket megalkotott tökéletesnek egy tökéletes paradicsomi állapotba. És a bűn következtében az ember kiüzetett a paradicsomból. És valahol a mi lelkünk nem tudja ezt elfogadni. Tehát nem bírjuk elfogadni azt, hogy kiüzettünk a paradicsomból. Tehát mi egy paradicsomon kívüli állapotban vagyunk, és az ember azóta is visszavágyik oda. Tehát, hogy akár tudja, akár nem, a lelkünk mélyén ott van az a sóvárgás vissza a paradicsom után, vissza az Isten közelsége után, vissza abba az irányba, hogy kinek alkottál meg, mert ha az leszek, akkor jól leszek. És ugye, ha jó életről gondolkozunk, meg az életről, akkor tulajdonképpen a keresztény hívő ember szempontjából az a vissza a paradicsomba. Tulajdonképpen Krisztus pont ezt hozta el nekünk, hogy azt mondta, hogy én helyreállítom az életedet az eredetibe. Én azért vállalom az áldozatot, érted, hogy téged visszaállítsalak. Szent Ágoston mondja azt, hogy nyugtalanul a mi szívünk, míg benned nyugalmat nem talál. Az élet, az igazi élet az, amikor benned nyugalmat talál az életem. Benned meg tudok nyugodni. Tehát az, hogy Istenhez vágyódunk-e vissza, hát na, az a fura, hogyha nem. És amikor tökéletesíteni akarjuk az életünket külsőségekkel, eredményekkel, bármivel, akkor mindig ezt a régi tökéletességet keressük a magunk kis ügyetlenkedéseivel, de keressük a tökéletest. Isten pedig azt mondja, hogy ha bennem megnyugszol, megtalálod. Máshogy, mint ahogy elképzelted, máshogy, mint amit felkínálnak, te megtalálod.
1: És az a tévút, hogy keresünk egy paradicsomi állapotot sokszor csak Isten nélkül.
3: És ugye az az érdekesebben, hogy nem akarunk a pokolra kerülni, pedig a pokol az, amikor Istentől távol vagyunk. Tehát az Isten közelsége az a helyreállítás, vissza a paradicsomi állapotba, és maga a pokol az ez, tehát amikor távol vagyok Istentől, amikor nem látom őt, mert akkor már nem csak őt nem látom, én is elvesztem benne. Akkor már azt se tudom, hogy én ki vagyok, és az egy kapálózás az életért.
1: Ha a jól megélt élet az Istennel közös élet, akkor mit ad ez nekünk? Mit ad nekünk az Istennel közös élet?
4: Amiket itt elmondtunk, tehát olyan nagyon mély szavak jönnek itt, otthonosságot, hogy otthon vagyok, a helyemen vagyok, képmás vagyok, merek a szerint élni, hogy ő mit akar, merek rátekinteni. Jön nekem egy elég friss élmény, egy ifjú, vagy egy közösségben, egy ifjú lámpás közösségben szoktam tartani műhely munkákat, és igazából ez a fiatal csapat arra köteleződik el, hogy 9 hónapon keresztül a fókuszban az van, hogy mi történik Isten és ő közöttük, kik is ők valójában, és én azt mondom különben, hogy igazából az alapidentitásunk az az, ami, ahogy mi Istenben vagyunk, a vele való személyes kapcsolatban, és ennek a kősziklája, a magja, ez a szeretettség. És nagyon tetszett nekem, az utolsó alkalommal kértem, hogy csináljanak egy az egész útról egy színdarabot. És annyira szépen behozta mindenki, hogy az itt és mostban kinek mi a kősziklája. És akkor volt, aki azt mondta, hogy hát nekem a kősziklám az, hogy az Istennel való kapcsolatban én megőrzött vagyok, vagy ajándék vagyok, vagy áldás vagyok, vagy elfogadott vagyok. És gyönyörűen vitték tovább, és hogy hát ha én ebből gondolkozom, és ezek ilyen 18-20 éves fiatal emberek, akkor ha én erre ezt komolyan veszem, és tényleg ez a kősziklám, akkor ebből nekem megszületik az, hogy az Isten engem mire hív, hogy mi az én küldetésem. És akkor ott vagyunk, amit a Viktor Frankl-nak tényleg a tanításában, hogy amikor erre egy rátalálunk ebből a legmélyebb forrásból, akkor ott lesz, hogy mi az élet értelme.
1: Említetted itt a szeretettséget, és én nagyon szerettem volna egyébként, hogyha még a szeretet gondolatát itt beépítjük a jól megélt élet kérdéséhez. Ugyanis az elmúlt adásokban bármiről beszéltünk, gyerekkori traumák, nehézségek, krízis helyzetek, folyton előjött az a gondolat, hogy vajon kaptam-e szeretetet, tudok-e szeretni, átadom-e a szeretetet, megélem-e a szeretettség állapotát. Hogy a jól megélt élethez a szeretet kérdése szükségszerűen hozzá tartozik? Ez összekapcsolódik?
0: Hát sőt, az előző kérdésedet összekötném ezzel. Azt kérdezted, hogy mit kapunk mi akkor, hogyha megvan ez a kapcsolat. És nekem eszembe jut, amikor mi kisgyerekek voltunk, 5 fiú, és jött hozzánk egy vendég, akkor az a sokkoló látvány tárult a szem elé, becsöngetett a vendég, és mi 5-en, mint az orgona sípokot álltunk, és a következőt kérdeztük, csokon tetszett hozni valamit? És ez egy ilyen sokkoló dolog volt, mert hát most 5 fiúnak mit hoz, rágót, vagy mit? Tehát, meg egyáltalán ez, hogy nem az, hogy de jó, hogy itt vagy, hanem hogy mit hoztál. És az Isten kapcsolatunkban is van mindig egy ilyen üzlet. És hogy ő majd mit ad nekem? Majd ő mit fog nekem adni? És ő pedig azt mondja, hogy az ajtó előtt állok, zörgetek, és aki kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és velem vacsorázom, tehát hogy én ott leszek. Nem az, hogy és hozok neked egy új állást, meg egy autót, meg egy nem tudom mit, mert mi egy ilyen üzleti viszonyt akarunk kialakítani. A kegyelem pedig arról szól, hogy nincs üzlet Istennel. Ő azt akarja, és itt jön a szeretet a képbe, hogy amit Emőke ma úgy mondott, hogy ott végignézel azon, hogy a család után elpakoltál, vagy csak ott nézed, hogy hát hogy ezek mi vagyunk, és mi szeretjük egymást. Tehát szerintem, amikor ez a szeretet, ez megnyilvánul már érdek nélkül, ott kezdődik valami. Van erről egy ilyen haszid történet, hogy a rabbihoz elmegy egy asszony, akinek nem lehet gyermeke. És a rabbi azt mondja, leányom, menj el, nem sokára gyermeket fogansz. És akkor a hölgy elmegy boldogan, és jön egy angyal, és azt mondja, rabbi, amiért nem kérdezted meg az urat, hogy mit tégy, ő gyermeket fog szülni, de te elkárhozol. És akkor a rabbi néz, angyal sarkon fordul, és a rabbi elkezd hallelujázva táncolva énekelni. És akkor az angyal visszafordul, rabbi, nem hallottad? El fogsz kárhozni. És azt mondja, dehogy nem, de mostantól már az úr tudja, hogy azért dicsérem őt, mert tényleg szeretem. Már tudja, hogy nem azért, mert én majd üdvözülök. Tehát ez az üzlet nélküliség, az, amiben akkor ott van a szeret, akkor tényleg szeret. És szerintem ez az, ami kiteljesít minket, ember és ember közt is, Isten és ember közt is, a teljesen feltétel nélküli szeretet.
3: A szeretet kapcsán ugye valahol az fogalmazódik meg így bennem, hogy a pszichológiában is látjuk, hogy azok a reziliens emberek, azok a szívós, pszichésen ellenálló emberek, akik nem csak túlélik a szenvedéseket, a nehézségeket, hanem fejlődnek általuk, akik nem csak magukkal foglalkoznak, akik képesek a saját perspektívájukból kitekinteni, és a másokkal is cselekedni, másokat éltetni, mások fele adni. Tulajdonképpen ezek az Isten szeretet gesztusai. Tehát, hogy életet adni csak Istenen keresztül lehet. Az isteni vonást, amit ő belénk ültetett, belénk lehelt, azt azáltal éljük meg, hogy alkotunk, hogy éltetünk, hogy életet adunk. És pszichológiailag tudjuk, hogy az értékteremtés önmagában már csökkenti a szorongást, csökkenti a depressziót, javítja nem csak a kedélyállapotot, hanem a fizikai állapotunkat is. Tehát éltet minket az értékteremtés. És ugye a mai világban az a nagy mondat, jelmondat, hogy élni és élni hagyni. És ez nagyon távol áll a hívő embertől, mert akit Krisztus éltet, akiért Krisztus az életét adta, őt Krisztus nem arra hívta el, hogy figyelj, éljél és hagyjál másokat élni, hanem azt mondja, hogy élj és éltes. És az az érdekes, hogy amikor én élek és éltetek, akkor pontosan ez fog engem is éltetni. Tehát gyönyörű ez a kép, hogy az ő sebei által élünk, gyógyulunk, és amikor a mi sebeinket felkínáljuk Istennek, a mi életünket felkínáljuk, és mások is élnek általa, az ránk visszahat. Ez egy csodálatos körforgás, és pont ettől távolodunk el, amikor mindenáron magunkat akarjuk megvalósítani, hogy valamit bebizonyítsak arról, hogy vagyok, akinek én elképzeltem magamat, azzal szemben, hogy vagyok, akinek az Isten megalkotott.
4: A szeretettel kapcsolatban egyrészt anno sokat olvastam, sok minden megérintett, és most csak az egyik aspekt, nagyon sok arca van szerintem, és hogy a szeretet bennem tud elmélyülni, én úgy gondolom, hogy igen, és hogyha most csak arra gondolok, a szeretet himnusznak az első szava, a szeretet türelmes. Én rendkívül sokszor megtapasztaltam az Istennel való kapcsolatom, hogy végtelenül türelmes, és eszembe jut a Jézus és Péternek a párbeszéde, amikor Jézus kérdezi Pétert, hogy Péter, szeretsz engem? És akkor Péter válaszol egyszer, kétszer, egyre feszültebb, és egyszer egy lelki gyakorlaton hallottam egy nagyon szép kommentet ezzel kapcsolatban, hogy itt Jézus Pétert az agapéra hívja, amiről Laci, te is mondtad, ez a feltétel nélküli szeretet, ahol ott van már az akarati tényező is, ahol, hogyha épp úgy érzem, szeretek, vagy épp úgy érzem, nem szeretek helyet, hogy figyelj, bármit is teszel, én rád igent mondok. És Péter pedig a filiával válaszol, és nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy ott Jézus akkor azt mondja, oké, Péter, akkor figyelj, kezdjük ott, ahol te most itt vagy, akkor induljunk a filiával, és hogy bízom abban, hogy ha te rám figyelsz, meg a velem való kapcsolatban növekszel, akkor szépen ez a szeretet majd alakulni fog és mélyülni fog.
1: Jézus ránk a szeretet parancsát hagyta, vagy azt adta nekünk. És hogyha hisszük azt, hogy Isten azt szeretné, hogy mi boldogok legyünk, és jó életet éljünk, akkor végül is a szeretet parancs is erre indít minket, hogy jó élet útját mutatja meg, hogy szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, szeresd fele barátodat és szeresd önmagadat. Ez szorosan összekapcsolódik ahhoz, amiről most beszélgetünk, a jó élethez?
2: Nagyon szorosan, azért mosolyogtam, mert eszembe jutott egy kórházi történet, ami történt velem. Rengetegen jöttek látogatni. Kellett fékezni, hogy ne. De hát így is voltak, akik úgy belógtak, és akkor az orvosok, hogy nővérkét kiküdték, és nem tudom, micsoda voltak, hogy behosolt, csak ezt hoztam neked, és elment. És egyszerre az egyik betegtársa megsokalta, és azt mondja, hogy kicsoda maga? Maga az Isten, hogy magához jár mindenki látogatóba? És azért volt ez döbbenetes, mert a szeretetnek ezeket a megnyilvánulásait látta, vagy tapasztalta, és hogy neki nem sok köze volt templomhoz, Istenhez, meg nem tudom mihez, és azt mondja, de hogy ez hogy van ez? És hogy neki az Isten asszociált. És ez annyira megdöbbentő volt számomra azért is, mert ugye a karácsonyi időben kerültem be a kórházba, és akkor mi a ebéd vagy a vacsora után imában a legfiatalabb testvér a közösségben mindig elénekli azt a János leveléből, egyik leveléből való mondatot, hogy szeretet az Isten, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. És hogy ez az ember ezt nyilván nem hallotta. De hogy nem tudtam rá mit válaszolni, egyébként csak kumogtattam, meg nem tudom. De hogy rá, ösztönösen érzett rá valamire, a szeretet meg az Isten kapcsolatára.
1: Kapisztrán atya, most így felvillantottad elénk azt, hogy milyen nehéz úton mentél át. És közben itt vagy közöttünk, és így árad belőled a derű. Áruld el a titkot.
2: Nem tudom. Nem tudom, hogy ez hogy van. Tehát azt gondolom, hogy ez az igent mondás az életre, a megmaradás abban a annak a bizonytalan periódusban, annak a beteg, a gyógyulásnak a nem várt módon jövetele. És az a döbbenetes, hogy tud lenni az emberben egy nagyon mély belső béke. Tehát, hogy beszélgettünk ezzel valakivel már, aki hasonlóképpen átment egy ilyen, hogy lebegett egy pár napig, hogy most életben marad, vagy nem. És azt mondja, és tudod, béke volt a legmélyebb, mondom, igen, pontosan tudom, hogy miről beszélsz. Nem volt bennem semmi olyan nyugta, most itt vagyok, és tartanak, és az emberek is. És akkor akarok élni, ilyen akarok, és ennek a következő fázisa az, hogy most azt mondom, hogy ma este én mosdok meg az ágyban, laborban. És akkor majd, hogyha oda kerül a dolog, akkor majd lehet, hogy tudok zuhanyozni is, de most ezt tudom. Ez itt plusz, hogy előre tudtam valamit olyat tenni, ami akkor az akkori helyzetemből nem következett volna. Ez nyilván annak az élet erőnek, örömnek, nem tudom minek a megnyilvánulása volt. Ajándék is, meg ha valaki magába tekint, akkor ott van. Szóval nem tudom a titkát én sem.
0: Erről egyébként az jut eszembe, amit most mondtál, atya, hogy a Pál apostol pont börtönből írja azt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Tehát az, hogy ez egy parancs, ez egy direktíva, hogy ezt tegyétek, örüljetek. És valahol lehet, hogy az öröm is egy döntés. Mert ő is azt mondja, minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel. Tehát, hogy ott voltál egy ilyen helyzetben, most itt vagy, és azt mondod, hát nem tudom, vagy nincs egy ilyen recept. De hogy volt egy idős ember, keresztény ember, és akkor cukorbeteg volt, és levágták az egyik lábát, kerekesszékbe került, aztán a másikat. És akkor ott hümmögött mindenki, hogy jaj, testvér, és ő meg mosolyogva a következőt mondta, ugyan már csak irigykedtek, én két lábbal már a mennyben vagyok, mondja ő. Tehát, hogy a perspektívája nem az volt, hogy mi az ő vesztesége, ezt ő átformálta arra, hogy hát igazából előbb-utóbb teljesen a mennybe leszek, és már két lábbal a mennyben vagyok, ti csak irigykedtek. Na most ez nyilván egy kicsit ilyen vicces megfogalmazás, de valószínűleg örömmel élni egy döntés is, az, hogy nem azt nézem, ami nincs, nem arra ácsingózom, ami jaj, de kéne, hanem benne vagyok abban a helyzetben, hálás vagyok, és teljes vagyok Isten jelenlétében. Akkor nem függ attól, hogy most kerekesszékben, vagy a beteg ágyon, vagy sőt, Pálnál, meg attól se függ, most akkor túlélem, vagy nem. Azt egyébként nem élte túl azt a börtönt, tehát az már az ő élete vége volt, de azt mondja, ettől ez nem függ.
3: Az egy kicsit tovább vinném még ezt az egész gondolatsort, mert leírjuk az életet, mint valami, amiben hát meg akarjuk találni az örömöt. De nagyon sok olyan élethelyzetben van, amiben azt az örömöt, amit a szó alatt értünk, nem lehet megélni. És nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor az ember azt érzi, hogy nem csak az, hogy azt se tudom, hogy élek-e vagy halok, hanem egyáltalán nem tudom elképzelni, hogy ebből fel lehet állni, vagy hogy lehet felállni. És azért fontos, hogy ezt valahol azért lássuk, mert amit Isten nekünk ígér, az nem egy földi boldogság, egy földi nagy nyugalom, egy földi paradicsom, bocsánat, de megint ide jövök vissza, hanem igazából Istennek egy ígérete van. Veled vagyok, és veled leszek. Akármin mész keresztül, ott vagyok. És ha én ott vagyok veled, akkor az életed élet lesz. Tehát a hívő ember számára az élet, amit érdemes élni, az az élet, amiben jelen van az az Isten, aki azt mondja, hogy én veled vagyok. Veled voltam, veled vagyok, és veled leszek. És ahogy mindig mondom, itt sincs vége a történetnek, mert a mi szempontunkból van egy folytatás, és egy nap te veszel le velem, és ott már senki és semmi el nem választhat.
4: Emőkéhez kapcsolódva, igen, hogy ez a veled voltam, vagyok, leszek, ez annyira erős, hogy igazából, hogyha ezt én tényleg elhiszem, és ez szerint járok, én a betegségemmel kapcsolatban szintén volt egy ilyen nagy fordulópont, amikor ezt a gömböm fiúatyának ezt az idézetét olvastam, hogy Uram, múltamat az irgalmasságodra, jelenemet a szeretetedre és a jövőmet a gondviselésedre bízom. És hogy arra döbbentem rá, hogy igazából ez nagyon nagy biztonságot ad nekem, hogy mindaz, ami a múltban történt, igazából nagyon fontos, hogy rálássak arra, hogy mi az én felelősségem, de ne menjek bele abba, hogy állandóan a múlt felé tekintek, csak annyira nézzek a múltra, ami a jelenemben megakadályozza azt, hogy itt legyek, és figyeljek az Úrra. És a jövő, az pedig tényleg az ő kezébe teszem 100%-osan, azt mondta, hogy az csak ő tudja, hogy mikor van az a nap és az óra. És ahogy mondtad Kapisztrán, ezt hogy így ez a béke, na hát ez igen, tehát hogy ez a miközben elképesztő sok minden történik kívül, és hogy de nem ott van a fókusz, hanem azon van a fókusz, hogy itt közben nagyon fontos dolog történik, hogyha épp én szenvedek, az Úr akkor is ott van, ha örülök, akkor is ott van, és hogy ott a legmélyén, ott egy vitten nagy béke van, és ő ezt kér, hogy Évi, gyere, térj ide vissza, ebből a békéből nézd azt, ami körülötted van.
1: A beszélgetésünk végén arra kérnélek benneteket, hogy egy-egy dolgot akár emeljetek ki, akár tegyetek hozzá, hogy hogyan éljünk olyan életet, hogy az életünk végén ne legyen hiányérzetünk. Egy-egy rövid gondolatot kérnék tőletek.
3: Nekem Brennan Manningnek a mondata jutott eszembe, radikálisan definiáld magad újra, az vagyok, akit az Isten szeret, mert minden más identitás csak egy illúzió. És amikor ebben tudunk élni, akkor élünk és éltetünk.
4: És mivel Isten a szeretet, én azt gondolom, hogy amikor valaki bizonytalan abban, hogy én képes vagyok-e szeretni, én teljesen biztos vagyok benne, hogy igen, mert ő mindazzal megajándékoz engem, ami az övé. Max épp valami nagyon nehéz időszakban vagyok, és nehezen kapcsolódom ehhez. De az a képesség ott van bennem.
2: Én azt szeretném, úgy foglalnám össze, hogy aki azt érzi, hogy eltávolodott, vagy úgy érzi, hogy bátorság volt az élet egy szakaszában, hogy majd ő kezébe veszi az életet, annak legyen bátorsága ahhoz is, hogy utána visszajöjjön. Mert annál jobb nincsen.
0: Egy idős férfi járt be a feleségéhez az idős otthonba, mert teljesen demens volt már a felesége, és kérdezték tőle, hogy miért jársz be minden nap, nem ismer meg téged a feleséged már. És azt mondta, hogy ez igaz, de én megismerem őt. Azért járok be. És valahogy én úgy foglalkoznám össze, hogy ne az ajándékot kérjük az élettől, hanem az ajándékozót, a személlyel találkozzunk. Nagyon, nagyon fontos ez a paradicsom gondolat. Isten kérubokat tett le az Édenhez, hogy nem, oda már nem mehetünk az élet fájához, hanem egy másik fát állított a Golgotán, oda menjünk, és ott van a teljesség.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottátok velünk, és hát akkor éljünk jó életet. Önöknek, kedves nézőink, pedig kollégáim nevében is köszönöm egész éves kitartó figyelmüket, illetve köszönjük azt a sok kedves, megerősítő üzenetet, amelyet különböző felületeken küldtek nekünk. Az Agapé most nyári szünetre megy, de ne feledjék, minden műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon, illetve a Bizony Isten YouTube csatornán. Szerdánként pedig ismétlésekkel találkozhatnak a Dunán. Foglaljanak helyet továbbra is az Agapé asztalánál. Isten áldja Önöket!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, kapcsolódnak össze gondolataink, amikor is a mai közös gondolkodásunk kerete e köré, a cím köré szerveződik, az érzelmi energia forrása. Sokat beszélgettünk, gondolkodtunk már együtt az érzelmi energia természetrajzáról, és azután, hogy ezt a nagy csomagot, ezt a nagy gondolati egységet így sokfajta nézőpontból körüljártuk, ideje most már annak, hogy az érzelmi energiák forrásával is foglalkozzunk. Honnan erednek ezek az energiák, milyen módon tudjuk mi magunk is kinyitni ezek előtt, az energiák előtt a személyiségünket. Ez lesz majd ebből következően a következő nagy csomagunk, amivel foglalkozunk. Nos, addig azonban valóban nagyon fontos lenne ezt a kérdést megválaszolni, hogy vajon az érzelmi energiák forrása milyen módon jelentkezik, mi a sajátossága, pontosabban talán úgy is megfogalmazhatnánk, hogy hol, hogyan hozzáférhető számunkra. Először is, amit magunkban érdemes tisztázni, az az, hogy ennek a világmindenségnek a természete, úgy is mondhatnám, az építő kövei, az milyen jellegű? Hiszen nagyon régi, a görög filozófia kezdeteire visszanyúló vita az, hogy vajon a szellem vagy az anyag az, amely alapvetően meghatározza ennek a világmindenségnek jelenségeit. A szellem az, amely rendet teremt, rendeződik, és az anyagot szolgájaként megrendezi, összerakja azt a rendszert, amely a szellemi világnak leképeződése, ahogy ennek legismertebb képviselője Plátón ezt megfogalmazza, vagy pedig sokkal inkább abból kell kiindulnunk, hogy mindennek kezdetén az anyag van, és az anyag aztán egyre bonyolultabb és egyre struktúráltabb, rendezettebb formákban ölt alakot. Nos, ez a fajta vitahelyzet véleményem szerint akkor oldható fel, hogyha azt a kifejezést, pontosabban meghatározást vesszük komolyan, amit Wilhelm Ostwald így tett közzé az ő híres tanulmányában, amely a világ ős eleméről szól. Azt mondja, minden energia, az anyag is, és valamilyen módon a szellem is. Ő tehát abban kívánja feloldani ezt az ellentmondást, az anyagi és szellemi világ egymásnak feszülését, hogy azt mondja, tulajdonképpen mindez valójában energia, energia megnyilvánulás, és ez a fajta energia az, amely kiárad, amely megfoghatóvá, hozzáférhetővé válik, de nem csak az anyagi világban, hanem a szellemi világban is. Wilhelm Ostwald felfogása, az úgynevezett energetikai felfogás olyan szempontból már meghaladott, hogy ő úgy gondolta, ezzel a felfogással helyettesíthető az atomelmélet is. Úgy gondolta, hogy ezzel a felfogással kiküszöbölhető az anyag természetének mélyebb vizsgálata, aztán később rájött, hogy tévedett. De ennek a gondolkodásnak, ennek a felfedezésnek, ennek, a, ahogy az előbb említettem, energetikai látásmódnak mindenképpen van egy nagyon fontos, nagyon jól hasznosítható magja, hogy tudnélik, valóban mindaz, amit átélünk, megtapasztalunk, az valójában valamilyen energia kiáradás, egy olyan belső erő megragadása, amely szellemünkben, testünkben, lelkünkben, egy szóval a teljességet magában hordozó érzékelések minden egyes pontján megjelenik. És ez a fajta energia kiáradás az, ami bennünket az érzelmi energia forrásaként is lenyűgöz, és újból elgondolkoztat, hiszen akkor, amikor Pál apostol így fogalmaz, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Nos, amikor így fogalmaz Pál apostol, akkor mi ezt úgy tudjuk lefordítani, hogy azt mondjuk, minden rendelkezésére áll azoknak, akik Istent szeretik. Minden energia hozzáférhető az ő számukra. Ez az energia tehát nem valamiféle különleges meditációs technika, távol-keleti, titokzatos, vallásos gyakorlatok vagy felfedezések által lesz a miénk, hanem a teremtő jóvoltából azok számára hozzáférhető, akik szeretettel, vagyis nyitott szívvel fordulnak felé. Na de ezzel egy kicsit előre szaladtunk. Maradjunk most annál a nagy témánál, amikor is az érzelmi energiák forrásáról beszélünk, és ezt a forrást most folytatólagosan újból hadd jellemezzük. Mégpedig akkor, amikor azt mondjuk, hogy ez a forrás nem más, mint egy potenciális erőforrás. A potenciális erőforrás kifejezés azt jelenti, hogy egy lehetőséget jelent számunkra. Nem automatikusan fakad föl bennünk, hanem inkább ahhoz tudnám hasonlítani, amikor egy nagy követ hengerítenek a forrás szájába, és ezt a követ nekünk pedig onnan el kell távolítanunk, és hogyha eltávolítjuk, akkor a forrás hozzáférhetővé válik, de ha a követ ott hagyjuk, akkor bizony ez a forrás számunkra nem jelent erőt. És ez a forrás akkor válik számunkra hozzáférhetővé, hogyha valóban kinyílok mindazok előtt, az erőforrások előtt, amelyek újból és újból meglátogatnak engem, újból és újból közelítenek hozzám. És hogyan teszik ezt? Az inspiráció csodája révén. Amikor megérint engem ebben az erőtlen világban egy különleges erő kiáradása, amikor megérzem, hogy itt valami nagyon fontos dologról van szó, amire szívemet, lelkemet ki kell nyitnom, ami egészen sajátosan egy belső, személyes üzenetté válik az életemben. Előzmény nélküli, legalábbis úgy tűnik számomra, de ez az előzmény nélküliség valójában nem igaz, inkább úgy lehet mondani, hogy egy váratlan üzenetté válik. És a nagy kérdés az, hogy ebben a váratlanságban hagyom-e magamat megajándékozni. És miután advent idejében vagyunk, karácsonyra készülődve, éppen ezért szeretném most ennek a paradigma példának kapcsán kibontani, hogy miről is van itt szó tulajdonképpen. A karácsony, mint a fény ajándékának ünnepe, hiszen eredetileg ez volt a karácsony ünnepe, tulajdonképpen a megvilágosodásnak az ünnepe. Annak a fajta megvilágosodásnak az ünnepe, amikor a sötétségben ülők a tájékozódást vesztettek, a sötétségben a reménységet elveszített és a reménytelenség csüggedésébe beleroskadt emberek egyszer csak, ahogy a prófétát idézzük, nagy fényességet látnak. És ez a nagy fényesség, ez nem egy vakító fényesség, ami ijeszti őket, ez nem egy villámlás, ami közéjük csap, hanem ez a fényesség egyszerűen meggyőzi őket arról, hogy nem a sötétségé az utolsó szó. Ez a fényesség meggyőzi őket arról, hogy létezik egy másik valóság. Hogy mindaz, ami egyre inkább szomorúsággal, fásultsággal tölti meg őket, az tulajdonképpen csak egy olyan elterelő hadművelet, amely arról szeretné őket visszatéríteni, arról a vágyról szeretné őket lebeszélni, arról az útról akarja őket visszarángatni, amelyet a Biblia keskeny ösvénynek nevez, és amely éppen arról szól, hogy hogyan tudod a te szíved mélyén fenntartani azt a készséget, hogy te igenis rá akarsz csodálkozni az inspiráció szépségére. Hagyod, hogy megérintse a lelkedet. Ez a csodálatos, belső, új világ. És ennek kapcsán megint csak gondoljunk most a karácsonyra. A karácsonyt mindenféle ajándékozási láz, hordalék anyagai teljesen elfedhetik. A neonreklámok, a különböző belénk hasító spotok, a különböző médiafelületeken mind-mind azt sugallják, hogy a karácsonynak a lényege a pénzköltés. De ha ezt félretolom, ha ezt az üzenetet nem engedem be a személyiségem belső tereibe, ha nem mindenféle kacatokkal töltöm meg a szívemet, akkor a karácsony szépsége megérinti a lelkemet, és egyszerűen megértem, hogy valahol az életemnek a legmélyén ott van az az üzenet, hogy mindannyian ajándékká teremtettünk egymás számára. Hogy erre a csodára várunk akkor, amikor a karácsony megszólít bennünket, és ez az üzenet akar mindannyiunkban egy belső energiává válni. Éppen ezért, amikor azt mondjuk, hogy ezekre a forrásokra, erre a belső megérintettségre akarunk odafigyelni, akkor a mi feladatunk nem más, mint hogy előkészüljünk erre. És ez az előkészüljünk erre, ez talán egy költői képpel úgy fejezhető ki, hogy aki nagy számára igen fontos, nagy becsben tartott vendéget vár, az ünneplőbe öltözteti a szívét. Lehet, hogy nincs sok anyagi java, amivel bizonyítani, úgymond, vagy inkább úgy fogalmaznám, bizonygatni tudja, hogy ő aztán tényleg kitesz magára, és valóban várja azt a számára becses vendéget. De ha az ő szívét ünneplőbe öltözteti, ha tényleg az érzelmeinek minden lehetőségét kiaknázva, szeretettel várja és fogadja a számára fontos vendéget, akkor ő is érezni fogja, hogy itt egy különleges találkozás. Úgy is mondhatnánk, hogy a találkozások ünnepe zajlik. És ez az, amire egy-egy karácsonykor is újból és újból rácsodálkozunk. Megünnepelhetjük a találkozást, az egymásra találás csodáját, ha nem a különböző anyagi javakra fókuszálunk, hanem arra a lehetőségre, hogy mi ajándékká válhatunk egymás számára. Az előkészítés tehát azt jelenti, hogy újból megtanulunk ünnepelni. Na de hogyan történik ez a gyakorlatban? És erre szeretnék most megint egy bibliai őstörténetet elmondani. Egy olyan őstörténetet, ami éppen ezt a fajta újbóli ünneplőbe öltözést mutatja be. hiszen való igaz, hogy meg kell magunkat újból és újból erővel győzni arról, hogy érdemes ünnepelni. Hogy nem szabad beleszürkülnünk az ünneplés nélküli fásultságba. És az az őstörténet, amelyet most el akarok mondani, az éppen erről a csodáról, erről a különleges lehetőségről szól. Izrael népének történetéből azt a szakaszt szeretném idehozni, amikor hosszú rabszolgaság ide után Egyiptom földjéről, ahol az egyiptomi fáraó elhatározta, hogy elpusztítja őket, kényszermunkára, úgy lehetne mondani, hogy rabszolgamunkára hajtva, és ott a kemény munka által elpusztítva a nép javát, gondoskodik, idézőjelben értve ezt a gondoskodást természetesen, hiszen egy ördögi természetű gondoskodás volt ez. Szóval arra fog figyelni minden idegszálával, hogy elpusztítsa Izrael népét. És azt olvassuk, hogy amikor ez a döntés megszületik benne, ez az ördögi terv, akkor Izrael Istene meghallja népének kiáltását. És az egyiptomi 10 csapás révén újból és újból bebizonyítja, hogy ő komolyan gondolja, hogy az ő népét meg akarja szabadítani. Hiszen Egyiptom népe szenvedi el ezeket a szörnyű csapásokat, de ott, ahol Izrael népe lakik, az izraeliták Isten védő szárnyai alatt vannak, és semmi bajuk, semmi bántódásuk nem esik. Végül az utolsó csapás után, mint egy sokkban, még a fáraó szíve is egy percre úgymond meglágyul, elengedi a népet, és a nép elindul boldogan, örömmel, hogy végre megszabadultak a rabszolgaság házából. De nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy a fáraó szíve egy percre megenyhül, mert amint elindulnak, utána megint csak magába fordul, és régi természete előtör, amikor is azt mondja, hogy lehettünk ilyen oktalanok, hogy elengedtük a rabszolgáinkat, és parancsot ad hadseregének, hogy gyertek, a harci kocsik mind vonuljanak fel, és induljunk, eredjünk utánuk. És amikor ezt a parancsot kiadja, akkor legmagasabb haditechnikáját felvonultatva természetes, hogy Izrael népe egy éppen most öntudatára ébredő, addig rabszolgalét kiszolgáltatottságában gyötrődő nép rettenetesen megrémül, ahogy látja a harci kocsik által fölvert port, a fegyverek csillogását, ahogy egyre közelebb kerülnek hozzájuk, és teljesen elveszítve reménységüket azzal a jajveszékeléssel fordulnak Mózeshez, hogy miért hoztál ki bennünket, hogy itt nyomorultul elpusztuljunk. Ez lenne az a nagy híres szabadítás, amit ígértél nékünk. És ekkor Isten csodát tesz. Átvezeti őket a veres tengeren, mai kifejezéssel, mai szóhasználatban nádas tengeren, és ahogyan átvezeti őket száraz lábbal, ezt a csodát megtéve, az ő érdekükben, az ő szabadításukért, ugyanakkor azok, akik ezzel visszaélve üldözőbe akarják őket fogni, a fáraó egész serege nyomorultul elpusztul. És amikor mindez megtörténik már, amikor már a múlt, a félelem, a fenyegetés, a szabadulás csodája, amikor minden izraelita sértés, kár, bármiféle veszedelem nélkül megérkezik a nádas tenger túlsó partjára, és látják a nagy harcosok, a félelmetes harcosok hulláit úszni a vizen, akkor Miriam egy nagyon fontos dolgot tesz. Kezébe vesz egy dobot, és ezzel a, ennek a dobnak segítségével egy éneket tanít Izraelnek, ez az úgynevezett Miriam éneke, és ezt az éneket, ezt a hála éneket együtt a többi asszonyokkal énekelik, és így foglalják össze mindazt, ami történt velük. Ebben a hála énekben élik meg a lényeget. Ebben a hála énekben inspirálja őket a mennyei szeretet, és mutatja meg nékik, hogy mindaz a szenvedés, amit átéltek, mindaz a félelem, ami rettegéssel töltötte meg szívüket, az valójában mind-mind ebben a hála énekben csúcsosodik ki. Ebben a hála énekben foglalódik össze, mert ez az egésznek a lényege. Hadd utaljak megint vissza a pálapostoli idézetre. Minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik. Úgy tudnám megfogalmazni saját szavaimmal, minden javukra van azoknak, akik nyitottak az Isten szeretetének érintésére. És ez a nyitás az, ami nem csak karácsonykor, és nem csak az adventi időszakban, hanem életünknek minden pillanatában a legfontosabb kérdés. Mert ez az energia, az érzelmeink megújulását, a szeretetben való bővölködést, a kreativitást, a megújulást szervező és bátorító energia körülvesz bennünket, olyan, mint a rádióhullámok. De ha nincsen adó, ha nincsen bekapcsolva ez az adó, akkor néma marad, akkor az üzenet nem hallatszik, akkor nem fogom megérteni a rádió adónak az üzenetét. És éppen ezért lenne annyira égetően fontos, hogy megérezzük, megértsük, hogy nekünk kell bekapcsolni a rádió vevőkészüléket, hogy nekünk kell igent mondani arra, hogy igen, vágyakozunk arra, hogy ez az égi szeretet megérintsen bennünket. Hogy újból és újból igent mondjunk arra a sürgetésre, amit a szívünk mélyén érzünk, amikor az ürességnek egyre nagyobb fájdalma,